0: Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami gyönyörű. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, s kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét. Nem sokára fordítgatni kezdtem, itt is, ott is, csak úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzam. Szinte csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és jobban, hogy édes hazai nyelven megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, visszhangozni tudja a zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vakmerő gondolat, a fölszaporodott töredékeket teljes magyar Dantévá egészíteni ki. Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett, s ez az évtized, mintha nem is munkában, hanem lobogásban telt volna. Dantének még fordítása is az alkotás hatalmas élményét adja.
1: És milyen a kapcsolatod az új Itália szellemi életében?
0: Az olasz irodalmat eleinte csak Dante kedvéért kezdtem tanulmányozni. Először jóformán csak azt olvastam, ami Dantéval összefüggött, a kommentárokat, a Dante irodalmat, Dante közvetlen előzőit, a középkori olasz költészetet. Mert Dantéból már nagy és gazdag múltárad a jövőbe az egész középkori, sőt az egész ókori latin kultúrának csodálatos múltja. Igazad van abban, amit mondottál. Az olasz irodalmat mindig az egész latin kultúra összefüggésében láttam. Ami igazában a földközi-tengeri kultúrát jelenti, melynek még mi magyarok is növendékei és részesei vagyunk. Milyen öröm volt felfedezni aztán, hogy ez a pompás és otthonos latin kultúra, a Vergilius és Dante kultúrája nyelvben és hagyományokban is diadalmasan él tovább mindváig, megszentelt régi hazájában, a tündéri Itáliában.
1: Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
0: Természetesen elsősorban a költők, a Leopardik, a Pascolik, akiknek már neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlenségét. De érdekel maga az egész olasz irodalom gyönyörű folytonosságában, maga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében, a latin szavak zengésében, melyek szinte épp olyan otthonosnak érzek, mint a magam nyelvének zengését. Szeretnék még jobban benne élni, mint amennyire ma benne élhetek, s remélem ez a Sanremo-i tavat megint közelebb hoz Itáliához, az olasz irodalomhoz és az egész mediterrán latinsághoz.
1: Emberileg és irodalmilag foglalkozol-e még Dantéval?
0: Csak a napokban dolgoztam át fordításomat egy új kiadás számára, mely összegyűjtött munkáim sorozatában jelenik meg. Emberileg pedig sohasem állt még a latinságnak ez a nagy balnoka oly elevenségben és közelségben előttem, mint manap. Az olasság egységének nagy költője az emberi egység költője és a katolicizmus nagy költője, és nem csak költője, hanem egyúttal harcosra. Az ő szenvedélyes és nemes állásfoglalása az emberiség politikai vajudásaival szemben, s minden poklokat megjárt, minden magasságokba fölemelkedő embersége ma többet mondhat nekünk, mint valaha.
1: Szóval mindenképp lemegy Sanremóba.
0: Mindenképpen le szeretnék menni. Hosszú betegségem óta ez lesz az első nagyobb útam. A meghívás egészen váratlanul ért. Az embert ritkán éri a váratlan öröm, az ilyesmi mindig úgy hat, mint a tündérmese. A tündérmese azonban csak ott válhatik teljessé, a gyönyörű Sanremo tavaszi pompájában.

0: Kettő az S, e lágyom takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a Pilcet völgyet lassan eltakarja. Oly óvatosan, hogy minden szűszál, lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke fényes dupla szárnyán nem vett ki a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, ellepelnek árnyán, de könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfényű gáz, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepeddel álmos kocsisod bóviskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédül, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város folyván keresztül, állj meg a sarkokon, csodálni restül a távon utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a Ríván, hol lángot apróz matopál tükör, merengi a messze múltba vissza Ríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet bűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márvány földnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt is gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fogsz gondolni hárván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az es, e szárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vesz magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bújtanaid a lányok, s a nap, e végő szidikusi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét szemlelő idő? Vagy beszéldának a picin szűszálas, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
1: Esti megérkezik. Az esti sötét halk mezei lelkét a mohó kilométerek hús messziben nyelték. Kocsim ablakait most veri a fény, hét sorban a lámpák jönnek elém. Tépet takaró lett már a sötétből, csak az ég, a nagy ég fut velem a részről. Kiejtik az utcán a csönd mezei csokrát, a kiránduló fáradt kezei. De arcom a lángok lármája, a lámpák csilláma szemembe csengeti lángját. Máshol az éjszaka csendje halálos, itt villan a villany, és villog a város. Ide lenn a város, villanya villog, De fenn a nagy égszár csillag a csillog, a villany a földi, a csillag az égi, a villany az új, a csillag a régi.

0: kultúra.
1: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar-díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar-díjat osztó filmakadémia és a kamara tagjai között.
2: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Stipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotó művészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
0: Tudomány.
2: Késő középkori minden bizonnyal a 14. században készült nehéz lovassági kardot találtak Kengyel határában civil lakosok, közölte a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, hangsúlyozva rendkívül ritka leletről van szó. Kertész Robert elmondta, az egyenes kétélű vaskard földmunkák alkalmával egy mezőgazdasági művelés alatt álló területről került elő. A kard pengéjének hegyen letört, jelenlegi hossza 615 mm, eredetileg azonban meghaladhatta a 900 mm-t, tájékoztatott. A penge és a markolat közötti egyenes keresztvas teljes épségben megmaradt, a markolathoz és az annak végén található 8 szögű markolatgombhoz hasonlóan, mondta a régész az 1,3 kg-os fegyverről, számol be a 24.hu.
1: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja a 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a Föld gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a éppen most kezdődő Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Boom! MCK! Right away! Read them up! Do unto others as you would like others do unto you, seen? Boom!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, V-ügynökkel és velem Ferivel, és hamarosan megérkezik majd hozzánk Kittike is, gondolom a kutyával együtt, és akkor így teljes lesz a stáb, egészen 10 óráig, illetve pontosabban 9 óra 55 percig tart a Hétterítő mostantól kezdve, és 8 óra 5 perckor kezdődik majd mindig, ezáltal biztosítva a Hétterítő testén kívül a Tilos Rádió híreit, amit egy úgynevezett robot hírek fog majd keretbe foglalni.
1: Szerintem azt figyelted meg, hogy így
0: Nem,
1: egyre fogy az időnk.
0: Hát ez így, ez
1: az élettel jár. Innen egy 20 perc, innen egy 5 perc, onnan egy fél óra, aztán végén itt ülünk majd egy 50 perces műsorra.
0: De hogy is, de mi nem veszítettünk el időt, amit mi veszítettünk, azt önmagunk adtuk oda, és most is. Hogyha úgy érted.
1: Most nem azt mondtam, hogy veszteség, szia, hanem hallom, hogy fogy.
0: Szia, Kittike! Fogy. Fogy az időnk, mert egyre idősebbek leszünk, és minden lélegzetvétellel egy kicsit meghalunk.
1: Igen.
0: Sajnos, ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Próbáljam visszatartani a lélegzetemet?
0: Ne. Én legutóbb megnedvesített orromat dugtam egy konnektorba, viccelek. Nem, Woody Allen akart egyszer úgy öngyilkos lenni, hogy... Woody Allen írta egyszer, hogy úgy akart öngyilkos lenni, talán a Szendvics feltalálása című könyvében írt erről, hogy a megnedvesített orrát egy konnektorba próbálta dugni, később visszafojtotta a lélegzetét, majd magára rántott egy frigidert, de ez csak viccből mondta.
1: Meg valakit elütött egy olyan kombájn, ami fehér répákat szállított, nem? Ez ugyanabban a könyvben van.
0: Igen, és neked adtam kell, hogy a Szentvics feltalálását?
1: Nem.
0: Nézzél rám, és úgy mondja.
1: Nekem teljesen originális jogom van meg. Örökölte mondjuk.
0: Vodi jelentőr, még
1: ilyen? Dehogyis. Nem, csak elhoztam otthonról.
0: Jó van. Szia, Kittike!
2: Sziasztok!
0: Hogy képzeljétek el, itt az Üllői úton történések sorozatai vannak. Emlékeztek a két lengyel lányra?
1: Igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek
0: már. Bezárt a szendvicsesük.
1: Azt tudom.
0: Így tudok most már mindent. Megmondom az őszintét, hogy nagyon pörgött a szendvicses, és nem csak azért, mert a két lány tényleg egy tündér volt, és úgy megtanultak magyarul, hogy némi szexi szláv akcentus jellemezte őket, de tényleg... Nagyon jók voltak a szendvicseik, minden nagyon pörgött, valami End Go volt a nevük, azt nem tudom, hogy mi. Valami ilyen. De ugye egy olyan ilyesmi volt?
1: Lehet, nem, vagy.
0: Mindegy.
1: Csak.
0: Az a lényeg, hogy teljes koncepcióval dolgoztak, még a kis csomagolópapír is meg volt, krakói kolbászos krém, amit ember akar, saját sütötték a kenyerüket.
1: Széklesfetás szendvics a legjobb a világon.
0: Volt.
1: És amely mindig néztem, hogy valaki más eszik onnan a szendvicset, és azt ezek olyan egyszerű kis semmi szendvicsek, hogy így nem, ez nekem így nem pálya. És egyszer megkóstoltam, és... Akárhányszor elmentem az üzlet előtt, mindig olyan szendvicset akartam enni.
0: Na, és ennek most vége, mert a lányok családi okok miatt hazaköltöztek Lengyelországba. Veszteségeink most még felmérhetetlenek. És ezzel egy időben két hétre bezárta a NAV a pékséget itt a szomszédságunkban.
2: Az
0: de,
2: Albán.
0: De, hogy
1: de,
0: még
1: hogy
0: tovább
1: fokozzam. De, hogy én már onnan eszem a perecet.
0: Mert letelt a két hét.
1: Igen.
0: Akkor ez egyébként tájékoztatás, hogy letelt a két hétes NAV vesztegzár a pékségben, de ami még jobban megsújtotta kis közösségünket, innentől teljesen a Rádai utcáig, közösségünket az Üllői környékén.
1: Kezdek félni.
0: Hogy az égközi non-stop nem non-stop többet.
1: Na.
0: Sajnos, mert hogy egyszerűen a kereszténydemokraták nyomását nem bírta tovább a Petiék, és végül megtörtek, és bezárnak 11 órakor. De, hogy jó hírem legyen, a Petiék, az égközi non-stoposok átveszik a szendvicsest. Az mennyire kevés.
1: De...
2: Na jó szendvicset,
1: majd
2: beszélnek lengyel akcentussal.
1: Nem lesz az anyja, attól
0: jó,
1: függ.
0: Nem tudom, de aki ott volt az égköziben, az dekoratív, magasabb hölgy, vele beszéltem, és ő mondta, saját készítésű, nagyon komoly szendvicsek lesznek, azt a lendületet viszik tovább, mert pörgött a bol.
1: Jaj, nem hiszem el egy kicsit most, de aztán lehet, hogy megint ugyanúgy, hogy szkeptikus voltam a lengyel lányok szendvicsével kapcsolatban, lehet, hogy most megint rám cáfol majd a gyakorlat.
0: De hogy pörög itt az Üllői, nem?
1: Az lehet, hogy az Üllői pörög, de bizonyos körülmények folytán én most hajnalban jöttem hazafele, és próbáltunk valami ételt szerezni, és te nem hiszed el, hétfő hajnalban megdögölhetsz a fővárosban.
0: Mert a vasárnap folytatás.
1: Nem, hogy meleg ételt nem kapsz, de hideget se, semmit, abszolút nulla. Rettenetes, autóztam vagy 30 percet a városban, és még az az ilyen Ronnie non-stop, ami egyébként tényleg non-stop, nem nagyon láttam, de tudom, de hogy már van olyan bejáratot, ahol szoktam járni, és ami nyitva szokott lenni, még az is zárva volt. Mi van, a hétfő az ilyen különlegesen pár ilyen nap?
2: Hát ez a vasárnap éjszaka igazából, persze. Igen.
0: És azt képzeljétek el, hogy tegnap meg fent voltam az Albert Swingeréknél, mert végül, jó, akkor elmondom, az történt. Az történt, hogy a Sós Nóra művésznő, emlékszel egy kritikát, megfestette az Urban Golfer 2015 című képet, ezt ki is tettük ugye a héttérítőnek az oldalára, megosztottuk mindannyian, úgy is éltük meg a Wikivel, hogy ez, ha valami, akkor ez jól mutatja, hogy mennyire robbanásszerű a növekedés az Urban Golfban, és mennyire nagy hatása van ennek a sportágnak, beleértve a héttérítőt is. Erre ugye azért mégis Luszti Balázs, aka Albert Swinger, a magyar Urban Golf szín emblematikus figurája, a Heavy Balls Urban Golf Club egykori elnöke, páholy alapító, azt gondolom tényleg csak szuperlakibuszokban lehet beszélni az ő Urban Golfer tevékenységéről. Eljött velünk a Zsós Nóra és Gyuri Márton műtermébe, ahová Wikike szervezett le egy ilyen találkozást, elsősorban a kép kapcsán is, most így mondom, ahová elmentünk, tényleg királyoknak kijáró vendéglátásban volt részünk, megnézhettük a képeket, történeteket hallgattunk,
1: igen, meg óriási volt. Egy annyira privát és személyes tárlatvezetést egy nem létező tárlathoz, erre, mert hogy ez nem egy kiállítás.
0: Erre a Ruszti megvette a képet, ott a helyszínen, testvére. Úgyhogy tegnap
1: elveszítette az eszét konkrétan a képtől.
2: Nem csodálom.
1: Megbabonázta.
0: Meg volt úgy őrülve te. Na mindegy. És akkor megszerezte a képet, hozzáfűződő minden jogokkal. By the way. Most nem akarok.
1: Milyen jogai lehetnek ennek?
0: Hallod minden, de úgy mondom neked, hogy olyan rakétaszerű lendületet ad az Urban Golf sportnak ez az aktus, hogy tegnap már a leleplezése volt a Rusztiéknál a képnek.
1: És itt is táncoltak izék, úttörők, meg ilyen néptáncos lányok.
0: Hát az most nem volt, de beszédet mondott Ruszti László is, illetve tényleg, ha komolyan mondom, illetve most meg fognak mindjárt incseni, gyorsan megnézem, hogy mi volt? Kicsit beszéltek addig dolgokról?
1: Milyen dolgokról beszéljek, Feri, egészen pontosan? Nem biztos, hogy mindent
0: meg
1: tudni
0: mindjárt,
1: kell.
0: Mert nem tudtam, hogy pontosan így van. Hajdú Zsolt, ő az egyik festménynek volt az alkotója, így van, illetve Ruszti László, intermédia művész, testvér és apa, ő volt a másik, aki beszédet mondott,
2: és
0: illetve
2: hát jó magam.
0: Nem.
1: Miben?
2: Nekem a Ruszti Laci partnerem. Közös alapítványunk.
1: Én azt hittem, hogy ebben valami szex van. Ez már annyira nem érdekes.
0: Jézus,
2: nem, igazából imádom ezt a partner kifejezést, pont azért, mert ez mindent jelent egyben. Nagyon jó szerintem. Uh-huh. De nem...
1: Szóval akkor beszélj, kicsit többet kitik, amíg Feri még keres valamit.
0: Na meg lehet már, és akkor az van, hogy a Hajdú Zsolt, aki egy olyan képet készített, amelyiken a kombinón áll. Nem mondom el az egészet, mert szerintem nem tudnám úgy előadni, mint ahogyan ő, mert hogy egy hangfelvétel segítségével a távolból, a távoli karcagról indított el ezt a leleplezés, és miközben hallgattuk a hangfelvételt, közben nézhettük a képet, és hát tényleg olyan sztori bontakozott ki, és annyira átütő erejű volt az egész esemény, húsgolyókkal mindennel, igazi tárlat megnyitó volt az Urban Golf történetének fordulópontja, a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő pillanata volt a tegnap.
1: Ez az intermédiás alkotás, ez egyébként egy fénykép volt, vagy egy festmény? Csak hogy ennyit el tudjunk képzelni.
0: Mind a kettő festmény
1: és
0: volt.
1: És milyen technikával készült?
0: Szerintem a festmény ilyen, most meg fognak lincselni valószínűleg művészek, szerintem akvarell volt, de nem mernék rá megesküdni. Nem tudom, majd a Balázs esetleg elmondja ő a történetet, mert megmondom az őszintét, hogy a történet bizonyos szempontból nagyon személyes, ami kötődik ehhez a képhez, de hogy nagyon komoly magas művészetről beszélünk. És hát természetesen ott van fönt a falon a Sós Nórának az Urban Golfer 2015 című képe, amit megcsodált mindenki, és hát valóban átélhettük azt a felemelő pillanatot, melynek során a lendületeink ecsetvonásokká válnak a vásznon, és hát belépünk az Urban Golffal, hazai Urban Golffal, az örökké valóságnak a korszakába.
1: Majd legalábbis az Urban Golff történelembe.
0: Hát az Urban Golff történelme, a magyar Urban Golff története, az oly szorosan fűződik a Tilos Rádióhoz, a Héttérítőhöz, a Heavy Ballshoz, a Drunken Golffhoz, a Komplett Hunderthez, és hát sorolhatnánk
1: még leginkább a Komplett Hunderthez.
0: Hát a Komplett Hunderthez is, mi azért megcsináljuk mindig. Érted? Itt a tavaszra még többet fogunk ütni, Kittike is visszatér a Bluepoint Recovery-be, amit ő miatt hoztunk egy órával korábbra.
2: És azóta
0: mindenki 7 órára jár, 9-ig ütögetünk, hagyjad meg, de hogy is.
1: Nincs
0: a télig
1: golf.
2: Nem, a télig golf, ez nem egy működő műfaj, de pont ahogy megcsapott valamelyik most itt a hétvégén a tavasznak a szele, így el is indult bennem, hogy a jó golfozást, azt most meg folytatni kéne.
1: Aztán utána egy kis köd, meg egy kis eső, azt el is fújta. Ezt a lendületet megint
0: csak. De volt egyébként tenap Snow Golf verseny, ezt megelőzően, de hát már a nevéből adódóan is megmondom az őszintét, hogy nekem nem megy ez a téli golf, lefagyok egyszerűen, nem tudok bemelegedni.
1: Nem mi embernek az... való ez.
0: Mi azért komplet hunderként azt gondolom, hogy a perzselő naphoz vagyunk szokva, igen. És hogy ott tudjuk ezeket a dolgokat
1: megcsinálni. Mi olyan körülmények között szocializálódtunk, ott tudjuk a legmagasabb fokon kiteljesíteni a tudásunkat.
2: Igen. Én egyébként a hőmérséklettel tök oké vagyok, engem csak az bánt ebbe a téli golfozásba, hogy a napközben kell csinálni, és nem lehet este. És hogy akkor az úgy
0: lehet este, mert most az Albert hozott Svájcból világítós golflabdákat, tehát lehet, és nagyon komolyan is néz ki, meg vannak furva gyárilag, illetve úgy ezek Almost Golf labdák, én az Almost Ball a Bacon Salonna, szóval ezek ilyen puhább labdák, és kivették a festékanyagot belőle, és a gyártó most direkt így célirányjal készít ilyen éjszaka világító labdákat. Mm. Nagyon, nagyon jól néz ki. Egy ilyen pici horgász tüskét,
1: kapásjelzőt
0: kell beletenni, amelyik egyébként tényleg ilyen fillérekért kapható.
2: Gyerekkoromban olyannal a szánkban jártunk partizni. Ti emlékeztek erre a hype-ra?
1: Nem.
0: Ezt a számban nem? Jézusom. Ezeket azt mondták, hogy ez olyan világító, csak kap be.
1: Van egyébként világítós
0: gumiószer
1: is.
0: Csak nem jön be. Világítós gumiószer.
1: Ja.
0: Karimája világít, vagy mi?
1: Nem, az egész.
0: Az egész?
1: Hát persze, előtte fel kell töltődni. Nem világít, hanem fluoreszkál.
0: Biztos tök vastag.
1: Jól néz ki. Igen, az.
0: Jó.
2: Reggel van. Korábban még.
0: Halló?
3: Hát jó reggelt kívánok a kisem.
0: Szia!
3: Békát is próbáltatok fogni, piros ungya?
2: Micsoda?
1: Nem, csak bikát.
3: Nem, aha. Jó, ez nagyon fantasztikus szólító.
1: Ugye?
3: Nem megy ki a fejemből ez, hogy 30 percet autózták kajáért, vagy nem tudom melyik.
1: Azt képzeld, Eri, téhezek.
0: Behozol neki valamit?
3: Miért nem
1: rendeltél egy szendvicset?
3: Miért nem rendeltél pizzát?
1: Melyik pizza szállítótól? Mondom,
3: hát
1: hogy úton voltam. Hova szállítottam volna?
3: Azt bárhova kiviszik neked.
2: Egyébként...
0: Hagyjuk a csacsogást, miért telefonáltál?
3: Tessék?
0: Miért telefonáltál?
3: Ezt szerettem volna megmondani, ajánlani szerettem, hogy legközelebb
0: újkát. Jó, köszönöm.
3: Van, akkor rendeljen pizzát. Pusztán a segítőkészség.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
0: Szia.
3: Úgy örülök, hogy segítettem. Már jobban a font. Fiatok.
0: Hello.
1: Milyen jó is adni.
0: De ez interakcióba kerülési vágy, nem? Szerintem ez egyértelműen ez az.
1: Kedvel
0: téged a kis ember, szerintem.
1: Biztos látott rólam képeket.
0: Ő meg a Marika lenyeli, ő szerintem.
1: Marika lenyeli, vajon valami közösséget vagy felfedezni a személyes életutunkban?
0: Azt akarom még mondani, hogy mindazok, akiknek tényleg van elhatározásuk arra a nézvést, hogy a tavaszt nagyon komolyan, nagy lendülettel rakják meg, teli energiával, erővel, a felkészítéshez ünnepélyesen a mai reggelen meghirdetem a száraz február akciót, a száraz novembernek a mintájára.
1: Atya, ég, a száraz novembert is alig éltük túl.
0: Nem baj, a száraz február most rövidebb lesz, mert ugye csak 29 napos a február, bár most rátett egyet a jó Isten a naptárral, de nem baj.
1: Pont szökő év.
0: hétfő lesz 28-a, úgyhogy 29-én már kedden este tudunk akkor visszatérni majd az alkohol elvonásból. Mindazok, akik szeretnének csatlakozni, a héttérítő készített ezzel kapcsolatban egy eventet. Nem kell semmire sem gondolni, nem kell semmit megalapozni. Most azokat várjuk, akik spontán, fordulatból, reflexből azt mondják, hogy oké, ebben a hónapban nem fogyasztok alkoholt, és teszem ezt mindazért, mert tudom, hogy az örömben az öröm van, a sóvárgás pedig arra jó, hogy tanulságot találjunk, és hogy megalapozzuk az örömünket, hogy egy sokkal teljesebb életet tudjunk élni. Természetesen be fogunk majd számolni erről folyamatosan. A mai napon vendégünk lesz, nagyjából egy 10 perc múlva hozzá is kezdünk, Kendefi Gábor, aki szlemmer, filozófus, filozófia történész, ráadásul latinból fordított magyarra.
2: Már ahogy írtad ezt a kis csoportunkba, szerelmes lettem, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
0: Jó srác, nagyon.
2: Igen?
0: Persze. És akkor ő a második Chili Open Slam Poetry, a győztese, és hát mint ilyen, mind a két Chili Slambe a hittirit nagyon komolyan beleállt, ugye a tavalyi esetében és az idején is egy óra rádió műsor időt ajánlottunk fel a héttérítőből, ami azt jelenti, hogy az előző győztes, most nem tudom hirtelen nevüket mondani, beszéltünk erről többször, ők voltak azok, akik az FMXXX24/24-es adására készítettek egy óra szlemet, az ott ment le, Gábor pedig úgy döntött, hogy akkor él ezzel a lehetőséggel is eljön hozzánk, úgyhogy a mai napon itt lesz szlem felvételről, élőben, és megfogadjuk úgy szól.
1: De várjál, hogy vele beszélgetni fogunk, hogy ő akkor most átveszi így a mikrofont, és akkor szlemelni fog.
0: Is.
1: Vagy szlembe válaszolgat a kérdéseinkre.
0: Is úgy lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megfogadjuk őt nagyon komolyan, mert hogy filozófus, meg hogy ókori, igaz, hogy az ókori kereszténység érdekli, de az nincs olyan távol szerintem az ókori Egyiptomtól, ókor.
1: Talán egy kicsit mégis.
0: Nem baj. És akkor megkérdezzük Hórusszal kapcsolatban, hogy hogy voltak a dolgok, kifogatjuk, hogy a mértéketesség erénye Akinói Szent Tamásnál miért csúszott a harmadik helyre, miért nem tudott az első maradni, illetve hát nagyban alapozunk majd Vikinek a filozófia jelentőségére.
1: Semmit se alapozzál arra, Feri. Rohadtul nem vagyok jártas.
0: Jó.
1: Egy időt eltöltöttem ott az ELTE-n, a filozófia szakon, de hogy jártas nem vagyok.
0: Ott tanít, úgyhogy lehet, hogy ismerni is fog. Remélem, nem üvegöt kinyitott
1: aknyot. Elég keveset jártam be. Nem vágott ki engem senki, mint a taknyot, ezt kikérem magamnak.
0: Ezt vicceltem, csak ezt pontosan tudom, hogy... De te most nem afterrúlja, azt nagyon jól nézel ki.
1: De afterrúlja, meg csak nagyon jól kicsminkeltem a fejemet. Talán egy pillanatra behúntam a szemem, de esküszöm, nem aludtam.
0: Jó, akkor egészen 10 óráig tart... Egészen 10 óráig tart majd a héttérítő, korrigálok, egészen 9 óra 55 percig tart majd a héttérítő, hiszen mostantól kezdve 8 óra 5 perckor kezdünk, és 9:55-kor van vége, a maradék időben pedig a Tilos Rádió
2: híreket mond,
0: amelyek nem a héttérítők a részét képezik, annak testén kívül vannak, de ugyanakkor a rádió szempontjából ez fontos, úgyhogy ilyen robot hírekkel fogja abszolválni ezt a rádió.
1: A robot az hogy robot, mint a sajtótájékoztatón, hogy a Google Translator olvassa fel.
0: Egyébként az is lehetne, csak azt gondolom, hogy ez még tovább csökkenteni az
1: élvezhetőséget. El lesz
0: indítva az egész dolog, most úgy mondom neked. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítő című műsort egészen 9:55-ig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vendégünk Kendefi Gábor, szevasz Gábor, aki a második Open Chili Slam Poetry győztese, amelyik az áprilisi költészet napjához köthetően a távoli Pesterzsébeten, a Chili Művelési Központban került megrendezésre második alkalommal.
1: A költészet és... napja az nem áprilisban van véletlenül?
2: Hát azt mondta, hogy áprilisban van.
3: Novemberben volt egyébként maga a verseny.
0: Na, hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó, akkor kezdjük a egészen az egészet.
0: Tényleg?
3: Igen, de lehet, hogy 11-én.
0: Ja, mert most már igen, mert bocsánat, mert a Chili most már két slammel indul, az egyik az a költészetnapi slam, és van az open slam, amikor még nem volt tematizálva. Igen. Ezt nyerte meg a Gábor, így van pontosan, és ebben az volt a deal, hogy beleszállunk ebbe az egész slambe, toljuk hátulról itt a médiát, és hogy a fő díj azt, hogy nem más, mint egy óra a hittérítőben, ezt fogja ma behajtani rajtunk Gábor, de mielőtt behajtani rajtunk, szétfaggatjuk, hogy mit csinálja ezt az egészet, hol született, mivel foglalkozik.
2: És hisze Hórusban.
0: Sajnos
2: nem. Nem Henriben. Nem. Jó, akkor lefújva az egész első díj, meg ilyenek.
0: De te, mint filozófia történész, filozófia tanár, az ELTE-n tanítasz, hogyha jól láttam.
3: Nem. Régebben az ELTE-n tanítottam, de már jó ideje a Károli Egyetemen tanítom.
0: És ez ahhoz köthető, hogy egyébként az elsősorban a kutatási területed az Szent Ágoston és a ókori keresztény
3: filozófia? Nem köthető ahhoz, csak tehát ehhez nem köthető. Tehát az ELTE-ről akkor el kellett mennem, és akkor mehettem a Károli Egyetemre, ami egy nagyon jó hely, és tehát ahol ugyanúgy lehet, sőt, egyébként lehet, hogy inkább lehet ezzel a témával foglalkozni, de nem ez volt, akkor éppen nem ez volt a fő szempont, hanem hogy egy olyan helyre menjek, ahol jól érzem magam, és ahol lehet értelmes dolgokat csinálni.
0: Hát igen, mondjuk a mai magyar felsőoktatásban, ha valaki szeretne tényleg egyetemet csinálni, és úgy csinálni az egyetemi oktatást, mint ahogyan azt elképzeljük, vagy akár az ókorra támaszkodva, picit ilyen közösségként, autonómiára építkezve szeretné ezt csinálni, hát azért annak föl kell kötni a gatyát, hogy találjon egy ilyet.
2: De hogy ez lehet, hogy egy ilyen nagyon alulról jövő kérdés, de hogy akkor az ELTE az nem olyan hely volt, ahol lehet értelmes dolgokat csinálni?
3: De mondom, hogy nem. Tehát, szóval nem úgy volt ez, hogy én el akartam onnan menni, mert ott nem lehet értelmes dolgokat csinálni. Másokból úgy alakult, hogy lejárt a szerződésem, és nem hosszabbították meg, és akkor kínálkozott így több lehetőség is, és a Károli volt az, ami a legvonzóbb volt.
0: És mikor döntöttél úgy, hogy elkezded a slamben megvillantani tehetségedet, tudásodat? Vagy mitől
3: döntöttél? Hát ez egy új dolog. Ez egy nagyon új dolog, tehát tulajdonképpen tehát áprilisban kezdődött, amikor volt egy filozófiai szlem.
0: Hol?
3: Ez az Új Akropolis filozófiai iskola volt, és hát őszintén szólva, ezt nekik is elmondtam, hogy tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert rendkívül provokatív volt számomra a kiírás, amit ők nem provokatívnak szántak.
0: Hogyan szólt ez a kiírás?
2: Csak ennyi, hogy eleve én, amikor elképzeltem, hogy kijön ide vendégként, akkor mondjuk egy ilyen 20-as évei legelején járó fiút képzeltem, azért, mert hogy a slam az valahogy az én tudatomban úgy van meg, hogy ez a fiatalabb korosztály, tehát
0: ez
2: az egészen fiatal.
0: Hát furcsa is.
2: Nem ageizmus, Feri, hanem ez igazából tudod, ez egy új dolog, és a fiatalok kaptak rá, én így gondolom.
3: Hát ez így van, én furcsán is érzem magamot.
2: Na, akkor ez mégiscsak helytálló volt a feltételezésem.
3: Persze, egy különös szituáció eléggé. Hát számomra is, de érdekes nagyon.
0: Zökkenjünk vissza a kiíráshoz. Mi volt a provokatív?
3: Hát az, hogy nem akarok, tehát nem próbálom nagyon közömbösen mondani, szóval, hogy számomra a kiírásból, meg az Új Akropoliszról korábban kialakult képemből az jött le, hogy ők valahogy úgy képzelik, de valószínűleg nem így van, de nekem úgy jött le, és most is leginkább így látom, hogy valahogy úgy gondolják, hogy a filozófia az olyan gyors megváltásra való tudomány, amit olyan gyorsan kell felhasználni, ilyen majdhogy nem úgy, mint egy pirula, és erről is szól az a szemem, ami itt van. És akkor ez engem úgy felpaprikázott, hogy tehát valami olyasmi volt a kiírás. De egyébként nagyon jó volt a hangulat, meg mindenki nagyon, nagyon rendes volt, meg jó pofa volt, hogy változtasd meg élted, valami ilyesmi, hogy változás, változtasd meg élted, tehát ilyen nagy, nagyon nagy szavak, és akkor ezek a nagy szavak belőlem mindig egy ilyen valami mosolyt váltanak ki, és akkor ezt váltották ki, egy szemet váltottak ki.
0: Ó, de érdekes, hogy hogyan elő ilyen nyomásra, egyfajta pici kényszerre ez az egész fordulat.
1: Itt is egy ilyen áldozattá válás van, vagy egy ilyen csapdába esés, ilyen
0: Brückner
1: Jani féle.
0: Igen, és amióta, mert volt itt, most belefordult a hittérítő, csak hogy értsed a művészkedésbe, nagyon komolyan. Azóta csak ezzel foglalkozunk.
2: De nem ám alkotunk, mert ahhoz azért nincsen tehetségünk. Csak kívülről nézzük.
0: Most még nem, de szeretnénk konceptuális művészekké válni, és nagyon komoly lóvékat keresni.
3: És hát azzal lehet is.
0: Azért, pontos, hát ott a Jeff Koons-nak áll a hegyekben a lóvé, Csicsolinát megszerezte. Nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a Brückner fejtette ki azt legutóbb, amikor itt volt, hogy ilyen csapdába ejtés, kényszerítés a művész esetében előfordulhat úgy, hogy kényszer hatására a művet megtekintő lakosság esik csapdába, és ő készíti el tulajdonképpen magát a műtárgyat. És hogy itt is úgy tűnik, hogy azért valamennyire az élet kényszere, ez a reflexiós kényszer, ez képes alkotói folyamattá válni.
3: Hát igen, meg volt, ez már úgy bennem, szóval úgy régóta megvolt, meg ilyen bizonyos kis próbálkozások azért már voltak. Tehát, hogy mindig azt hiszem vágytam olyanra, hogy tudjak ilyen nyelvjátékokat olyan emberek előtt csinálni, akik odafigyelnek mondjuk fél másodpercnél tovább, hogy azonnali reakció legyen.
2: Akkor mégiscsak hiszel valamiféle instant megváltásban?
3: Ez nem megváltás.
2: De azonnali
3: reakció. Ez csak öröm. Az örömben hiszek. Hát megváltásban is, de nem instant.
0: Ha már öröm és öröm gondolás, legalább akkor most kihasználjuk a kicsi időt, és tudunk konkrétan kérdezni filozófia tanártól, hogy ugye itt a mértéketlenség erényével mi gyakran szoktunk foglalkozni a műsorban.
3: Mértéketlenség?
0: Nem, a mértéketlenség. A mértéketlenség erényével, amiről mi úgy tudjuk, hogy Arisztotelész még az első helyen kezelte ezt az erényt, és egyik legfontosabbnak tartotta, bár a legnehezebben járható útnak is, hogy ezzel szemben Akinói Szent Tamásnál ez oda csúszik a harmadik helyre már, és megerőzik különböző erények. Hogy szerinted...
1: Mit előzik meg?
0: Hát gondolom, bátorság, becsületesség, nagy lelkűség, nem tudom pontosan, mi előzi meg, de azt tudom, hogy veszít a szerepéből, és hogy azt szeretném tudni, hogy szerinted mennyire van létjogosultsága az erényfilozófiának, illetve ezen belül a mértéketesség erényének korunkban. Mennyire lehet ezt, és hogyan lehet interpretálni annak érdekében, hogy az örömeinket megőrizzük, és gondozzuk.
3: Uh-huh. Hát mondjuk Aquinóihoz nem tudok igazából hozzászólni, vagy nem merek. Arisztotelésznél maga a mértékletesség erénye az szerintem nincs az első helyen, de az kétségtelen, hogy minden erényben van az a momentum, hogy valahol megállni a középen. Tehát így lehet így értelmezni akár. Tehát amit mondasz, én ezt látom abban, ami szerintem tényleg úgy van. Tehát, hogy mindenhol megáll, meg kell állni. Minden érzelemnek valamilyen korlátot szabni, valahol megállni, nem, és nem tovább menni. Most ennek szerintem van aktualitása, csak én ezt nem úgy nevezném annyira, hogy mértékletesség, hanem hogy türelem. Tehát, hogy én nagyon gyakran láttam, vagy érzékelem, hogy magamon is, és sokáig azt hittem, hogy türelmes ember vagyok, és kiderült, hogy nem vagyok. Tehát, hogy nagyon sok minden megold az, hogy az ember egy kicsit vár, megkeresi a megfelelő alkalmat, a megfelelő helyet, és nem csak úgy belemenni a dolgokba.
0: És tudsz ezzel öngondozás szintjén foglalkozni, hogy türelmesebb legyél?
3: Hát csak annyiban, hogy így átgondolom a dolgokat, hogy amikor nem voltam türelmes.
0: Mert ez engem
1: miből
0: is
1: jöttél rá, hogy türelmetlen vagy? Vagy az hogy van, hogy valaki azt hiszi, hogy türelmes, és akkor kiderül, hogy türelmetlen?
3: Hát, hogy mondjuk erényt látok időnként abban, hogy olyan gyorsan megmondani valakinek, hogy mi a véleményem róla, vagy egy adott helyzetben, hogy fintorogni egy nagyot, amikor az nem jó. Holott tehát ki kell várni, tehát, hogy figyelni kell. Tehát tulajdonképpen a türelem mellett szerintem a másik fontos erény a figyelem. Hogy az ott lét.
0: Hát igen, meg a figyelem, tehát az önmagamra figyelés, az lehet valamennyire eszköz a a türelem irányához való eljutásban. Tehát én például, én szintén megfigyeltem magam, hogy rendkívül türelmetlen vagyok, megdöbbentő módon. Azt gondolom, hogy sokat, sokat fejlődtem benne, de ha valaki aztán én tényleg...
2: Igen, tehát tényleg nagyon türelmetlen vagyok.
0: És én arra jöttem rá, hogy engem a hideg víz tanít türelemre, eljárok direkt fürdőbe, és kijövök a nagyon meleg vízből, és szépen, lassan, óvatosan, mindenféle sikoltozás nélkül belegyalogolok a hideg vízbe. És hagyom, ahogyan a testemet elárassza a hideg, és hagyom, hogy tanítson a víz arra, hogy türelem, pontosan 60 másodpercnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezt a vizet megszok. Nem tudod siettetni, nem tudod késleltetni, mindenképpen el kell telnie, nincsen más, mint elfogadnom azt, hogy ez most történik. És én úgy érzem, hogy az ezzel való foglalatosság az, amelyik valamennyire a türelemre próbál tanítani, vagy én magamat próbálom rávenni erre, foglalkozom vele. Tehát, hogy ez a fajta öngondozás, ez a fajta erényekre épülő gondolkodás, ami azt gondolom, hogy valamennyire lehet járható út abban, hogyha szeretnénk tényleg sokkal több mindent megismerni magunkban. És hogy talán ez tűnik el valahogy az erény filozófia háttérbe húzódásában, az öngondozásnak a gyakorlata.
3: Hát igen. Igen, de hát mondjuk ma például erre való a pszichodráma.
0: Tényleg.
3: Tehát vannak erre azért módszerek meg eszközök.
0: Igen, sőt, talán még sokkal több, hiszen a kollektív öngondozásra nevezhetjük így, talán soha nem volt annyira sikeres, mint napjainkban.
3: Hát és ez, amiről beszéltetek, hogy én bemegyek a 20 éves gyerekek közé, ez is egyfajta... Nem ez volt a nyílt motiváció, vagy tudatos motiváció, de ez is egyfajta terápia.
2: Hát itt szerintem nem a komfortzónádból való kilépés, és egyfajta ilyen alázattanulás.
3: Hát ez így nem volt bennem, hogy alá... Sőt,
2: itt aztán senki ne gondolja.
3: De hogy hát igen, szóval az ember valamit úgy csinál, így van egy szakmában, van szerepben, és akkor abból úgy ki.
1: De és... hogy azért egyetemi tanárként a 20 éves gyerekek neked közeged, nem?
3: Tehát, persze, nem, csak nem más, idegen. Csak egész más a szerep, amikor ott állok és így mondom, meg minden, tehát van egy erős alárendelt, ilyen alá, van egy aláfölé rendeltség, még akkor is, hogyha az ember normális próbál lenni. Viszont az ember nincs, tehát eleve például az ember ott nyilván tegeződik, tehát ez olyan, mint hogy nyilván nem lehet magázodva focizni, életet menteni.
0: Egyetemen magázódtok?
3: Egy csomó minden, olyan ott magázódunk, igen. Oh. Viszont a Slammen egy ugyanaz a srác, vagy egy fiatalabbal is az ember alapvetően tegeződik, mert ez egy ilyen kollegiális viszony.
0: Ez olyan érdekes, amikor én szociológiára jártam, és a Somlai tanár úr volt a tanszék vezető a szociológia történeten, aki nem volt fiatal már akkor sem, és emlékszem, az első órán bejött, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy nekünk menni fog-e, de hogy tegeződünk, mert hogy az egyetem is, hogy ez egy ilyen horizontális szerveződés, és belecsapott. És onnantól kezdve következetesen tegezett minket, nem foglalkozott azzal, hogyha mi magáztuk, de hogy megint csak ilyen csapdába ejtett minket ezzel, hogy vajon menni fog-e, nem ment egyébként. Maximum egy szervusz tanárurat tudtam kipréselni a számon, hogyha nagyon-nagyon összeszedtem magam, pedig voltam katona, tehát tudok váltani a magázás tegezés között, tényleg azt gondolom, hogy készség.
3: Szóval össze kellett magad szedni, hogy...
0: Nagyon. És a mai napig, hogyha találkoznék vele a villamoson, akkor... Hát maximum egy ilyen jó estét, szervusz tanárulat tudnék tőle. Szerintem mély meghajlások közepette, mert hogy rengeteget tanultam tőle, azt gondolom.
3: Hát vannak olyan személyiségek, akik nem tudnak magázódni, és azok között meg vannak olyanok is, akiket tényleg le lehet tegezni. Tehát ezek szerint ő csak félig volt ilyen. De én nem vagyok. Tehát meg szerintem nem horizontális. Aha. Az egyetem annak ellenére, hogy az egész... Ez most az egyik ilyen szövegemben úgy bennem, vagy talán többen is benne van, hogy az egészet én egy játék szituációnak tartom, amiben be kell szállni. Tehát, hogy vannak szabályok, és azért öröm. mert hogy a szabályokat.
0: Igen, egyébként, és ez olyan jó, hogy ez előjön, hogy szerintem is a valódi nagy örömök, azok szabályok között, korlátok között képesek igazán megmutatni azt, hogy tulajdonképpen micsoda erő van bennük, és ezeknek a szabályoknak a mozgatása, a korlátok mozgatásnak a lehetősége az, ami szerintem megteremti ennek az örömnek a garanciáját.
3: Meg a szabályok közös elfogadása. Igen, tehát a közös, tehát a szabályoknak a közös elfogadása, a közös követése és a közös megvitatása.
2: A közös elfogadása szerintem a szabadságérzetet, érzetét is adja az embernek, hogy nem egy más által kitalált keretrendszer van ráerültetve, hanem a közreműködésével
3: hát,
2: vagy
3: más,
2: az egyetértésével.
3: Igen, vagy akár egy más által is, tehát mint mondjuk például amikor monopolizunk, nem mi találtok ki, de együtt tudjuk elfogadni, együtt tudunk benne működni, sőt együtt tudunk új kártyákat kitalálni, vagy esetleg a szabályokat fésztolla kibővíteni, vagy áthúzni, vagy kiegészíteni.
0: A mai alkalommal Gábor stílusosan 7 darab szlemmel készült, áldassék a 7, ami azt is jelenti, hogy hamarosan belecsapunk ebbe. Mielőtt még elkezdeni, majd egy zenével átkötjük az egészet, egy picit nézzük meg, hogy akkor mi is lesz akkor ennek a struktúrája. 7 szlemet hoztál, mire gondoltál, milyen lenne a felépítése a következő egy órának?
3: Bennem már minden struktúra összebomlott ezzel kapcsolatban.
0: Ez egy absztrakt szlemek lesznek, én már hallottam.
2: De nem ilyen dadaista szabad versek.
3: Nem. Sőt, éppen az egyik baj velük, hogy nagyon rímesek.
2: Kovács Ákosi magasság.
3: Azt nem szeretik igazából a szlemmerek annyira a rímeket.
0: Azt kitédek, hogy kinek szeret. Úgy.
3: Egyébként, igen. Meg vannak akik, tehát van egy ilyen kis társaság, akik a rímeket szeretik, de én is próbálok például, én iszonyatos erőfeszítéseket teszek mostanában, hogy ne használják rímet, vagy kevesebbet. És a legutolsóban például sikerült több sort rím nélkül megcsinálni.
1: De ez azért van, mert akkor nehezebb a ritmus, tehát akkor nagyobb kihívás ritmust építeni,
3: nem,
1: ha nincs rím.
3: Nem, vagy... hanem azért van, mert hogy én megértem azokat, akik utálják a rímeket, mert a rím az szerintem egyrészt, én imádom, és imádom a rímeket, ugyanakkor állati veszélyesek, mert én például az egyik szlemben meg is írtam, hogy ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van. Tehát hogy szerintem, hogy a rímnek van egy ilyen szerepe, hogy egy ilyen detektorként megtalálni rímmel dolgokat, ami egyébként nem jutna az eszembe, és odavaló. De ez ritka. Tehát ez egy kegyelmi pillanat, tehát ihlet kell hozzá. A rím másfelől meg belevisz az embert, beviszi kényszerekbe, és olyan retorikusságot ad a szövegnek, ami nem biztos, hogy mindig jó. Tehát, hogy elég intimitás ellenes a rím. Tehát bizonyos dolgokat, meg a drámaiságot van, hogy szolgálja, van, hogy elnyomja, elrontja. Úgyhogy ezért próbálok, tehát hogy gyakran hitelesebb tud lenni rím nélkül egy szöveg, és próbálok egy olyan hangot megtalálni, de szerintem ez még nem nagyon sikerült, ami rím nélkül. Rím nélkül is egy olyan tömör megszólalás, amit általában szlemnek szoktak nevezni.
0: Azt gondolom, ennyi alapozás megfelelő lesz, míg azt tisztázzuk, hogy akkor a szlemek...
1: Nekem is van még egy szlemes kérdés.
0: Hogy a szlemek között hogyan kössük át, hogy betoljunk alá egy kis instrumentált, és akkor úgy a következő, vagy szeretnél beszélni a szlem után, a következőről megalapozni, vagy szeretnél bármi ilyesmi?
3: Hát szerintem legyen úgy, hogyha eszetekbe jut valami róla, akkor jó. Beszéljünk róla, ha nem, akkor legyen egy
0: jó. Hogy az időt be tudjuk osztani, ezek a szlemek, ezek szabvány hosszúságú szlemek, tehát...
3: Igen, tartja. Tehát 3-4 perc között.
0: Jó, akkor lesz időnk utána beszélni is róla, akkor mindig egy kicsit visszajövünk szerintem majd utána. Jó, akkor most Serranóval egy picit elmosuk ezt az előző részt, és akkor utána egy lassú emelkedéssel azonnal belekúszunk majd Kendefi Gábor exkluzív szlem showjába, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítőben.

0: Jó, szóval az első lenne az, amiről beszéltem, ami a, ez a bizonyos filozófiai szám, és ennek még címe is volt, két szenekát. Egy lábon kihordott apoteózis után sorszámot húztam a metafizikán. A nővérke szigorú derekát követve valami folyosót szelekát, látom a fényt, váltom a vényt, étkezés után beveszek két szenekát, és mindörökre lelkemre kötve, légy pozitív, s ha a homokban játszol, csak az örök emberi csorogjon a szádból. Lépj túl a rímeken, a ritmikus dumán, semmi se legyen idegen tőled, ami humán. Légy a másik, és úgy leszel magad. Légy a légy, mi példára ragad. Légy a sas, és fogdosd magad. Légy, mint minden ember, fenség, sarki vendég, látóipari egység, test és lélek, hol pecsétes asztalon kopognak a tétek, amik hagyom, vagy kifeletesség, lehet pihenni, miért nem inkább a semmi? Leszek az egy, és leszek a minden, mit találtam otthon, s hazavittem. Fityegek mantra végen, fellegajtó kilincsem. Önisme hely, és önfelej, önkitej, és önmegvaló. Leszek, aminek már lenni se kell. Ide a világban szárnyaló, bányaló. Gyere be, trójai magánvaló. Mondom, szia, ataraxia. Fosztó képzeletem szárnyán merülök, s megülök a tengermélyi vártán, mindenek fenekén, homorú lesem. Drága én, már nem kell ezt tesem. De szívem, jaj, elszorul. Ha szenekám elgurul, mi lesz majd velem?
1: Ez jellemző egyébként, hogy filozófiai, tehát hogy az hogy te filozófiával foglalkozol, vagy filozófiát tanítasz, ez nagyban megfesti a szlemedet? Vagy ebből a talajból táplálkozik?
0: Hát szerintem, tehát ez az, ami úgy tárgyában, ami tárgyában ilyen, tehát hogy vannak benne filozófiai kifejezések, meg fogalmak, de meg aztán a legutolsó is egy kicsit kapcsolódik, de az inkább a filozófia tanítás helyzetéhez kapcsolódik. De alapvetően utálom az olyan dolgokat az élet más területéről, aminek köze van ahhoz, amivel foglalkozom. Tehát, hogy utálok filozófiai vonatkozású regényeket olvasni, antik vonatkozású regényeket olvasni. Tehát általában ez nálam úgy elválik, és szerves módon valószínűleg mindegyikben benne van az, hogy filozófiai módon gondolkozom, de hát itt van csak az, hogy tényleg nevek vannak, vagy legalábbis egy név van, filozófus név, meg fogalmak, terminusok, ez csak itt fordul elő.
1: Én amikor hallgattam a Csiliben is a szlemedet, illetve az Ankerben is, végig az volt az érzésem, hogy ezek nagyon absztrakt szlemek, és hogy nekem nagyon-nagyon kellett pörgetni az agyamat ködben, ilyen processzorként járatni, hogy tudjam követni. Aztán mégis arra jöttem rá, hogy inkább csak becsukom a szemem, és úgy egy picit talán még könnyebb a befogadás. Szoktál ezzel kapcsolatban visszajelzést kapni, hogy mennyire elvontak ezek a szlemek, szövegek?
0: Hát igen, sajnos sokan mondják, hogy nem értik. Úgyhogy hát ez nekem egy feladat. Hogy hogyan lehet azt, amit én még úgy komolyan gondolok, azt úgy elmondani, hogy értsék. Sokan mondják, de szerintem az se baj, hogyha az ember bizonyos dolgokat nem ért belőle, aztán utána gondolkozik, meg az egészből összejön valami, vagy esetleg még egyszer meg lehet hallgatni, mint például így most.
1: A hallgatói tudják, hogy szlemez?
0: Hát igen, az most már eléggé beszivárgott, tehát így érdeklődnek néha, meg volt is, hogy ugye, tehát tényleg ezek érdekes ilyen szerepütközések, hogy az ember tart egy órát, és akkor tényleg van ez a nem horizontális kapcsolat, aztán oda jön hozzám az egyik hallgató, és akkor, hát tanár úr, hát ez, ugye ezt nem szabad kimondani, hogy ez a jó volt, mondja ugyanazon a folyosón, tehát, hogy meg többen így kifejezték, hogy ők együtt, nem tudom, két csaj együtt hallgatta, és milyen jó.
1: Ez érdekes. Érdekes, mit mondtál a fiatalokról, aztán már mindjárt folytatjuk fiatalokkal kapcsolatban, hogy én például, amikor elmentem az Ankertes szlemre, mert az unoköcsém is fellépett, És engem például nagyon-nagyon nagy nyugalommal töltött el az, hogy a jövőnk biztonságban van, mert azt láttam, hogy tényleg ilyen 18, vagy nem tudom, 16-24 év közötti fiatalok, mind szlemerként, mind pedig jelenlévőként, vendégként, ott élvezték a helyszínt, csacsogtak, szemezgettek, összebújtak, beszélgettek, reflektáltak, és arra gondoltam, hogy mennyire biztonságban van a jövőnk, hiszen hogyha itt ülnek és ezzel foglalkoznak egy, nem tudom én, csütörtök este, akkor igazából mit hogyan merünk bármilyen jelzővel illetni az úgynevezett mai fiatalságot? A legjobb arcok voltak. És az egyébként, hogy vannak idősebbek, akik bemennek ebbe a térbe, és azt mondják, hogy nézzétek, én is kiállok, megmutatom magam, szerintem ettől jobb szocializáció a világon nincsen konkrétan.
0: Lehet, de nekem, szóval ez nekem is nagyon tetszik ez, hogy tényleg ezzel foglalkoznak emberek, és tehát ilyen fiatal srácok. Én is ebben látok reményt.

0: ennek a szemében.
1: Ez a legújabb, ami ehhez kapcsolódik, és ezt még nem mondtam el sehol. Gondoltam, hogy ez premier lesz, úgyhogy utána is érdeklődtem, hogy ettől még indulhatok-e vele a versenyben, és azt írták, hogy igen. És ez pont ehhez a témához kapcsolódik. Egyszer, ahogy éppen szlemet pengeték, ahogy üzemszerűen örök szlemszűzen üzengeték, jó fej, önkifej, aki a klubba lejár, amíg a dilie lejár, tudod, tanár! Szóval, ahogy kedélyesen elmi lesz velünk ezék, belém hasított. Tényleg, mi lesz veletek, ti általunk remzedék? Ha az órámról nem lógtok, akkor is a neten lógtok. A kijelzőkön Platon sor mintázza a boldog születésnapot, a nyugodjatok békében, a nyugodjon békében, a nyugodjék békében, és a mindenki nyugodjon le a ába. De nálam is megy a multitasking. Ez csak részben óra, részben metafora casting. Hogy én vagyok az elmélyült, ti meg a felületesek? Én csak befelé mélyülök, de nektek mindenfelé van mindenféle felületetek. Nektek már nem jön be a nagy papás dadaizmus, a ráérős mindenre rákérdezés, a porlepte porlesöprés. Ti nem bontotok le semmit, nektek már ott van minden lebontva. Minden illesztési szabály is csak csorbult legókocka. Én meg dühöngök a közöny rajszögében ülve és saját logikán farkába dőlve. Miért nem szálltok be a játékomba? Mert nem hiszitek el, hogy ez egy játék volna. Nektek nem marad se pátos, se fájdalom, se tisztelet, se tekintélyrombolás, csak indulat és egy lájk, hogy legyincsél. Én hagyományfoszlányokat adok nektek, hogy hagyhassátok a fenébe, ti meg okot adtok nekem cserébe az optimizmusra. Az optimizmusra. Mert dönthettek-e ti úgy, ahogy rólatok eldöntetett? Hogy kézenfekvők, magatoktól értetődők legyetek. Minden kőtábla módosítást tisztelő, rendelet mentén kérdező, nem össze-vissza tájékozódgató, de jól tájékoztatható, rendes, plakátból értő emberek. Tudjátok-e ti rendesen tartani a fejeteket, hogy töltsérfejű tanárok töltsék be funkciójukat? Szólhat-e még nektek, hogy a magyar nem volt, hanem lesz, de Jézus magyar volt? Csődültek-e majd az igazságtérre, az igazságszobor felszentelésére, ami leleplezhetetlen lesz, mert lepelből készült? Meg lehet-e majd titeket úgy Isten igazából védeni? Megvédeni az adótól, a kamatoktól, az adott szavatoktól, a lelki ismeretetektől, az ismeretektől, a túlélési történetektől, az egész magyar történelemtől? Komolyan, mi vagytok ti? Talán egy időzített mi? Vagy csak néztek rám, nem értve, mi ez a hucag és ajtócsapkodás? Ez a barátságos bevagonírozás a többes szám második szemébe? Vagy már a Ferihegyin egy nagyot legyin, majd jót szippantva a friss Ryanairből a Margit híd ívére tekint.
2: Azon gondolkodom, hogy...
0: Töltöm ezt is, hogy azért ebben nagyon sok olyan aktuális társadalmi kérdés fölbukkan, amelyik azért elmozdítja a szlemedet. Számomra picit így a küldetés irányába, hogy mennyire van társadalmi küldetése, tudatos társadalmi küldetése a szövegeidnek, mennyire akarsz konkrétan olyan kérdéseket feltenni, vagy indukálni, amelynek hatására az ember másként tekint arra a korra, amiben él?
1: Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy akarok-e, de kijön belőlem. Tehát nagyon sok ilyen szöveg úgy jött, hogy hallgattam a rádiót, és ez nagyon felpöszkölte az agyamat. Szóval nyilván van egy ilyen...
0: Kossuthot?
1: Hát például, de tulajdonképpen bármit, tehát egy csomó, tehát mindenféle rádióban van rendkívül irritáló dolog. Tehát például nagyon utálom, amikor egy világnézetű emberek beszélgetnek egymással. Tehát ez ugye minden rádióban előfordul.
3: Igen, például mi. Nagyjából.
0: Nekünk nincs azonos világnézetű hármunknak szerintem.
3: Amikor nincsen, akkor abból mindig botrány van.
0: És kifigarázza is a fejét. Voltak itt ügyek a háttérben, amiket másként gondoltunk.
3: Nem akarom eltusolni.
0: Nem akarom eltusolni, de kevésbé se.
1: Szóval, de van egy ilyen nyilván, meg amikor

0: egyébként a következő, tehát ami most gondolkozok ilyen szlemem, az például pont a szlem szemelésről szól, hogy miért, tehát hogy annak az okait kutatom magamban, hogy miért, és az egyik nyilván egy ilyen a régi vágy a frankó mondásra. Tehát, hogy van egy ilyen narcisztikus vágy bennem arra, hogy én legyek az, aki megmondja a frankót.
1: Látva, lássatok?
0: Hát, de úgy, hogy ilyen bevillantva, tehát, hogy groteszk módon, meg hogy akkor úgy ádöbbenjenek, meg tehát van egy ilyen, de én ezt magam is így kívülről szemlélve magamat mondom.
1: Mennyire új jelenség ez benned, Oppe? Halló?
2: Halló?
1: Halló? Halló?
2: Itt vagyok.
1: Hallgatunk. Halló?
2: Na, kis kérdés, Robi vagyok. Egy Csáv. Kérdés csak Csáv. Annyi, hogy a slambe mennyire ciki a papírolás, illetve hogy van ez, hogy van, aki így, van, aki úgy.
0: Itt van kamera ezek szerint?
3: Igen, bennem is felmerült nincs, ez a kérdés. Nagyon nem örülnék neki.
2: Köszönöm, meghallgatom.
0: Nem szoktam, tehát a slamben általában mindenki olvas, én itt most olvasok, de amikor fellépek, akkor sosem olvasok. Tehát azt nem tudnék most 7 slamet úgy elmondani mindegyiket a fejemből, de egyébként csak fejből tudok. Néha volt egyszer-kétszer hogy felolvastam, és az mindig rosszul is sikerült, de hát általában elmondom, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész a memorizálás, és akkor válik igazából sajátom, mert ezt most nagyon sokat kellett gyakorolnom, hogy ne fejből mondjam, hogy tudjam olvasva is, nem tudom mennyire sikerül, de hogy azonos tudjak vele lenni akkor is, ha olvasom.
1: Ez most nagyon szép volt szerintem, mert én aki szintén rádióban beszélek, és hogy kell valamennyire foglalkoznom azzal, hogy értsék is, amit mondok, az utóbbi időben tudatosan figyelem magam, hogy hogy milyen hatása van rám az előadás is. Érdekes, hogy én például csak sírúból tudom nyomni, és soha nem értettem, hogy vajon mi az, ami miatt ennyire remeg a szlemereknek a keze, és a tegnapi napon felolvastam egy nyitó beszédet, és úgy remegett a kezemben a mobil, hogy konkrétan 2 kézzel kellett megfogni, de én egyébként, én reflexből adok elő bárhol is évek óta, hogy ez egy, nem tudom, ez mitől van egyébként ez a kézremegés dolog, ami engem meglepett.
0: Hát szerintem ez a rutinnal
1: elmúlik. Hát én tök rutinos vagyok, évek óta
0: adott
1: elő.
0: De olvasásban nem?
1: Nem, abban egyáltalán
0: hát
1: nem.
0: Ez az. Tehát, hogy ahhoz is kell egy rutin, tehát például tudományos konferenciákon van, hogy nem, de általában mégiscsak felolvasni szoktam. Tehát a leggyakrabban felolvasni, mert gyakran olyan szövegek, amilyen filológiailag érdekes, meg terminológia nagyon fontos, és akkor felolvasom, de én is igazából ott is azt szeretem, hogyha el tudom mondani olvasás nélkül.
1: Rá kell gyúrni a kamerát.
0: Akkor egy sűrű jegyzet kell, vagy nagy, tehát akkor aztán tényleg nagyon azonosnak kell lenni vele. Tehát én nekem is ott is az az ideálom, csak azt nem mindig sikerül megvalósítani.
1: Nekem bocsánat, mondjuk.
4: Hogy van, aki tud szlemet improvizálni?
0: Vannak ilyenek, én még ilyet nem hallottam, mert csak hallottam róla, hogy csinálnak ilyet.
4: Tehát, hogy a Szájdot hallottam egy párszor random trippen, ami úgy ilyen improvizálós, de ott is mindig a meglévő mintáit variálja. Aha. Tehát, hogy ismerem a szövegeit, hiába aha. improvizál.
0: Aha. Nem voltam még ilyenen, csak láttam olyan kiírást, ami erről szólt. Én egyszer kipróbálnám, szerintem nekem ez nem menne, de szerintem élvezném a kudarcot.
1: Ez nagyon érdekes, hogy a kényszer mit hoz ki az emberből. Nekem volt egy ilyen TED előadásom, és amikor arra felkészítettek, akkor én nagyon nagy mellénnyel nyomultam, hogy oké, nem lesz ez a probléma. Természetesen világosabb vált a felkészülés során, hogy azért itt van mit csiszolni, és azok, akik felkészítettek, a Csaba és az Imre, egy olyan segédeszközt adtak a kezembe, amiben tudtam lépésről lépésre haladni, és türelemmel nem kidobni az összes rakétámat már az első 3 mondatban. És ott például azt mondják, hogy egy olyan emberről tudnak, aki képes így úgy kiállni és mondani egy ilyen tettokat, aki tényleg így síróból. Tehát azért az a síróból mondás, azért ez nagy kaland, akárhogy is nézzük. De izgalmas.
4: És ki az az egy ember, azt tudjuk?
1: Nem tudom már sajnos. Jó. Viszont most arra gondolom, hogy lekapcsolom a telefont, és akkor tovább folytatjuk a szlemelést. Kendefi Gábort halljátok.
0: Hát akkor most esetleg lehet valami talán még közéletibb, ami lágyabb, kicsit látosabb. Látosabb, mint az eddigiek, meg szerintem kicsit így közvetlenebbül szórakoztató, de lehet, hogy csak számomra.
1: Kiderül.
0: Ez egy olyan szlemem volt, aminek az volt a címe, hogy ha Magyarországra jössz. Ez talán érdemes tudni hozzá. Tematika ez volt. Tudta ön, hogy nincs kizárva, hogy aki nincs kizárva, az bevándorol. És ugye tiszta, hogy aki bevándorol, és személyben zavarhonol, az nem mint Star Wars statiszta, akadhat közöttük terrorista. Akarja-e, hogy maradjon írmagja, akire mindenét írhatja? Szereti-e ön a szeretteit? Tudta, hogy csak a jól körülhatárolt szeretet segít? Tudta-e ön, hogyha megengedjük is, hogy van háztartási és étkezési bevándorló, azért számottevőbb a megélhetési. És azt jobb, ha nem engedjük. Vagy ön hogy látja? Ki vegyen a létminimum kosarából? Ön és családja? Vagy az a sok megélhetési a halálfaszáról, ki nem látja, hol van mindennek a határa, mert neki csak a halál listája hátára skiccelt térképet áll. Tudja is az a terrorista bevándor, hol lakott itt Vörösmarty Sándor? Otthon tessék legénykedni, nem ide jönni megélhetni. Ugye egyetért, hogy mi nálunk már itt vannak, akiket nem integrálunk. Akarja, hogy az óvodákban ne hulljanak legjobbjaink behurcolt hererákban? Ugye egyetért ön, hogy a forint és az euró után az éjsz jön? Azt talán meg sem kell említeni, hogy jó félni, de még jobb megfélemlíteni. Ugye egyetért, hogy ön helyett megbélyegezzünk, majd egy lélekkel fellélegezzünk? Ugye egyet tetszik érteni, hogy tegezzünk? Akarod-e, hogy gyermeked a kórházban meggyógyítsák, és kiadjuk végre a nemzeti szimuláns listát? Ugye egyetértesz, hogy amíg egyetértünk, amibe téged is beleértsünk? De ugye akarod, hogy legyen eszközünk, ha kiderülne, hogy sokunkhoz nincs közünk? Tudod, akik közülünk, de nem közénk. Egyenlők ők, probléma semmi, de nem mi. De hogy utáljuk, a tolerálóba beutaljuk. Ugye akarod, hogy a magyar tudományos akadékoskodás falát ledöntsék, és álljon fel a nagy nemzeti etetőszék? Nyilván azon sem vitázunk, szomszédainkkal jobb, ha vigyázunk, mert a világon legszebb a mi gyászunk. Tudtad, hogy közösek a nemzeti ünnepeink? Mi tartalék zsebkendővel, ők pezsgővel ünnepelik. Emlékszel, hogy a megszálló olyan vendégfajta nálunk, és hogy mi vidámpark helyett emlékparkba járunk, hol 100 iskolás csoportot vigasztal, egyetlen könnyáztatta terepasztal? Tudod, hogy déltől északig miről zúg a plakát? A legrövidebb út lélektől lélekig, ha úgy kezdett, hogy a tekv anyád. Ha Magyarországról szakadsz, jobb, ha távol is maradsz. Haza, ha jönnél, haza a reprint történelembe, csak vikendre. És te haza, ne vedd a szívedre, de pont ilyen happy endre számított Adi Endre.
1: Fantasztikus. Bocsánat, csak ebbét néha hangosítgatnom kell. Mennyire kell esetlennek viccesnek lennie? Vagy nem is kell, rossz a kérdés. Mennyire jó az, hogyha vicces, hogyha tényleg az embert ilyen nagyon belül találják meg a mondatok vagy a tartalmak?
0: Hát én azt szeretem. Tehát meg én úgy működöm, hogy ilyen általában ilyen poénok szoktak lenni. Szóval nekem ez úgy természetes, hogy ezek mikor mennyire jók, azt nem tudom, de vagy változó, azt azért látom a visszajelzésekből, de van, amikor szerintem jól sikerül. Tehát nekem ez a természetes, hogy tehát én nem nagyon tudnék máshogy megnyilatkozni. De azért eléggé a sajátja a szlemnek. Tehát ott nagyon ez a stand-upos beütés, az nagyon ott szokott lenni ezeken az ankertes szlemesteken, és általában röhögni szokta.
1: Ülnek a poénok általában? Értik az emberek?
0: Az enyém? Mindig? Aha. Egy idő után igen. Tehát ez érdekes, hogy általában nem nagyon tudok elkezdeni egy szlemet, tehát mindig azt vettem észre legalábbis, hogy körülbelül a második ilyen hát versszaknál, vagy ilyen löketnél, nagyobb egységnél kezd valami derengeni, hogy mit akarok tulajdonképpen mondani. Tehát ezen dolgozom, hogy lehetne ezt ezen változtatni, hogy talán rögtön is kiderüljön. De onnantól már igen, tehát hogy most már egyre gyakoribb, hogy röhögnek, vagy majdnem folyamatosan nem, de hogy úgy többször is röhögnek egymás után. De vannak nagyon vicces emberek, tehát akiknél végig megy a röhögés.
1: Igen, hogy biztos, hogy közrepozza, bár itt is érdekes volt ebben a szlemedben, hogy voltak részek, amik nagyon mulatságosak voltak, és a vége felé azért szépen lassan így elcsendesedtem, és valahogy onnantól kezdve, hogy megjelent a papos rész, és valahogy, tehát ez a...
3: Nem, a papos rész volt az igazán vicces.
1: Igen, egy bizonyos szempontból
0: is azt gondolnám.
3: Nagyon kreatív megoldás egyébként. Például én nem gondoltam volna arra, hogy egy egyfajta ilyen áhítatos, miséző hangot bele lehet vinni a szlembe. Ami egyébként nagyon jól, metakommunikáció szintjén is nagyon jól működik.
0: Egyébként ez egy bevett eszköz, én ezt mikor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, meg amikor voltak ezek az a konzultáció, akkor nekem rögtön ez ugrott be, rögtön egyrészt az ugrott be, hogy van egy ilyen egy csalóka érvelés ebben a konzultációs ívben, hogy ha bejön, akkor bevándorló, ha bevándorló, akkor talán terrorista, ha talán terrorista, akkor izé. Tehát volt egy ilyen logikai dolog, ami nekem azonnal úgy elkezdett piszkálni, és akkor rögtön ez jutott eszembe, hogy ezt a csalóka érvelést, ezt a csúsztató érvelést, nem, hogy ezt így kellene csinálni, hogy nem recitatív, hanem ilyen papi mise hangnemben kell.
3: De honnan jött ez
0: csinálni, és aztán utólag vettem észre, nem tudom, de utólag aztán nézegettem szlemeket, és láttam, hogy éltek már ilyennel. Nem erre, nem pont, nem ilyen témában, meg nem ilyen hangulattal, de hogy volt már, sőt, kifejezetten papi ruhában is adtak elő szlemet. Tehát most legalább kettő ilyen van, és még szóval volt egy-két ilyen, de ezeket később jött. Tehát én ezt nem loptam el, hanem később jött, de tulajdonképpen az sem lenne baj, hogyha tudtam volna, mert szerintem ez itt másképp hat, mint azokban a szlemmel.
1: Érdekes, most azon gondolkodom, hogy hol van vajon az átfedés a prédikátor, a szlemmel, és ezekben ezek között a karakterek között, hogy mennyire tudna egyébként mondjuk egy progresszív prédikátor mondjuk a szlemet, mint eszközt használni arra, hogy átadja az elveit.
3: Nekem ugyanezt fordult meg a fejemben.
4: Hogy én láttam ilyen videót. De most ez nem.
0: Én is láttam már olyat, ami nagyon didaktikus, tehát már prédikátor szlemben. De én azt igazából annyira nem szeretem. Tehát, hogy van egy ilyen irányzat, amiben vannak jók, tehát például Molnár Péter kifejezett, tehát nem vallási prédikáció, de hogy egy nagyon direkt morális, politikai mondani való. És az nekem egy kicsit sok, de ő nagyon jól csinálja ezt, de én mindig kerülöm azt, hogy úgy direktbe. Tehát én nekem a nagy szavakról mindig a röhögés jut az eszembe. Tehát, hogy nagy szavakat mindig csak idézőjellel tudok a szlemekben használni, és pont ezt szeretem, hogyha hallok valami jó nagy szót, és akkor azt már be lehet rejezni itt két idézőjel közé valami jó, egészen olyan kontextusban, amiben még az életében nem volt az a nagy szó. Mindig ez izgat.
3: De hogy ezzel mindig kipukkasztod ezt a nagy szót?
0: Igen. Tehát, hogy én nem tudnék,
3: hát,
0: hogy esélyegyenlőség komolyan egy szlemben, hát így persze beszélgetünk, meg egy nagyon írtófontos dolog, meg integrált oktatás, meg stb. Rengeteg ilyen fontos érték van, de hogy mi köze ennek a szemhez? Tehát, hogy legalábbis én nem tudnám ezt így komolyan.
3: De nekem egyébként a szlemmel a kapcsolatban az az érzésem, hogy mindig kell azért, hogy valamilyen, nem tudom, társadalmi problémáról szóljon, vagy valamilyen társadalmi aktualitása legyen.
4: Ez a költészetnek is saját. Tehát, hogy ez igazából a költészetnek magának saját.
3: Hát nem biztos, mert az elég sokat el lehet merengeni szerelmekről,
0: az ágy közös,
3: borozásról.
0: Az ágy közös, a párna nem.
4: Igen.
0: most ennek a politikai aktualitása mi, vagy ha csak nem egy koalíció, pártkoalícióról
3: társadalmi
0: gondolunk.
3: Lehet.
4: Társadalmi, igen.
3: De egyébként nem értek egyet kitűvel, nem azért mondom, mert nem azt mondom, hogy egy millió olyan vers van, fogalmam sincs, nem olvastam egy millió verset, de rengeteg olyan vers van, aminek
0: persze.
3: Abszolút
0: de a slamben, semmi köze társadalmi. A slamben nagyon megvan ez. Hát jó, nekem is a legtöbb ilyen szövegem az tényleg közéleti, csak mondjuk azt nem szeretem, ami nagyon gyakori, hogy ilyen politikus nevek. Uh-huh. Tehát, hogy anyázzuk Orbánt, meg Gyurcsány, meg nem tudom kicsodát, tehát, hogy én még politikus nevet soha nem használtam a
1: szájban. Mi sejtjük ki a szánkon, hanem muszáj. Mert hát, túl direkt, szerintem.
3: Nem valók a muszáj.
1: Igen, de hogy én most ugye, hogy több projektben is művészekkel dolgozom, most már egyre kevesebbet adok ötleteket, mert hogy azért az tűnik ki, hogy amiket én adok ötletek, azok annyira megdöbbentően direktek egy művész számára, hogy milyen elzárkózik.
3: Ó, ez a szájbarágás.
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy pont akkor válik nagyon izgalmassá, hogyha nem direktbe kapunk válaszokat, hanem így rávezet minket, sőt, megkockázhatom, nem kell megértenünk, nem kell minden módon megértenünk azt, hogy mit hallunk, elegendő, hogyha inspirál minket, hogyha valamit elindít bennünk. Tehát én például nem vagyok képes a teszlemetben annyira gyorsan gondolkodni, uh-huh. hogy tudjam követni, és nem is akarom megérteni minden szavát.
0: Azért én ezt mégis inkább az én hibámnak.
1: De ez hiba?
0: Szerintem ez egy kommunikációs hiba. Nem, már nem morális értemben, hanem hogy akkor ez nem sikerült egészen jól, szerintem. Hogyha ez így nem megy át, mert akkor vagy a szöveg nem mondható rend elég jól, vagy pedig például én nem mondtam elég lassan. Itt például közben észrevettem, hogy volt, hogy túl gyorsan, pedig magamat edzem, hogy lassabban mondjam, hogy együtt gondolkozhassanak velem a hallgatók. Tehát ez ebben nagyon fontos, hogy ezt a ritmust megtalálni, hogy tudják követni, de valószínűleg sohasem fog nekem az menni.
1: De szerintem én ezt nem tartom hibának, mint ahogyan, ha elmegyek egy kiállításra, és megnézek egy műtárgyat, nem kell minden részében értenem. Uh-huh. Ez elég, hogyha hat rám, és hogy addig hat rám, ameddig nézem, és elviszek magammal valamit belőle, és lehet, hogy itt is majd egy mondat fog majd a fejemben visszhangozni, és hogy a törptévelem szó az, ami mondjuk tovább visz, és hogy nagyon sokat indít el bennem.
0: Magyar törptény,
1: és látom, hogy tényleg a törptek, és most akkor politikus nevekkel a kis törp Rákosi, a kis törp Orbán Viktorral együtt a magyar történelmet írják, miközben a Langa Léta Áder János hátulról nézi őket. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem elegendő, hogyha csak így megüt minket valami.
0: Igen, tehát nem csak az írt törptényelem, hanem a megélt. És tulajdonképpen ez most egy olyan dolog, hogy te például máshogy értetted, mint ahogy én értem.
3: De ez
0: valamire nem baj. Tehát most nem, nyilván ez én ezt nem tartom igazából költészetnek.
3: Nem, nagyon direktül értetted.
1: Én nagyon, egyszerűen, mint a papac.
0: A költészetről ugye azt mondják, hogy az annak minden olvasó máshogy érti, és ez a lényeg. Ez nyilván ezt én nem tartom költészetnek, de azért ennek is lehetnek.
3: Szerintem nagyon közel van hozzá.
0: Ennek is lehetnek olyan részei, ami így sokféleképpen lehet érteni, sok oldala van, más pillanatban máshogy, tehát szerintem, amikor jó sikerül, akkor ilyen, és például én nem alapvetően nem arra gondoltam, hogy interpretálják több módon, hanem arra, hogy tulajdonképpen, és ez a fájdalom, ez más, a korábbi ebben a előtte levő szememben is kifejeződött, hogy én teljesen át tudom érezni ezt, hogy egy száziskolás csoportot vigasztal egyetlen terepasztal. Tehát, hogy én tehát ez nálam a komikum és a dráma az egyszerre van, mert én ezt átérzem. Hát nekem is Erdélyből származnak az őseim, én a Trianont én egy nagyon nagy tragédiának tartom, meg ezt az egész történelmet egy nagy tagja. Tehát, hogy ez valahol egy történelem, miközben állatira akarunk merni nagyok lenni mindig, de van benne egy ilyen törpség, miközben nagyság, természetesen iszonyú sok nagyság is van, amire büszke lehet lenni, de van egy törpség, meg van egy törpség érzetünk állandóan, ami kísért minket.
1: Ez érdekes, mert nekem például a magyarságommal kapcsolatban, jó, mondjuk én anarchistaként élek, de olyan szinten nincsen semmilyen szikrányi megingás abban, hogy ez a legeslegeslegkomolyabb engem vezérlő belső kulturális, én nem a magyarság, mire nagyon büszke vagyok, csak az én magyarságom inkább
3: a legszerűbb. Nagyon minden. Jól, de nagyon jól titkolom.
1: Nem titkolom, csak...
3: De az életben utalást még nem hallottam a te magyarságodra.
1: Itt kimegyek az ülőjére, azt lekérdelek Lechnernek az épülete előtt, és azt mondom, hogy ez az én magyarságom, igen, itt van formába ötve. Semmilyen politikai módon nem tudok osztozni magyarságban, de milyen a nyelvemben az utolsó,
3: én nagyon kemények,
1: utolsó sejt, amíg vagyok nagyon-nagyon durván magyar, úgy, hogy semmilyen magyar határt nem ismerek el, és hogy nincsenek Magyarországnak határai. Tehát hidd el nekem, hogy...
3: Ez is magyar föld, és az is marad.
1: Nem magyar föld, hanem lelkemben vagyok az.
3: Teljesen meglept tényleg most, Feri, nem gondoltam volna, hogy most tétfő reggel engem te még meg tudsz lepni.
1: Ó, drága
3: a nyelvedben vagy magyar.
1: Hogy megleptem bígyedet a nyelvedben hétfő reggel.
3: Én tisztára azt hittem francia vagy, Feri.
1: Elhagyom magam. Na, hogy, hogy legyen az, hogy akkor most legyen még egy szlem, most jön a harmadik, ahogy elcsúszunk az időben.
3: Nem, hogy negyedik.
1: A negyedik jött, utána szerintem egyet zenéljünk, és aztán csak, hogy egy kicsit feloldjuk a gondolkodását mindenkinek, mert néha el kell most egy ilyen kis zenével, és akkor utána megint újra, tehát akkor most folytatjuk folyamatosan egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor a házban.
0: Lájtosabb magán, vagy keményebb, vagy ez is ilyen közéleti legyen.
1: Testvérem, nyugodtan, amit gondolsz, azt mondom, meg toljuk közélettel, nem?
0: Jó.
3: Ja.
0: Jó. Mert ez kicsit kapcsolódik az előzőhöz. Te megmondjam, mi a történelem? Ami nem történhet meg velem. Amit bocs, de leszarok, mert jó régem, és ziher, hogy nem lesz rá szükségem. Sosem az, amit éppen csinálok. Több kötetes, bőrkötéses unalom, ha néha porolom, elszállnak fölöttem a tanulságok. A csend már idegesítő? Figyeljem! Az ország legnagyobb értékértékesítő, kiszerelő és terítő vállalata szól önhöz. Ön túlértékes a közönyhöz. Van önnek itt ott titkos vagy tiltott eszménye? Indulata? Netán tudata? Úgy, mint azonosság, betegség, felelősség, felsőbbrendűség, ami nem erős még? Bűn vagy ön, mit eddig levertek önön, vagy csak úgy elkelt kézen közön? Tudattalan viszonyulás, vagy ösztönös visszanyúlás, 5 évesen egy alsó nélküli Mikulás, bármi, amit éjente ápolt, ébren a szomszédba áttolt, nem mert vele előállni? A továbbiakban nem kell a szívnek vérezni. Mi mindezt önnél hatékonyabban fogjuk érezni. Nem. Nem kell, hogy megemberelje magát. Mi hallatjuk az ön szagát. Nem hagyja békén, amivel vagy amivé? Vagy aminek ellenére valakivé felnőtt? Mi nem leszünk ellenőre, sem tanára. Mi zsigeri világnézete számára nyújtunk védernyőt és óriásképernyőt. Ám a szolidaritás, vagy elég a szolid lapítás? Vagy nem kell semmi más? Csak az örök piros fehér zöld, hófehér paripás, lövészárokban áztatott, frontslágerekkel csiráztatott magvas tanítás, amit ön egyszer ágaskodva kirángatott, csak hogy lássa, meddig ér föl a tatafoszlott zubbony zsebéből. Csináljunk belőle piacvezető irányzatot? Mi gondozzuk, és nemesítjük. Neveljük, és nevesítjük. Mi nem vetjük el, mi vetítjük. Szorgalmazzuk, és forgalmazzuk. Szeretne szárba szökni, és nem a szarba szokni? Unja a mellék és kellék szerepet, a közjót, amit a hajra lehet kenni? Szeretne végre hőn szeretett tudatalattiának felettiének szelepet? Ön tényleg nép szeretne lenni? Bevezetni a 13. havi szabadságegyenlőség testvériséget, vagy inkább a királyi csend és testőrséget, mert az országot járván aggasztja a terjedő tolera járvány. Rózsafa ugrik át a sövényen, vagy Csaba királyfi csillagösvényen? Hajtsa önt honfilogika, vagy legyen kozmoprolika? Lehet anti vagy filó, móricka vagy tasziló. Mielőtt zavarba hoznák, forduljon hozzánk! Zászlóm alá, ki célsodort!
5: Utánam, büszke célcsoport! Egy szent háború már fél béke! Fáradjon abba a fülkébe a toll, aki ne száradjon, amelyikbe csak akar. Itt mindig van papír, és nincs fura piktogram, ami bezavar.
1: Nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Akkor most egy picikét zenélünk, és akkor utána folytatjuk egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor szemmel itt a Héterítőnél.

tudod, hátrahagyom, csak a szépre koncentrálok. Ami érdek nélkül tetszik, arra inspirálok mindenkit, aki rossz bagó tép, hogy forogjon inkább a lakótép.

0: Tilos Rádió hétterítő, benne pedig vendégünk Kendeti Gábor, mert filozófia történész, filozófus, filozófia tanár, úgyhogy a filozófia, illetve a szlem határmesdjén mozgunk, összesen 7 szlemmel készült a mai napra Kendeti Gábor, aki a második Open Chili Chili Open Slam Poetry, illetve ezen szavaknak a kombinációja elnevezésű eseménynek a győztese, illetve hát egyre gyakorlottabb slammer, egyre több fellépése. Mielőtt, de majd akkor inkább utána fogok majd akkor kérdezni, úgyhogy összesen még akkor hány slamünk van?
1: 3.
0: 3 van még. Nagyon jó, egyre izgatottabbak vagyunk, akkor szerintem folytassuk is akkor a 4-es számúval.
1: Nem fárasztó még?
0: Egyáltalán nem. Mert hát tudod, nem az a fontos nálunk a rádióban, hogy menjen hallgatják, hanem menjen készítik.
1: Ja, értem, jó.
2: Egy kicsit most szöget ütött a fejembe, hogy mondtad, hogy egyre több fellépésed van, hogy ezzel lehet pénzt keresni?
1: Hát biztos van, aki, de hát tehát biztos van, aki igen. Tehát aki tényleg profi módon csinálja, de hát amellett, hát nem hiszem, hogy csak ebből talán nem, de szerintem vannak, akik ezt ebből
2: az egészet. Valahogy kamatoztatja, vagy hogy tényleg mondjuk ilyen haknizás szinten, hogy fellépés.
1: Szerintem van, aki már így, de mondjuk olyat még azért nem vártam, hogy ez a kiskabosféle haknizás, tehát hogy
2: megélhetési szlemmel.
1: Olyat azért még nem láttam, hogy valaki tényleg úgy teljesen apró pénzre váltja a szlemet, de van, aki hát majdnem, hogy iparszerűen szállt, hogy tényleg professzionális módon csinálja, és jól. Tehát vannak ilyenek, de hát én sose leszek ilyen. Tehát
0: De ez közvetve hoz inkább lóvét szerintem. Tehát, hogy az ember több szintéren van jelen, akkor az, hogy mondjuk szlemel, és látják az arcát, hallják a hangját, értik a mondani valóját, inspirálja az embereket, ez lehet, hogy egy másik szintéren meg kest hoz neki közvetlenül.
1: Persze. Én esetemben ez nem áll fel, mert tehát nem hiszem, hogy ezért el fognak helyezni az előadó termek előtt egy kalapot, amiben
0: nézd, ott van például a szép emlékű Pikler Gyula, akinek ugye a századfordulón az óráira dőltek a hallgatók csak amiatt, mert annyira provokatív dolgokat mondott, mint előtte még senki. Ki tudja?
1: A dőlés az jó, csak nem a pénz dől, hanem a hallgatók. De nekem igazából az erre is van szükségem. Tehát, hogy nyilván, tehát az anyagi problémáimat nem a szlemmel próbálom megoldani.
0: Hajdá!
1: Na most ez az, amivel nyertem ezen a bizonyos
0: úpászra. Jaj, nagyon jó.
1: És tehát ez egy ez inkább így egy ilyen feltárulkozó szlem, de ebben viszonylag kevés politika és történelem van. Kifürkészhetetlen, misztikus hím szerettem volna lenni nálad, de fékezhetetlen Mr. Bean lettem, ki percenként támad, és nem csak téged. A fogsejmek helyén szűzenint felém a tavalyi hangversenybérlet. Minden lépésemmel magamat tartom sakban, ahol már jártam, oda én is csak védősisakban, hiszen családomat is csak véletlenül nem írtottam még ki véletlenül. Amerre csak lépek, egy tárgy felsikolt, ennyi volt. Mélyhűtőben felrobbant sörök, szendvicsekbe szervesült örök könyvtári könyvek jelzik utamat, pörög a spontán archiválási folyamat. Nász és társas utakon, mélázva esti szökőkutakon, legbelül csak a pesti vasaló zsinór útját kutatom. Piros lámpánál, sztoriban, katedrán, mindenütt csak az a most már nyilván csak ugyan nyitva felejtett csap mered rám. Ami csak fontos, emléket, címet, teendőt, rímet, hanyagul ejtve rejtek fiókom agyam mélyére, pöckölöm a tudatom túlsó szélére, betűrve, gyűrve, tépve őrzöm, ami nem kell, zavartan beletörlöm. Gondatlanságból követtem el mindent, ami szót érdemel, és azt is elfelejtem, ha valamit nem felejtek el. Nem bízom tegnapi magamban, és tök igazam van. Miért hinném, hogy most helyesen járt el, aki egyébként rendesen átver? Amikor meg ezzel a problémával nézek szembe, a megoldás másnap nem jut eszembe. Én úgy fecsérlem magam, hogy folyton élem. Bele, majd ki, majd vissza. Címszerepben is statiszta. Ezért imádok minden papírárut. A megváltó vonalzókat, a megállapodott tokokat, tartókat, higgadt iratrendezőket, susogják, minden rendeződhet. Stréber hegyezőket, ironokat, vízjelmosolyú irkákat. Jöhet az élettisztázat. Mindent, ami nem vonja magát vissza, ami mindaddig fehér és tiszta, mint a számtan, amíg meg nem gyaláztam. A tépőzár bejövetele előtt nem tudom hányban, leültettek egy padra cipőt fűzni. Azóta többször disszertáltam, sok országban volt már kitűzőm, ja, és jöttek is közben a szülők. De én még mindig ugyanott ülök, és fűzöm. Te, rájöttem, hogy ahogy én veszítek és felejtek el, abban benne van a zsákutcás magyar fejlődés, a nem-nem soha fel nem növés, a levele-levele éljen-éljen, hogy döntögetünk, majd integetünk a felvonulási téren, hogy szorvány vagyunk-e világ tájaim, pont mint a tárgyaim. Mielőtt benyitottam az életbe, az angyalok megkérdezték. Értelmes legyen az élete, vagy szép? Szép? Szóval érdek nélkül tetszik akarni? Mit szólna ehhez a címhez? Az ember, aki baszik tapasztalni.
0: csoda, hogy megnyerte ezt, akkor mi voltunk a sűri. Óriás, egyszerűen óriási. Én annyira szeretem azokat a szavakat, amivel bizonyos szempontból magamra tudok ismerni, mert hogy tényleg az ember ebből képes aztán táplálkozni. Őrület. Azért ez ilyen nagyon erős felnyitása a fejednek, hogy akkor nézzünk bele, hogy akkor én ilyen vagyok. Ezért ez bátorság. Mindenképpen kell hozzá, hogy az ember kiálljon ezekkel a dolgokkal, nem?
1: Igen, ezt mondja mindenki, hogy bátorság, de még amikor nem magamról van szó, akkor is úgy mondják, hogy bátorság, meg ugye beszéltünk erről, hogy 20 évesek. Hát nem tudom, szóval bennem van egy, én nagyon introvertált vagyok, viszont exhibicionista is valahol. Tehát, hogy a kettő így együtt, és
0: jó kombó.
1: És hogy valahogy nekem erre úgy, szóval én nem érzem bátorságnak, miközben tényleg bátor be vagyok szarva, amikor legalábbis korábban, most egy kicsit már kevésbé, de olyan ideges tudok lenni egy ilyen fellépés előtt, hogy őrület, de egyébként nem érzem bátorságnak, tehát nem tudok félni ettől előre, mert nincs annyi fantáziám. Tehát nem érzem bátorságnak, mert úgy szükségem van rá. De hát, és ez a része meg, hogy tehát nyilván mivel én tényleg nem akarok professzionális szemmer, vagy előadó művész, vagy nem tudom mi lenni.
0: Pedig tehát, hát tök keményen lépdelsz a felé.
1: Én csak akkor, de csak akkor írok, hogyha valami úgy mozgat. És akkor nyilván, hát mi mozgat, tehát van, tehát hogy ilyen közéleti dolgok felpöckölik az agyamat, vagy úgy magamban, hogy meg ebben alakít is a közeg, ez az ankertes, meg szemes közeg, tehát látom, hogy mindenki magá, fejezd ki magad, tehát én nekem egy kicsit, hát csak egy picit hánom kell, amikor ezt a szót hallom, hogy fejezd ki magad, meg add ki az érzéseidet, meg stb., mert szerintem ez nem erre való. Tehát, hogy én egy ilyen majdnem művészi tevékenység, mint ahogy előbb már beszéltünk, hogy ezek nem ilyen névértéken vett dolgokról. Tehát, hogy fejezd ki magad, add ki magad, akkor menj a pszichológushoz. Tehát van bennem egy ilyen ellenállás.
2: Hát, szerintem a művészek általában azért szeretnének magukról is elmondani valamit, meg igazából...
1: Másfelől meg igen, csak hogy nem úgy, hogy most
2: hát
1: elmondom,
2: megint nem
1: hogy,
2: nagyon direkt.
1: Na most mi történt velem, meg stb. Tehát ugye... Tehát egy önkielégítést tematizálni egy szemen, az biztos, hogy 9 pont. Tehát, hogy az tehát én nem, igazából nekem nem ez tetszik. Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy másrészt még van egy húzása ennek a dolognak, tehát, hogy én rádöbbentem, hogy azért tényleg valahogy nyilván az én az egy fontos tárgya lehet ezeknek a dolgoknak, meg ha én magamat foglalkoztatom, akkor miért ne írjak szlemet, hiszen arról írok szlemet, ami foglalkoztat. Tehát...
0: Igen, mert szerintem inkább a kiteljesedés a fontos, és a kiteljesedésnek vannak olyan dimenziói, amelyek akár akarva, akár akaratlanul túlnyúlnak, belenyúlnak más terekbe, és hogy inkább ilyen szempontból egy ilyen közvetett hatás érvényesül. Tehát itt is a rádióban, ugye nálunk az a vonalszabály, ami szerint a szöveges műsorok felépülnek, hogyha nincs mit mondanod, akkor ne gyere be elkészíteni a műsort, mert teljesen fölösleges. Tök mindegy, hogy mit mondasz, csak az a fontos, hogy ezt te akard mondani, és ne valakinek a nevében beszélj, hanem ez vagy te. És hogy itt igazából a hallgatók közvetve fontosak, nagyon-nagyon fontosak, de együtt csináljuk velük a műsort. Részei hatnak ránk, közösséget alkotva, és itt is a Slamnél is azt érzem, hogy van egy ilyen elképesztő közösségépítés, amely nem minden szempontból tudatos, vagy nem kell annak lennie, emberek ki akarnak teljesedni, őszintén a reel-t akarják nyomni, és ezzel kiállnak színpadra, és kapnak hozzá mikrofont, és sikert, és elismerést, ami fontos, hiszen bizonyos szempontból egy vállalkozás lennie kell haszonnak, csak mindenki maga realizálja ezt a hasznot. Igen.
1: Nekem egyébként ez nagyon nagy élmény, ezt még nem mondtam, tehát az, hogy ezek ilyen fiatal emberekkel így találkozom, meg már sok ismerősöm Facebookon, meg tehát ott találkozunk, akkor megbeszéljük már, hogy milyen volt, mert régebben ezt nem tettünk. Először elmentem egy slammel, ezt még nem mondtam el, és szerintem nem volt olyan nagyon rossz, és voltak, akiknek láthatóan tetszett, ugyanakkor meg a mikrofon, tehát nem tudtam, hogy működik a mikrofon, tehát a hallhatósággal nagy komoly problémák voltak. De a következő alkalommal is azt éreztem, hogy nem nagyon jönnek oda. Tehát én azt hittem, hogy elmegyünk, kiadjuk magunkból, amire egy hónapon átírok körülbelül egy szemet, azt így elmondom, hogy akkor valami jön, hogy te ez a része, ez nagyon jó volt, de ez nagyon nem volt jó, vagy ez tényleg, ezt én nem így írnám, vagy nem. Semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy ilyen szemkontaktus is alig. Aztán lassan, és most már van egy ilyen néhány ember, akivel tényleg ilyen jóba vagyunk, meg úgy megbeszéljük ilyen csetekben is a dolgokat. Meg.
0: Az a legszebb része szerintem ez a közösségépülés, ezt olyanjuk megélni.
1: Igen.
0: 46-ban, vagy 47, áldásik a hét, ami azt jelenti, hogy még két szlemünk van, mert 55-kor be kell ugye fejeznünk a héttérítőt mostantól mindig, úgyhogy akkor kérlek, Gábor, hogy jön a hatos számú.
1: Igen. Lehetnék én is aduász, tűzoltó vagy pártkatona, a figyelmet a figyelem elterelésről elterelő juhász. Ha szemből fújnak rám, a kórussal zúghatnám. Te több mint 19-re húztál, én már több mint egy híján húsznál. A deákné vászna nálam épebb. Kus! Vagy megmondalak a népnek. Egyébként nem királyság, hogy mindig a legkisebbik rosszé lesz a királyság? Vagy lehetnék jelszavatartó, parlamenti tarkó, haptákban ható, vaktában tató, dr. Fortélyos félelem, igazgató. Vagy talán lehetnék, hisz mi nagyobb jöhet még, kísérleti kőtáblákkal oldalazó, nagy alanyi törvényhozó, kinek a fingja is hatályos. Világnézet hiányában világod a világában. Kérdőjel nélküli János. Biztatón intenék felétek, én látom bennetek a csőcseléket. Barátaim, itt mindenki önként jelentkező, piros-fehér-zöld mező. Fiam, a szádat becsuknád? Morzsold a rettegés kocka cukrát. Óriás plakátok hirdessék, probléma nincs, csak ellenség. Tényleg, lehetnék ellenség. Hogy rémálmodat nyugton alhast, üvölthetnék a farkasokkal farkast. De ha kell, talán még azzal is cimborálnék, akit én festettem a falra fel. Mintafán lehetnék mókus, vagy esetleg valami lógus. Újját a társadalom verőerén tartó eszmei verőlegény, amolyan cserélhető mértéktartó, vagy ki monitorszerte szádos, gőzött sincs milyen oldali, egészen furapali, feltételezhető János. Vagy lehetnék, ez az utolsó fejezet, demográfiai termékkit a pártelnöki szeretett fény visszaverő mellényen vereget, felfelpolgárló statisztikai tényező, megélhetési éhező, felöntött gumicsontlevessel etetett fülkebűnöző, joghíjas vágókép nyugdíjas, szóvivők utcaemberéje, közírók utolsó esélye. Lehetnék. És mint morzsapartira a vendégek, kóvályognak a hatnákok, hetnékek. De jőni fog, mert jőni kell, hogy csupa van és semmi kell, egy jobbkor. Ha majd a szlem napvilága ragyog fel, hirtelen störik mindenen ezer szilánkra, ha majd agyunkban szójáték jelzi, ha tárul egy új tájék, ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van, ha majd a végzett hevenyészet tütemére társul a képzett, mit se félve minden sarokban, akkor... Ilyen jókat gondolt Vackor.
0: Jaj, esküszöm. Irodalom történetet írunk. 50 van, úgyhogy akkor csapásból fordulva bele kell mennünk, pedig még annyira kibontanám még azt a topikot, de nem fogjuk, hogy egyébként hol lépünk át majd a költészetbe, de ezt már egy következő alkalommal...
3: Szerintem pedig, a de ki... definíciója szerint át van lépve a költészetbe.
0: Jó, világos, de hát a
1: tudom, a neve szerint.
0: Igen. Jó, akkor a hetes számú, a hetedik.
1: Már hónapok óta nem tudok megírni egy szöveget, csak kettőt, amelyek ellent mondanak egymásnak. Két hang, két remény, két szlemén. Ha újra a világra jöhetnék, és én mondanám meg, mi lennék, óriás plakátnak születnék. Akivel meg élek vidáman, meg akivel most még vitám van, úgy tervezem, ott lesz velem, plakátként élünk együtt, egy plakátvilágban. Csak zúgna-zúgna a világos beszéd, osztaná ki a jobbik eszét, mert minden szélkerék egy óriás plakátnak adná át a helyét. Tudod, mi volna a legcukibb benne? Képzeld, anyád is plakát lenne. A plakátnyelv igazi anyanyelv lenne. Délcegen emelkednénk szóra, nem lenne szükség metafora. Senkihez kétség nem férhetne, ki már eleve összeférhetne. Nem volna kérdés, hogy nem kérdezne. Tudom, ez kemény lenne, de csak többes szám első személy lenne. Vagy második annak, aki már kifele menne. A sok duma végleg befeje, húzna a mondattan kifele. A lényeg, hogy az akarat kifeje. Nem lenne más elv, nem lenne más nyelv. Szélfuttarónák, ezt csikorognák szerte szét. Védjük meg a zegyértelműség rendszerét. De mi lenne, ha egészen másképp? Ha nem az a remény, nem az a szlemén, másképp. Ha végül világos lesz, hogy nem az lesz végül világos, ami egyszerű, hanem ami kibírhatatlanul összetett, mint egy élőlény, vagy mint egy közösség. Ha mondjuk a Marsról megérkezne, aki bárhonnan indul, a Marsról érkezne, és minden válaszra rákérdezne, mondjuk én, meg te, és ez egy játék lenne, valahol. Valahol egy messzi baráti talánságban, egy szobában, ahol csak csintalan komolyság és komoly csintalanság van, egy szobában, ha játsszuk azt, hogy okonában, de ahol szabály van, vitatni, követni, megint vitatni, megint együtt követni, így még az együttet is megszeretni. Egy szobában, ahol a sokadik miért sem számít bazmegnek, sőt a bazmegek is elmennek, mert nem szánjuk marad csendbennek. Ahol türelmesen és kíméletlenül elvárod, kivárod, hogy érts és értsenek, és a legkíváncsibb lesz a tanárod. Egy szobában, ahol a másik hirtelen már régóta cél lehet, de csávókám, hova ez a Váci Mihályos genymenet? Jó van, most már hadd fejezzem be. Szóval utáttársasoznék egy életet. Mondjuk ott valahol.
0: Köszönjük szépen Kendeti Gábornak, aki mai napon a hétiriti vendégeként bevasalta rajtunk azt az egy órát, amelyet a második Open Chili Slam Poetry versenyen nyert meg. Javaslom mindenkinek, aki később kapcsolódott be, hogy hallgassa vissza archívból ezt a műsort. Hét szlemet hallottunk benne, rengeteg áthallással, rengeteg inspirációval. Biztos vagyok benne, hogy az, aki ezt a mai műsort hallgatta, sokkal többként távozik majd és simul bele az előttünk álló hétbe.
2: Vagy éppen nem simul bele.
0: Számtalan dologról nem tudtunk beszélni, biztos vagyok benne, hogy még lesz Gábor vendégünk, hogyha jövőre megnyeri ismét valamelyik Chili Slam Poetry versenyt, akkor természetesen évről évre, hónapról hónapra újra itt lehet, illetve
1: köszönöm szépen szeretni. A meghívást, és remélem ti is kibírtátok, meg a hallgatók
2: is. Nagyon
3: jó volt.
1: Kibírják egy üzemképes héthez talán jó indulás.
0: Így van. Ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Ébredjetek! Február 8. Trafó. Szomszédok. Történet a köztünk élő idegenekről.
4: Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk magyarként megtartani. Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Hiszen van nekünk elég problémánk bevándorlók nélkül is.
5: Felmondtam.
6: Angyal szállt el felettünk.
0: Nem is beszélve a más jellegű problémákról.
7: Az itt élő cigányok is magyarok.
8: Ne. És cigányok? Hát azért nekik se sikerült olyan nagyon a beilleszkedés az elmúlt pár száz év alatt. Vagy szerinted igen?
0: Ez persze csak költői kérdés. Ugyanakkor...
7: Nagyon veszélyes dolog összemosni a bevándorlást a terrorizmussal.
0: Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat.
7: Mondjak példát a békés együttélésre. Nem kell messze menni, gondoljatok bele, hányféle náció él ebben a házban is. Magyarok, oroszok, vietnámiak, afrikaiak, még azeriek is.
8: Na jó, én dobok egy sárgát.
4: Örülhetünk, ha nem mészárolnak le egy baltával. Azeri népszokás.
0: Akkor most kitől is kell félni? És miért?
8: Magyarország! A magyaroké! Attól Magyarország! Ha nem magyarok laknak benne, akkor mitől az?
0: Szomszédok. Avagy miért félünk a pirézektől? Élőszínház, film és rádiójáték egyben. Önironikus és szórakoztató gyűlölködés Sherman Márk rendezésében. Február 8-án a Trafóban. Programajánlót hallott.

0: közérdekű információk.
1: Zsúfolásig telt csütörtök este Budapesten a József körúton, a Zászló Múzeum nagy terme, ahol az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A múzeum valójában egy ritka témájú magángyűjtemény, ahol a föld országainak zászlói címerei láthatók. Az állandó kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az anyag előzetes bejelentkezés után látogatható. Vasárnaptól az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Sasadi út és a Rahó utca között a városba vezető irányban új munkaterületen kezdődik meg a Budaörsi úti közúti csomópont építése, ezért ezen a szakaszon egy sáv a munkaterület bal oldalán halad, míg a jobb oldalán két sáv vezet a centrum felé. Ugyanezen útszakasz kifelé haladó oldalán szintén három sávon lehet majd haladni, ebből egy sáv továbbra is a Budaörsi út felé vezet, míg kettő az autópálya felé, írja a BKK közleménye.
0: Kultúra.
1: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotóművészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
2: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film, a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar-díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar-díj adosztó filmakadémia és a kamara tagjai között. A Szerdai Gyerek című magyar film nyerte a Triesti Filmfesztivál fődíját, tudatta a Magyar Filmunió vasárnap az MTI-vel. Horváth Lili rendező személyesen vette át a díjat szombat este Triestben. A rendező úgy fogalmazott, különösen fontos számunkra ez a díj azért, mert a közönség ítélte a fesztivál legjobbjának a Szerdai Gyereket. A film legutóbb pénteken a MUASZ film és tévékritikusi szakosztályának külön díját nyert el, valamint Börcsök Enikő révén megkapta a legjobb női mellékszereplő elismerését is. Indiában a Kalkuttai Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb mozgóképnek járó Arany Bengáli Tigris díjjal jutalmazták, Karlovy Váriban a Nyugattól Keletre című versenyszekció legjobb alkotása lett.

0: Nyert. A Liza a Róka tündér pedig a legjobb első film címet szerezte meg, írja a színház.hu. Életének 84. évében elhunyt Versényi László. Az ismert színész, akit számos szinkron szerepetett népszerűvé, pályáját 1958-ban kezdte a Nemzeti Színházban, amelynek később örökös tagja lett. Szerepet a Szomszédok című tévésorozatban, és több filmhez is hangját adta, melyek közül a legismertebb a Knight Rider, Kit, a Kisvárosi Gyilkosságok, valamint a Magnum. Francis Harding a The Light Tree című gyerekeknek szóló regény szerzője vehette át kedden este Londonban a tekintélyes Brit Costa Book Awards fődíját. Az elismerés megköszönve az írónő úgy fogalmazott, igazán fantasztikus gyerekeknek és fiataloknak szóló regényt írni. A Costa Book Awards 5 kategóriába jutalmazza a pályaműveket, regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. Közülük kerül ki az abszolút nyertes, írja az eduline.hu.
1: Tudomány.
2: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallotta.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőkéshez Illés rádiózik Veszprém megyéből, Tali Ándörögről, az Ősök házából. Mindenkinek szép napot kívánok, a dusánoknak küldenék egy zenét, egy bolgár névzenét, kérném figyeljünk a szövegre.

0: muscle. When we say how good and pleasant it is to I and I together in this one perfect identity, it's like the precious diamond that runs down the beard of your hand straight down to the skirts of his garment. So last say I bless one and all, equality, justice, prosperity for all people. A man is still a man.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádió, a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről. A kedves rádió hallgatók között nagy korkülönbség is található, sőt a különböző, mondjuk úgy, hogy területi eloszlás, ez is változatos, így szeretném most a többiekkel megismertetni Dombi Lajost, aki Balatonfüreden lakik, és mondjuk úgy, hogy az idősebb generációhoz tartozik. Ő küldött, és elsősorban itt most Veszprém megyére, a Balaton környékére gondolva, ő küldött írásokat, verseket, jegyzeteket, ezekből szeretnék most kettőt felolvasni, vagy átadni a kedves hallgatóknak, mint egy erősítve azt az érzést, hogy nem csak Budapest vételkörzetében, nem csak a fővárosban vagy a nagyvárosokban hallgatják a rádiót, a Tilos Rádiót, hanem nagyon sokszor vidéki kisvárosokban vagy falvakban is jelenlévő hallgatók színesítik itt a palettát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ebben interaktív munkát is létrehoznak, hiszen Lajosnak a verseit nem tudnám felolvasni, hogyha ez nem érkezett volna ide hozzánk. Úgyhogy fogadják, vagy fogadjátok ezt nagy szeretettel. Dombi Lajos Látlelet napjainkról című kötetéből szeretnék két verset megosztani. Vallomás. Akit az istenek szeretnek, sokáig meghagyják gyereknek. Én jól tudom, bármit teszek, nem vagyok más, csak egy vén gyerek. Sok-sok év után, uram, köszönöm, hogy gyerekként volt sok örömöm. Az örök gyerekkor ürügyén sokszor bizony nem gondolkodtam én. Fejjel lefelé sokszor bénán álltam, nem nagyon volt furább lény nálam a valóság fonákján, de az Isten tenyerén érdegélek azóta is én. Az idő megy, gyorsan szalad, van, aki örökre gyerek marad. Én vén marha sohasem leszek, csak egy nagy, melák, örök, kisgyerek. Pécsei álom. Álmomban, uram, Pécsejen jártam. Nem volt boldogabb senki én nálam. Arcok tűnnek föl a ködből, emlékek a réges-régi időkből. Az úton ballag a csorda, büszke szarvú nagy tőgyű telnek sora, tejszagú reggelek, kolompszavú estek, szorgos kezű asszonyok, kik sosem voltak restek. Burgyán mama, Balázs mama, Tósoki néni. Nem győzöm az emlékeket utolérni. Az égben nyúló kósa hegy ma sem más, mint csibegombás, árvalányhajas szép látomás. A szomszéd gyerekek, Kisernő meg Sanyi hangos szóval hívnak játszani. Az öreg bácsi, Darázs, jó szomszéd és barát, apámnak kínálja karcos, piros borát. Az akkori csemege kukorica prósza berkenyelekvárral hozzá frissen fejt tej jó néhány pohárral. A ködös messzeségből giling, galang, imára hív a nagy harang. Uram, áld meg Pécsejt szorgos népével, éljenek sokáig boldogan békével. Legyen az asztaluk mindig terített, szívük, lelkük hálával telített.
2: Eric Burdon és Jimi Hendrix nagyon nagy barátok voltak. Ezt a Magyarországon is bemutatott Jimi Hendrixről készült film is bizonyítja, nem mintha nagyon kéne bizonygatni. De ez az Eric Burdon egy nagyon kalandos életpályát megélt valaki volt, valamikor egy Night Shift nevezető amerikai társasággal, akik funkit játszottak éjszakai műszakba, mint amit a nevük is jelent. Eric Burdon és a War néven kiadtak egy olyan albumot, melynek a címe Spill the Wine. Együtt volt a Black Man Burden és a Spill the Wine, egy időben készült, de ez volt a hatásosabb, és erről a címadó dalt játszanánk el, abból az apropóból, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy jól él meg egy szituációt. Ugyanis a dalbajnoka, akiről szó van, valamitől nagyon bekapott. Ezt most nem kéne forszírozni, hogy mitől, de hát hanyatt esett a napon, és hollywoodi filmsztárnak képzelte magát. Ez egy gyönyörű álom. Ebből felébredni viszont már nem annyira jó. Nagyjából ezt tartalmazta. Spill the wine.

0: Burn the wine. Köszönjük szépen.
1: Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögdről, az Ősök házából. Ferenczi Györgyöt hallották, hallottátok a Dioptrió című lemezről. Egy kicsit az időben haladjunk visszább, valahol Krisztus után 998 környékére. Ebben az időszakban Európában a belső viszályok egyre inkább visszavetették a kulturális életet. Az arab kultúra virágkorát élte. Figyelemre méltó orvosi és botanikai tudásuk a görög írásokon alapult, melyeket arabra fordítottak, és kiegészítettek saját tapasztalatokkal, valamint a messzi Ázsia tanaival. Ennek a korszaknak a legismertebb orvosa Ibn Sina, latinosan Avicenna. Ő 980-tól 1037-ig élt. Ő volt az orvosok hercege. A fő műve a hatalmas Canon Medicinae terjedelme és időnként elkalandozó szövegrészei ellenére egészen a 16. századig az orvosok és a szerzetesek legértékesebb információ forrásai közé tartozott. Az öt kötet közül a második számos növény monográfiát tartalmaz. 758 fejezetével pedig a középkor legátfogóbb gyógyszertani műve. A Salernói iskola. Amikor az érett középkor európai tudósai fokozatosan kezdtek megismerkedni az arab orvostudománnyal, és újra felfedezték Galénosz és Hippokratész szövegeit, az európai régióban is elkezdtek kórházakat, orvosiskolákat és egyetemeket alapítani. Ebben az időben szerveződött Nápolytól délre a híres Salernói orvosiskola. Az iskola alapításának történetét sűrű homály fedi, hogy vajon az orvoslás iránt érdeklődő nők és férfiak gyülekezete volt-e kezdetben, azt most már nem tudjuk. A közvetlen közelben fekvő Monte Cassinói bencés és fontos kolostor egyfajta kezelőhelyet tartott fenn Salernóban, ahol férfiak és nők tanítottak és dolgoztak, vallási hovatartozástól függetlenül. Határozott fellendülést hozott az orvosiskola életébe, hogy az észak-afrikai fűszer és gyógynövény kereskedő Constantinus Africanus 1080 körül belépett a Monte Cassino hegyén fekvő kolostor tagjai közé. Jelentős mennyiségű orvostudományi művet hagyott hátra a szerzeteseknek, melyeket görögről és arabról fordított latinra.
2: Rádió, a Szabad és Független 90.3, Magyar Hírnap, tematikus nap a Tilos Rádióban, minden a hírekről szól. 100 000 hírünk volt eddig, nem számoltam persze, Ránki Júlia vagyok, Murányi Gábor a vendég, aki valamikor a Magyar Nemzetben dolgozott, és most a HVG szellemrovatából ismerhetünk téged, és számtalan könyv szerzőjeként is. És várjuk Vágbelgyi B. András Vageszt, akivel gondolom ismeritek egymást.
3: Igen, hogyne.
2: Eddig főleg a múltról, meg sztorikról, meg ügyekről, hírrel kapcsolatos ügyekről volt szó, és én azt gondoltam, hogy kezdjük úgy, hogy mi újság.
3: Hát például ide jöttem.
2: Hát például, te pontos voltál.
3: Ide jöttem, pontosan ide találtam, bár nem olyan könnyű titeket megtalálni.
2: Nem mondtad, itt vagyunk a város közepén.
3: Hát igen, csak hogyha nekem az ülői utat és a klinikákat mondod, akkor erről nekem a klinikák jutott az eszembe, és Mária nem utca. A szemke.
2: Mindegy. Ja, hogy úgy klinika. Igen. Ja, értem. Te
3: mindegy.
2: Ja, de itt vagy.
3: Jó, de itt volt a időben.
2: És mi újság van? Mert ez, az, hogy megjöttél, ez tehát arra akartam kilukadni, hogy a mi újság és a hír között igazából a magyar nyelv óriási különbséget tesz. És ez foglalkoztat engem, hogy amikor két ember találkozik, azt nekem, hogy mi újság, akkor tulajdonképpen híreket mondanak egymásról.
3: Hát abszolút híreket mondunk, csak az a kérdés, hogy kinek szóló híreket mondunk.
2: Reggel azt kérdezték a nagyon ifjak a Baló György kétlába járó legendától, mert azért ma van itt egy-két kétlába járó legenda, te is közéjük tartozol, meg az előbb Vince Mátyás, aki itt volt, és ki mindenki még. De reggel 7-kor az volt a felvetésük a fiataloknak, hogyha, és aztán később is előkerült ez, hogyha tulajdonképpen a közösségi média megjelenésével az egymással megosztott információk hírekké válhatnak. És hogy van ez a folyamat?
3: Most ezt, de szerintem mindig így volt.
2: Ezt akartam, te sajtótörténész
3: abszolút
2: is vagy.
3: Abszolút így
2: tehát
3: volt.
2: A füstjelek esetén az ott akkor hogy volt?
3: Hát mindig az a kérdés számomra, hogy mikor mi a hír. Tehát ugye van a újságíró iskolában tanultuk azt a nagyon okos és nagyon bölcs dolgot, ugye hogy a hírnek négy jellemzője van, aminek már benne kell, hogy legyen. Ki, mit, mikor és hol.
2: És most kivel? Ezt? Nekem volt egy
3: hát az a, ez a kiben benne van, igen. Tehát hogy ki vagy kik,
2: igen.
3: Ilyen értelemben, tehát ez azért csak négy.
2: Jó.
3: De ezt bármire kapcsolatban fel lehet tenni, és ugyanez a kérdés gyakorlatilag Kossuth Lajos óta, hogyha végig gondolod, hogy amikor Kossuth Lajos elindítja maga lapját, az egy hír lap volt a szó
2: szoros
3: értelmében, arról szólt, hogy eddig ugye tanácskoztak ezek a nagyurak a parlamentben, és majd most én elmondom, hogy miről tanácskoztak, és én fogok róla tudósítani, most a nagyon leegyszerűsítjük a Kossuth.
2: Tehát addig nem osztották meg a néppel, a plecs nem
3: tudta. Addig is megosztották, hát hiszen nem az első lap volt, és akkor is, de hogy mi a hír, azt mindig a kvázi két dolog dönti el szerintem, az egyik az, hogy ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni. És ebből a ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni, ebből aztán, hogyha végignézed
2: a sajtótörténetet,
3: állandó nagy feszültség van. Ugye én az irányított sajtótörténetével foglalkoztam úgymond tudományosabban, vagy nagyobb kutatással, vagy nagyobb merítéssel, és ahogy amikor telefonáltal, akkor átgondoltam azt, hogy mik jutnak erről a hírről eszembe, és elsősorban az elhallgatott hírek jutottak elsősorban az eszembe. És az elhallgatott hírekbe, ha belegondolok, akkor mik is a leginkább elhallgatott hírek, amik az én eszembe ötlöttek, a temetések, a halálok voltak. Ha most úgy végignéztem, ugye volt ez a teljesen véletlen próbálkozásom, amikor megpróbáltam megtalálni, mert ugye vannak a legendáriumok, amelyek úgy szólnak, például, hogy Sztálin halálakor megjelent a labban, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Josip Viszarionovics Sztálin meghalt. Ez egy nyomdász. Abszolút módon nyomdász legenda volt, és ennek abszolút valóságos alapja van, mert megmondták azt, hogy ez az Esti Budapestben jelent meg, vagy a Népszavában, mert hogy Bodó Béla, a népszerű Brumi meséknek a későbbi írója volt akkor a szerkesztés, ezért az ávó őt letartóztatta, elvitte, és több hónapot ült ezért a hírér, hogy nem vette észre a mély megrendeléssel.
2: Mert hogy akkor úgy volt, azért mondjuk el azoknak, akik ma már nem tudják, hogy a következő kérdésem lett volna, de akkor igen? Itt egy picit nem hagszol, hogyha megállunk, hogy ez akkor úgy készült, hogy nyomda, szedő, korrektor, szerkesztő, korrektor másodszor, igaz? Tehát, hogy nem, akkor a pirosan kéke
3: úgy kezdődött, hogy kézirat. Nem, úgy kezdődött, hogy kézirat. Hogy ha már belemegyünk ebbe, írógép, az kézirat.
2: Diktál,
3: akkor
2: írógép,
3: jön a szerkesztő, és azt mondja, hogy rendben van, jön az olvasó szerkesztő, azt mondja, hogy rendben van, szórendeket cserélnek, akkor ha túl sok a javítás a kéziraton, akkor
2: újra
3: ezt
2: szedik.
3: Újra szedik, vagy újra gépelik, mert a nyomda nem fogadja el pontosan az agyon piszkolt kéziratot, ez a kézirat bekerül a nyomdába, ott jön a
2: és minden papír, tehát és minden a javítás a papíron, pirossal, kékkel,
3: jön a feketével. Lino, úgymond linószedés, ez egy ólom öntő, gyors öntő, amivel egy-egy sort le lehetett szedni. A linószedés után betördelik az oldalt, a keretbe, egy ilyen nagy tepsire, és akkor utána erről csinálnak egy levonatot, már egy egész levonatot,
2: nézni.
3: Akkor átnézik, és ha ott valami hiba van, kiveszik belőle azt az egy sort, azt újra szedik, visszateszik, sortcserék kizárása az enyhén szólva nem történt túl ritkán, hogy máshová tették be a sorokat, újabb ellenőrzés, tehát egy ilyen végén, végezet is megjelenik az, hogy Sztálin elvtárs mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs meghalt.
2: Most ez egy legendárium. Húrányalunk című
3: az
2: film, egy egész, amit Húrányalunknak szedtek.
3: Az majd egy következő történet, amit szintén el tudok mondani, de ez 53-ban vagyunk, és ami tény, a Bodó Bélát tényleg elvitték, tényleg ült, de senki nem találta hosszú-hosszú időn keresztül ezt a dolgot, bezúzták, ez azért történhetett. És teljesen más irányú lapozgatás után jutottam el odáig, hogy ez 53 márciusáról beszélünk, és 53 március 5-ei vagy 6-ai számban jelentek meg a halálhírek, és mindenki a halálnál kereste, és én teljesen véletlenül egész mást keresve az 53 március 4-i számnál kötöttem ki, most a dátumokért egészen, tehát egy nappal előbbinél.
2: Jó, téged nem fog elvinni az ávó tévedhez nyugodtan.
3: Igen, de a lényege a dolognak, hogy megtalálom ezt a sort. Igaz, hogy nem címben jelent meg, de megjelent, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs beteg, meg súlyosan beteg.
2: És ez a Népszavában?
3: Ez a Népszavában jelent meg, és megjelent, nem zúzták be a lapot, viszont Bodó Bélát valóban elvitték ezért.
2: Tehát valaki az apróbb betűt is olvasta, nem csak
3: ilyen,
2: a címeket.
3: Igen, egy másik ilyen legenda ebben, és ez is egy hír, egy másik ilyen hír legenda, az pedig a következő, amit itt el tudok
2: tennyében,
3: de megjött a vagesz is. Szia!
2: Ez is egy hír, ma már volt egy ilyen hír, amikor a bomberek vissza is késett egy picit, és akkor mondták a kollégák, hogy az a hírünk van, friss hír, megjött bomberek Krisztus. Friss hír, megjött vagesz.
3: Igen.
2: Vágvölgyi B. András, foglalj helyet, telefonod ki van-e kapcsolva?
0: Azt hiszem, igen.
2: Jó. Kérsz-e inni? Mert akkor
0: oda
2: kell...
0: Igen.
2: Nem. Üljön át? Átpakolom a táskámat, gyere. Elmondjuk a kedves hallgatónak, hogy egy téglalap alapú asztalunk van, négy mikrofonnal, de
0: igen,
2: azzal a kis hamissal mindig van valami gond.
0: Igen. A bal ketteskével.
2: És ha inni szeretnél, akkor kimegyek és hozok neked egy poharat, mert vízontatlan. Vagy hozol magadnak egy poharat?
0: Majd, most nem vagyok szomjas egyelőre.
2: Jó, ott tartunk.
3: És addig ezt még elmesélem.
2: Hogy volt az a hír, ami miatt a Bodó Bélát elvitték 53-ban.
0: Nem tudom, számomra sötét
2: terület. Ugye, vagy a Gábor is rögtön az,
3: mély megrendeléssel tudatjuk, a Sztálin elvtárs meghalt.
0: Mély megrendelés?
2: Nem
0: ismertem.
2: Ez a hírnek
0: magamra kaptál egy kicsit. Igen, már érdemes volt élni ma. Igen.
3: Ugyanilyen legendárium, amit hallottam, de még nem találtam meg az írott nyomát. Ez már a 60-as, 70-es évek, amikor is úgy hangzott a hír, hogy valamelyik megyei labban, biztos, hogy a székesfehérvári labban láttam, biztos, hogy a békési labban láttam, biztos, hogy nem itt vagy ott láttam, tehát látták ezt a hírt kinyomtatva, én még nem sikerült látnom, de minden esetre legendárium az úgy szól, hogy a ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet tisztek beköltöztek örök lakásaiba.
2: Ezt én is hallottam.
0: Igen, ez hát persze,
3: ennek a magát, a hírt nem találtam még meg, ezúttal is kéretik, ha valaki egyszer megtalálja, küldje el nekem a HVG szerkesztőségébe, de a lényege a dolognak az, hogy a hírekkel ez az egyik része. A másik része, amit úgy el akartam mondani, az a halálhírek.
2: Ebben indultunk ki, igen, a Sztálin is így került terítékre.
3: És a halálhírekben nagyon jellemző dolog, hogy például 1971-ben Rákosi Mátyás elhunyt a Nagy Szovjetunióban, és Rákosi Mátyás halálhíre, ugye a bölcs vezérünk halálhíre, 1971-ben írd és mond egy mínuszos hírt.
2: Emlékszem,
3: érdemelt a lapban, egész picike lap
2: volt,
3: de abban
2: volt,
3: az öt sor volt, ezt a politikai bizottság döntötte el, hogy nem lehet címe a hírnek. A Népsport egyébként nem tartotta be ezt a szabályt, és egy picit...
0: A híres labdarúgóról.
3: Nem tartotta be,
0: és majdnem aranycsapatos.
3: És ott bizony-bizony egy kis címet is hagyott, hogy elhunyt Rákosi Mátyás. Kiírták a Rákosi Mátyást, de kiírták. De ebben az öt sorban sikerült egy ordas nagy hazugságot is elhelyezni, nevezetesen, hogy a Szovjetunióban gyógykezelésen tartózkodó Rákosi Mátyás
2: hunyt el. Hát az volt akkor a
3: mondta,
2: hogy...
3: De hát ez nem egy gyógykezelés, mert a gyógykezelés volt akkor 1956 júliusában jutott, ment ki. Leváltása után, és halálig tartó betegsége igen. volt ebből. És akkor még egy apró sztorikat, Bibó István neve is ugye mond valamit, Bibó István 79-ben hal meg. Bibó István le nem lehetett írni a nevét. És a család, a család a Magyar Nemzetben feladott egy gyászhirdetést, és abban Ember Mária vette azt a bátorságot, aki akkor éppen aznap olvasószerkesztő volt, és az egésznek a képtelenségét akarom mondani, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy vette a bátorságot, az azt jelentette, hogy ez tényleg bátorság volt, hogy a gyászhírből, a feladott gyászhírből fabrikált egy mínuszos hírt, és azt írta, hogy Bibó István meghalt. És volt még ekkor és ekkor napra, és hogy temetése az nem tudom én mikor lesz. Egy gyászhírből fabrikált egy úgymond az újság által előállított hírt.
2: Hát akkor a Magyar Nemzetnél dolgoztál.
3: Igen.
2: Úgyhogy tanulja voltam. Mi történt másnap?
3: Nem
2: mert
3: történt.
2: Ugye ezeknek a dolgoknak van egy másnapja, amikor ráébrednek, hogy Podobélát el kell vinni.
3: Nem, ezen maradjunk, azt gondolom, hogy nincs, tehát nincs folytatás a történetnek. Eltársak azok úgymond szemet hunytak, és nem ezért rúgták, illetve ezt nem ezért váltottatták aztán le az olvasószerkesztésről őt, mert nem sokkal később leváltották, de ez egy másik történet már.
2: Ugye akkor ez úgy működött emlékeim szerint, bár akkor én még csak egyetemist 79-ben már nem egyetemista voltam, nem dolgoztam, tehát a saját bőrömben is tapasztalva tudom, hogy megtanultuk az újságíróiskolában, hogy ez, te ne nézz így rám, mert te sokkal fiatalabb vagy, te akkor még csak
0: nem
2: éppen, hogy
0: ovis
2: voltál, iskolásna jó, hogy ugye
3: engem viszont nem vettek fel háromszor.
2: Hova?
0: Az újságíróiskolában?
2: Az
0: Zsa Ferenc újságíróiskolában?
2: Hát engem rögtön beutaltak, hogy van a pártközpont, és annak van egy agitációs propaganda osztály, és ott intézik az ilyen ügyeket, tehát Lakatos Ernő, vagy nem tudom ki, mindenki ott ült, és olvasta, gondolom, és minden héten eligazította a főszerkesztőket, hogy miről kell beszélni, és miről tilos beszélni. Ehhez képest azért mégiscsak te sajtótörténészként gondolom látod, hogy elég töredezett volt a szófogadás, tehát azért nem mindenki fogadott szót ezeknek az irányelveknek, csak nem mindig, és nem is mindig volt következménye az ellenállásnak.
3: Nem is mindig következménye, és mint ahogy a cenzúrával mindig ez a történet, hogy a cenzúra, bármelyik működő cenzúra, mindig a botrányokról ismerszik meg. Tudnék, ez azt jelenti, hogy üzemzavar történt a cenzúra a menetében.
2: Csak most kell húzni egyet a csavarokon.
3: Nem, vagy valamiért el kell indítani, és ez az üzemzavar jellemzi gyakorlatilag az összes cenzúrát, tehát hogy ez most ettől aztán teljesen rendszer független.
2: Tehát, mert abból indultunk ki, hogy az elhallgatott hírek, és hogy így kerül, mielőtt jöttél volna, hogy ez a kategória az, amin jól lehet érzékelni, mert hogy mi a hír, és hogy mi újság, kérdeztem a Gábortól, mondta, hogy az, hogy megérkezett, és téged megvárunk. Tehát, hogy a hírek természetrajzából akkor tudunk meg sokat, ha például azt megnézzük utólag, hogy mik voltak az elhallgatott hírek, és miért, és mi volt azoknak a sorsa.
3: Ez
2: úgy keveredtünk ide nagyjából.
3: A másik része pedig az az, hogy egy állandó kutya-macska, vagy egér-macska harc ez igazából, amelyben ugye van a cenzor, aki szeretné azt viszont látni, a különféle lapokban, most már ezzel nem a kezdetéről igen. beszélek a sajtó történetének, de a 1920-as évektől kezdődően a különféle cenzurális időszakok azok változtak, és azért valahol a sajtó mindig belefutott a cenzúrába, hol a hadi cenzúra az a 10-es évektől, hol a fehér terroros cenzúra, hol a megszállás cenzúrája, hol a irányított sajtó cenzúrája, hol ennek a cenzúrája, hol annak a cenzúrája, a mai cenzúráról majd nyilván más
2: perceken belül szeretnék a mairól beszélni.
3: Tehát, hogy de ez egy állandó harc, és most már megint kutyát, macskát akarok mondani,
2: de
3: macska egérben, de ez egy állandó harcot jelentett, mert hát az ember nem szereti, hogyha vele szólnak a szövegeibe, nem szereti. És megpróbálja mindig becsempészni a dolgokat a labba, és ebben a nagy becsempészésben az igazi, hogy mondjam, az iskola példát a Magyar Nemzet szolgáltatta, na nem az az időszak, amelyikben én dolgoztam, hanem az 1938 és 1944 közötti. Tehát az a hirdetés, amelyik akkor volt, hogy olvass el a Magyar Nemzet minden sorát, az abszolút módon azt kell mondanom, hogy egy abszolút igaz valami volt, mert valamit betettek, egy hírt, betettek hozzá valami mást, hozzá lehetett olvasni, olvasd össze a hírt és mondjuk egy hirdetést, és akkor ez a kedvenc példája Vásárhelyi Miklósnak, aki ezt megírta, ezt a Magyar Nemzet sajtótörténetét, egy fantasztikus tanulmány. Amikor azt mondja, hogy kiadják a hírt, hogy a átütő sikereket és német csapatok lehengerlik mindent, majd ott van mellette a Ferenc József keserűvíz, amiről tudva levőleg, ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, de akkor ez egy hashajtó volt. Tehát, hogy beszarva mennek el. És ez a kódrendszer abszolút módon működött, mert kiépítették az olvasókkal ezt a összekacsintó beszédet.
2: És aztán ebből volt a kádárrendszerben is egyforma magatartásforma, amit sugaltak, igen, ugyanezt, hogy olvass el minden sorát, hogy a sorok között kellett tudni olvasni.
3: És aztán átadom neked a szót, így értékelődik fel a kis híreknek a szerepe, tehát én nem véletlenül dobtam most be ezeket az apró kis híreket, mert hirtelenjében azt, hogy Bibó meghalt, nyilvánvalóan azt, hogy Bibó István meghalt, azt nagyon kevesen értették akkor. De az a 15-20 ezer ember, aki még emlékezett valamire annó,
0: 56-ban.
3: Nem csak 56-ra nem nagyon emlékeznek a Bibó kapcsán.
2: De
0: 45-48-ra.
3: Hát Bibó akkor már nem volt ott jelen a 1945 és
2: 1945. De milyen érdekesen át van hangolva ez a név a mai újságírásban,
3: hát azért,
2: és a mai nyilvánosságban.
3: Hát azért, mert a Bibó volt 1956-ban.
0: De nem annyira a miniszteri listákat nézték az emberek.
3: De nem a miniszteri listákat, és a Bibónak nyilvánvalása 56-ban nem volt olyan átütő, amelyikre azt mondhatod, hogy hú, tudjuk azt, hogy
0: hát,
3: akkor
0: hogy
3: ott ült
0: egy memorandumot, amit aztán a Göncelpencsempészet Krista Menon nevű.
3: De azt ki a forradalom napjaiban az utcán ki tudta, hogy ott ül a Bibó a parlamentben.
2: Azért mondom, hogy ma van áthangolva a Bibó név arra az 56-os
3: de egyébként teljesen joggal
2: etalonra, hogy ott ülsz az utolsó pillanatig, és képviseled azt, amit vállaltál, hogy képviseled.
3: De azt a néhány ezer ember tudhatta, de annak a néhány ezer embernek ez a hír, hogy meghalt, az hír volt. Az egy nagyon fontos, érdemi hír volt.
2: Én azt hiszem, hogy ez a
3: temetésen
2: akkor érződött is, és az volt a következő feladat, hogy azt elhallgassák, hogy az hogy történt. Van egy kis zenére időnk, és akkor utána átnyergelünk a maiságra, a múltságból. És akkor a Vagesztől meg fogom kérdezni, hogy ma hogy működik a cenzúra.
0: Jó.
2: Jó?
0: Bár nem vagyok cenzor.
2: És akkor itt vagyunk ismét, a Magyar Hírnap a 4-től 5-ig, nem bocsánat, 3-től 4-ig tartó órának a vendégei Murányi Gábor és Vágógyibé András Vagesz. Eddig arról beszéltünk, hogy az elhallgatott hírek milyen önálló életre kelnek egy idő után, mert hogy akit akarja, mégiscsak megtalálja, vagy akit akarnak, megtalálnak a cenzorok, és meg is büntetik érte. És azért már itt lógott a levegőben az a feltételezés, hogy a cenzúra az csak az irányított hírek világában létezik, vagy pedig az úgynevezett szabad sajtó világában is van egyfajta cenzúra. Én nekem az az érzésem, hogy van, mert hogy az információ az hatalom, és igazából a hír az a hatalom érdeke szerint mozgatható, tehát hogy a hatalom az milyen hír megjelenését szeretné, akarja, erőszakolja, fizeti, mindenfélét mondhatok, és akkor az a hír bizony jön, és annyiszor és úgy, ahogy azt a hatalom szeretné, és ennek megfelelően akkor nyilván, aki hatalma megy, bizonyos fajta cenzúrát is enged, sőt gyakorol, hogy más dolgok viszont ne zavarják meg az ő hír működését. De ez egy feltételezés részemről, Vagesz, te hogy?
0: Hát én azt gondolom, hogy cenzúra biztos, hogy ezt látjuk, hogy van, működik, irányított híráramlat, biztos, hogy van, ez szerintem az elmúlt...
2: Ezt ilyen finoman nevezzük, hogy irányított hír?
0: Hát azt gondolom, hogy igen, mert azért ne felejtsük el, hogy az internet korában élünk, tehát azért mindenféle hírek, és főleg a közösségi médián azért nagyon sok minden olyan van, amit egész egyszerűen fizikailag képtelenség megakadályozni.
2: Hát nálunk képtelenség, de ahol megtiltják a Facebookot, internetet, ott már is
0: hát
2: megvan.
0: Jó, mondjuk most Kínát, meg Iránt, meg mit tudom van Oroszország is, tehát ott is mit tudom én, mondjuk Facebook és Twitter, és nem tudom én, micsoda, az nem annyira működik, és akkor van ez a V-kontakt, meg nem tudom én, ami ott orosz Facebooknak hívnak, és hasonlók, amiket azért jobban tudnak kontrollálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi és európai országban, mint Magyarország, a teljes cenzúra az nyilvánvaló képtelenség. Tehát ugye, és tudom, mikor itt beestem, és akkor a Gábor beszélt ezekről a régi cenzurális dolgokról, nekem mondjuk ilyen első világháborús Népszava címlap például, hogy volt 4 sor, és utána az egész címlap üres volt. Tehát ugye az nem szégyenlős cenzúra volt, az bevállalt, hogy igen, cenzúra van, és akkor tudom én 5 hasábot kiszedtek az újságból, és egy fél hasáb belekerült.
3: De a cenzúra is megváltozott, mert egy idő után 1940-es években például betiltották ezeket a fehér foltokat.
0: Tehát igen, nem tehát lehetett. Azt mondom, hogy az első világháborús volt, ugye, amit én mondtam, az a Népszava címlap.
3: 1939-ben
2: de
3: még ilyenek voltak.
2: De a 2000-es években mikor igen, volt igen, az, mikor a magyar sajtó fehér oldalakkal jelent meg?
3: Az tiltakozás volt.
2: De nem.
0: Én például azt akartam példának felhozni, hogy 1981-ben sajnos 10 éve elhalt barátom Őrsi István az Írószövetség közgyűlésén felvetette azt, hogy Magyarországon fel kellene állítani egy cenzúra hivatalt. Azaz, hogy művek legyenek betiltva, és ne szerzők legyenek betiltva, hogy bizonyos írások legyenek, és a lengyel cenzúra hivatalt, persze ez egy ironikus javaslat volt, de a lengyel cenzúra hivatalt hozta fel egyébként
2: Pénlának,
0: mert a lengyel barátok nem voltak ilyen szégyenlősek, és ott volt valódi cenzúra hivatal. Tehát nem az volt, hogy egyfajta ilyen elsikálós, szőnyeg alá söpős, hanem bevállalósabb
2: volt. Rámutatott, ezt nem.
0: Ezt nem. És hogy most akkor mit tudom én...
2: Ezek ilyen ideológiai kérdések.
0: Hát nyilván ideológiai kérdések, meg hát hírkérdések is lehetek, azt gondolom, bőséggel. Na most... Én azt hiszem, hogy a magyar sajtónak így a 80-as évek utolsó éveiben, tehát már 89 előtt is, és főleg egyébként a Magyar Nemzetre gondolok itt a nyomtatott sajtó, a napi lapok közül, tehát hogy volt egyfajta ilyen aranykora, ami mondjuk így a 90-es évek elejéig tartott, és talán emlékszünk rá, hogy volt olyan, hogy az összes szakmák közül a lakosság többsége felmérések szerint az újságírókat tartotta a legmegbízhatóbb forrásnak. Elég rövid ideig volt ez, de volt ilyen.
2: Meg az ellenkezője van, miért?
0: Ma meg az ellenkezője van. Hát nézd, egyrészt azt gondolom, hogy a tulajdonosi nyomás az ugye nagyon fontos, tehát hogyha megnézed azt, hogy a sajtótermékeknek hogyan érződik az, hogy akkor ez most milyen irányoltságú, mindenki azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos. Nem azt kérdezik, hogy ki a főszerkesztő.
2: Sima metró újságot olvasó ember azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos?
0: Azt gondolom, hogy igen, tehát van egy ilyen, hogy ki a tulajdonos, tehát hogy milyen irányba lendül a dolog. Tehát az, hogy mondjuk mondjuk, mit tudom én, a különböző sajtótermékeknél olyan szerkesztőségi karta, vagy alkotmány, vagy bármilyen alapok okirat van, amiben a szerkesztőség munkatársainak. Hát annak idején, mikor mondjuk a 90-es évek elején a Narancsban csináltunk ilyet, akkor például azt tudom, hogy az első, mint amit olvastunk, az pont a HVG volt egyébként, és abból indult ki az, amiből utána mi is ott kiindultunk, és hát aztán azt formálgattunk.
2: De akkor hova lett a tömegek bizalma az újságírókban? Mert ez volt a kérdés, hogy a miközben 89-ben magasan állt ez a mutató, most meg a békafeneke alatt van. Hol vesztettük el a népet?
0: Hát én azt gondolom, hogy talán 90-es évek második felétől kezdődően nyilvánvalóan egy folyamat volt. Több irányú ez. Részben azt hiszem, hogy ugye a nyomtatott sajtónak azért elég jelentős ára van, már csak a nyomdaköltség miatt is, tehát az ugye, és hát ugye esik vissza. Tehát, hogy ez ugye pénzbe kerül, kevésbé veszik az emberek. Tudom, én mondjuk magam elég nagy hírfogyasztó vagyok, én is hétvégén szoktam napilapot venni alkalmasint.
2: De a 90-es évek közepén ez még legfeljebb a tévével volt konkurenciában.
0: Hát a tévével, meg a rádióval, meg a nem tudom én, és aztán utána indultak a 90-es évek végétől ugye ezek az online portálok.
2: És ettől maga a szakma veszítette el a hitelességet?
0: Nem ettől, hanem azt, hogy egyre több olyan eset jött, ahol a tulajdonosi nyomás érezhető volt. Hát ugye a Gábor könyvet írt a Magyar Nemzet káváriájáról, ami azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos
2: tehát
0: dolog
2: volt.
0: Tehát ez egy
2: politikai játszma
0: volt. Politikai játszma volt, mint ahogy egy politikai játszma volt egyébként a Magyar Hírlap. Hát ki gondolta volna a Magyar Hírlapról, ami egy ilyen csőri liberális lap volt, hogy azt egyszer már egy reformnyilas lap lesz. Szóval azért azt hívom, hogy reformnyilasnak, ami hát ugye nyilas csak így jobb színbe szeretne feltüntetődni. És
2: én azt hittem, hogy azt fogjátok mondani, vagy nem tudom, Gábor, neked mi a véleményed erről a kérdésről, tehát hogy hol veszítette el a sajtó a népek bizalmát, és hová lett ez a 89 körül megdolgozott, mert előtte se volt az embereknek bizalmuk a sajtóban, hiszen azt tudták, hogy hazudik. Nem. Aztán lett, aztán meg azt mondják, hogy miket beszélnek ezek össze-vissza egymásnak ellentmondó dolgokat. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy ez, hogy az emberek egyszerűen a saját bőrükön tapasztalták, hogy ami az újságban van, az egyrészt szenzációhajhász, és azért nem igaz, vagy nem tudják, hogy mi történt, és azért nem igaz. És most, hogy már van társadalmi média, vagy hogy nevezem ezt, közösségi média, most meg aztán végképp baromira újságírónak kell lenni annak, aki igazat akar írni, tehát aki olyan hírt akar, és mégis sikerül olykor-olykor, hogy olyan hír jön, amit senki más nem tudott megszerezni, csak az újságíró, és mennyi dolgozatra, és mit pár megbuktatása, az tipikusan ez a hírírási módszer volt, ami mögött hónapok összerakott munkája át, sose fogjuk megtudni, mert nem akarják megmutatni, hogy ki volt az ECSZG-ben, de akkor a hírt csináltak, hogy az meg tud buktatni egy köztársasági elnököt. Tehát ugye ilyen 10 évben egyszer van, jól mondom, körülbelül, ugye ilyen súlyú ügy.
3: Inkább 20.
2: És ott nem, de nem kell mindenképpen a köztársasági elnököt megbuktatni, tehát hogy egy ilyen, hogy így ül a hír.
0: Jó, de most nézd, szóval, tehát a hírrel való manipulálás, az ugye részben ugye van a szóval, az írással, a szöveggel való manipulálás, ami egy könnyebben átlátható dolog, és akkor utána, vagy legalábbis szélesebb tömegek számára könnyebben átlátható dolog, és utána van a képekkel való manipulálás. Mondjuk egy tegnapi dolog, Orbán Viktor Nyíregyházára érkezett, ott van egy fotó,
2: tömegek
0: állják körül, és fél test hossza magasodik ki a tömegből. Na most ugye itt a közösségi média, én ezen tegnap egy kicsit így röhögcsértem, és néztem különböző dolgokat Facebookon és itt-ott, akkor egyrészt találós kérdések, mináltól Orbán Viktor?
2: Lépcsőn.
0: Lépcsőn, tekes hátán, sámlin, nem tudom én, tehát nem, szóval hogy úgy volt mindenféle íze. Másrészt 2 millió ember várt a Nyíregyházán. Akkor utána volt
3: egy,
0: mit tudom én,
3: akkor millió ember egy volt a Kossuth téren.
2: Igen,
3: úgyhogy tudjuk.
0: Igen. De aztán kiderült.
2: Pedig a Nyíregyháza az egy kisebb tér.
0: Kisebb tér. Na most, tehát, hogy...
2: Volt egy totál,
0: amit leszedettek viszont, ha nem tudom én, a Hajdúbihar, nem Hajdúbihar, mi a Szabolcs-Szatmári hírlap, vagy nem tudom én, hogy hívják ott a helyi lap, vagy portál, vagy valaminek a izért, leszedették azt a képet, nem tudom, hogy kicsoda, úgyhogy azért sok az ilyen önkéntes kutya is, tehát soha ne felejtsük el, hogy amikor cenzúráról beszélünk, az egy dolog, hogy van cenzúra hivatal, meg van tulajdonosi elvárás, meg van, nem tudom én, valamiféle politikai ráhatás, és a másik az, ami pedig úgy megképződik az újságíró agyába, akinek ugye számlákat kell fizetni, a családot eltartani, és a többi ilyen-olyan rezsije van, és bár megtör a rezsiharcos is, de azért hát ez egy nehéz küzdelem, és akkor azt gondolja, hogy akkor az öncenzúra az ebben az esetben jobb volna, vagy jó volna, és akkor hát ez egy ilyen pszichés folyamat, hogy akkor miket írnak le emberek, meg miket nem írnak
2: igen,
0: le.
2: Igen, és akkor már is annál
0: És mivel lehet őket perelni, én például perben állok ugye a köztársasági elnökkel.
2: Ami még mindig?
0: Persze, vagy, majd december 8-án.
2: Hogy mit csináltatok a fogdán? Mit mondott, igen, és ki emlékszik, jól, ez igen, nagyon vicces.
0: Igen,
2: akkor most ne befolyásoljuk a bíróságot, jó?
0: Ne befolyásoljuk a
2: bíróságot. De ez is egy hír lesz igen. Majd december 2-án.
0: 8-án.
2: Kivárjuk egy hónap múlva.
3: De az a kérdés, amit te ott feltettél, azért nekem ott egy dolog van. Tehát amit válaszképpen is, ezt egy kicsit komolyabban is veszek. Tehát, hogy azért nem csupán arról van szó, hogy vannak körülmények, hanem arról is, hogy magamat megpróbálva ebből kvázi úgy, hogy törekszem nem így lenni, de gyakorlatilag a magyar sajtó bulvárosodása az egy ténykérdésé vált.
2: Tehát ez csak hogy, követte jól megkésve a nyugat-európai sajtó viselkedésé.
3: De az, amiről mi beszéltünk, és fénykorról beszéltünk, az pontosan arról volt, hogy a sajtó abban az esetben
0: minőségi
3: volt, precíz volt, pontos volt, időben jól helyezve, és főleg nem hazudva, vagy nem elhudva, vagy nem elhallgatva. Mert az elhallgatás...
2: Ez most melyik korszak?
3: Én most már...

0: Ma bármit hatás. Megír az ember.
1: Nem tud kiszámolni, hogy mi lesz a hatása.
0: Erre, így van. És akkor mi van?
1: Hát vagy pedig olyan dolog történik, amire magad sem gondoltál.
0: Igen, mert nem
1: mert azt megjelenik
0: nem az
1: valaki,
0: volt a szándékom,
1: és...
0: nem, volt a, nem azt szerettem volna elérni.
1: Ezzel azt mondod, ami nekem is a rögeszmém, a mai nap folyamán erre jöttem rá, ilyen, hogy sűrítve mindenki a hírekről beszélt a tilosban, hogy a hír mindenkié, tehát mindenki hírt ír a Facebookon, hírt ír a honlapján, a blogján, tehát hogy olyan mennyiségű információ áramlik szabadon, hogy bármiből lehet pillangóhatás elvből kiindulva egy olyan méretű eseménysorozat, aminek a végén egy igazi nagy hír lesz, holott te csak azt írtad le, hogy kinyílott a pitypang.
0: Ez az egyik része a dolognak, ez az egyik része a dolognak, a másik, de igen, de ez csak az egyik része a dolognak, a másik része az a dolognak, hogy abban a nyomáskényszerben nincs arra az újságíróknak, szerkesztőségeknek adott helyzetben gondolatuk, hogy elkezdjenek szelektálni a hírek között. Hát az a hír özön, amelyik zúdul minden naponta ránk, te hogy választasz ki? Kialakítasz magadban egy módot arra, hogy mit, melyik honlapot nézed meg, abból mit nézel meg, használod a hírkeresőt, vagy a HVG-t, vagy az Indexet, vagy az Origót, vagy a 444-et, és most sorolhatnám, fogadod el a saját információs bázisodnak, de kiderül mindegyikről, hogy nem elég. Mert hát azok is nem, és van még egy nagyon fontos része a dolognak, ez a cenzúrának egy nagyon rafinált módja, az MTI.
2: Hogyne?
0: Hát az, hogy az MTI kvázi adja a híreket, az állami hírszolgálatot, és ebben megjelenik egy csomó minden, ingyenesen kvázi hozzájuthatsz, ettől a pillanattól kezdve abban a rohanásban, amiben vagy, és abban a hír özönben, hát tényleg az a legegyszerűbb elkapni, leírni, gyorsan továbbadni, hírverseny van, gyerünk, ha én már, hát látom azt, hogy mi történik, hát már a másikon kint van, mondja az egyik honlap szerkesztőség a másikról, és fordítva.
1: És akkor ez is ez a tulajdonosi nyomás, nem? Hogy jön a tulajdonos, azt mondja, hogy mit késlekedtek, azok meg már készen vannak vele, és nekünk kell kattintásszám és egyébként.
0: Igaz, hogy pontatlan benne a név, el
1: igen,
0: van
1: hát
0: írva,
1: látom,
0: igaz, hogy pontatlan benne a hely, igaz, hogy pont, tehát mindaz a négy igen. dolog, amit az elején mondtam, nem stimmel,
2: nem osztogatták,
0: de ott van. Igen.
1: Viszont
0: itt a víz.
1: Ez nem válasz arra a kérdésemre, hogy a magánemberek folyamatos magánhírcseréje, ami a közösségi médiának köszönhetően létezik, az hogyan befolyásolja a professzionális hír? Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy a hír az információ hatalom, és a hatalom az információ, ez egy ilyen kölcsönös, egymást feltételező két dolog. A magánemberek milyen szerepet kapnak ebben? 5 perc
0: hát,
1: van a témára.
0: Szerintem teljesen egyértelműen
1: mi
0: hírszolgáltatók, ők hírszolgáltatók.
1: Igen, na de ki kire van hatása? Mi magánemberként az egymás közötti hírcserével befolyásoljuk az információt és a hatalmat, vagy a hatalom befolyásol minket, hogy milyen híreket
0: szerintem
1: cserélünk egymás
0: kettő.
1: Között?
2: Hát mind a kettő, persze. Hát nem tudom. Hát én azt mondanám, hogy az ember ugye valahogy úgy szocializálódik hírszempontból is, hogy rászokik valamilyen médiára. Én
1: ez így, ahogy a Gábor mondja, négyből válaszolsz.
2: Igen, tehát mondjuk én mit tudom, én amikor úgy rászoktam erre, tehát ilyen egyetemista 20 éves koromban rendszeres napilap olvasásra, akkor én az a 80-as évek eleje, én Magyar Nemzetet olvastam, és a Magyar Nemzetet az akkori viszonyok között egy elfogadható hírszolgáltatónak tartottam, ezen kívül Szabad Európa Rádiót hallgattam, meg hát mindenféle folyóiratokat és szamizdatot olvastam.
1: De tehát parancsolsz? Tévét is néztem.
2: Tévét is néztem, de keveset már akkor is. Tehát, hogy azt azért károsítónak éreztem
1: hát
2: a televíziót.
1: Hát meg volt egy kritikai szempontod annak kritikai szempont, köszönhetően, igen. Amit olvastam.
2: De például a rádiót inkább hallgattam, tehát mondjuk a szombat délutáni rádiózás az azért egy ilyen
1: 168
2: óra.
1: A strandon is.
2: Igen. Tehát, hogy az azért úgy volt.
1: Na most látom, hogy...
2: Na most hogy mondjak egy mai példát, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha az ember mondjuk így hozzászokik, vagy lehetősége van minőségi napilapot olvasni. Most az a mázdim volt, hogy

0: Az idén voltam egy pár hónapot Svájcban, és egy olyan helyen, ahova járt a Neue Zürcher Zeitung. Az hozzátartozik, hogy én nem tudok mondjuk németül annyira nagyon jó, de azért úgy olvasok. Na most, ahogy az ember figyeli egy minőségi napilapot egy folyamatában, azt, hogy miket hoz le, milyen témákat hogyan kezel, tehát hogy milyen terjedelmű cikkekkel, stb. Az azért nagyon tanulságos, és az, hogy tulajdonképpen ennek milyen... hát így közösségi szempontból milyen szocializációs hatása tudhat lenni. Tavaly például voltam valamikor Amerikában, és akkor hoztam egy vasárnapi New York Times-t, és egy médiatanszéken tanítottam tavaly Erdélyben, Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsváron, és ott bevittem egy vasárnapi New York Times-t, ami hát egy ilyen több kilós valami, és akkor nem tudom, még két órán keresztül, vagy még két alkalmon keresztül elemeztük azt, hogy milyen hírek vannak. Az, hogy mondjuk egy afganisztáni riport, mondjuk és novellaszerűen van megírva, az szerintem egy fontos dolog, mint ahogy az is, hogy megtudok valamit a berlini, éppen aktuális berlini undergroundról New Yorkban, vagy megtudok valamit, nem tudom én, perui sámánokról, és nem tudom én, tehát egy ilyen szélesebb látókörű valami érzékel az ember, mint amit mondjuk a magyar sajtóból meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni a magyar sajtóból, és csak sok mindent kell olvasni hozzá. Tehát
1: ez a Sunday Times-ban hasonlóan van az angoloknál, vagy
0: nyilván, kevésbé olvasom.
1: De én úgy látom, hogy ez mintha most a magyar újságírásban a neten lenne.
0: A neten
1: cool,
0: van,
1: hogy
0: abban is van egyfajta ilyen generációs jelleg, igen. Tehát egy ilyen 40 alatti korosztálynak szól, és tudom én, ami tök jó egyébként, és nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy szóval én is, mit tudom én, naponta egy ilyen 3-4 portát nézek, követek, stb. De mondjuk így az állandó napilap olvasás, ami annak idején, amikor mondjuk aktív újságíró voltam, akkor azért a 4 minőségi lapilapot és még vagy 2 bulvárt azért olvastam. Mert ez
1: Gábor,
0: fontos volt.
1: Gábor, te mint printhős, hogy állsz a netes olvasással? Neked is egy perced van még, hogy ezt kifejtsd?
2: Abszolút olvasom, és abszolút olvasom, de hogy azt gondolom, hogy kell
1: igen,
2: olvasni,
1: viszont amit írsz, az print, tehát hogy te nem netes újságíró vagy, ha valami megjelenik, akkor a print alapján jelenik meg a neten abból, amit te
2: igen,
1: írtál.
2: Igen, ez 98%-ban így van.
1: És ez valami más stílust követel meg, vagy te ezzel nem foglalkozol, hogy a netre mi fog felkerülni, mert a printnek van egy bizonyos...
2: Hát, hogy mondjam, ez olyan valami, én azt gondolom, hogy ehhez értek. Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát azt, hogy ha muszáj, mert olykor muszáj, akkor az ember beül, és természetesen tud azon a nyelven is gondolkodni, de nem szívesen teszi, nem azért, mert ez számára megalázva, hanem azért, mert nem saját magamat adom. Hát én valamit kialakítottam, beleüregettem, belefásultam adott helyzetben, de az én vagyok. A fásultságaimmal, az ügyetlenségeimmel.
1: Hát itt most azonnal tiltakoznom kellene, ne sorold ezt, mert nincs időm tiltakozni. Szerintem ez tök jó, hogy így csinálod.
2: Nem, hát,
1: mert ez, tehát én azt gondolom,
2: magamat adom, én így tudok írni. És ez adott helyzetben vagy korszerűtlen lesz, vagy nem lesz korszerűtlen, ezt majd eldönti adott helyzetben az olvasó, vagy rosszabb esetben a tulajdonos.
1: Most rettentő sok mindent nem tudtam sem elmondani, sem megkérdezni, mert szerettem volna, de nem, nincs rá időnk, mert be kell fejezzük, de azért elmondom információkat, hogy próbáld meg a bakáccsal megcsinálni, bakát kiküldjük, hogy verekedjen meg a bakkival, mi megbeszélgetünk.
0: Simán.
1: Azt gondolom, hogy csak azt akartam elmondani, hogy mind a ketten, illetve mind a hárman, hogy magamat is ide soroljam veletek egy platformra kerülve, ezáltal a Nyilvánosság Klubnak bizonyos időszakokban az ügyvívői, vagy tagjai, vagy testvéri tagjai voltunk, és ez a Nyilvánosság Klub bár létezik még, de nincs szükség a működésére, mert a nyilvánosság olyan módon megváltozott, hogy ez a klub még nem érte utol ezeket a változásokat. Viszont ti mind a ketten ettől, valószínűleg nem függetlenül, de mégis ez egy másik mondat, publikáltok, neked hamarosan megjelenik egy könyved, ez percek kérdése, és Gábor, te pedig hát nem kisebb feladatot látsz el, mint hogy a Mérai életműnek a gondozója vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális gyűjteményében, úgy hívják ezt, a Digitális Irodalmi Akadémia.
2: Ez igaz, de ezen már a munka nagy részén, ezen a részén
1: igen,
2: túl vagyok.
1: Igen, csak a tudás, ami ezáltal adatik, az,
2: hát az, az a következő 25 éve
1: ezt akartam
2: mondani,
1: hogy előbb-utóbb most a Vagász előnyben van, hogy megjelenik a könyve abból, amit már megtudott az elmúlt 25 évben.
2: Hát ha reklámozni kell, nekem is megjelent most egy sajtótörténeti almanachom, úgyhogy az
1: amiben az eddigi
2: cikkeid
1: vannak benne.
2: Nem, ez egy újság 1938 és 1944 közötti időszakról szól, nevezetesen a két időpont, 1938 az első zsidó törvény, 1944-45, amikor az a 25 újságíró, akit beválogatta, véletlenségből meghalt idő előtt.
1: Durván finom.
2: Nagyon durván fogalmaztam. Tehát gyakorlatilag a zsidó törvény kényszer áldozatai, újságírók, és ezeknek egy-egy cikkét kiválogattam, amelyik azt akarja jelezni, hogy a legkülönfélébb típusú emberek, keresztények, vállalt zsidók, ateisták, kommunisták, és egyéb liberálisok és ókeresztények miként gondolkodtak 1938 és 44 között, akkor, amikor éppen a zsidó törvények sújtották
1: őket. Ezt akarod mondani ezzel, hogy hiába telt el 70 év, még mindig aktuális.
2: De hogy akartam én mondani, ez véletlenül jelent csak most meg.
1: Értékelem az iróniádat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Én is köszönöm.
1: És azt remélem, hogy a hír és a hatalom Bermuda, hír, a hatalom és a befogadó Bermuda háromszögében nem fogunk elveszni a továbbiakban sem. Horváth Ádám volt a DJ-nk és a hangmesterünk, akinek az édesapja nyomdász volt.
3: Újságíró
1: volt, bocsánat.
2: És a, de sokat járt nyomdába.
1: Az én apukám volt nyomdász, igen, de nem találkoztak. Úgyhogy köszönjük a segítségedet, és ezek szerint te is szívtál magadba egy kis ólomillatot, meg egyebet. Hello hallgatók, mindjárt jönnek 4-től. A következő csapat, hallgassátok őket is szeretettel a Magyar Hírnapon.
4: Jó.
5: Keltakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
5: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
5: Jó.
11: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó.

star in Heavenly Wood.

pushing that shopping cart down the block.

0: lesz után.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Kelt a karót hallgatjátok. És benne Aldous Huxley Szép új világ című regényének rádiójátékát. A CBS Radio Workshop előadásában a narrátor maga Huxley. És hát a téma miatt 12 éven aluli angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára nem ajánlott. Brave New World.

0: veseen sutaan.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona vígpoéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked. Tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekerek.

0: Juhász Gyula. Himnusz a mulandóság. Alázatos szolgád vagyok neked, ki nem hajtottam térdet és fejet a föld hatalmas dúsai előtt, de ünnepellek téged, bús erőt. Itt minden változó a nap alatt, szalad az év, suhan a pillanat. Világok vesznek, népek rendje hull. Te állsz és vársz ránk, örök, büszke úr. Sarló alá te hajtod a kalászt, és zöld palástból lesz sárgult palást, és piros hősből lesz fehér hal, fényből homály, mivel te akarod. Mulandóság, te dalt teremsz nekem, hogy talózhassak eltűnt éveken. Halott rózsákon, hervadt lágyokon, egy elvesztett édennel gazdag. Hadi Endre, az én hadseregem. Fiatal, forró, páratlan hadseregem. Nem baj, ha meghal. Enyém az ország, s tiétek a legszentebb hivatalok, ha meghal. Ezt okosan csináltam. Jöjjetek ti, nálamnál bűnösebbek, szebbek és kedvesebbek, többek és jobbak, fiatal. Ti vagytok az én országom, s tiétek lesz itt minden, ingyen, egy kicsit lelketekért, s miattam. Előre, drága hadseregem, előre, bűneim piros zászlóját, erényeimnek sok fekete rojtjával lobogtassátok, síromból is rátok, ha bár ócska a szó, vidáman nézek, vitézek, fiatalok, előre. Nincs már nekem semmim, ti vagytok az örökség, a jutalom, ti vagytok a dalom, s fiatalok, fiaim, szép lesz elesni, értetek? Majdnem, majdnem, fiatalom.
1: Juhász Gyula, még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek száma sok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített korafagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis, mégis jó dolog, hogy élek, és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok, a földön is ifjú szemek, még egy ideig nem megy.

Szabó Lőrinc az eredmény. Hát éltem. Eredménye 50 év, egy hiány. Folyton csak dolgoztam érte. Pénzé változtam, házi úr zsebébe folytam lakbérnek. Család kenyerét vetettem, és magam voltam a rét, melyről elindult, stányérunkra érve pecsenye lett a borjú. Ujjam égve világított 10 gyertya, és ha gép, ha gyár kellett, szívem hajtotta. Hely, de nyafogtam sorsomon, de sokat, hogy nincs értelme, és hogy tönkre megyek. Most megy. Vénülő szememmel, amely annak is örül, ha kisüt a nap, áldom az értelme.

már, Uramisten, nem ránk néznek vissza. Tudni, hogy ha búgnánk, ölej meg virágom, nem az lenne legszebb nóta nékik a világon. Jaj, pedig a vágyunk csupa bús mohóság, mintha mind egyszerre nyitnak a megkésett rózsák. Most tudnók a szót, a legfájóbb sóhajtót, most esnék jól legvadabbul berúgni az ajtót. S jaj, a bölcsesség, az aktanító mester, váltik dörmög a fülünkbe lassabban a testtel. Vigasztal fogatlan szája régiókkal, de mit ér egy bukott császár széthult légiókkal? Volt dicsőség, nem volt? Szívünk sose bánja, mint Cézárnak egy rabszolgalánya, akit sírva híjon, ölej meg virágom. Hiszen látod, azt se tudom, éltem a világot.

Eldorado. Van egy ország, Eldorado, innét a nagy királyhág. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzel.

akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolondinnék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap este. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. És minthogy tenni már nincsen mit, legfőlebb fejét vakarja, s száját tátja, ha akarja. Másután nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak, szájjal áldoz a közjúra az országnak dúslakója, hát a hazát, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honjavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot miért ember sose látott. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak, uraságot, földet adott.

0: Arany János, János Papországa.
1: Büszke harcos kalandornőkországa. Két élka, mely ha moccant jobbra-balra szerint. Jobbra-balra, merre fordult a fegyvernek élet? Puszta lett a néves ott, és üvöltött rajta végén, harcosok felé. Kin a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbusula, cselt szövött titokba. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermet állta. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló fogány, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az üdvösségben soha semmi része. Lelked üdvössége érte, de saját bőrünk javáért megtérünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is bor tulok lett a dulás, a pénz nem kimért, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán hírondáma, keresztény kivorja, hirdeti az istenikét, papok bora, borja. Kocsma lett az istenháza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megkívülnek. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lag, kalát, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hívták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jósült szagában. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből vágott, s jót ivott rá a csobányból, nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. S addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkon. S aki egyszer megkívánta, azt be is bocsálták, pogányfővel el nem hagyta többi a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondhatják, hogy minden termék tizedét, port és búzát és baromfit, földeket is mellé, faluszámra jobbágy népe, aki a kövér pusztákat ingyen megnyírál. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, csak a pásztor legyen ébren, hadd aludjék anyám. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon eszterhéjad alól kizakad. 5. Mit én tudom én? Az is ilyenféle rágalom és káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörű épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem mindenét. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap ország. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odadta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ez küzdésre készít, felsohajtnak. Jöjjel, János

Váci Mihály, mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég, s a rozsban mindenütt lefognám kedvesen szemét. Őrházikók előtt akárhol is apám tiszteleg, s a sorompók köz suhanunk, megint gyerek leszek. És minden állomáson én mindig megérkezem. Szinte leszállnék mindenütt, hol lámpaink nekem. A városok hatalmas hangszerek, húrjaikon botladozva emlékeim dallamait újra tudom, harangszavuk nagy pálma ága fölém hajol, s egy ismerős pad mindenütt int felém a fák alól. Én nem tudom, már sokszor félek, vétkezem. Hát nincs anyám, szerelmem és barátom én nekem, hogy én akárkit bárhol is bolondul szeretek, s a földön én itt idegen sosem lelek. Ha már kezet fogott és hallgat velem, vagy elkapja az utcamély fölött fuldokló tekintetem, már üldögélnék órákig panasz a tornya alatt, amíg fölöttem szíve harangütéseit.

Mio tűz hely rideg háznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmad szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a télzúzmarázda, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyém egy parány. A virágban téged lennek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd, mint beteg az ágyba, visszavágyik a magány. Te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjj álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatom a telleplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a sebnyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidalom. Verseimben van-e érdem, sose bát, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hintse távol. Elég, ha nekem világ.

kova merültel szép szemed világa. Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők sötét virága, min a csalódás könnye rengedett. Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár felé, s nem bízható sorsodnak jóslatában, mert egyszer az csalóton keresél. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldogoly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalú festett egekben is. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napba nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti, kit gőg, mohó vágy, s fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheti. Ne nézz hát vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő, nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsin tanyán. Hullámin holt fény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magán. Ha van, mihez bízhatnod a jelenben, ha van, mit érez, gondolj és szeress, maradj az élvel kínáló közelben, stán szebb, de csalfább tábort ne keres. A bírhatót ne add el állompénzen, melyet kezedbe hasztalan szorítsz. Várt üdvöd kincse, bánatára lézen, ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát. Úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő a meglelé zöld ágát, egész erdő virágja csalja vár. Maradj közöttünk ifjú szemeddel, barátod arcán hozd fel a derűt, a napja lettél, szép delét neveddel. Ne adj helyette bánatot.

de éppen ezért röviden. Mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok, használni akarok, népnevelő vagyok, meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is, jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jó szagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájakon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba váj, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel, színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálom önöket is felvezetni a boldogság helyére. Estén címe Életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongora.

hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, és meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apa. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd, tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem. Az egyik az életét, a másik a boldogságot. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagyhírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgáztak.

közben rengeteg strófa volt, minden strófa közben tánc, óriási sikere. Hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban a kokottok és ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számerzett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Big Színház újból feleveníteni Rutka Éva főszerepét. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegeset, valami fontosat, embertársak. És most hallgassák meg, hogy hogyan hall Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetéseket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággá. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a szín.

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmersholmja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Vici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Percek alatt meghódítja, akivel kikezd.
1: Tény, hogy van a madarában eredet is.

a munkás otthon homlokán. Ki itt belépsz, templomba lépsz be. Szentség a munka és erő. Ez a jövő nagy menedéke, embert egekbe emelő. A munka, a rend és a béke, az életünknek lelke ő. Csak az bitang és az hazátlan, ki herebódra él magában. Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok, hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt. Ki itt kimétsz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki

eszmé. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt idebent. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha elé, ha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölőzzik sült lapocka számahoz, szívemhez kisgyerek. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fa tövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyomércámhoz nyers, különös, édes, holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagónokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevül, s te lelkedet érzed, a lázat. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha könnyedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Fülelt a csend, egyet ütött. Fölkereshetnéd ifjúságot. Nyírkos cement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam. S hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni, láttam, hogy a múlt meghasadt, csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyönt? Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én. Lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langy tócsába, hunyorgott, röffent még felém. Ma is látom, mi tétovázva babrált pihé közt a fény. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben.
Így iramlanak örökében kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, és könyöklök, és hallgatok.

szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmet.

Szerelemdal a csikóboros kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek, megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, búsz szívemnek szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuckóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit számtam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával.

0: Körében végigment azoknak az öreg embereknek a mellényén, akik manapság félig megvakulva és szótlanul tartják kezüket a poharukon, a szarvas és keresztéri korcsmák sötét brókáló sarkai. Ő az, aki ott hagyta ibolya illatát a főutcai templom előtti padon, hogy még napjainkban is megszerelmesedik a fiatal ember. Ő ment föl szeliden a holddal a Gellért hegyre. Az ő neve hangzott a tabáni torony harangzengésébe. Ő ment oly illatosan vasárnap délelőtt a templomba, mint a májusi oltárok. Őt dicsérték a régi terek, kanyargós utcák, mohos házak a pestiek előtt. Őróla álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a köszvényes öreg uraknak, a császár fűtő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyját? Az anyját?
3: Tessék parancsolni, Rezedau! Sört vagy piros bort tettek?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja a Kárpát alatt, a híd kőpárkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna híd ódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtató paprát folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kékerdőkben.
2: Anyját? Nagyanyját?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai alatt, miközben a nyírség apránként magára húzogatta álomködös kendőit, mint egy beteges hölgy, aki délutáni ábrándozások után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekintget.
4: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor, 25 éve Budapestre.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, és amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltam.
5: Itt van! Itt megtaláltam!

0: kesergő, özvegy menyecske hadaló ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy paskám, ilyen magos, benne tyúkon kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alatt fogják bojtáromat, kumborbála, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája, ejszen! Pékfattyának pap az apja, van imának foganatja, ujjik körke olyan herda, ezer helyett kaniperda, kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat, már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja, rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom, dűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek, kutamású más legényem, kármentőben nevetgélőn. Hallod már is, szalaklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kimiskárolva, ejszen! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok, nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki buksengel az ajtón, félmeszely jársz, leves csontja, kujonomként és kujonta. Vetett lábba a devernében, már hevertek a fenyéren, tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja, aki zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felfrédálja, szárító busz szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica górés benne, ami nem az úré, te bandás túltól vagy gazda, fellármázlak a falvakba, ejszen, furkóbontkós vasvillások, jöjj nagy szorongattatásod, cimborád a cigányhóér, nem is adná egy vaklóér, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajuszak a szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdő ustorára, háton cserdő mustborára, ámbituson deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, közvetségre, így mén bajom, feleségbe. Tengertánc. Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Elkapjuk a kantinos lányt, élet rutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet csúszva, egyet völgynek, egyet cseszve csajra, hajszra, bábulábú csecse hölgynek életúton rutin hajsza.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Borbély, suszter, fűszerüzlet, aszfalt, koptatott lapája, rójad, mert még leköröznek retyerót a rutin pálya.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet cseccsel, egyet orral, egyet hassal, húppal, háttal, ki nagy garral, rosszat forral, sasszéböggyel mondjal, gáttal.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles nagy évszámra, tisztességből rutinos vagy.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Ez a járgány, ez a kalló, kergek útnál vakló rúdja, ez a szívében rúdja, ez a szívében kárvalló, mi vagyunk a rúdra. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

úgy ugratnod rángó lábad rántó rutin ritmusára, íjjá, sürgés-forgás napkeltével, munkavégzés napszálatra, s lenned Isten kegyelméből félkegyelmű megszállottja, íjjá, veszendőben rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá.

Okmester három hadaló Rigmusa, a Libegő című vándorjáték. Éjszaka hallgat az étterem, éjszaka hallom az étterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő forozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolva, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem el, mondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vén, tüket, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, bor tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, csilics haj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, sajog, babai kínban, a bajok, sajog, kirázza ik.

0: Királya ikreit garázda szapor a mindenik, borul a világ, borul, borul a világ, borul, belenyugodik Ján, borul, borul, borul, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a pige, a nagy menő, csorog a világ, csorog, csorog a világ, csorog, kanakirincsen, kun, csorog, csorog, csorog, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, dürög, dürög a világ, dürög, amerre arra sündörög, durog, direg, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, harap, harap a világ, harap, kell a rög, minden talp alatt, harap, harap, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg. Kerek a világ, kerek, kerek a világ, kerek, vamzsarok, frankák, frájerek, kerek, kerek, kerek. Ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy laknak nélkülem. Lakik a világ, lakik, lakik a világ, lakik, pincétől toronypad lakik, lakik, lakik, lakik. Valakinek arra lesz mondja, éjszaka helyettem elmondja. Egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki rész, aki vágy, aki helye, hülye, múja, helyettem elmondja. Mulat a világ, mulat, mulat a világ. Mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, ja! Mulat, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat.
1: A harmadik felvonásból. Libeg a világ, libeg, libeg a világ, libeg, neki libeg a semminek, libeg, libeg, libeg. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az ételem, lobog a világ, lobog, lobog a világ, lobog, lepik a villancsillagok, lobog, lobog, lobog. Éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, düböl, düböl a világ, düböl, kikibújik a bőriből, düböl, düböl, düböl. Sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, dobol, dobol a világ, dobol, magasodik a lárma, bolt, dobol, dobol, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljemez, lemez, lemez, lemez, ura üri rakétára kap, lent cipel a batyú áradat, cipel a világ, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel. Aki nem cipel, mert rongya se télire húlik a férge se, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündörög, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja. Egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki rész, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja. Mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat.

Senti lo stadio. Ok, tak rót hallottátok. Egy kis maraton utáni levezető köszönő műsort. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével és anyagiak is támogatta a rádiót. Mi is nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük ti is. Hallgassatok minket tovább.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a vendégünk egy olyan ember, aki nagyon ritkán van velünk. Utoljára kb. 10-akárhány éve volt a Tilos Rádióban, mint aktivista, utána már passzivistaként voltál jelen. Jól emlékszem, hogy ők mondták a híreket, te kezdted?
2: Igen, meg aztán volt a rukkelekvárt, amit aztán sok.
1: Az volt a sajátotok, ugye?
2: Ajajajaj, de hát az nem 10 éve volt, hanem szóval olyan 7-8.
1: Matekban mindig én voltam.
2: 8-9.
3: Bede Márton a vendégünk, akiről itt a régi Tilos Rádiós emlékekkel kezdjük, de nem erről lesz szó a műsorban, hanem egy nagy-nagy utazásról.
1: Nem is csak egyről szerintem, mert ahogyan néha elpöttyentettem a gyerekkorodó és bejártad a világot, ha más nem, a szüleiddel együtt, akik ráadásul még útikönyvet is szereztek.
2: Anyukám meg vittek, igen.
1: Elkezdhetjük a nullánál, hogy ez hogy lehet, kinek vannak ilyen szülei, akik mondjuk nem, mit tudom, ilyen vegydiplomaták, és kötelezően utazni kell az összes nagy országon.
2: Ja, hát nem, semmi, apám az ilyen külkeres. Tehát volt. Valami a szocializmusban, klasszikus külkeres karrier, sokat járt külföldre, éltünk is sokat külföldön, egyszer Brazíliában, egyszer Spanyolországban, 4-4 évet, és egyszer 4-5 évet.
3: Akkor ez a lakó terület is, volt?
2: Hát igen, hát, és akkor én ott, igen, tehát nekem az a... Az úgy már megvolt, én 9-10 éves voltam, amikor kiköltöztünk Spanyolországba, 15, amikor hazajöttem, úgyhogy akkor én anyanyelvi szinten tudtam spanyolul, most meg úgy majdnem anyanyelvi szinten.
3: Egy kicsit jobban, nem?
1: Most egy kicsit felvetted, fogadjunk az akcentusokat a délőre.
2: Igen, egyébként az fura, hogy nem is az, hogy önkéntlenül, hanem úgy néha direkt is, mert ha nagyon spanyolul beszélsz, szóval spanyol beszélsz latin-amerikaiaknak, főleg olyan helyeken, ahol itt tényleg nem szoktak spanyolokhoz, akkor így gond van. Tehát ugye a klasszikus a f hang, ugye a gráciás.
3: A gyarmatosítók? Vagy
2: igen, az nem létezik. Hát nem, mert pont azért, mert ugye ez a hang, ez a f, ez Dél-Spanyolországban nem létezik. Ez csak úgy Madridtól északra van. És a konkisztádorok azok főleg délről mentek, és azért az a spanyol, ami átment, abban a f hang az... Tehát soha nem volt Latin Amerikában.
3: Mint tehát ezt kerülted akkor ezt a hangot.
2: Ezt általában, igen, a végén már úgy, igen, úgy ment magamtól is. Az elején figyelnem kell.
1: Az elején ez a magyar gyerekként, nem is tudom, hát gondolom, budapesti vagy, voltál, és akkor egyszer csak fogtattok, hogy na, srácok, akkor megyünk itt a Malagába, vagy nem tudom, hol laktatok.
2: Barcelonába.
1: És akkor nulláról egyszer csak fogtad, és elkezdte járni spanyol suliba, mert ez mindig érdekes, hogy akklimatizáció.
2: Hát ugye nem tudtam, ugye angolul nem tudtam egy nagyon picit, mit tudom, mint az ember 7-8 éves korában itt tanul angolul 1987-ben Budapesten, tehát annyira azért nem sokat, bár talán annyira nem is voltam rossz, és akkor beraktak egy ilyen spanyol nyelvi iskolába, és akkor úgy az első hónapokban úgy ülsz, kukán, az nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, meg tudod, hogy bénább ruháid vannak, mint a helyeknek.
3: Szóval nem ismerkez az érzést,
2: minden szempontból rossz, aztán a végén úgy megtanulsz. Tehát és akkor az a fura, hogy egy idő után így megszólalsz, és tökéletesen beszélsz.
1: És ez a, kérdezik is a csetesek itt a tilos.hu csetfalán, hogy ez a minden külkeres lepaktált a kormánnyal, és ezért utazhatott ki 4 évig Barcelonába,
2: hát családjával. Nézd, nyilvánvalóan nem a Kőszeg Ferencet küldték ki, meg a beszélősöket, de hát ők meg más utakon jutottak ki külföldre. Szintén, aki őket meg más küldte, úgyhogy végül is kijutott. Tehát ezért nem kellett embert akasztani. Vagy legalábbis azt hiszem, az apám nem akasztott fel senkit.
1: Hát vagy még nem találtad meg az iratokban, de szerencsére azok még annyira régre, vagy hosszú időre el vannak téve.
3: Na és gyerekkorban egy kis katalán is csúszott még?
2: Hát azt azért, hogy megérti az ember. Uh-huh. És ja, ennek láttad
3: használ Dél-Amerikában?
2: A katalánnak? Nem.
3: Nem beszél
2: katalán, kivéve a más katalán turisták, akik nagyon megörülnek, hogy találkoznak egy magyarral, aki néhány szót tud katalánul beszélni.
3: Uh-huh. Szóval ezek akkor az előzmények, akkor gondolom, hogy hát így meg voltál fertőzve már ezzel a dologgal.
2: Igen, de nem ez, mert biztos van, aki úgy, mit tudom én, ugye volt kiküldetésben külföldön, és nem szeretett utazni, nekem a szüleim mindig utaztak, és úgy, mit tudom én, van, aki drága autót vesz, nem szeretse a szüleim, mindig inkább utaztak.
1: És akkor, vittek téged?
2: Hát egészen kiskoromban, csak akkor, hogyha muszáj volt, tehát nem tudtak hol lerakni, de olyan, hát olyan 10 éves koromtól vittek.
1: És akkor az a suli volt hány éves, a 14 éves korod?
2: Én 10-15-ig voltam Barcelonában.
1: És utána még volt egy ilyen nagyobb kiküldetés?
2: Nem, utána.
1: Utána már semmi, utána már Magyarország.
2: Utána Magyarország. Mi hazaköltöztünk 94 nyarán.
3: És a szüleid úti könyv, amit itt említettünk, az...
2: Hát ők írták a nagy panoráma Brazília úti könyvet, tudod, még voltak ezek a vastag.
3: Igen, persze. Amiket... Ez egy komoly művelet.
2: Hát igen,
3: akkor...
2: és akkor ráadásul nagyon lelkiismeretesen írták, úgyhogy
3: ez mikor jelent meg annak idején?
2: Hát most nem akarok hülyes, de
3: 80-as évek vagy
2: 79 ez? Elején mentünk ki, 83-ban jöttünk haza, amikor a második felében annak, aztán volt egy második kiadás valamikor később. És ugye abból az durva, hogy már nem emlékszem a pontos számra, apám mondta valamikor, de hogy abból több tízezer példányt eladtak annak. Nem olyan embereknek, akiknek bármi esélyük lett volna valaha is eljutni Brazíliába, csak hát a...
3: Tehát nem volt jellemző, hogy magyar turisták így
2: igen, a szocialista könyvkiadás, meg a szocialista könyvvásárlás az...
3: Hát szerintem én is olvastam olyan úti könyvet annak idején,
1: ahol soha nem is aztán. Tehát nekem teli volt ezekkel, és az volt a világutazás, hogy na most melyik színű panoráma könyvet nézzük.
2: Én inkább a világjáró könyveket olvastam, az olyan olvasmányosabb volt, mint ilyen tanítom leírásokat olvasni, de...
3: Milyen így visszatekinteni erre a könyvre, tehát hogy most mondjuk 20 vagy 30 év múlva újra járt azokat a helyszíneket, mennyire helytálló ez a úti könyv.
2: Rég volt a kezembe, amikor most voltam Brazíliában, akkor persze e-maileztünk, hogy viccesen abból utazni, de hát nem tudom, szóval ez az úti könyv műfaj ezért kicsit már hal meg, szóval most annyira mindenki internettel utazik meg okostelefonnal, hogy...
1: És a mindenféle fórumokban éppen frissülő infók
2: alapján. Hát igen, szóval azért még mindig jó, szóval azért nekem voltak úti könyveim alapdolgokra jó, de mit tudom én, azt ilyen éttermet, vagy szállást, vagy ilyesmiket, azt szerintem már nagy marhaság úti könyvbe választani. De egyébként az furam, ez változott ki is, mert amikor én 5 éve voltam egy évet Ázsiában, akkor még a Lonely Planet az ilyen tök nagy hatalom volt, és mindenki ugye a Lonely Planet könyvekkel ment. És most meg már ugye a TripAdvisor, ami a leglátogatottabb ilyen jellegű weboldal, az annyira nagyobb hatalom, hogy mindig, amikor ilyen kicsekolsz, ilyen hostelekből, és akkor mondják, hogy na hát, hogyha tetszett, akkor írja már rólunk valami kedvezőt, mert tudják, hogy az most már az számít.
1: És amúgy ugye úgy mondtad, hogy utaztál Ázsiába, és egy évet itt is több, mint egy évet voltál.
2: 19 hónap hát, voltam.
1: És akkor még azt is észrevettem, hogy követtem a kis utazásaidat, hogy tényleg elkezdted te is, akár vagy az, hogy beírogatni a TripAdvisorre, de minden esetre óhatatlan átvetted a szüleid a hagyatékat, és ez a segítsük utazó barátainkat.
2: Hát, igyekszem.
1: És akkor ennek hol a költői része? Tehát az ilyen, és ahogy közeledtünk a vízeséshez a távoli Moraj felől, tehát ilyenek voltak a le...
2: Hát igen.
1: Vagy ez volt a Pan Americano.
2: Ez igen, igen. Vagy hát lehet, hogy nem így írok. Nem, hogy, nem így költői? Írok, hogy nem voltam egy költészben, hanem jánzik ez a vonal. Inkább én inkább a szórakoztató informatív vonalat próbálom nyomni, mint a költőit, de hát...
3: Én ezt megcáfolnám, mert én lelkes olvasója voltam a blogodnak, és hogyha nem is a költészettel találkoztam, hanem mindenképpen mondjuk az irodalommal, szóval, hogy nagyon jól írtál, nagyon élvezetesen volt olvasni. Ezt mondom úgy, hogy közben aztán az ember elkezdett olvasni más dél-amerikai blogokat is, tehát hogy volt egy kicsi összehasonlítása, és hát unalomba fulladt általában egy-egy bejegyzés.
2: Volt egy-két, ami most futóját nem tudok, de volt egy-két jót.
3: De a tiédet talán pont a személyiség emelte a többi fölé, és az egyéni stílus, illetve hát a humort emelném ki, ami nekem a humor volt egy meghatározó.
2: Nekem nyilván az előnyöm, hogy én ugye egyébként is úgy írásból élek. Tehát nekem maga ugye az, hogy leírni valamit, az úgy nem probléma. Most az attól, hogy tetszik-e valakinek, vagy nem, az más kérdés. De úgy nekem az úgy megy, meg viszonylag gyorsan tudok írni, meg rahat sok betűt írtam, úgyhogy...
1: Ezt az írásos itt mikor kezdted, emlék, hogy így az életedet felbányászok egy kicsit, mert téged ismerhetnek még más, olyan szubakulcsát, hogy összeállítottatok, indexbe elkezdtél beírni, de hogy miket pontosan, akkor nyilván az előtt.
2: Hát nem, figyelj, én a... Hát a matulát kezdtük el csinálni 2003-ban, most az már lassan 10 éve, az volt az első ilyen néző, de hát előtte is, már előtte 99 óta dolgoztam újságíróként, úgyhogy...
1: Meg hát pont akkor ugye, amikor elkezdett az itteni internetbum, akkor pont jó helyen csúsztantál rá.
2: Igen, az volt az első, amelyik, hogy úgy mondjam, az internet ott a teljes szabadságot maximálisan kihasználta.
1: És amúgy te előtte is volt olyan, mint a diák újságíró, meg ezek az... Vagy...
2: Hát én írtam ilyen dolgokat, meg egyetemen tanultam meg ilyenek,
1: de... Ó, de durva. Tehát olvastál is az írásról.
2: Persze, keményen.
1: És 2.15.37.73 a számunk itt a Tilos Rádióban, lehet kérdezni a Marcitől is, meg egyáltalán beszélni arról, hogy milyen vallást szerettek, vagy ilyesmi, de most egy első körben utazunk, és megkérdezem Marcit, hogy van-e nagy utazó példaképe, mert azt szerintem sokat segít, hogy hogyan álljunk egy utazáshoz. Mert biztos, hogy az utazásoknál számít az, hogy te olvastál egy ilyet, hallottál egy ilyen sztorit.
2: Hát figyelj, az, amiről az előbb beszélünk, hogy olvastam ezeket a világjáró könyveket, az nyilván benne volt. Figyelj, azért meg kell különböztetni azért azt, aki... Én azért azt gondolom, hogy én alapvetően egy turista vagyok.
1: Igen, tehát nem
2: igen, tehát van a... És olyan is van még, például mit tudom én, most ez a szerencsétlen Erős Zsolt, aki fennszenved a Kancsenzöngán, aztán meglátjuk mi ez. Ő azt gondolom, hogy ő egy kalandor, vagy nem tudom minek nevezem.
4: Ezt próbáltam, szóval, ezt a különbséget.
2: Igen, ez egy nagy különbség. Én alapvetően egy turista vagyok, nyilván voltam olyan helyeken, meg csináltam olyan dolgokat, amik azért az átlagtól eltérnek, de én azt hiszem, hogy ahhoz, szóval, amit én csak nem is azt mondom, hogy kevésbé különlegesebb, de talán, hogy kevés különlegesebb képességnek kell a birtokában lenni ahhoz, hogy azt valaki megcsinálja, amit én csináltam, mint azt, amit mondjuk az Erős Zsolt, vagy az, aki elmegy, mit tudom én, 40 napra a dzsungelbe akármit gyűjteni.
1: Tehát inkább azt mondod, szakma, hogy most már ott tart a világ, hogy az a nagy kalandoroknak az ideje már csak azért is leáldozott, mert a minden utat bejárta.
2: Nem, várj ezt azért innen, nem. Ezt egyetlen mondom, nagyon sok dolog van. Például, hogy maradjunk az Erős Zsolt, mit tudom, fél lábbal a Kancsenzöngán még senki nem volt. Tehát mindig vannak új dolgok, meg de valóban ez szűkül, meg egyre extrémebb, meg van egy rész, ami hülyeség is. Most például a szerintem, szóval az, amikor amit az Erős Zsolt csinál, az nem hülyeség, de például, mit tudom, most a Mount Everesten folyik, ahol mit tudom, tegnap az volt a hír, hogy milyen új rekordok dőltek meg a Mount Everesten, és először jutott fel kéz nélküli ember, 26 év alatti szaudi nő, meg ilyenek. Szóval, hogy mindig lehet találni valamit, én azt gondolom, hogy ennek nincs sok értelme.
1: Hát ez a rekordok könyvében
2: van. Persze van, aminek van. És nem csak hegymászásban, szóval vannak olyan helyek a világon, ahol ha nem is az, hogy senki nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak.
1: És akkor mi az eleje? Mert hát feltettek a magyarországi örömöket megelégelve, azt sejtem az ázsiai indulásodat, ez egy biztos nagy előkészítés követ. Tehát előtte voltál hosszabb ideig ilyen megerőltetőbb, ne egyisten, nagy távolságban?
2: Nem, én... Hát ugye nyilván ennek van egy elég komoly korlát, hogy az anyagi lehetőségeid, amik a 20-as éveid elején azok szerényebbek, mint a 30-as éveidben. És én mindig mentem, szóval mit tudom én, amikor mit tudom, 20 éves koromtól kezdve, de hát akkor ilyen, mit tudom én, az ember elment 3 hétre Szíriába, meg aztán mit tudom én, aztán volt egyszer egy olyan, hogy voltam 4 hetet Etiópiába, az volt az első igazán kemény, amit csináltunk. Földes András barátommal, az volt 2005 elején, és akkor láttam, hogy ez megy, meg nagyon élvezem, még úgyis, hogy rohadt beteg voltam a végén, és akkor 2007 nyarán az akkori barátnőmmel elmentünk egy évre Ázsiába.
1: És ez például hogyan nulláztatok, hogy pakoltátok össze? Biztos neked is volt melód, ne egy még sokat is kerestél, a csajodnak is biztos.
2: Hát akkor ketten, spórol volt munkánk.
1: Azon egy mínusz egy évre kitaláltatok, hogy egy év múlva már pedig elindulunk, vagy?
2: Hát több mint egy, azt szerintem több mint egy évvel előtti kezdtük el tervezni. Meg akkor azért még nem, akkor kevesebbet tudtuk, hogy ez...
1: Vagy 2007, azt mondtad?
2: 2007 augusztusában indultunk el. Ezért most, amikor másodszorra mentem, akkor már nem azt mondom, hogy teljesen profi voltam, de sokkal profi. Szóval emlékszem, hogy akkor így volt bennem ilyen félsz, meg hogy mi lesz, ebben most az égvilágon semmi nem volt. Sokkal több félsz volt bennem most 2 hónapja, amikor, mint amin 1 hét volt hátra, hazajött elég, mint amikor 1 héttel azelőtt, hogy elindultam.
1: De vajon megismernek-e
2: hazajössz? Persze, úgyis tudtam, hogy de hát az ember tudja, hogy kint majd valahogy lesz, de úgyis jó lesz, amikor meg jössz, az akkor meg itt munka. Meg
3: na és a harmadik út alapján már nagyon profi leszel, vagy az?
2: Nem, arra most nem is gondolsz még arra. Ilyen hosszúságú harmadik út az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lesz az egész.
3: Na, ez a műsor végén rákérdezünk.
2: Ja, persze.
3: Hogy hova készülsz.
1: Ezután tényleg az a lépés, hogy másfél évig tervezni egy utazást, a legtöbb ember számára már előre egy napot tervezni is nagy gond. Tehát mi elkezdted írni egy füzetbe, most már egy kicsit a praktikus tanácsok felé, hogy menjünk, hogyha azt szeretnénk, hogy elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, ne adj Isten, kedvesünkkel, itthon fel kell adni dolgokat, és olyan dolgokat kell vinni magunkkal, ami az ott is lesz, például pénz.
2: Igen, nagyon kevés dolgot kell magaddal vinni az helyzet. Amihez így nem ragaszkodsz érzelmileg, mert a legrosszabb esetben veszel mindent. Szóval nagyon nehéz olyan helyen lenni ma már a világban, ahol mondjuk másfél napi busz útra ne lenne egy olyan város, ahol mindent meg lehet venni, amire szükséged lehet. Valamint van egy jó kórház is, ahol mindent el tudnak látni. De nem, de tényleg, tehát mit tudom én, a túracipőtől, az akár még az megbukott töltőjét.
1: Sőt, Magyarországon kívül mindenhol még talán olcsóbb is.
2: Igen, nagy, több helyen olcsóbb, mint drágább, az biztonsága. Nyilván van, ahol drágább, mert van, ahol nehezebb oda vinni, de szóval a pakolás az, amit a legkevésbé kell túlparázni. Én is túlparáztam, mielőtt elsőre mentem.
1: Igen, tehát pont azt egy az kicsit arra akartam rámenni, hogy az Ázsiára felkészülés, ja. Odajövete, az ottan tapasztalatok, és utána ha, persze, hogy egy hátizsákon megyek.
2: Persze.
1: Gondolom, az Ázsiába elindultok, ott eleve felmérni az utat. Nekem, amikor ilyen utazás tervezőben voltam, oké, hogy a neten fenn van egy pár info, de hogyha nincs interesítő, akkor ott állnak, hogy ja, hogy ezt lebontották fél éve.
2: Hát azért ez ilyen, általában azért romokat nem bontják le, meg templomok a helyükön maradnak.
1: Nem mondjuk, hogy készüljük egy szállóhoz, vagy egy kajára.
2: De nem, azt meg én azt előző nap nézem meg. Vagy amikor már tudom, hogy effektíve oda megyek, akkor két nap előtte megnéz az ember az interneten, ha le lehet foglalni, lefoglalja, ha nem, akkor megremélj, hogy lesz.
1: Várj, 2007-ben vagyunk is Ázsiában, ott még nem hasít annyira net szerintem.
2: Dehogy nem. Persze, figyelj, 2007-ben volt internet a Murgab nevű városban, Tadzsikisztánban, az 3800-on volt fenn, ugye kínai határnál, az egyik legszorabb hely, ahol voltam az életemben valaha is, és ott volt egy olyan, hogy egy ilyen kis helyi, ilyen, azt hiszem amerikaiak által eltartott ilyen NGO-nak az alkalmazott, és ott volt neki egy ilyen parabolantennája, és fogta. Most voltam olyan helyen Surinámban, ahol van ez a Peace Corps, ezt tudjátok, mi az amerikaiaknak ez a nagy ilyen világot segítő ilyen alapja, és akkor küldenek ilyen embereket, és akkor azokat dolgoznak. És volt egy arc, aki Surinámban olyan egy nap ilyen motoros kenú útra dolgozott így a legközelebbi bolttól, és ott volt egy parabol antennája, amiről wifi-t is szolgáltatott a faluba, és nekem ott volt a zsebemben a telefon, és akkor meg tudtam nézni, hogy a Barcelona mit játszott előző nap, mert az nekem nagyon fontos, hogy mit játszik a Barcelona. Nap. Szóval az internet van. De gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ahol áram van, internet van, de most már majdnem ott tart a világ. És 2007-ben még nem egészen így volt, de 2007-ben is lehetett állni.
1: És akkor ott a felkészülés szintjén is, tehát az oldalak is már annyiban a rendben voltak, vagy te még 2007-ben
2: volt. Hát 2007-ben inkább a Lonely Planet volt, meg lehet, hogy én Bérám is voltam, de hát akkor is meg, ha nem is feltétlenül ezek a nagy gyűjtő oldalak, de hogyha valami nagyon kieső helyre mész, akkor mindig érdemes találni valami angol nyelvű blogot, aki már járt ott, mert az általában már járt ott.
1: Amerikaiak már voltak.
2: Nekem egy volt, és egyébként pont ez a szurinámi volt, ahol nagyon nehezen találtam infót, hogy lehet bemenni a karibi partvidékről föl a dzsungelbe, de az se azért volt, mert ne járt volna ott senki, csak az volt a baj, azok mind hollandul írták le ezek az élményeiket, és csak a végén tudtam találni egy angolt, és de hát a Google Translate az a holland nyelvű dolgokat is megoldja, csak az macerás.
1: Igen, az nagy fantázia kell, de általában sikerül.
2: Igen.
3: Akkor ezek szerint az ázsiai út az egy nagyszerű előkészület volt, ugye?
2: Abszolút. Hát az
3: a kedvet is meghozta, vagy nem vitte el a kedvet egy nagy utazást? Hát akkor nem sokkal, egy-két évvel utána.
2: Hát 2008. augusztus jöttünk onnét haza, és aztán most én ugye egyedül mentem, és ez 2011. szeptemberében, tehát gyakorlatilag pont 3 évet volt, amit van.
3: Érezted, hogy akkor itt az idő újra elindulni már. De már túl sokat voltál itthon.
2: Most jöttem haza, április 18-án értem haza, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapja vagyok itthon.
3: De akkor most érezted ugye Ázsia után, hogy akkor nem most, hogy elment két év.
1: Igen,
3: akkor,
1: tehát hogy volt ez a szünet, meg az utána tovább menet?
2: Én Ázsia előtt soha nem gondoltam azt, hogy nekem valaha az életben lesz pénzem arra, hogy elmenjék ennyi időre, aztán lett. Utána fel sem merült egy ideig, hogy valaha lesz erre pénzem vagy kedvem, vagy ezért, de hát aztán úgy alakult az élet is, meg a szerencsére az anyagiak is, hogy lett. És akkor elmentem.
3: És az is úgy alakult, hogy akkor most itt van egy másfél év szabad időd? Vagy?
2: Nem, hát senkinek nincs másfél év szabad időd. Másfél év szabad időd az úgy van,
3: hát
2: hogy összegyűjtöd a pénzt, majd felmondasz a munkahelyen. Ez máshogy nem lehet csinálni. Vagy én sok emberrel beszéltem, azért sokan vannak, akik hosszú távon utaznak, olyanok is, hogy nálam hosszabb távon. És ez csak így lehet. Erre nincs más trükk. Mondjuk ugye az van még, hogy van, aki úgy csinálja, hogy mit tudom én, fél évre van elég pénze, de több időre akar utazni, és akkor utazgat, aztán, hogyha talál valami szimpatikus melót, akkor azt csinálja. Én ezt szerettem volna elkerülni, mert egyrészt én egyáltalán nem szeretek dolgozni, olyan munkát csinálni, szóval az, hogy ilyen dolgozok egy ilyen bárba, és pont annyi pénzt keresek, amennyiben ott egy helyben tudok lenni, de hát az semmire nem jó, és ilyen köcsög amerikai turistákat szolgálja ki, szóval az engem nem motivált semennyire. Nyilván a szakmámban nem tudok elhelyezkedni arra, hogy valaki magyarul írjon, arra ilyen Kolumbiában, tehát igen, ez nincs is, nagyon nagy kereslet.
3: És az, hogy még egy kicsit úgy tűnt, hogy mintha dolgoznák, én egy újságot írtál, megjelentek magyar fórumokon.
2: Hát figyelj!
3: Így nem lehet finanszírozni egy ilyen utazást? Vagy erre alapozni?
2: Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Indexre dolgoztam előtte, és az Indexnél voltak olyan kedvesek, hogy adtak egy kis pénzt az útér, ami arra nem lett volna elég, hogy utazzak, de hát hogy mondjam, meghosszabbította az utazást.
1: Úgyhogy ezt többen kérdezik a Blikk olvasók, hogy már az elejét, tehát ezt az Ázsiát is tényleg újságírói fizetésből?
2: Ne, hát az újságíró az ugye mindenféle néger melókat beváltunk a barátnőmmel, hát ami volt.
1: És akkor volt egy pont, amit ők
3: kezdve hozzáadtak egy nagy pénzt,
2: és volt egy pont, amikor láttuk, hogy elég volt a bankszámlánnal, akkor én másnap bementem az irodába, és azt mondtam, hogy...
3: És harmadnap indultál, vagy?
2: Nem, hát nem harmadnap indulsz, mert ugye kicsit előre veszed meg a repényet, meg mondom, akkor még jobban paráztunk a dolgon, most már másodszorra semmi. Szóval, meg mondjuk akkor azért az is számított, hogy most Buenos Airesben indultam, hogy Buenos Aires az nagyon sok szempontból kulturáltabb, mint Budapest. Ja. Akkor meg 2007-ben meg Üzbegisztánba repültünk először, és azért az egy neccesebb hely.
3: Hát izgalmasabb kezdés akkor.
2: Igen, szóval Buenos Airesben menni úgy, hogy az ember tud spanyolul, az semmivel nem egzotikusabb, mint bárhova Spanyolországba elmenni.
1: Igen, meg hát ugye az első utazásatokat, amikor Ázsiában indultatok, a barátnődöt csináltad, azért az egy kicsit más, ha más nem támaszték szempontjából.
2: Hát más egyedül utazni.
1: Bár néha, hogy is mondta a Viktor, bár, hogy ellensúly, meg...
3: Hát vannak könnyebbségek is, meg nehezítések is, nem együtt utazni valakivel.
2: Nem, ugye... könnyebbségek vannak, tehát úgyhogy nyilván az odáig, szóval az ilyen egészen praktikus dolgoktól kezdve, hogy a, mit tudom, ugye a klasszikus például, amikor elmész a WC-re a buszpályaudvaron, mert megy a hasad, akkor van, aki ránézzen a hátizsákod, és nem a WC-s nénivel kell ledumálnod, hogy már úgyis fizettél pénzt a WC papírjára,
3: akkor a végig arra gondolni, hogy
2: mit egyedül van, ez nincs. Ugyanakkor egyedül és egy sokkal intenzívebb dolog. Szóval összességében jobb egyedül, nyilván vannak hátulütői, persze sokszor az ember magányos, meg hogyha párba vagy, vagy nem egyedül vagy, akkor mit tudom, amikor vacakul érzed magad, akkor tudod, hogy a másik mindig mondja, hogy na hát akkor izé, fel a fejjel. Most nincs, aki azt mondja, hogy fel a fejjel. Meg egyébként főleg most így utólag érzem, most, hogy itt vagyok egy hónap, hogy pont ez a poszt utazás rész, ez jobb, hogyha valakivel voltam, mert van kivel megbeszélni. Szóval most ez olyan, hogy én voltam egyedül, ezt senkinek nem lehet elmondani. Nem azt, hogy nem hiszik el, hanem ezt az élményt nem lehet
3: nekünk elmondhatod
2: nem,
3: most
2: de,
3: itt.
2: Nem, de tehát ezt az élményt ezt nem lehet elmondani. Olyan, mint hogy van egy hatalmas titok, amit nem azért nem tudok elmondani, mert nem akarok elmondani, egyszer nem lehet. Ez nem lehet elmondani, és nyilván, hogyha valakivel voltál, akkor ez így folyamatos. Vagy legalábbis emlékszem, hogy amikor az akkori barátnőmmel voltak, akkor utána megdumálgatja az ember, és akkor sokkal jobb.
3: Tudsz mesélni egy-két részleteddel összegészében túl sok a megosztani való, vagy mire gondolsz?
1: Hát igen, meg azok az apróság, amit élőben élsz meg, és érted, szerintem a vízesés hangját nem tud elmesélni.
2: Igen, szóval, meg az, hogy érted, most azzal, hogy felszálltam a repülőre Cancunba, Mexikóba, és hazajöttem, és azzal így el lett vágva az egész, érted.
1: És akkor hazafelé menetben minden, ami
3: addig hozzászoktál, azok a feladatok, azok a kihívások nap, mint nem azok megszűntek, nem?
2: Igen, és ugye, hát nem is csak az, hanem az, hogy inkább azt akartam mondani, hogy és akkor hazajöttem, és semmi nem változik. Másfél év alatt Budapesten semmi, és senki nem változik. Szóval mit, ami nyílt egy-két új hely a Gosdúdvarba, de tényleg ennyi a változás Budapesten. És ezért tehát olyan, mint hogyha ez az egész, ami pedig másfél év volt, olyan, mint hogy nem, hogy olyan, mint hogy csak egy másodperc lett volna az egész, érted, hogy egy semmi. Pedig én közben tudom, hogy ez egy tök nagy dolog volt, meg ott voltam másfél évet, de mert nincs kivel erről beszélni, ezért látom, hogy nézel, és ezt nem lehet megérteni. De ez tényleg nem lehet.
3: Nem.
2: Szóval ez egy furad, ez egy speciális dolog, ugye Magyarországon ráadásul nagyon kevesen vannak, akik ilyet csináltak, tehát nem is tudunk egy ilyen pszichosegítő csoportot alakítani, hogy akkor beszélgessünk erről, hogy milyen a
1: jetlag.
2: Hát, mint tartod, a katonáknak van ez a post-war trauma, mindegy, szóval háború utáni trauma, nem kéne egy ilyen olyanoknak is, akik...
3: Szóval vágysz vissza a dzsungelbe, ezzel azt akarod mondani?
2: Nem, jó, csak jó. Hogy ezt feldolgozni az élményt, meg ez a része a dolog.
1: Akkor most kapunk egy kis levegőt, telefonszámunk 2-15-30-73, Tilos Ádó Budapest, harmadik utas című rádió, a vendégünk Bede Marcell, és belejárjuk a világot.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort halljátok, vendégünk Bede Márton, akivel utazásairól beszélgetünk, eljutottunk a gyerekkori útikönyv emlékek és az ázsiai alapozás után a nagy, több mint másfél éves dél-amerikai úthoz.
1: Én még nem akarok oda egyébként.
0: Még nem akarsz, de akkor hol, akkor hogy jutunk a végére?
1: El sem merem mondani, de...
0: Még Ázsia, az már szerintem azt már számtam a rádió műsorban, megbeszéltem már a, sőt, a Marci már annak idején 2007-ben.
2: Persze, mindig bejárok rádiókba,
1: kedves rádiókba. Rendszeresen erről beszél. Ne vonuljunk el egy év Ázsia mellett, így, hogy csak úgy átugrunk Dél-Amerikába. Tudom, hogy ez az aktuális téma.
0: Szóval igen, itt több ezer olvasó várja, aki a blognak lelkes olvasója volt, hogy most akkor ne a régi élmények, de hallgassuk meg, igen. Halló.
2: Hello.
3: Sziasztok, még mielőtt tovább mennétek Dél-Amerika felé.
1: Még Ázsiába szeretnék eljutni először, de mondd.
3: Ázsia, na mindegy, az jutott eszembe, hogy amikor egy kicsit, mintha olyan panaszos hangon mondta volna Marci, hogy nem tudja elmesélni a dolgokat. Én arra szeretnélek biztatni, hogy ne bánd ezt. A tapasztalatból mondom, hogy amiket átéltél a másfél év alatt, amiket ott éreztél, az lehet, hogy 12 év múlva fog előjönni.
2: Köszönöm
3: benned
2: szépen,
3: van,
2: drága
3: vagy. Érték, és szerintem nagyon frankó.
2: Köszi szépen.
0: Hát meg főleg, hogy el is mesélted nagy részt, hát annak idején, csak
2: nem, inkább nem, akkor lehet, hogy azt mondtam, hogy a földolgozás meg, hogy ez milyen érzés, ezt meg másfél évig kell lenni, az nehéz. Nyilván az egyes élményeket, hogy na és akkor mi volt Guyanában, azt át lehet adni, de ugye tehát ezt a teljes egészet, ezt én úgy érzem, hogy ezt én így nem egészen tudom átadni, hogy milyen volt. De hát
3: most
2: lehet, hogy...
3: pont ezzel kapcsolatban akarlak biztatni, bár nem összehasonlítható az, hogy egyedül utaztál. Én 10 évig voltam tengerész, de már 20 éve abba hagytam. És persze találkozom néha azokkal a srácokkal, akikkel együtt hajóztunk, de most van, hogy arról álmodom, meg jönnek elő olyan dolgok, amiről nem beszéltünk. És ez finom érzés. Uh-huh. Úgyhogy ne bánt, hogy nem tudod jól elmesélni. Pláne úgy, hogy te ugye a szavak embere vagy, hogyha írással foglalkozol.
2: Csak hadd kérdezzek valamit, mert mondtad ezt a 10 évet, te csinálod azt a blogot, ami a hajóépítésről szól?
3: A tengerész. A hajóépítésről? Nem, az a tengerész. Jó, igazi tengerész. Ja, jó, én ismerem jól a Vilmost, és olvasom a blogját.
2: Jó.
0: Akkor több tengerészünk van akkor.
2: Mert hogy volt... Jó, csáll.
0: Köszönöm szépen, hello.
2: Na mert például az egy olyan dolog, ugye a tengerész az ismert. A Tilos Rádióban ugye ír egy blogot arról, hogy épít egy hajót valahol Csepelen, amivel aztán egyszer majd el akar indulni a világ köré. Na, az nagyobb dolog, mint amit én csináltam, de sokkal.
1: Ja, hát mondjuk, hogyha végigkövettük volna azt, hogy ma újra feltettem 27.300 forintot a számlámra. Nézzétek, milyen jól néz ki, lefotózom minden is.
2: Hát igen, ez másfajta készülődés nyilván. De egyébként mindig a leghosszabb távú utazók, akikkel találkozik az ember, tehát úgy, ahogy én nyomtam, úgy azért az ilyen 2 évnél tovább nem nagyon szoktak menni az emberek.
1: Meg nem hogy az kultúra függő, mert én is amerre utaztam nem sok felé, de ott mindig azokkal találkozom, hogy mit tudom, Németországban dolgozik télen, és akkor mondjuk májustól szeptemberig
2: fordítva nyáron dolgozik Németországban, mivel nem szereti a hideget, igen, és ugye ez mindig akkor így megdöbben az ember, hogy milyen egyszerű foglalkozásokkal is össze lehet annyi pénzt szedni Nyugat-Európában, amiből aztán a másik 60 napot Tájföldön töltöm.
1: Igen, nekem ez a probléma, persze, az egész utazós, de hogy itt a Magyarországon csak így lehet elképzelni, hogy te, hogy nyomjátok egy éven keresztül, és akkor jó, akkor nem izét veszek, croissant veszek, hanem csak zsömlét, és akkor...
2: Hát az én akkor is croissant vettem. De hát ez ízlés kérdése. Úgyhogy... Nem, csak azt akartam mondani, hogy tehát, akikkel a leghosszabb idő utazók, azok mindig azok, akiknek saját járművük van. És ugye van a saját biciklis szekta, akik nagyon-nagyon kemény arcok, és van ugye a saját hajós szekta is, csak én azokkal ritkábban találkozom, ugye, mert én szárazföldön.
1: De van ilyen hajós vonalad?
2: Nincs sajnos, de találkoztam ilyenekkel, de emlékszem, hogy egyszer Ázsiában találkoztam egy angol párral, akik 5 éve utaztak, 5 év alatt jutottak le Hongkongból Indonéziába, és mondták, hogy hát, hogy volt egy év a Fülöp-szigetek körül, és az teljesen más tempó, de ők már olyan, tehát ilyen, mit tudom, sok pénzük volt Hongkongba, nyugdíjba mentek, majd akkor eldöntötték, hogy mostantól a hajón élnek, és tudták, hogy van idejük.
1: Ez nagyon vicces, hogy ez magyarországi életpályákkal, én nem tudom, hogy a P-be lehetne ezt elképzelni.
2: Meg, azért vannak magyarok is, akik megcsinálják. Tehát több van.
1: De azért ott intelligencia kérdés van.
2: Nem tudom, ez tökösség kérdés, vagy nem tudom. Például ugye az elég híres magyar eset, az a Wagner László, aki aki Indonéziában él, szerintem az interneten, hogyha valaki Kelet-Indonéziába akar menni, tehát az a Pápua Új-Guineához közeleső részre, az valószínűleg ő a legjobb forrás, tehát bármilyen nyelven. Ő írt a Lonely Planetnek, ő írt az indonéz ilyen társalgási, ilyen, vannak ilyen nyelv, ilyen könyveik, meg azt hiszem talán most már az indonézia könyvbe is bedolgozott, meg hát ő olyanokat csinál, hogy ő tényleg olyanra megy, amire gyakorlatilag senki más. Tehát az, aki mit tudom én, és akkor elmentem Pápua Új-Guineába, bementem a közepére, aztán legyalogoltam a tengerig 40 napon, és akkor leírja. Tehát az egy másik szint, mint én. Tehát vannak ilyen magyarok, meg tudok egy párat, akik ezt nyomják.
1: De eleve magyar világutazók, hát legalábbis én, mint romantikus Kittenberger, Kálmán, meg többi olvasó, azért ennek elég nagy hagyomány is volt, meg voltak nekünk királyaink is.
2: Igen, de pont, hogy nem. Tehát, hogy persze van a Kittenberger, Kálmán, meg ugye a Dél-Amerikában a Molnár Gábor, aki ott vadászott, meg vannak egy-két eset van, de szerintem hagyományosan Magyarországon az utazásnak, meg természetjárásnak, hegymászásnak nincs akkora tradíciója, mint például Kelet-Európában a lengyeleknél, vagy a cseheknél. Hogy akik ebben mindig sokkal előttünk jártak, és most is, hogyha megnézed most már hanyat szorjon fel az Erős Zsolt ebben a műsorban, tehát olyan, mint az Erős Zsolt, olyan Lengyelországban van nagyon-nagyon sok. Tehát a lengyelek mindig a legjobbak voltak ebbe, amit a cseheknél ott volt a Hanzelka és Zsigmond, meg ezek, és ők valahogy mindig, és ez egyébként most is látszik, hogy akik milyen kelet-európaiakkal találkozik az ember, akár csak turistaként is ilyen a világnak furcsább helyén, és messze a lengyelekből van a legtöbb. Jó, persze lengyelből több is van, mint magyarból, de tehát nem csak arányosan van több, hanem messze-messze a lengyelek utaznak a leginkább Kelet-Európából, és utánuk jönnek a csehek, és utána jövünk még a szlovénból is, elég sok van, akik ugyan nagyon kevesen vannak, de a szlovénoknak is volt egy ilyen hegymászó természetjáró tradíciója, meg a szlovénoknak jól megy. Tehát mit azt hiszem, Szlovéniának van 1,5 millió lakosa, de hát azoknak jelentős részének jobban megy, mint Olaszország jelentős részének, úgyhogy ők megengedhetik. És utána jövünk mi magyarok, van egy-két román, horvát, ilyenek.
1: De ezek a csehek, akiket mondtál, nem ezek oda, hogy Tátra busszal mentek végig az Andokon?
2: Aha, ezek közük mond. Hát,
1: de nekem rémlik két ilyen vastag könyv a 60-as években.
2: Voltak, hát meg sok mind, de nem csak ők voltak. Szóval emlékszem, hogy a pont a világjárok sorozatban.
1: Ennek egy ilyen ősi sok még volt, ilyen
2: megbarmult. Az oroszok is jók voltak ebben, csak az oroszokkal úgy kevésbé találkoztam.
1: Meg ott nagyon hősies sztorikat írtak
2: hát
1: le.
2: Hát a hősiességben ők nagyon
1: jó. De tényleg menjünk már országokba, már annyit beszéltünk az általánosságokról. Engem ez az Ázsia rész csak azért érdekel, mert nekem az első nagy utazásom, egy barátom volt, aki a másik barátjával kitalált, hogy ők elmennek a Pekingbe vonattal Moszkvából, de annyira jó volt Tadzsikisztán, hogy ott maradtak.
2: De hát Tadzsikisztánra én sok mindent mondanék, pont a jó, az nem jutott, érdekes, inkább úgy mondanám.
1: Mert hogy te ott kezdted az utazásodat, az összes nagy utazásodat ott kezdted, valahogy azon a vidéken, és azért az egy olyan antré, amiből már csak jobb lehet. Vagy hát legalábbis...
2: Hát figyelj, Tadzsikisztán az olyan, hogy amikor mielőtt mentünk volna, én a barátnőmet azzal nyugtatgattam, hogy hát figyelj, én voltam Etiópiában, na nem lesz keményebb, és aztán kibírtad volna, de ugye voltak dolgok, amik az ott keményebbek voltak. Hát Tadzsikisztán, én Üzbegisztánban, Tadzsikisztánban és Kirgiziában voltam. Ez három elég különböző karakterű hely, mert Üzbegisztán az egy nagy sivatag, amiben vannak ezek a régi nagy muszlim városok, Szamarkand, meg Bukhara, meg Kiva, amik nagyon szépek. Tehát ilyen az megy, akit érdekel az iszlám építészet. De más nincs, csak sivatag gyakorlatilag. És akkor Kirgizia az viszonylag kulturált, egyrészt azért, mert sokkal erősebb az orosz hatás, mint olyan a lakosság egy része orosz is, meg olyan annyira nem magasak a hegyek, van ilyen falusi turizmus, lehet aludni jurtába, és Tadzsikisztán az meg nagyon kemény.
1: Szóval nem készültek fel a turistákra?
2: Nem, hát nem készültek fel semmire. Szóval ott voltam életemben egyszer, csak egyetlen egyszer voltam úgy, hogy ne effektív. Nem volt étel, az úgy, tehát, hogy nem volt étel a faluban, és hogy nem lehetett venni. Ott láttam csak olyat, hogy vettünk ásványvizet, de az ilyen visszacsomagolt ásványvíz volt, tehát hogy úszkáltak benne ilyen fekete darabok. Úgyhogy hát ott van ez az Afganisztán határa, hogy nyilván Afganisztán sokkal keményebb, és sokan voltak Afganisztán, mint több magyart is meg, aki ott volt, szóval nem azt mondom, hogy nem lett keményebb erre menni, de Tadzsikisztán az elég meglepő volt. De lehet, hogy azért akkor még nem voltam olyan tapasztalt, meg ugye az is számít, hogy mit oroszul nem beszélek. Engem Latin-Amerikában annyira semmi nem lepett meg, mert soha nem voltam annyira elveszve, szóval hogy nem találtam valamit, akkor megkérdeztem, aki jött, de ezt én Tadzsikisztánban, vagy Kínában, vagy Burmában nem tudtam megtenni, mert nem beszéltek egy nyelvet.
1: Igen, ezért is érdekes, hogy ezt a két utazást hasonlítsuk össze, mert már a nyelvi alapokon, tehát a megértés szintjén is különböző ez a dolog.
2: Hát figyelj, nyilván ez függ attól, hogy ki milyen nyelvet beszél, de hát feltételezem, hogy azért többen beszélnek spanyolul, mint khmerül, vagy laosziul, vagy vietnámiul.
1: Tiszta, de hát a khmerek se beszélnek mondjuk angolul, vagy magyarul.
2: Igen, jó, csak nem, most erre azt akartam mondani, hogy nekem a...
4: Ázsiában van 1000 nyelv, még Dél-Amerikában van
2: Dél-Amerikában is van 1000, de majdnem, mindenki beszél spanyolul, vagy legrosszabb esetben portugálul, Brazíliában, úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű.
0: Nem, hát az biztos, hogy így a helyi viszonyokat sokkal jobban föl lehet készülni.
2: Ez összességében is szerintem nem csak azért, mert én beszélek spanyolul, hanem
0: más egyébként is.
2: Ázsia az egy egzotikusabb hely. Én ezt a blogba is leírtam, meg bárki, aki kérdez, annak mindig mondom, hogy aki egyik helyen sem volt, és nem érdekli valami nagyon speciális ok miatt Latin-Amerika, szerintem először Ázsiába menjen.
1: Tessék, hallgató, 2:15:30-73, Tilos Rádió.
2: Hello.
3: De
2: vattok,
3: és
2: arra
3: nem
2: gondolt
3: egy
2: megtanulni oroszul? Nagyon jó kérdés. Nem álltam neki megtanulni oroszul.
4: Az a baj, annak idején nem tanultam meg oroszul.
2: És egyébként, figyelj, ez, hogy oroszul megtanulhattam volna, de utána mentem Kínába, Kína után mentem Burmába, Burma után mentem Tájföldre, szóval mindet úgy se lehetett volna megtanulni. Valóban nem lett volna rossz gagyogni egy kicsit oroszul, bár akkor egyébként már inkább mandarin kínaiul tanultam volna meg, de hát az sem. Lustaságból meg úgy nem. Lustaságból leginkább, igen.
3: Hello.
0: Hát ugye az angol a legfontosabb nyelv az utazóknak, ugye ez a világnak bármely pontjára.
2: Azért, hogyha beszélsz angolul, akkor aki idegenforgalomban dolgozik, azzal megérteted magad, mert akinek van egy étterme, vagy van egy szállodája, vagy nem tudom, akármit el akar neked adni, az a saját jól felfogott érdekében legalább azt, amit árul, azt el tudja adni angolul. De hát az, hogy a nép egyszerű gyermekével is kommunikálj, mit tudom én, akár Bolíviában, akár Burmában, ahhoz beszélni kell a helyi nyelvet.
1: Hát nekem már az a szituáció jut eszedbe, hogy ott vagy a csajoddal Tadzsikisztánban, egy faluban már van szállásotok, viszont nem ettetek egy nap, és akkor a nem létező nyelven próbáltok kaját keresni, amire ők azt mondják a nem létező nyelven, hogy nincsen.
2: Hát a bolt oroszul az, hogyha jól emlékszem, az magazin, vagy magazin. Valami, igen, és akkor azt oda eljutottunk, ott nem lehetett kapni semmit, csak havasmagyarót. Ez nem volt olyan jó,
1: Tehát ott már nincs az a nyelv, amivel a kaját tudnál
2: gyerni. Persze, hát ez nem a nyelvi.
1: Na jó, akkor oldodjunk fel a Tadzsik nyomás alól, és tényleg induljunk el egy kicsit izébe. Hogy is volt ez, egyből Kínába mentél, vagy? Pakisztán felé lépted, tehát a Tadzsikisztánból.
0: Bocsánat, hogy hogy még Ázsiában beszélünk, de végigveszünk az ázsiai utazást.
1: Eszembe sincs, én pont azt a feloldást szeretném.
0: Meg kell kérdezzem.
1: Akkor jó, elmondom, a szándékom az, hogy az Ázsiában tapasztalt nehézségek, akármi visszatérés, de hogy a Dél-Amerika már csak azért is annyira könnyű volt, mert azon az előzőn úgy voltál túl, hogy már nem tudnak neked újat mutatni.
2: Nem, ezt nem gondolom, és még azt sem mondom, hogy nem volt, hogy annyira könnyű volt, de biztos az sokkal tapasztaltabb utazó voltam. Szóval főleg láttam, hogy másokon most, akik olyan kezdőbbek, hogy ilyen albénosákat emkedtek, és azt gondolom, hogy az, hogy én másfél év alatt gyakorlatilag nem voltam beteg, és nem tudom, komoly bűneset áldozatául sem estem, az például valószínűleg a tapasztaltságomnak is köszönhető, meg hogy nem tudom, hogy észnél voltam, hogy tudtam, mire kell figyelni. Azért számtalan ilyen horror történetet hallottam egyéb emberektől, mindig egy része még talán igaz is volt.
1: Egy kicsit mondjam, mert ismét a Blikk olvasók jelezték, hogy nagyon nagy igény lenne. Horror történet, szex, ez a kettő, ami nagyon érdekli őket. A szexet kihagyjuk a gyerekek miatt, de a horror az jöhet.
2: Hát figyelj, nyilván nagyon csúnya betegségeket össze lehet szedni, hogyha az ember nem figyel, főleg minden hülyeséget megeszik az utcán, meg hogyha, tehát azért az olyan sztorik, hogy és akkor nagyon berúgtam Rióba, lefeküdtem aludni a strandon, mire reggel fölébredtem, semmi nem volt rajtam az alsó nadrágomban kívül.
1: És a vesélyemet is elvitt.
2: Nem, hát a vesélyt talán nem vitték el, de hát azért, hogy szóval, hogy mondjam, nehéz sajnálni, tehát akkor ne rúgjál be Rióban, vagy hogyha berúgsz Rióban, akkor maximum olyan dolgok legyenek nálad, amiknek az elvesztését nem sajnálod. Ne pedig a pénztárcád, az útleveleddel és a bankkártyáddal, amik általában ilyen esetben szoktak történni.
1: És Ázsiában voltak horror sztorik, amik veledestek meg, vagy ott is csak jöttek fülre?
2: Ázsiában se történt velem semmi baj. Semmi. Én két és fél év alatt nem voltam komolyan beteg, volt egy tűzös mandulagyulladásom.
1: Fog?

0: Kérdésekkel kapcsolatban a biztosítást kötöttél, kell-e, hogyan működik egyáltalán?
1: Megosztanak a vélemények, nekem volt biztosításom.
0: De ez a bankkártyára általános biztosítás?
1: De a bankkártyára a biztosítás az szerintem az ilyen, én nem látom olyat, ami 60 napnál tovább tartan, és tehát nyilván ez nem. De vannak olyan cégek, amiket specifikusan az ilyen hosszú távú utazókra specializálják magukat. Ebből van egy 2-3, és nekem az egyik olyannál volt, mit tudom én, már nem emlékszem a pontosan ára, de azt hiszem egy ilyen havi 21-22 font volt, angol font, azt hiszem 20 és 30 között.
0: De te úgy mondod, nem is kellett használnod.
1: Nem nagyon kellett, és abban minden benne volt, szóval azt hiszem a helikopteres evakuációval, mint a hullámhozahozatala is benne lett volna, de hát erre szerencsére nem volt szükség.
0: Ez meg volt Ázsiában is ugyanez a...
1: Nem, Ázsiában az első fél évre megkötöttük, aztán a második fél évre azt hiszem elkötöttük búvárkodásra, vagy valami hasonló. Valamire, ami úgy éreztük, hogy ez hasznosabb, mint a biztosítás. De...
0: Igen, azért sokszor van az emberek
1: kell, én azt mondom, hogy kell. Én azt mondom, én azért jutok. Az utolsó egy hónapban már nekem sem volt most, mert úgy volt, én megkötöttem egy évre, aztán megkötöttem még fél évre, és akkor még mindig egy hónap volt, és úgy mondtam, hogy erre az egy hónapra nem kötöm, meg lesz, ami lesz. És aztán szerencsére nem lett semmi.
0: És akkor ez a dél-amerikai utazást, ezt 10 év nagyjából fixre tervezted, vagy nyújtottad?
1: Nekem az eredeti tervem az egy év volt. Az eredeti tervem egy év volt, aztán hát láttam, hogy mennyit költök, és akkor arra jutottam, hogy akkor még maradok egy felet, és arra még egy hónap rájött, mert úgy volt olcsó repülőjegy Mexikóból haza, mert, és ez egyébként egy nagyon érdekes információ, a legolcsóbban a Latin-Amerikában úgy lehet repülni, hogy az Air Berlin nevű ilyen félig fapados légitársaság, az több helyre repül a Karib térségben, meg Közép-Amerikában, például ilyen Santo Domingo, meg Cancún, meg ilyenek, és azzal én azt hiszem 680 dollárból repültem haza. De az persze csak az olyanoknak jó, mint én, akik ilyen, szóval csak oda jegyet vesznek, oda-visszára nyilván ugyanannyi az átlagár egy ilyen latin-amerikai repülőjegye az ilyen függően attól, hogy mikor veszed meg, tudom, az 900 és 1500 dollár között van, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi időre veszed meg, meg hogy Brazíliába repülsz, vagy Bolíviába.
0: De akkor azt mondta, hogy az Air Berlinnel indulni lehet Dél-Amerikában, mert akkor Petinek kedvezünk az, hogy most egyelőre pihentessük Ázsiát, és...
1: Igen, az Air Berlin a jó megoldás, hát én ugye csak ezzel jöttem haza, én a...
0: Milyen mentél, Franz?
1: Hát a Lufthansa-val, azt hiszem, a Lufthansa-val repültem Buenos Airesbe, és úgy volt olcsó jegy, hogy úgy repültem, hogy Bécs, Frankfurt, Santo Domingo, Panama, Buenos Aires.
0: És valahogy
1: így volt olcsó, de ez így azt hiszem, 27 óra volt repülésem, a különböző repülőtereken, de hát, hogy az ember egy évre megy, akkor most az, hogy 27 órát ül egy gépen, vagy 18-at, az tök mindegy. És egyébként is az egyik legjobb skill, amit megtanul utazás alatt az ember, hogy mindenhol tudjon aludni, úgyhogy én már nagyon jól tudok aludni, repülőn, buszon, bárhol.
0: Na és igen, ezek az utazáskor kialakítandó skillbe azért benne kell, hogy legyen a, mit tudom én, a visszatartás a különböző meginduló dolgoknak, meg a, azt hiszem,
1: az
0: hogy
1: az,
0: alvás a legfontosabb, igen.
1: Én nem jó fáradtnak lenni, én úgy az éjséget jobban bírom, mint az álmosságot, azt én nagyon utálok álmosnak lenni, és én most már tényleg bárhol el tudok aludni.
0: De igen, ezt akartam megkérdezni, mint mondta egy fél szóval, egyedül mentél, és attól óvod az embereket, hogy egyedül eladjanak a nem tudom mitől, de mégis az, hogy lehet megoldani, akkor ott, hogy fáradtan, egy teljesen ismeretlen helyen, és a buszod az másnap indul, és nincs még szállás, szóval egy...
1: Hát akkor szerzel egy szállást.
0: És már alszol is.
2: Szerzel
1: egy szállást, magadra zárod az ajtót.
2: És utána szerzel kaját.
1: Csak ilyenkor mindig az a baj viszont, hogy amikor ilyen fáradt vagy, meg eleged van mindenből, akkor annak mindig az a vége, hogy sok pénzt költesz, mert nincs energiát megkeresni az olcsót, hanem az vagy beszállsz egy taxiba, és azt mondod, hogy vigyen az első helyre, és akkor oda-vissza, ahova már szokott menni, nem pedig az olcsóra, vagy mit tudom én, az első, ami szembe jön, abba bemész, és aztán nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy 30 dollár, mert nincs energiád már megkeresni a tízeset, viszont legalább ott akkor tisztább az ágynő, meg
0: és van. És ez a klasszikus bealvás ilyen volt, hogy mit a főtéren a padon, vagy inkább buszokon,
1: Nem. Azt szerintem Latin-Amerikában azért nagyon rossz ötlet. Tehát, mit tudom én, nyilván Norvégiában, vidéken ez nem gond, csak furán néznek az utcán alszol. Nem vagy kellően részek mellé, gondolom. De szóval azért Latin-Amerikában az nem jó ötlet. Talán, mit tudom én, hogy Dél-Chilében megmerném kockáztatni, de az nagyon nem jó ötlet fehér emberként. Szóval főleg úgy, hogy melletted a cuccod, az semmi.
0: Hát igen, meg ez volt a vége, hogy olvastam folyamatos nagy kérdésem, ugye mondtad, hogy egy nagy átizsákkal mentél.
1: Meg volt egy kicsi, de a kicsi belefér. Tehát, hogy akartam, akkor bele tudtam rakni a kicsit a nagyba. Direkt úgy mentem, hogy nem tudom, miért ez volt az elméletem, hogy férjen bele minden egy nagyba. ha kell. Erre azt hiszem, erre a funkcióra egyetlen egyszer sem volt szükségem az egész úton. Valamire, mert ugye Ázsiában volt egy nagy, még egy kicsit, de azok nem fértek, tehát nem

0: fért volna bele a kicsi nagyba, és most az volt az izom, hogy legyen annyival kevesebb a cucc, hogyha akarom, minden beleférjen a nagyba, és bele is fért, most ezt egyetlen egyszer nem használtam, ezt a lehetőség.
1: Mindig kétes kell a másik.
0: Hát, ugye igen. Nem, ugye sokat nem mászkálsz teljes tudsz, teljes tudsz, akkor mászkálsz, amikor elmész a elmész a szállással, a buszpályaudvarra, vagy a buszpályaudvarra a szállásra, hogyha mit tudom, elmész túrázni, akkor nyilván csak az egyik van nálad, hogyha elmész egy ilyen egy-két napos dologra, akkor is csak az egyik van nálad. Meg hogyha mit tudom én, hogyha 24 órás buszúton ülsz, akkor nagy az len van a csomagtartóba, kicsömbben, meg az értékek vannak, meg a laptop, meg a könyv, meg a izé, az meg nálad van, és akkor az egyrészt biztonságban, másrészt meg a szórakoztató elektronika szórakoztató.
1: Kiveszem a szavaidból, tehát, hogyha az ember megy valahova, az első dolga az legyen, hogy becsekkoljon, és ha fáradt, aludjon. Tehát lehet város nézni fáradtan, de minek?
0: Hát, ugye, de ez megint az, hogy én annyi időre mentem, hogy én megengedhettem magamnak. Szóval ugye az van, hogyha kevés időre mész, akkor ugye sajnálod, mert te úgy vagy, hogy most akkor hagyjak ki egy napot, de nekem meg az volt, hogy én úgy éreztem, hogy most én rá három napig innen nem megyek el, mert nagyon meleg van.
2: Saját uram, magad ura volt, tehát igen, hát, hogy nem kellett hát a csoporttal mennie.
0: Egy kéthetes úton is lehet az ember maga ura, most mert nem kell csoporttal menni, sőt, hát én nem, meg fel nem tudom fogni.
2: Hát csak, hogy fáradt vagyok, de indulni kell.
0: Csak akkor sajnálod, mert ott van ez a két heted az évben, van ez a két heted az évben, befizetted ezt, szeretnél minél többet megnézni, akkor nem fogsz egy napra ott maradni, rohadni. Vagy én legalábbis akkor nem maradok ott egy napot rohadni. Hát így igen.
2: Na jó, de neked időnként kellett is egy napot rohadni, nem? Hogy
0: hát
2: kell, tovább, persze, hogy tovább tudjál menni.
0: Hát ez nem lehet másképp csinálni. Nem lehet folyamatosan turistáskodni. Szóval egy idő után, és ez mondjuk úgy néhány hónap, az eljutod az ember, hogy úgy inkább csak tengleng.
2: Nem akar látni több.
0: De azért még akar látni, csak egyre többet tengleng, a végén már egyáltalán semmit nem akartam látni. Tehát úgy megnéztem meg dolgokat, de az már akkor nem erről szólt. Hogy...
2: Na most az elején járunk még, de akkor jöjjön egy kis zenei szünet.
3: Mambo! Me gusta el mambo. I like it, mambo. Me gusta el mambo. Mambo. Me gusta el mambo. I like it, mambo. Mambo. Me gusta el mambo. Mambo. I like it, mambo.

0: Tilos Rádió FM
1: 90.3. Harmadik utas, ismét lehet telefonálni, előzős előbb úgy maradt a telefon kapcsoló, de ismét lehet minket hívni. Van egy kis gerjedésünk, van a főhallgatót pakolunk.
2: Csak nem 2:15:30-73, Bede Marci vendégünk, elérkeztünk Dél-Amerikában, ráadásul Buenos Airesben vagyunk, és elkezdődik a már megtervezett egy évünk, végtelen magabiztossággal vetjük bele magunkat a hova.
1: Véletlenszerűen kezdődött itt az út, vagy mennyire tervezted meg
2: az
1: irányokat, meggondolom ott a helyszínen alakult sok
3: egy
1: minden.
3: Egy dolog volt fix Dél-Amerikában, ugye, hogy ugye a délre, a Patagóniában, a legdélebbi részre Dél-Amerikának, oda mindenképpen az akkori nyárba kellett menni, meg én, nekem nagy álmom volt elmenni az Antarktiszra, ami aztán szintén összejött, és oda is csak akkor lehet menni, tehát olyan november vége és március elej között. Úgyhogy nekem az megvolt az elején, hogy akkor Buenos Aires-ben megérkezem, elindulok lefelé, és aztán elindulok fölfelé, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és ez végül is így is történt.
1: Elmentél lefelé, ameddig csak lehetett akkor.
3: Igen, elmentem lefelé. Hát igen, ameddig Dél-Amerikában le lehet menni a szárazföldön, addig voltam, mert tehát van ez a Panamericana, ami az útnak a neve, meg a blognak is, ami az a fő út, ami végigmegy egész, nem csak Dél-Amerikán, hanem egész Amerikán gyakorlatilag, hát van egy-két megszakítás, de majdnem megszakítás nélkül megy Alaszkától Patagóniáig, sőt a Tűzföldig, és hát ott voltam, ahol a szimbolikusan véget ér tehát a déli vége. Most sajnálom, hogy az északi végén nem voltam, de...
1: Ez ami van ott, a Hornfok van? Vagy a
3: Hornfok az már nem a... A Tűzföld sem a szárazföld, a Tűzföld már egy sziget, de ott még van út. A Hornfok az viszont egy ilyen kis szigeten van még attól délebbre, szóval oda bonyolultabb bejutni. Oda is el lehet, de azt láttam messziről hajóról. Úgyhogy ennyi. Ott nem voltam.
2: De akkor megint csak azt mondom, megérkeztünk Buenos Airesbe, és egy nagyon fantasztikusan előre lefoglalt szállodában megérkeztél?
3: Hogy hát ugye 6 ágyas szoba volt, vagy 8 ágyas, igen, de akkor úgy éreztem, hogy de
1: kivettél egész szobát, kivettél
3: magát. Persze, igen, mind a 8 ágyat, igen.
2: Nem, de hát gondolom már ott is hostelek, meg olcsóbb szállásokra, egyből tutira. És akkor, ahogy mondod, a neten simán utána kutatni, és simán előre be lehet csinálni.
3: Persze, az le volt foglalva, tudtam, hogy akarok lenni egy nyilván, hogy az ember így, tudom, megérkezik, meg akkor van jetlege, meg minden, hogy akkor legyen egy kis nyugi, és akkor le volt foglalva 5 napra egy szállásom. De hát vannak ilyen nagyon hostel foglaló szállítók. Én a hostelből 5 szoktam használni, de van még 3. És akkor az tök jó. Az
2: na,
3: tök
2: és
3: jó.
2: Akkor a tervezett program meg a másik fele, tehát te vittél egy nagy laptopodat, stb. És akkor ott felírtad, hogy akkor Buenos Aires, mint a Kovács József utca 3-ba el kell menni Cipész bácsit megnézni. Ezt hogy tervezted be az előre?
3: Buenos Airesben még így ment, tehát hogy mit tudom, volt a múzeum, de voltak ilyen, szóval ennyire nem akarok, mit tudom, el akartam menni meccsre mindenképpen Buenos Aires, és el is mentem meccsre.
2: Ott nem volt halálfélelmed?
3: Ott egyáltalán nem. Általában a...
1: Egy széles mosolyt látom.
3: Én úgy álltam hozzá, hogy azért nem úgy mennek az emberek foci meccs, hogy turistákat akarjanak megölni, és ez végül is bejött ez a számításra, mert tényleg senki nem akart egy turistát megölni.
2: De hát
3: megölni.
2: Nagy foci rajong is, hogy hát gondolom már Barcelona meccsen voltál, Barcelonában.
3: Persze más, mint más hangulata van, mint
2: egyel azért csak fokozatlan.
3: Persze, hát én sok helyen voltam meccsen, Buenos Airesben voltam meccsen, Montevideóban, Uruguayban voltam meccsen, Medellínben, Kolumbiában voltam meccsen, Bolíviában is voltam meccsen, Rióban is, és ebben messze a Buenos Aires volt a legnagyobb élmény, és nem csak azért, mert ott voltam először, és az utott a harcon, de szóval ott a Boca Juniors meccsén voltam, ami így az a helyi fradi, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, annak, aki nem tudja, és ráadásul ott a kemény maggal voltam, szóval azért az egy nagy élmény.
2: Ez
3: nagy...
2: sikerült? Egyrészt
3: hát úgy, hogy tudtam spanyolról, úgy, mert, de egyébként szerveznek ide, tehát van turista program, de én azt ilyen megalázónak éreztem volna, hogy egy ilyen csoporttal megyek foci meccse lányokkal, úgyhogy inkább megoldottam magamnak, szereztem egy ilyen jegydílert, mert hogy már minden jegy el van előre adva, és akkor egy jegyüzér adott nekem egy jegyet, bementem, megnéztem a meccset, kijöttem, szuper volt. És senki nem akart megverni.
1: Nyert a csapat? Örültek a szurkolók?
3: Igen, nyertünk egy múlva, bár én nem a Boca Juniorsnak drukkolok, hanem a másik Buenos Aires csapatnak, a River Plate-nek.
1: Hatalmas ünneplés követi? vagy így ezt
3: el tudjuk képzelni? Igen, de én úgy éreztem, és ez engem kicsit zavar, hogy tehát ugye a pályán történő eseményeknek a lelátón történő dolgokhoz nem volt sok köze.
1: Tehát akkor is megcsináltak volna a szurkolást.
3: Nyilván akkor, mit tudom, rosszabb hangulatban ment volna haza mindenki, de hát akkor is lett volna 120 perc dobolás, meg ordimálás.
1: Hány néző van egy ilyen
3: stadionban? Nem emlékszem, mekkora a Boka stadionja, de hát full tele volt, szóval az ilyen 45-50 lehet, de lehet, hogy nincs ekkora, most nem akarok.
2: Azt az első fotók között volt, amit feltett, hogy hátrafotoztál egy nagyot, és igen, ott azért ott látszik, hogy...
3: Igen, hú, most ne, ezzel most megfogtál.
1: Jó, nem lényeg kérdés,
3: de szerintem olyan 40 körül lehet, az nagyon nem lövök mellé.
2: Hát, rögtön felvetül a kérdés, hogy amikor jönnek a Boca Juniors rajongó haverjaid, akkor melyik meccsre vinnéd el őket Pesten?
3: Hát, akkor valami alternatív programot javasolni. Hát, menjenek el a Gellért fürdőbe. Mi abban vagyunk jók, érted? Mindenki másban, nincs ebben semmi. De egyébként speciál pont Argentinából, szerintem a világon a legjobban értenek a focihoz, ott úgy nagyjából tisztában voltak a magyar futball tradíciókkal is, úgy ott nem volt.
2: És a jelen állapotával, hogy...
3: Nem, azt kérdezték, hogy és hogy akkor mi történt. És mondtam, hogy hát lejjebb csúsztunk.
2: Felkerült az első.
1: Utoljára ott voltunk a VB-n, ugye? Jól mondom? Argentinában voltunk utoljára.
3: 78-ban kim voltunk, ott és csak csalással tudtak minket legyőzni.
1: Az argentinok, igen.
3: Például az argentinok csalással tudtak minket legyőzni, mind töröcséget, mind nyilasit kiállították. Mivel addig provokálták őket, hogy a rendes magyar fiúk elvesztették a fejüket. A töröcséknél ez gyakrabban fordult, ezt a nyilasit sokszor nem.
1: Nem, aztán utána még egyszer voltunk pontosítók VB-n még utána.
3: 82-ben is játszottunk velük, 82-ben is egy csoportban voltunk velük, Spanyolországban, de ott már simán megvertek minket. Menjünk vissza, szerintem az utazáshoz. Én nagyon szívesen beszélgetek fociról a következő egy órában.
2: De... Van rá igény, de nem. Elindult az, amit beterveztél. Elindult az, hogy a programokat elkezdted meglátogatni, meg izé, már túl vagy az első flash-eken, meg volt a foci meccs is, meg már most akkor hagyjuk el Buenos Aires-t.
1: Mekkorákat ugrottál egyébként? Tehát milyen ugrásokat terveztél be, hogy így mondjuk vagy Buenos Aires-be, és akkor most így gondolom az a Antarktisz az több ezer kilométerre van oda.
3: Hát le kellett menni szép lassan.
1: Szép lassan, erre gondolok.
3: Nyilván, hogy... Tehát az, hogy például Argentina, meg Brazília, meg Chile, az milyen nagy, azt azért látja az ember a térképen, de azt azért, amikor már 36 óráig ültem egy argentin buszon, szóval, hogy akkor érzi meg igazán az ember, hogy ezek elég semmi nagy országok. És semmi nincs, semmi és ugye ez a Patagónia az olyan, hogy ilyen tök egyenes, tényleg 40 kilométeres izék vannak, nem tök lapos, 40 kilométeren át egyenes az út, nem történik semmi. Ez egyetlen jó, hogy lehet olvasni a buszon, amit kanyargós egy úton nem lehet. De hát ott viszont lehet, mivel hogy
2: úgy csak a hallgatónk képben vannak, nem 82, nem 86 volt a magyar csapat utolsó ez irányú szerepel.
3: Igen, az igaz, de az 80, én hibáztam. Ez kecsegtelenül így van, de 86-ban nem játszottunk az argentinokkal.
1: Oh. Akkor most helyre van rakva minden. Szóval egy patagóniai hosszú buszúttal indult akkor a...
3: Hát először Uruguayba és Paraguayba mentem, de aztán elindultam szép lassan lefelé. Tudom, szeptemberben voltam Buenos Airesben, és december elejére értem le a Tűzföldre, elmentem az Antarktiszra, visszajöttem, és aztán elindultam Északra. És nagyjából...
2: Brazília az már visszajövett ebben.
3: Hát, és
2: akkor... nem, volt itt is, ott is, nem, és hogy volt ez?
3: Figyelj, elmondom végig. Jó?
2: Papírceruzát legyetek
3: elő. Argentina, Uruguay, Paraguay, akkor le így Argentina és Chile közt cikázva le a Tűzföldig, Antarktisz, vissza az Antarktiszról, aztán Chilébe végig föl, Bolívia, Peru, Kolumbia, le Brazíliába, egy nagy kör Brazíliában, aztán Francia Guyana, Surinam, Guyana, Guyanából fölmentem néhány Karib-szigetre, sorrendben Saint Lucia, Dominika, Saint Vincent és a Grenadin-szigetek és Grenada, visszamentem Guyanába, átmentem Venezuelába, Brazília érintésében, mert csak úgy lehet átmenni, Venezuelából megint Kolumbiába mentem, és aztán Kolumbiából fölmentem végig Közép-Amerikán, úgyhogy Panama, Costa Rica, Costa Ricában volt egy kitérő Jamaikába, Jamaikából visszamentem Costa Ricára, és Costa Rica után jött Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, és Mexikóból repültem haza.
1: Egy-két kitérőt nem említettél, ha bár azok az országok, ugye hát itt a Húsvét-szigetek, vagy a Galapagos-szigetek, de itt ez nyilván az csak a földrajzilag kitérő, mert az országokat.
3: Jézus, Ecuadort egyetlen nem is mondtam, nem? Peru és Kolumbia között. Szerintem esküszön nem mondtam. Na mindegy, igen, voltam a Húsvét-szigeten is, Chiléből. Nem Peru, tehát Chiléhez tartozik, de én Peruból repültem, mert valahogy egy kicsit, tehát az mindenhol itt borzasztó messze van, de lehet repülni Limából, Peruból, meg Santiago de Chiléből, én Limából mentem. És voltam a Galapagos-szigeteken is, Ecuadorból, igen. Ez volt a három ilyen minden szempontból kitérő Latin-Amerikából.
2: Meg hát ez a három az exotikus pont.
3: Az Antarktisz, a Húsvét és a Galapagos-sziget. És én azt hittem először, hogy a Galapagos, tehát mielőtt lettem volna ott, hogy a Húsvét-sziget az nem lesz olyan nagy szám, és most, hogy voltam, én oda szeretnék ebből. Tehát, hogyha egy helyre mehetnék vissza ebből a háromból, akkor mindenképpen a Húsvét-szigetre mennék. Az Antarktisz az, mire meg azt gondolna az ember, hogy tényleg az a legexotikusabb, és tényleg nagyon exotikus, de azt meg így úgy érzem, hogy voltam, láttam, szuper, hogy voltam, tényleg hatalmas élmény volt, de semmi, hogyha az életem hátralévő részében nem látom többé az Antarktiszt.
1: Szívesen elkérdezek, hogy mi fogott meg ennyi a Húsvét-szigetben, mert nem szigetek, ugye, amik meg újra
2: portosultuk. És összesült a Galapagosszal, ami ugye a gazdag élővilágról,
1: meg igen, én sokat olvastam egyébként a Húsvét-szigetről, szóval azért engem szintén megfogott.
3: A Galapagos az ugye nyilván a természetről szól, egyrészt ami a szigeteken van, meg hogyha búvárkodik az ember, akkor a víz alatt is van. A Húsvét-sziget az pedig inkább egy ilyen, hát az inkább egy kulturális élmény, és ugye az bár Chilehez tartozik politikailag, az kulturálisan, meg földrajzilag az Polinézia. És soha nem voltam Polinéziában korábban, és az én tök nagy élmény volt látni ezeket a csávokat, hogy így mennek le a szörfdeszkáikkal a partra, és nem azért, ez nem sport, hanem ilyen kultúra, és ilyen, tudod, ilyen nagy darab, ilyen kitetovált polinézek, ilyen rögbis külsejű mindegyik. És az itt tök érdekes volt, meg ugye maga, amiről a Húsvét-sziget híres, az ezek a moáik, ezek a szoborfejek, amik ott állnak, meg sok le van döntve közülük, illetve mindegyiket ledöntötték, csak sokat visszaállítottak. Az is egy, nem tudom, valahogy egy tök nagy élmény volt az egész, és maga az élmény, hogy és akkor fölmászol ott, hogy a Húsvét-sziget tényleg a repülő Limából, azt hiszem olyan 4,5 és 5 óra között volt, de Santiago de Chileből is annyi, és tényleg semmi közepén egy baromi kis sziget, és akkor fölmászol a legmagasabb pontjára, és körülnézel, és akkor semmi nincs, csak a csendes óceán mindenfelé. És én ilyen helyen nem voltam korábban sehol, voltam már szigeten, de az, hogy ez az élmény meglegyen, hogy minden irányba körülnézel, és sehol sincs szárazföld. Igen, de az egyébként mégis egy
1: kontinens. Nem az a kulturális élmény, amire gondoltam, hogy megfogott, tehát amire vissza kell menni, hogy itt szétnéz újra, hogy
3: az egész, nem, úgy az egész. Ennek így az, hogy annyira messze van mindentől, hogy egy ilyen speciális kultúra, hogy ott vannak azok a szobrok.
1: Barlangokban jártál? Ugye, erre kevesebbet tudom, elég sok barlang van ott.
3: A Húsvét-szigeten? Uh-huh. Igen, vannak barlangok is, de azért ezek nem ilyen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hosszú járatok, csak persze, nyilván ameddig ilyen... bementek, és akkor ott volt a valami. Faragtak valamit. Nem abba laktak, de hogy mit tudom én, valami az ilyen szentély volt, és akkor ott
1: igen,
3: és akkor kifaragtak valami madárembert, vagy kivéstek valami madárember figurát.
2: De akkor ezek szerint neked a Húsvét-szigetek az utazási romantika tetőpontja volt, és tulajdonképpen lehet, sokan mondják, hogy azért megyünk valahol, hogy találjunk valamit.
3: Én nem találtam ott semmit, de szóval, ha egy napot kell választanom az egész utazásból, hogy mi volt a legjobb nap, és nyilván nehéz választani, az valószínűleg az volt, amikor béreltem egy quadot a Húsvét-szigeten, soha az életemben ültem quadon korábban, de úgy éreztem, hogy ez szerintem tök jó itt elkezdeni. És akkor mentem körbe, aztán lennaludtam tök egyedül egy ilyen strandon, mert az ugye az a hely, ahol ez nem para, tehát nyilván brazil strandon ott aludni, ez nem olyan jó ötlet, ott azért találtam egy ilyen kis barlangot, inkább ilyen mélyedést, nem esett rám az eső, ami jó ötlet volt, mert tényleg esett az esőjel. Aludtam, aztán másnap fölmásztam erre a legmagasabb pontra, körülnéztem, megnéztem a csendes óceánt, és arra gondoltam, hogy ennél már nem lehet jobb, tényleg. És ennél nem is lett jobb. Tehát ennél fölött már nincs semmi, szerintem. Utazásilag legalább.
2: De akkor ez megint ezt megint azt mondanám, hogy te megtestesítetted a mindenféle romantikus utazó álmát, a magányosan a világgal szembe és egybeolvadok.
1: Na, de várjál, akkor...
3: Nem. Én ilyeneket soha nem gondolok, de nagyon-nagyon nagy élmény
2: volt. Távolról
1: és mit javasolsz, hogy szóval egy ilyen Húsvét-sziget az egy napos program? Vagy egy másfél napos program? Vagy így, szóval, hogy
3: hát
1: így
3: nem, szóval az azt hiszem, hiba lenne Budapestről megvenni visszarepélyet, úgyhogy másfél nap legyen közben. Nem, hát én egy hetet voltam. Gondolkoztam, mielőtt megvettem a repélyet, gondolkoztam, hogy ugyanannyiba került volna, 4 napot vagyok, és úgyhogy egy hetet, és úgy voltam, hogy hát egyszer az életben már itt van az ember, akkor maradjunk egy hetet. Ami egyébként viszonylag nagy döntés, mert a Húsvét-sziget borzalmasan drága, tehát minden, nem a maga repülőjegy, hanem ott bármit venni. Hát ugye mindent vinni, mindent repülővel kell vinni. Már Chile se olcsó, de $3 volt a kóla boltba, szóval már 3 amerikai dollár, ami most 700 forint, és a boltba, nem az étterem, itt olyan $20 alatt gyakorlatilag nem lehetett enni. Tehát egy a legegyszerűbb tál, hal, rizssel, étel, az olyan, azt hiszem $18 volt a legolcsóbb, amire meg tudtam venni, ami 4000 forint. Szóval ezek nem... És nem, de akkor már oda kell menni. Akkor már oda kell menni egy hétre, egy bicikli, quad, autó,
1: sétálni. Az időt.
3: Igen. És hát úgy, igen, tényleg, az sok szempontból tényleg a világ vége.
2: Erre jön az utazó emberek másik nagy sztereotípiája, a találkozás a benszülöttekkel, a furcsa étel, szemlevesevés, mit tudom én.
3: Hát én mondjuk minden...
2: Most először a Húsvét szigetekről, de aztán hát a másik.
3: Hát én mondjuk nekem a kaja az engem sose ijeszt meg, mert én úgy mindent megeszem. Most ezen az úton a legdurvább. Ettem tengeri malacot, meg most a végén ettem Belize-be tatut. Az, de hát az se volt, íze nem olyan fura. Ázsiában extrémebb dolgok vannak. Hát a benszülöttek...
2: Igen.
3: Ez meg olyan dolog, hogy nézd, hogyha mész több napot, tehát van még egy-két törzs Amazoniában, de azért ahhoz nem azt kell csinálni, amit én. Ahhoz vagy az van, hogy annyira gazdag amerikai turista, hogy bereptetnek helikopterrel, vagy antropológus, hogy aki oda megy, és ugye hát, még ugye van olyan törzs, amihez egyetlen nem lehet menni, mert pont az lényeg, hogy hagyjuk őket békén. Szóval azért mindenki van egy trikó, és mindenki tudja ki a Messi Latin Amerikában. És mert már ilyen a világ. És azt hiszem, hogy nem csak Latin Amerikában, de Pápua-Guineában és Kongó dzsungeleiben is láttak már Barcelona Messi, mert azra egy gyakori.
2: Így alakult, igen.
3: Úgyhogy, de szerintem ez nem baj, vagy hát lehet, nyilván
1: volt
3: lehet kesereg azon,
1: hogy... Volt nem, hogyha nem is olyan nagyon egzotikus lehetőséged a benszülöttekkel napi szinten akár találkozni. Hát, ugye,
3: persze, igen, szóval, de nem, hogy tehát, hogy tök érdekes, csak hogy ezt a benszülő dolgot azért nem így kell elképzelni, hogy és akkor ilyen, nem tudom, emberek ilyen ezzel a nagy, hosszú ilyen farokvédővel, ami van nekik Pápua-Guineában, ezzel rohangálnak, és az semmi, és soha nem látok még fejrembet, és Istenként tisztelnek. Ez nem így van. De ez nem baj. Én engem egy, mit tudom én, engem a Panama City bevásárlóközpontok is nagyon szórakoztattak, mert az antropológiailag legalább olyan érdekes megfigyeléseket lehet tenni egy ilyen hatalmas panamai bevásárlóközpontban, ahol együtt van az összes létező amerikai gyorsétterem, a márka, amiről valaha hallottam, az mind ott van egymás mellett. Ott életemben egyszer tömegiszonyom, szóval már annyira durva. Soha nem tapasztaltam korábban. Hogy az ugyanúgy érdekes azt nézni, hogy mit csinálnak az emberek. És egyébként majd beszéltünk arról, vagy beszéltem arról előbb, hogy a végén már azért nehéz volt bármit, amit ilyen klasszikus turista programot nevezünk, hogy bármit megválaszolok, szóval azt azért nem untam meg, hogy így nézzem ugye az embereket, hogy itt esznek, vesznek.
2: Megint a technikához, meg a nem is tudom, kivitelezéshez, kérdezik a cseten, hogy csak Steve Jobs termékekkel voltál, és túlélte, és nem volt aksi probléma, ilyesmi.
3: Minden probléma volt, igen, egy iPhone volt nálam, meg egy...
1: Mi itt meg is tekinthettük itt a legendás eszközöket.
3: Meg egy laptop, egyébként a laptopnak voltak olyan, hogy a telefon tök jól átélte, a kábelek azok, amik nem viselik jól az utazást, azok úgy törnek meg, hogy tényleg rossz rájuk nézni, és a fülhallgatóból azt hiszem 3 újat kellett vennem, töltőt, azt 2 talán, de összességében nem volt gond. Meg hát, nézd, nekem ugye a blogot írnom kellett, ha nem kellett volna írnom a blogot, akkor valószínűleg nem vittem volna magammal.
2: De hát benne nincs eleve egy ilyen kis grafó, úgy...
3: Hát nem, igen, lehet. Figyelj, lehet, hogy akkor is vittem volna.
2: Sose tudjuk meg,
3: de így ugye nekem elengedhetetlen munkaeszköz volt, azért mindenképp kellett, hogy legyen nálam egy laptop.
1: Hát az kiolvasható volt az írásaidból, hogy a GPS, illetve a szatérkép nélküliség az rendkívül megreformált az utazást.
3: Tényleg az, hogy
1: egy hatalmas térképen mész,
3: hogy látom a mobilon, hogy hol vagyok, a térkép abban az a legcsodálatosabb dolog. Szóval, és az még ez ugye 5 éve, amikor Ázsia voltam, akkor még nem volt okostelefon, akkor ez a műfaj nem létezett. És ez, hogy én 5 évig egyetlen egyszer sem voltam elveszve, mert azt látom, hogy melyik utca sarkon vagyok, és a taxis felesleges köröket visz, vagy nem. Vagy az, hogy fölriadok hajnali 3-kor a buszon, és megnézem, hogy épp melyik városnál tartunk.
1: Hát nincs is rád írva, hogy turista vagy, nem? Szóval, hogy rád van írva egyébként? Ez ugye, mennyire volt rá írva? Lehetnél egy, mennyire nézted dél-amerikainak?
3: Hát figyelj, attól függ. Argentinában meg Chilében én be tudtam olvadni. Hát, szóval, de hát ott ilyen spanyol, meg olasz ízék van. Chile az egy kicsit indiánabb, mint Argentina, de az se sokkal, főleg nem délen. Brazíliában is vannak olyan helyek, ahol végig is be lehet olvadni, mert az nagyon vegyes. Tehát nyilván olyan Bolíviában, meg Guatemalában, ami nagyon, nagyon indián, ott azért nem. És hát azért akkor is, hogyha...
1: Ha megszólalsz, abból is rögtön kiderül,
3: ugye? Budapesten is, ha az utcán mész, akkor látod, hogy ki a turista, persze. Még hogyha más ruha van rajta, meg azért azt ne higgyük, hogy be tudunk olvadni egy pillanat sem, mert mit tudom én, ki a franciára túracipőbe egy dél-amerikai nagyvárosba a turistákon kívül, akiknek az egy cipőjük van.
2: És megint ez a praktikus része dolognak, hogy ezt a netes lefedést, ne Isten, az előfizetést, hogy adottad, vettél helyi kártyákat?
3: Nem, semmit nem vettem.
2: Minden úgy volt, hogy itt arra indultam?
3: Nem. Én a telefon nem használtam telefonként, csak, tehát nem is volt benne SIM-kártya soha, tehát csak hogyha volt wifi, és a laptoppal dettó ugyanez. Hát tudom én, azt hiszem kb. Ötször ültem internetkaféval, most van annyi helyen van wifi. Ez egyébként a nemzetközi utazás egyik nagy paradoxon, hogy a világ összes olcsó hotelében ingyen van wifi, és a világ összes drága hotelében drága pénzt számolnak föl. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha egy jó hotelben mész Londonba, ott $30 egy óra, vagy egy éjszaka, és tehát egy ilyen olcsó hostelben soha senki nem menne oda, hogyha nem adnák ingyen a izélt.
2: Ez elég vicces. Egy teljes új. És ismertél meg új szállás, vagy turistáskodási típusokat, mert azért a nagy kategóriákat végigvettük, de azért ott biztos, hogy vannak speckó.
0: Akár különböző eszközökkel utazók, ugye ezeket?
3: A Közép-Amerikában, tehát én mielőtt elmentem volna, én azt mondom, hogy biztos sok amerikai lesz, mert mégiscsak azért közelebb van nekik Brazília, mint nekünk. Az egyrészt annyival nincs is közelebb, másrészt azért az amerikaiak egy része tényleg az útlevélesre rendelkezik, de aztán Közép-Amerikában egyre több lett az amerikai, és ott azért láttam furcsa dolgokat. Hát, hogy furcsa amerikai. Hát ugye egyrészt van ugye a vicc, ugye van a film, az a Spring Breakers, akik az egyetemisták, akik a húsvéti szünet alatt elmennek és eldobják az agyukat, és én pont ebben az időszakban voltam most Közép-Amerikában, mielőtt hazajöttem volna. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy ahhoz képest a német gimnáziumi csoporton a siófokon az semmi.
2: Semmi?
3: Az semmi, nem. Hát ez ilyen erőltetett. Ilyen, azt hiszik, hogy a vék a hely, de közben félnek is mindentől. Hát és viszont végig is nagyon részek és be vannak szívva, az úgy vicces. Ezzel a jelenséggel nem találkoztam korábban.
2: Igen, a kérdés az innentől jogos, hogy a hallgatók is felteszi, hogy léteznek rendes amerikák?
3: Persze, én imádom, nagyon sok amerikai. Én egyébként azt is megtanulja az ember, amikor utazik, és sok nációval találkozik, hogy általában a sztereotípiák igazak. És szerintem az amerikaiakról az a sztereotípia, hogy így kedvesek, és nyitottak, az abszolút igaz.
0: Te a franciákat nem szereted, ha jól emlékszem.
3: Én a franciákat nem szeretem, de mert nem tudok franciául, ennek lehet, hogy az is.
2: Tessék,
3: hello.
4: Couchsurfing, az nem jött szóba?
3: Nem. Nekem, én tisztában vagyok azzal, hogy az mi, nekem nem az a műfajom. Én azt nem... Én nagyon élvezem az utazásból azt, hogy tök szabad vagyok, és úgy érzem, hogyha valakinek a konyhájában lennék, és beszélgetnem kéne vele, akkor nem lennék szabad, de mindenki csinálja nyugodtan, akinek kedve van hozzá, és tudom, hogy sokan élvezik, én ismerem magamat, és nem.
4: Amikor én voltam Dél-Amerikában, akkor még nem ismertem a couchsurfinget, nem beszéltem spanyolul, de amit leghamarabb megtanul az ember, az a aqua caliente.
3: Olyan melegvíz, igen. Hát ahhoz szükség van rá, igen.
4: Erre emlékszem.
0: Fordítsatot légy szíves.
3: Az a meleg, agua caliente. Abból az agua, a víz, a caliente, a meleg. Igen. Igen.
0: De biztos nem is ez a legfontosabb, nem?
2: Egy idő után?
3: Igen. Nem. Köszönöm.
2: 2:15:37:3 a műsorunk az utolsó felébe fordult, a vendégünk Bede Marci, és nem megyünk most még ki, szerintem meg kell húznunk ezt az utolsó fél órát. Egyrészt, kedves hallgatók, egy kicsit presszionáljátok a féltelembert, előzőre és utoljára nyilatkozik ilyen nyíltan, és ekkora embertének számára, erről a témáról.
3: Ekkora őszintességgel.
2: És ekkora őszintességgel.
3: Nem csak még azt akartam mondani, hogy nem, tehát a meleg víz az nem olyan fontos, tehát például azt is megtanulja az ember, hogy mi fontos. Például az, hogy ablaka legyen egy szobának, az egyáltalán nem fontos. Tehát az semmit nem ad. Az abszolút, tehát az, hogy amire egy szoba van, amire való egy szoba, hogy nyugodtan aludjak benne, ez ablak ezen, tehát semmit nem dob. Ne legyen benne túl meleg, vagy túl hideg, az inkább fontos, és az ágyba lehessen aludni, ennyi. És ne legyen mellette, vagy alatta egy diszkó, ami általában van.
0: Na, még a franciákról, illetve vagy a belgákról, vagy bárkiről, hogy
3: Tehát ugye van ugye a két nagy közutállatnak örvendő csoport, ilyen az új körökben, az egyik az izraeli, a másik a francia. Más. Ugye a francia az
0: oroszok, nem? Én még nem, őket hallottam.
3: Tehát ebben a szubkultúrában, amiben én utazom, nem. Tehát nyilván tudom, hogy Egyiptomban a búvároktatók utálják az oroszokat, mert letörik a korradon, én utazom, abban a franciákat azért utálják, mert ugye a franciák azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak, meg övék a világ, plusz az egyetlen turista csoport, amik nem beszél angolul. Ők és a kanadai franciák, mert a francia néha tud, csak letagadja, de a kanadai francia az tényleg mindent elkövet azért, hogy ne tudjon. Tehát az egész élete arról szólt, hogy ne tanuljon meg angolul, és aztán erre büszke is. Az izraelieket meg azért utálják, mert van ez a az a réteg, amelyik ugye kiszabadul az izraeli hadseregből, miután lenyomtott a 3 évet, és elmegy, és aztán ilyen nagy csoportokba csörtet végig az a világon, és csak oda megy, ahol további izraeliek vannak, mert igazából annyira nem szeret utazni, csak azért megy, mert a többiek mennek. Ez szörnyű, tehát az is nagyon rossz.
0: A magyar utazónak jó híre van?
3: A magyar utazónak ilyen körökben természetesen semmilyen híre nincsen, tehát én óriási exotikon voltam mindenütt. Egy-kettővel találkoztam, aki már látott magyar, tehát ugye az vicces, főleg amerikaiaknál volt, hogy nem is tudták, hogy mi az, hogy magyar. Én a ilyen helyieknek inkább azt hazudtam, hogy spanyol vagyok, mert azt akkor tudták, hogy mi. Meg hogy az ők az én akcentusomat úgy...
0: Nem bonyolítottad a dolgot.
3: Nem, mert hát amikor beül az ember egy ilyen Buenos Aires-i taxiba, vagy akár, most akkor azt mondom, hogy magyar, azt se tudja, hogy utálom el magyar, ezek inkább azt mondom, hogy barcelonai vagyok, és akkor beszél az ember 5 mondatot a fociról, kiszáll az autóból, majd vége. És akkor ez nekem úgy kényelmesebb volt, de hát persze volt, hogy nekik fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy Magyarország. De hát miért Magyarországon ki tudná egy térképen Belizt elhelyezni kevesen?
2: Hát vagy, igen, Beliz.
3: Vagy Grenadát. Igen. Hogy valami
0: hát Grenadát éppen nagyon jó, tudjuk itt Tilos Rádióban, MC Camon
3: révén. Na jó, de akkor Szent Vincent és a Grenadin szigeteket. Az egyen éjszakra van Grenadától.
2: Igen, hogy melyik, hol van ahhoz képest, igen. Na, de térjünk vissza a keményebb témákhoz, mert ugye itt a hallgatók nem bírják ki, hogy egy-két pikáns részt név nélkül, illetve pozíciók nélkül, de mégis, hát ugye? Ugye volt esély arra, hogy a másik nem létesíts, hogy viszonylag, nagy is mondják, intime kapcsolat. És akkor erről kérdeznek a kis hallgatók, hogy ez hogy turistákkal, helyiekkel, munka...
3: Hát ez mind a kettővel lehet. Sőt, hát szerintem azért, tehát, hogy is mondjam, gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát, főleg a
0: turistás romantikában nagyon beleveszik ezt.
3: A helyivel azon többet kell melózni, mert nem velük vagy viszont, aki utazik, és sokan utaznak egyedül, és csomó nő is utazik egyedül, meg ilyen párokban, ez csak még jobban fehergelik egymást, és hogy akkor, tehát az úgy kialakul. Tehát ezt úgy nehéz elkerülni.
2: Mert az írásidból, hogy kivettem, ott azért a kanos amerikai turistányok, vagy szukás, vagy hogy is hívják őket.
3: Szukás.
2: Tehát, hogy itt is
3: feltetek. Ez egy műfaj, az ausztrál, az aki mindent. Általában az angol szász az, aki le tud vetközni minden gátlást.
2: És akkor ott, ahogy mondtad, hogy oda megy, hogy akkor valami két szóval egyből már ő hível téged, vagy valahogy
3: hát
2: így emlékszem.
3: Van ilyen is, igen, abszolút.
2: És akkor a hallgatóknak mondjuk akkor a sorrend Ausztrália, Egyesült Államok.
3: Hát igen, az angol szász az meg főleg, ha iszik, akkor ők ugye nagyon elveszítik az önkontrollt. Hát mint egy német az annyira soha.
2: És akkor mi a helyzet a úgynevezett benszülöttekkel?
3: Tehát oké, hogy hát váltogatja. Tehát én olyan liberális szexuális kultúrát, mint Brazíliában, hogy sehol az életben nem láttam, de valószínűleg nincs is.
2: Egyből fúzóra, vagy hogy mondjad? Hát csak így Brazíliából gondolom.
3: Aha.
2: Ez igen. Ja, és Brazíliában életed végre romantikus legnagyobb olyan buliában voltál, amiről még filmet sem mernek csinálni.
3: Nem, hát azért mernek róla filmet csinálni, ez a Rioi favela buli. De hát azért oda is van. Oda én csak turista csoporttal mentem, mert ott béna voltam. Oda is el lehetett volna menni egyedül, csak akkor több időt ott kellett volna lennem Rióba, és így haverkodni valakivel, aki aztán elvisz.
2: De én nem tudják, hogy miről van
3: szó. Én így viszonylag, hát ez a, ugye van ez a speciális riói zeneforma, funky, Baile Funk néven fut Európában, ami egyáltalán nem olyan, mint a, nem tudom, romantikus bossanova, vagy a samba, amit az általában az emberek ismerik Brazíliában, egy ilyen nagyon agresszív basszus alapú tánczene.
2: Hát mi nálunk a mulatós, egy kicsit csak messzus
0: még. A funk is, nem?
3: Igen, és ez leginkább a szegény negyedekben, a favelákban megy Rióban, ahol ilyen, hát leginkább ilyen magyar acitpartikra hasonlító közegben vannak ilyen nagy bulik. És ezekben van olyan, ami meg kétféle ilyen favela van Brazíliában, Pacificada és a nem Pacificada. A Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség tartja fenn a rendet, és ők árulják a kokaint. A nem Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség nem ment oda be, és azért nem ők árulják a kokaint, hanem a helyi akárki. De ez kicsit leegyszerűsítve van, de nagyjából ez a helyzet. Én egy Pacificadában voltam, aki nem Pacificada izébe volt, mert már megismert annyira riójakat, hogy elvitték, az még sokkal durvábbakat mesélt, mert ott géppisztoly van, meg tényleg úgy néz ki az egész, mint a Scarface, és jön áll ilyen hegynyi kokain az asztalon. Amin én voltam, ott csak a WC-be árult a kokain, meg az arcnak, aki mellettem pisílt, annak úgy kiesett a gatyájából egy fegyver. De ez semmi nem volt ahhoz képest, ami az igazán kemény helyeken van. És itt nyilvánvaló volt, hogy itt azért volt 40-50 fehér ember, és azért itt nyilvánvaló volt, hogy az nekik is nagyon rossz lenne, hogy ott van fehér embernek baj esne, akkor bejönne a rendőrség, balhé lenne, jövő héten nem lenne buli, lecsuknának embereket. Úgyhogy ez nem volt egy
0: veszélyes dolog. De megnézik a fehér embert? Vagy megnézik a fehér embert? Vagy akkor
3: hát megnézik a fehér embert, amikor táncol. Szóval
0: táncol.
3: Az nagyon rossz ötlet, de
0: általában...
3: Nekem az volt az elmélet, ami két dolgot nem szabad fehér emberként, főleg fehér férfiként csinálni Latin Amerikában. Az egyik az focizni, a másik meg táncolni. Tehát ennek csak rossz vége lehet. Persze mind a kettőt elkövettem, és mind a kettőnek nagyon rossz vége volt. Ugye a fociról az külön gond, hogy nem csak az, hogy bénább vagy náluk, de szeretnek is felrúgni.
2: Jó, hogy ott stílusban játszanak már eleve.
3: Hát nem az, nem ők egymást annyira nem rúgják föl a fehér embert jobban. Tehát, hogy jobban odalépnének, hogy tudja, hogy mi a helyzet.
0: Tánc?
3: Hát a tánc az...
0: Letáncolnak, vagy mi történik, vagy kiröhögnek?
3: Hát, hogy te perc, hát le újra mutogatás mindent, az tényleg az a legrosszabb. Az a tényleg, tehát az
0: szörnyűség. És hogy kell akkor táncolni, akkor egy brazil férfinak.
3: Nem, ez tényleg, ez nem. Szóval aki nem végzett ebből, nem tudom, több hónapnyi kurzust az életében, vagy több évnyi
0: korábban. Lehet, hogy ilyen koreográfiák, nem ilyen közösségi koreográfiák, ugye?
3: Zenéje válogatja, ez amiről beszéltünk, ez a bailafunk, az inkább csak segrázás, de hát... Ki tud Európából is seget rázni, ahogy ők tudnak seget rázni, tehát ez azért reménytelen. De hát az igazán durva dolgok, az ilyen szalsza, meg hát ugye a tango, a klasszikus, és amit valamennyire tudni kell a lépéseket, szóval az tényleg az, ne csinálni ilyet fehér ember.
2: Na és akkor hát azért Dél-Amerikában jártunk ott, hogy mondjuk minden a zene, meg a buli, mert gondolom ez a brazil ügy, ez volt kb. Egy kiemelkedő.
3: A brazil a legdurvább, igen. Tehát a Brazília az még úgy Latin-Amerika többi részéhez képest, és úgy rátesz egy lapáttal.
2: Már mint a partizás, full bulira,
3: hát meg ugye az élettöröm, meg a buli, meg hát főleg Rio az nagyon durva. Szóval Rio tényleg, de még nem is nagyon lehet ám Rio-ba más csinálni, mint úgy szórakozni, meg úgy focizni, azt mondom, meg hát van, aki dolgozik is persze, de hogy az ott tényleg erről szól az élet, az nagyon durva.
2: Na jó, de érted, én téged bár nem ismerlek nagyon, de nem úgy ismerlek, mint hogy hol lehet táncolni, és keresed a lehetőséget nem, a jó klubra, és
3: nem. De hát attól még bulizni szeretek. Tehát még hogyha valóban nem vagyok annyira táncos lámú, ebben kétségtelenül igazad van.
0: Minden este indul a turista bulizni?
3: Én Rióban 10 napot voltam, mondjuk ez segített is, hogy rossz volt az idő, mert júliusban voltam, tehát az ottani tél közepében, amikor 10 napot voltam, abban 7 napot esett az eső, 2 csak fújt a szél, és 1 nap volt jó idő, akkor gyorsan fölmentem a Krisztushoz, és akkor megnéztem, hogy le lehet nézni a Rióra. Úgyhogy semmi más nem lehetett csinálni, csak eljárni esténként, ami egyébként nem volt rossz.
2: És akkor ott a társaságkeresés, társaság találás, vagy ugyanúgy turisták?
3: Hát nézd, alapvetően azzal haverkodsz össze, akivel ugye exhaláson vagy, mert azért mégiscsak könnyebb, mert hogyha nyilván egy brazil vagy egy argentin annyira nem áll tőle távol kulturálisan, mint egy kínai vagy egy burmai, de hát akkor is könnyebb. Azért akkor is könnyebb egy osztrákkal vagy egy némettel haverkodni, mint egy bolíviaival. És nyilván, meg hát azokkal vagy egyszabában, meg azokkal leszel egy helyen, meg azokkal azzal vigyáztak egymást tucára, és akkor jobban összehaverkodsz.
2: És akkor kitaláltuk, hogy akkor 8-kor elmegyünk, akkor nem tudom én, Coco Jumbo-ba, vagy
3: nem tudom. Hát nem, akkor elkezdesz inni 6-kor a hostelbe, mert ugye az a hostelnek is érdekel, hogy minél többet fogyasz.
2: És a rum, végtelen rum, ugye?
3: Hát Brazíliában van ez a cachaça, a nátpálinka, ami szintén cukornádból kezdődik, csak nem tudom pontosan a folyamatot, de a rumból valahogy előbb melaszt, tehát ott előbb melaszt csinálnak a cukornádból, és aztán abból lesz alkohol. Ez a cachaça, ez meg egyszerűen csak nátpálinka, az ugyanúgy, ahogy bármilyen gyümölcsből pálinkát csinálsz. És hát akkor van ez a caipirinha, ami a brazil nemzeti koktél, ami ugye cukornátpálinkából, lime-ból és barna cukorból áll, meg jégből, akkor ezt iszod nagyon-nagyon sokáig
0: hozzá. Strandon kínálják, ugye?
3: Hát igen, én nem bírok napközben a melegbe inni, szóval én egyébként nagyon megtanultam respektálni ezt a latin-amerikai alkoholizmust, mert persze, hogy az oroszok tudnak inni, de hát hidegbe könnyű, érted? De miért rakják ki egy oroszt ott a tengerpartra, aztán kezdjen délben, kezdjen el inni délben, mint hogy a brazilok elkezdenek inni a napon, aztán hol tart este 7-kor. Azt szerintem az nagyon kemény dolog. Én ezt nem is bírom csinálni. Én általában megvártam.
2: És akkor meg volt ez a partizó rutinot, hogy lemegy a nap, kezdjük a
3: piaslás. De hát én mondjuk itthon se szeretek napközben inni, az a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy én egyáltalán nem vagyok alkalmas erre, de hogy én tengerparton napsütésbe igyek, az kizárt, szóval még egy sört se. Tényleg.
2: Hagyjuk az alkoholizmust, kérjünk át a drogokra, hogy van valami különleges olyan cumó, amit itthon nem lehet kapni, esetleg maga fogyasztási szokás, vagy nevetnek, mikor elszívnak egy cigit és tapsolnak a végén. Tehát valamilyen nagyon
3: hát én azt hallottam, hogy állítólag Magyarországon elég sok mindent lehet kapni. Nekem az egy ilyen élményem az ayahuasca volt, amit csináltam Ecuadorban, de hát én azt hallottam állítólag, hogy ezzel Magyarországon is lehet találkozni. Hát az elég vicces volt, de ott sem maga a volt élmény, hanem hogy az egész körítés.
2: De igen, mert hogy leírtad, hogy végtelen profán ügynek írtad le, ahhoz képest én, vagy a Józka, egy ilyen beavatós tucokat, akkor így egy hétig, ahogyan így mentálisan állok, és ahogy az erd is, ehhez képest, tehát ugye most nem akarom lelőni a poént, olvassák el az emberek a blogon.
3: Az helyzet, hogy szóval beőlem a spiritualitásnak a szikrája is hiányzik, és én egyáltalán nem hiszek semmiféle ilyen dolgokban.
2: De egy szintes élményre mentél.
3: És az ajahuaszkával kapcsolatban kicsit az volt az érzésem, hogy ebbe úgy hinni is kell valamennyire.
2: De hát olyan nincs, hogy a szervisz, hanem egy oké. Okay,
3: jó, de az, hogy más, tehát az, hogy én még azt elhiszem, hogy valaki be ajahuaszkázva azt hiszi, hogy a negyedik dimenzióban találkozott a múltjával és a jövőjével, de hogy másnap, amikor kiment belőle a cucc, még mindig elhiszi, akkor menjen pszichiáterre, ez tényleg. És hát sok ilyen van, meg tehát van a, tehát a drogturizmus, ez egy viszonylag jövedelmező dolog Dél-Amerikában. Persze, hát az én a fapados módszerre mentem, meg én teszem be a lábam ilyen jogaközpontokba, úgyhogy szereztem egy sámánt Ecuadorba, elmentem a faluba, ott voltam 3 napot, megittük ezt a borzalmas ízét, hánytunk, fostunk egy éjszakán át, nem volt olyan jó, mert másnap hazamentem.
2: De erre a hallucinációs élmény az létezett volt, egy LSD-hez képest milyen
3: Én nem, fogalmam sincs, milyen lehet.
2: Bocsánat, szakmázásra akartam elvinni. Hagyjuk is ezt a dolgot, térjünk tovább ahhoz, hogy ezek az élmények, amiket így kiírtál magadnak, ezek kezdtek elfogyni.
3: Aha, hát figyelj, nekem volt még egy olyan izé is ebbe az útba, és ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolni előre, hogy én összesen 19 hónapot voltam, tehát mondjuk ugye másfél évet, és az első 9 hónapban lényegesen nagyobb élmények voltak, mint a második 9-ben, és nem azért mondom, és nem azért, mert belefásultam, hanem az egyszerűen objektív, hogy az első 9 hónapban voltam az Antarktiszon, az első 9 hónapban voltam a Galapagoszon, a Húsvét-szigeten, voltam Patagóniában, ami nekem az egyik legnagyobb élmény volt, Peru, ami szerintem a legérdekesebb ország.
2: A Patagónia mellett akkor ne szaladjunk el a hallgatóknak, akik nem ismernék Patagóniát egy pár szó. Hol van, merre, miért volt
3: az? Patagónia az ugye az a déli csücske Dél-Amerikának, amin mondjuk 80%-ban Argentinában, 20%-ban Chilében van, és az argentin rész az egy ilyen elképesztően üres síkság, amilyen ürességgel az ember Európában nem találkozik.
2: Az egy fennsík a Patagónia.
3: Nem fennsík, de síknak sík, de nem fennsík. És hogy szóval ilyen nagy nyitott terekkel az ember nem találkozik Európában, de ez tök egzotikus. Ott beszéltem ott ilyen ausztrálokkal, azoknak nem volt annyira egzotikus, mert ők otthon is látnak, bár ott ugye melegebb van. És hát vannak ezek az ilyen, és helyenként ilyen hihetetlen formájú hegyek vannak rajta, és ott én nem vagyok egy nagy ilyen természetjáró turista.
2: De hát ott ez nagyon... ez volt, hogy jaj, de jó, hogy felmehetünk arra
3: ott
2: a hegyre.
3: Ott jó volt, ott igen. Így, mint tudom én, ilyen 3-4 napos dolgokra menni. Az nagy élmény volt. Na, és hogy a második 9 hónapjában az útnak talán kisebb. Szóval nem voltak ekkora, tehát objektíven nézve nem voltak ekkora számok. Nekem talán a legnagyobb élmény a másik 9 hónapban az nekem az egész ilyen karib kultúra voltam, amivel én korábban nem találkozom soha, és nagyon sok ilyen karib helyen voltam, ugye nem csak a karib tengeren lévő szigetek tartoznak ez a karib kultúrkörhöz, hanem úgy Dél-Amerikának, meg Közép-Amerikának ugye a karibi partvidéke is, tehát mit tudom, Guyana-nak vagy Surinamnak a tengerparti rész az tök karib, Belize az Közép-Amerikában az tök karib, ott angol is beszélnek, ugyanazt a hülye akcentus angolt beszélik, mint a karib tengeren mindenhol, és még Nicaraguának meg Hondurasnak is a karibi darabjai, ott nem spanyol beszélő meszticek, meg indiánok élnek, hanem angolul beszélő feketék megmulattak. És én korábban nem láttam karib tenger gyakorlatilag, most meg igen, sokáig, és nagyon-nagyon tetszett az egész.
2: És nem véletlenül tartják azt a vidéket, ugye ez a Hawaii Digi, tehát a karibi életérzésnél a pálmafák, a rum, a tengerpart. Halló.
3: Halló.
5: Sziasztok!
3: Hello!
5: Szirágyi Gergő!
3: Szevasz!
5: Hello!
3: Mondjad!
5: Szeretnénk kérdezni, az lenne a kérdésem, mondjad, hogy Guatemalában, mikor jártál ott, ugye, milyen buszokkal utaztál, ugyanis én olvastam Lonely Planet-es útikönyvben, tehát vannak ilyen másodosztályú, amit ők Chicken Bus-nak neveznek, meg vannak ezek a Pullman buszok, hogy melyikkel érdemes, én is oda készülök járom.
3: Hát ugye a Chicken Bus azt úgy kell elképzelni, tudod, hogy néz ki egy ilyen amerikai iskolabusz, tudod, ezek a sárgák,
5: igen, amik mindig,
3: na ezek azok leszuperálva, azzal a különbséggel, hogy én nem tudom hány gyereket raknak egy ülésre Amerikában, de itt olyan 6-7 felnőtt van egy sorban, tehát az így nagyon rossz, de hát ki lehet bírni, és akkor van, mondod, igen, az a volánbusz, tehát azok ilyen magán társaságok kezében lévő lévő, jobb állapotban lévő buszok, amik nem állnak meg minden putrinál, ha leintik, hanem tudom én, pont megvan, hogy mikor indul, és nagyjából mikor érkezik, és ezt még be is tartják nagyjából, és mondjuk csak egy megálló van ebédelni. Figyelj, igazából ami van, azzal kell menni szerintem. Hogyha van pullman, akkor érdemes azzal menni, persze, hogy az sokkal drágább is, de mondjuk egy 10 órás út az kényelmesebb azon, nyilván attól is függ, hogy mennyi időd van, hogy ugye, hogyha rossz buszon tölt az ember sok időt, akkor utána használhatatlan lesz tőle sok időre, és akkor esetleg másnap sincs kedve semmit se csinálni, hát nyilván meg kell találni a balanszot, de nem mondtad az sem, nem pokol az sem. Bár rossz. Igen, most, hogy visszagondolok rá. Nem az, hogy Közép-Amerikában mindenütt rossz a buszrendszer, mert Dél-Amerikában marha jó buszok vannak. Én az életben nem látom olyan jó buszokat, mint Peruban, ahol nagyon kevés pénzért tökéletes ilyen repülőgép ülések vannak, van wifi a buszon, és lehet bingózni a stewardess vezetésével. Az más élmény, mint ez a guatemalai. Valamiért Közép-Amerikában mindenütt ezek a kiszuperált amerikai iskola buszok vannak. De nem olyan rossz, figyelj, ki lehet bírni. Okay. Sok szerencsét.
2: Oké. Okay. Még kérdezhettek egy pár percig, 2:15:37:73-on, és akkor menjünk azzal tovább, amiket itt szoktak kérdezni, hogy
0: na, mit te... kérdeznék, én a kajákról kérdeznék.
3: Magyar.
0: Hát én nekem itt a blogodat olvasva az egyik, szóval, hogy úgy elmennék én is egy ilyen útra, két dolgon gondolkoztam, hogy nem lennék alkalmas. Az egyik az, hogy nem nagyon kedvelem a békákat, csúszómászókat, bogarakat.
2: Rántotus mindenhol.
3: Mármint, hogy enni?
0: Nem enni, hanem egy térben létezni aha. velük. Aha. Másrészt meg enni a tenger gyümölcseit és a többi aha. egzotikus. Tehát az én gyomrom nem olyan, mint aha. a tiéd.
3: Hát, sülcsirke rizssel az mindenütt van Latin-Amerikában, hogy az nem gond, inkább az a gond, amikor nincs más. És például Közép-Amerikában gyakorlatilag nincs más.
0: Ugye itt a cevice, meg nem tudom,
3: cevice,
0: rengeteg érdekes dolgot,
3: Két dolog hiányzott, nekem Ázsiából, Latin-Amerikában. Az egyik az árak, mert hogy Ázsia az olcsóbb, a másik meg a kaja, ami sokkal jobb Ázsiában.
0: Sokkal
3: Latin-Amerikában,
0: jobb,
3: Peruban lehet nagyon jót enni, Mexikóban elég jót, és Argentinában jó húst. A többi az tényleg nagyon lehangoló.
0: Azt csak enni kell,
3: unalom. Tehát, hogy főleg a közép-amerikai rész, hogy Venezuela, Kolumbia és attól északra, az egyszerűen szörnyű.
0: És a karibi, hogy így naponta fölkeltél, elmentél reggelizni, vagy csak egy nagy ebédet csináltál, volt meg valami metódusan állat, hát hogy mit kívántál?
3: Nem, hát én azt mondom, olyan napi két étkezésen voltam inkább, mint hárman. Még ugye sokszor, hogy az ember sokáig ül egy, tehát hogy van egy ilyen 10 órás buszút, akkor hogy, szóval nem akkor eszel, amikor akarsz, hanem akkor, amikor tudsz. És ha előtte eszel valamit, közben csipegetsz egy kis kekszet.
0: Eljártál mindig általában, tehát nem főzögettél a
3: nem, nekem többek között ezért is került többe ez, mint amennyiből meg lehet oldani, mert én ebből nem is tudok jó főzni, sőt, gyakorlatilag sem ennyire, meg nem is szeretek, meg én szeretek eljárni, enni, úgyhogy én elmentem mindig. Jó, reggelit, meg néha volt, amikor teljesen regem volt ezekből a vackokból, és én nagyvárosban voltam, ahol, mit tudom, volt egy hatalmas Tesco, vagy nem Tesco, hanem Carrefour, azból sok volt, az a francia íze, és akkor elmegy az ember, és megveszi az európai dolgokat, és aztán megeszi vacsára a kis saját kenyerét sajta sonkával.
0: Igen, tessék.
3: Szia, mondjön.
6: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
3: Hello.
6: Lehet, hogy beszéltetek erről, csak kibeszálltam az autóból, lehet, hogy nem hallottam. Én ugye az ilyen diktatúrákkal, mint Venezuela, vagy nem, azokkal mennyire kell vigyázni, illetve ott a hatóságokkal nem exzálnak.
3: Venezuela...
6: Köszi, kiszállok és hallgatom. Hello.
3: Hát ugye Venezuelában nagyjából beletrafált a kedves hallgató, mert hogy én ott pont két hét, tehát akkor még élt a Chávez, én októberben voltam Venezuelában tavaly, két héttel aztán megnyerte a választást, és nagyon, az volt az egyetlen rossz hangulatú ország Latin-Amerikában, ahol úgy érződött, hogy úgy olyan fura, nem is diktatúra, mert Venezuelánál bonyolultabb helyzet, de egy olyan nagyon fura politikai rendszerük van, és szóval tényleg olyan rossz hangulata volt a politizálásnak, hogy néha ilyen Kelet-Európában éreztem magam egészen tőle. Tehát tényleg az, hogy ülne egy ilyen Venezuela taxis, és amikor egy indulatból mondja, hogy ő miért utálja a Chávezt, és ez másodt is előfordult Latin-Amerikában, hogy így, tudom én, valaki megjegyzéseket tett politikusok, de ugye végül mindig nevetés volt a vége. Itt meg nem volt nevetés a vége, és ez ilyen olyan volt tényleg, mint egy ilyen magyar politikai fórumot olvasni az interneten, ahol tényleg megy a szörnyűség. És ott volt az egyetlen, ahol rendőrök csesztettek Venezuelába, szerencsére ott én tudtam spanyolul, meg az eleve az ember Kelet-Európában nőtt fel, akkor tudja, hogy kell tisztelet tudom bánni egy ilyen rendőrrel, aki köcsöködik vele. Ezt egy amerikai turista kevésbé tudja, mert ők azt hiszik, hogy ott is úgy lehet bánni egy rendőrrel, mint Amerikában. De hát ez nem így van.
2: Jó, azért ilyeneket mindig megnéznék, amikor a nagyon okos amerikai egyszer csak megnyalja az aszfaltot. Hogy...
3: Igen, de nem, de már másodszor mondom, teszem nehézéseket, az amerikai, én tökre bírom az amerikai, az tényleg az a fajta, amelyik amerikai, aki utazik, és ezért tényleg nyitott a világra, érdeklődő.
2: Ja, akikre én gondolok, beszél, azokat bezárva tartják.
3: Hát akire te gondolsz, az
2: mármint Amerikában.
3: Még, talán életében egyszer volt Mexikóban, de igen, igen.
2: Ott is még csak érettségén jó, elmentek izélgetni. Jó, akkor még a vége felé tartok egy kicsit, az utolsó 10 percünk van. Én ott tartunk most, hogy már a karibi kajárokról nem beszéltünk, és azt mondta, hogy a karibi érzés volt még egy olyan, amit különösen kiemelnél azon túl, amiket láttál, vagy...
3: Hát igen, igen.
2: Ott is a kajákról egy pár szoktál.
3: Hát a Karib-tengeren van a jamaikai nemzeti étel, az a jerk chicken, amilyen csirke csípős szósza.
0: Tessék!
3: Szia, mondjál!
5: Egyszerű kérdésem van, hogy hol élnél, hogyha kötelező lenne. Végig olvastam a blogot, és sejtem,
3: nagyon jó kérdés, válaszolni. Nagyon jó kérdés. Három olyan város van Latin Amerikából szívesen élnék, ez Medellín, Santiago de Chile, és talán Buenos Aires, bár Buenos Airesben voltak fenntartásaim. És hogyha egy ország, akkor egyértelműen az, ami a legeurópai, tehát Chile és Argentina, főleg ugye a délebbi részei. Amik az olyan, mint mondjuk Ausztriába költözni, körülbelül annyira egzotikus. Csak jobb fejek az emberek, olyan lazábbak, mint Ausztriában. Ha ez megválaszolja a kérdést, tehát mit tudom én, vannak helyek, amik borzasztó érdekesek turistaként, mint tudom én, Guyana, vagy Nicaragua, de hát én ott nagyon nem szeretnék élni hosszú távon.
5: Igen, de akkor Medellín nem lók ki a sorból ebből a szempontból.
3: Nem, mert Medellín szemben a borzasztó hírével egy jómódú, biztonságos, tökéletes klímájú, rendezett, sok részén még tiszta város, ahol abszolút semmitől nem kell félni. Tehát
0: nyilván nem változott.
3: Nyilván, igen, hát Medellínnek ugye nyilván a kokain háború miatt elég rossz híre van, de abból már nincs se. Abból annyi maradt, hogy nagyon sok pénze van az embereknek, amiknek egy része, vagy hát nagy része.
5: Nem is erre gondoltam egyébként, mert ezt tudom, hanem inkább arra, hogy még Santiago meg Buenos Aires nagyon európai, ott voltam is ebben a kettőben. De Medellín úgy képzelem, ahol nem voltam, hogy az mégiscsak.
3: Igen, az kicsit kevés.
5: Melegebb is van, meg az idő is, mert az nem...
3: Medellínben nincs melegebb, az örök tavaszváros, ahogy a turista prospektusokban szerepel, mert mindig fönn van 2000 fölött, és olyan nappal mindig 24 fok van, este meg mindig 18, tényleg tökéletes. És valóban kicsit kevésbé európai, mint mondjuk Santiago vagy Buenos Aires, de azért nem is annyira latin, mint mit tudom én, Managua vagy Guatemala City. Tehát nincs ez az átláthatatlan és nyomasztó káosz folyamatosan, vagy legalábbis a város jelentős részén nincs ez.
5: Még egy kérdés, amit nem annyira értettem, de lehet, hogy én voltam Santiago-ban, meg Buenos Aires-ben, hogy viszonylag sokat. Aha. Santiago-ban nem, tehát ilyen heteket, hogy meg tudtam nézni. Aha. És ehhez képest nekem Buenos Aires sokkal jobban tetszett. Olvastam, végigolvastam a blogodat, tök jó is volt, és ezt nem mondtad most. Aha. Seget nyalni, de nagyon szeretem. De nekem abban, tehát voltam, mert nem értettem egyet, meg voltam, hogy igen.
3: Hát ez előfordul, igen.
5: Tehát jó, persze, de Santiago az nekem európainak nem annyira, inkább egy ilyen amerikai.
3: Abszolút, ebben tök igazad van, persze.
5: Kurva csúnya szemben volt, tehát mint állam jobb, meg jobb állapotok vannak a politikában, meg a gazdaságban, de nem tudom, hogy volna tárgyasztja, hogy tud versenyképes lenni. Lerakom, és meghallgatom a választ.
3: Igen, ezt azt hiszem, hogy a hallgató, ő a többségi véleményben van azokban, akik voltak mindkét helyen. Én nekem jobban tetszett Chile, mint Argentina. Talán többek közt azért is, mert a chileiek úgy megvoltak úgy boldogan azzal, ami volt nekik. Az argentinoknak meg van ez, ők ilyen európaiaknak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy Buenos Aires az egy európai város, pedig hát egyáltalán nem az. És nem tudom, olyan jobb, nekem jobb volt angol a Chilébe. Persze, hogy az ember egyedül utazik, akkor nagyon attól is függenek az élményei. Hogy nem, hát egyrészt a saját hangulatod, ami meg attól függ, hogy kiket találkozol. És nekem Chilébe végig mázim volt, mind a helyek, akiket találkoztam, mind a turisták, akiket találkoztam, mind tök jó fejek voltak, és nekem egyszerűen így az ilyen jellegű élményeim jobbak voltak Chilébe, mint Buenos Airesben. De valóban többen vannak, akik Buenos Aires szeretik, mint akik, meg úgy általában Argentinát, mint Chilét.
2: És az utolsó percekben tényleg egy kis jövőkutatásba szeretnék merülni. Most, hogy hazajöttél rendszert váltani, utána visszamész Óceániába?
3: Hát nyilván Én most eddig voltam, a múltka megszámoltam 75 országban, tehát ugye a felén... Hát meg a felé, de hogy is, hát még bővennél vagyok a felén. Most ugye az a lehet vitatkozni, mit tekintünk országnak, hogy ami az ENSZ tagja, vagy amit valaki elismer. De 190 körül van az országok száma, tehát bőven nem vagyok még a felénél. Tehát van két Magyarország, a határos ország, az életben nem voltam se Szerbiában, se Ukrajnában, pedig hát beülnék az autóba, és ott lennék 3 óra alatt. Úgyhogy még van mi.

0: Volt egyszer hetet hét országon is túl, még azon is túl, ahol a kurta farkú malac úr. Volt egy nagy tanya. Abban a tanyában éldegélt egy család, a szülők, meg két gyerek, egy kisfiú és egy kislány. Ezért, amikor az asszony meghalt, az ember megnősült újból, hogy legyen, aki a gyerekeket nevelje. De az új asszony nem állhatta a két gyereket, s mérgettett az ételükbe. Amikor a gyerekek odaültek ebédelni, egy fehér galamb leszállott az ablakra, és azt mondta: gyerekek, ne egyetek ebből a levesből, mert méreg van benne, hanem menjetek, amerre láttok a szemetekkel. Akkor a gyerekek sírni kezdtek, és éhen elindultak. Ment Zöld Péter, meg a húga, mendegéltek. Egyszer csak hallják, hogy valaki kiabál: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Hát, egy halacska kimaradt a tengerből szárazon, és már egészen elveszett. Védj fel, Zöld Péter, vessél a tengerbe, s jó tettedért, jót várj! A legényke nagyon szívesen megtette. Ment, mendegélt. Hát, egyszer megint hallja, hogy valaki kiabál: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Egy kis madár hívta Zöld Pétert. Elszakadt a többi madártól, könyörgött neki: Zöld Péter, tégy fel az ágra, hogy röppenjek tovább a többi madárral. Zöld Péter feltette az ágra, és azt mondta neki a kis madár: köszönöm, jó tetted ér, jót várj. Akkor megint ment tovább. Ment, mendegélt, és megint csak hall valami kiabálást: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Akkor egy rózsabokor hívta. Már egészen kiszáradt, megkérte szépen, hogy locsolja meg, meg is locsolta. Na, Zöld Péter, jó tetted ér, jót várj. Hát akkor Zöld Péter elindult, ment megint, betért egy városba. Mikor odaért a királyi kapu elébe, akkor mondták neki: gyere, Zöld Péter, gyere, mert 99 fej a karóban, a tied lesz a századik. Megijed, Zöld Péter, de úgy is bement. Megtudta, hogy a király leány akar volna férjhez menni, de olyan fiúhoz, aki úgy elbújik előle, hogy ő meg nem látja soha. Bement Zöld Péter, megvacsorázott, és megparancsolták neki, hogy 3 reggel bújjon el úgy, hogy a királylány meg ne lássa, mert ha nem, fejét veszik. De ha nem látja meg, akkor az övé a királylány, és a fele királyság. Hát az első reggelt megérte Zöld Péter, elindult. Sírt, sírdogált, és gondolta: Istenem, éppen csak, hogy elszökött a mostohájától, és most mégis mire akadt? Hová bújjon ő el? Hát elébe jött a hal. Miért sírsz, te Zöld Péter? Azért sírok, mondja, mert a király azt mondta, hogy ha 3 reggel nem bújok el úgy, hogy az ő lánya ne lásson meg, akkor fejemet veszi. Kitátotta a száját a hal, és azt mondta Zöld Péternek:
1: búj be ide, Zöld Péter!
0: Zöld Péter behúgott, és a halacska lebújt a tengernek a fenekére, még oda is a homokba beásódott. A királylány kiállott a folyosóra, megtörölte a szemét, és azt mondta:
1: gyere elő, Zöld Péter! A halnak a szájából, a tengernek a fenekéről, a homokból beásódva.
0: Meglátta. Hát, Zöld Péter előjött ki a partra, és kiszállt a halnak a hasából nagy búsan, és elment a királyi palotába. Másnap reggel megint csak elindult nagy bánatosan, s azt mondja: hova bújjak én? Hova bújjak én? Elébe állott a kismadár:
1: miért sírsz, Zöld Péter? Hogy ne sírnék? Ha még holnap reggel is el nem bújok, hogy meg ne lásson a király leánya, akkor fejemet veszik.
0: Hát a kismadárka kiterítette a szárnyát, és azt mondta:
1: búj a szárnyam alá.
0: Elreppentek a napnak a háta mögé. És a királyleány kijött a folyosóra, megtörölte a szemét, és már meg is látta:
1: gyere elő, Zöld Péter, a napnak a háta mögül, a madárnak a szárnya alól. Leszállott a madár,
0: és a szárny alól előengedte Zöld Pétert. Hazament Zöld Péter megint bánatosan, és másnap reggel megint elindult. De már akkor nagyon sírt.
1: Hát elbújtam én ezen a két reggel valahogy, de most már nem bírok elbújni. Jaj, jaj, jaj, mi lesz velem?
0: Elébe jött a rózsabokor. Miért sírsz? Zöld Péter, ne búsulj egyet se, majd én jól elduglak. Elmentek a királyi palota elé, éppen a folyosó elé, ahol jön ki a király leány. Oda telepedett a rózsabokor, és azt mondta Zöld Péternek, búj a közepembe.
1: Úgy kinyílott,
0: hogy fényesebb volt a napnál. Kijön a király leány reggel, törli a szemét, és vigyázkodik tengereken, országokon, egekben. Sehol sem látja Zöld Pétert.
1: Hát, édesapám, úgy elbújt Zöld Péter, hogy sehol sem látom.
0: Töröld meg a szemedet, te leány, azt mondja a király. Szeretnél ugye férjhez menni?
1: Megint csak néz a király leány. Töröli a szemét, vigyázkodik, de hiába. Egyszer csak megunta nézni, nem látta sehol, kezdte kiabálni. Gyere elő, Zöld Péter! Gyere elő, akárhol vagy, nem látlak sehol!
0: Akkor végre kijött a rózsabokorból Zöld Péter, és mindjárt megtartották a lakodalmat. A fele királyságot is megkapta, és három napig tartott a lakodalom. Én is ott voltam. Jót mulattam, egy nagy csontot kaptam, a laskalé majdnem elütött.
2: A macska cicó.

0: bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott, mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is! Van neked gazdád, az a gonosz ember! Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám! Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám, azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Isten? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazda ember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon mód betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt szokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle,
1: Legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb két dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Beleri a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet. Bármilyet is. Csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhúzta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat. De nem találta semmit. Hazaballagtak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főni. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjfél tájban a gazda odahosott, oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkányából az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karámajtónak. Ki akartak törni hozzá? A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljuk, mit csináljuk? Nem maradt csak három báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat. És ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett. Ne lehessen felismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz, medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszökte, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, s majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze két bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a két másikkal együtt magával hurcolta.
0: Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy nekiindult az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járt a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe vezet. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. 2 perc sem telik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele 2 perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírtogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek reád nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért veszejtettem el. No. Vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdtek forgatni. Addig forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé,
1: kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnye halom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

holt még nagy hegyek közt kanyarok. Égbe nyújtják homlokuk a felhőkocsmás havasok, s a havasok oldalában sűrű még a rengeteg. Élt egy medve, úgy hívták, hogy Irgum Burgum Benedek. Lépes mézet nyalt egész nap, szagolta a virágot, szerette a hegyet, erdőt, s a nagy kerek világot. Boldog volt és gondtalan volt, tudta róla hét határ, hanem a nagy boldogságot mi tagadás, unta már. Mind gyakrabban nyomta hasmánt a zöld selyem pázsitot, és akár egy csűrkapuja akkorákat ásított. Mindenem van, ami csak kell, málna, bükmak, méz, eper, derékajnak puha pázsit, ha az álom leteper. Megosztani ezt a sok jót, jaj, kivel is tudhatom, boldog vagyok, de mi haszna, ha megöl az unalom. Így kesergett Benci Mackó társtalanul, egyedül, várva, hogy a nagy magány csak úgy magától elrepül. Sóhajtozott végre jó, izgalmas kis kalandér. Ekkor tűnt föl házatáján Bakonybéli Valambér. Jó szerencsét, Benci Mackó! No, hogy ityeg a fityeg? Köszönöm, elég rosszul, de ne mondd meg senkinek. Fúrja meg a lódarázs, csak nincs valami bánatod. Minek kérded, egykomám, szed te magad is láthatod. Sose nyaljak mézet többé, ha én látok valamit. No, hát éppen az a baj, hogy nem vagyok csak magamit. Tágas barlang a lakásom, hegy és völgy az udvarom, de megöl az egyedül lét és a roppant unalom. Hát ne engedd, hogy megöljön azt a huncut mindenit. Megmondom én neked egyből, hogy a bajon mi segít. Látom, van itt bőven minden, tágas lakhely, eleség. Nem hiányzik neked semmi, csak egy csinos feleség. Eget ütött Benci Mackó fejébe a gondolat. Lá, az asszony elűzné az unalmat s a gondokat. Lelki szeme látta már is, hogy a neje mosogat, miközben ő fakanállal neveli a bocsokat. Hagyta magát tehát gyorsan, ünneplőbe öltözött, s a balambír bal fülébe ilyenképpen dörmögött. Elmegyek a nagy erdőbe, feleséget keresek, ne legyen a nevem másképp Irgum Burgum Benedek. Addig is a barlangomat albérletbe ráthagyom, s ha találok egy ügyes lányt, te leszel a mász nagyom. Ment, amerre sűrű volt az irdatlan nagy rengeteg, ment szaporán háztűz nézni Irgum Burgum Benedek. Egyenesen búzsbozontos Barnabáshoz baktatott, s mert az ajtót zárva lelte, megverte az ablakot. Jó szerencsét, Barnabátya! Feleséget keresek! No hát akkor, kerülj beljebb, édes fiam Benedek! Kerülök, ha akad itt egy szép eladó hajadon. Gyere, nézd meg benne a házban, ne csak úgy az ablakon. Bement Benci, s még a szó is ráforrott a torkán. Olyan csuda medvelány volt bársonyfülű borbála. Szája széles, talpa tányér, kerek fülén pamacsok, dörmögését visszhangozták a kelemen havasok. Körme hegyes, foga éles, tölgyfa törzs a termete, bizonyosan születik majd 9 vagy 10 gyermeke. Szőre sejmes, orra fényes, szemével se kancsalít. Benci egyet nyelt, és így szólt. Megkérem a mancsait!

ez a farkas kutya Berta. Füle úgy áll, mint a gyertya. Ismeri a pék, a boltos, kosarában kiflit, húst hoz. Igaz, hogy a macskák réme felkúszik a kerítésre. Jaj, annak itt megragad. Aztán vissza, kert alatt, árkombokron átszalad, és lihegve, nagy megkésve, de hazatér minden nap. Egyik reggel, ahogy máskor, búcsút vesz az egész háztól. Fonott kosarával szépen elindul a sétatéren. Berta, hol vagy? Ha megfoglak, nem mész ki a házból holnap. Csak ne történt volna rosszabb. Hívom, járom vége hosszat. Még a bolthoz elérkezett, így a boltos. És a nyakán nem volt póráz. Két lépés a kutyakórház. A műtőben éppen szabják, vércelik egy macska mancsát. Rám merednek. Nem volt veszett? Mondom, nem, csak nyoma veszett. Keresem a sintéreket. Megmutatnak minden ebet. Vannak korcsok, dogok, pincsik. Beste Berta bizony nincs. Hol jár? Hol nem? Háza mögött egy kosárnyi kutyakölyök. Nyűszítenek vakkangatva, mert a Berta takargatja, melengeti, óvja gonddal, lábtörlővel, törlőrongyal. Sorra jön a sok kíváncsi szomszédgyermek, néni, bácsi, aki egyszer utcabéli, csontot, csokit, húst hoz neki. Ámuldoz el, mind szép biza, mind a három anyja fia, szén fekete, sárga foltos, szemük körül a karika hasonlít a teleholdhoz. Egyik álmos, mert hogy ásít, mérgeske a morgó másik, harmadik gyors és ügyes, neve legyen szemfüles. Üldögélnek, kaparásznak, felverik az egész házat, napról napra nagyobbodnak, idehoznak, odahordnak, süvöldgetnek, tam, dobolnak, szétverik a kutyaólat. Van. Sarkig nyitott ablak, kutya ugat, a hold ballag. Szomszédságom gyűl a zajra. Ej, ebatta az ebatta, nagy szőr, nagy szőr. Ugye nincsen baj, hogy barát ne segítsen. Előbb vadász hallat észót. Nem zsegnek már a vaddisznók, ajtó kéne, gyors, ügyes. Talpra ugrik szemfüles. Bakter baktat az őrházhoz, véle ballag, ásít, álmos. Így kérdez a subás paraszt. Kecske tej lesz, szalma, jászol, ha júnyájra vigyázol. Medvét űzni, értesz-e? Ugatva megy mérgeske. Újra csend lett, csend és rend. Idekint és odabent. Berta ül nagy nyugalommal, mind a három fia jól.

Hol volt, hol nem volt, ne keresd entúl volt. Volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokkalta sok balgaságát, azt mondta neki: kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók, szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs: eredj Fityók, fát vágni az erdőre, amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel, nesz ez az árpacipó, évele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, majd megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, beletette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, s így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda: itt ez a darab szalonna, kennek vele a szekeret, megyünk az erdőre a fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkeni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát is, a rúdját is. Ó, te eszefitty, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. No, most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sarogjához. Hát, ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg ne mukkanj, mert megkeserülöd. Förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityók, pedig látta,

nyergest, rápattant Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a lóhátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Persze, mire kiért a gazdához, mind véresre verte a kerékvasabroncsa a lólábát. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, s azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban, mutatja Fityók a két szál veszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst! De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát. Úgy meglódul, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiknek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.

az égig érő pasúly. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehenké. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehenkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak, eredj fiam, reggel hajtsd el, de vigyázzám, hogy adod el, mert hogy károsak legyünk benne. El is hajtott a fiú vásárra, hát mindjárt akadt is verője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszújja. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a kisfiú vigasztalta, ne búsuljon édesanyám. Azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most, este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte, s bizony ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának, na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj? Megyek, fölmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfele a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát, ott az égbolton volt egy nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot, azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott benn. Összeszedte a bátorságot, s belépett az ajtó. Hát látja, hogy ott, nem is messze, van egy kis házikó, gondolja magában. Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát, ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony, hol jársz te itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtass el, mert

Ő úgy jön a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy te, kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnket megöl. De hová? Gondolkozik az asszony. Hová bújtass el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijed, vagy nem mert elaludni. Hát, mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a 12 fejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt, leteszi az asztalra, s mondja, tojj egyet. Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rá kiáltott, tojj még egyet. Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. De asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék, lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjel téplek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezében a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házba. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát, úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon, a szekerce éppen kün volt a karfán, s hamar kivágta a szálpaszújt bele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitört, s a kisfiú agyonütötte, s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatt, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk, lesz pénz, aranyunk, elég. Jaj, honnan lenne, fiacskám, kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szempaszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki, tojj egyet. Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt a szemeszája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, cső, vettek sok szép jószágot a pajtába, vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.

kacsa totyogott. Nagyon örült, mert Peti nyitva hagyta a kiskaput. Elhatározta, hogy megfürdik a tóba.

0: A madárka, amint meglátta a kacsát, lerepült hozzá a fűre, és csodálkozva tárta szét szárnyát. Micsoda madár vagy te, hogy még repülni se tudsz? Erre a kacsa azt felelte. Micsoda madár vagy te, hogy úszni se tudsz? És betottyant a tóba.
1: A tréfás falusz. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy igen-igen rossz gazda ember. Volt neki három állatja. Volt egy juha, egy disznója, meg egy lova. Ez a gazda egy hosszú télen keresztül éheztette az állatjait. Mire eljött a tavasz, olyan soványak voltak szegények, hogy elég tudtak járni. Hát akkor a gazda kinyitotta a kertkaput, és azt mondta az állatjainak. Takarodjatok ki az életemből, ha nem tudtatok meghízni egész télen. Egyen meg benneteket a farkas! Éppen akkor ott ólálkodott a ház körül egy nagy, ordas farkas. Meghallotta, hogy mit mondott a gazda. Megörvendett, hogy micsoda jó lakomát fog ő most csapni. Legelőször kijött a kapun a disznó. Szegény állat olyan sován volt, hogy az oldalai nem kifelé kerekedtek, hanem befelé. Nekiszökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. Egész télen éheztetett a gazdám. De ha elcsapnál, én kimennék az erdőbe, egész nyáron enném a jó makkot, az es lehet, hogy még malackáim is születnének. Akkor aztán visszajönnék, s lenne mit egyél. Na, eredj te szerencsétlen! Kicsi üdön múlva, jő ki a kapunna juha. Szegényke olyan sován volt, hogy a lábocskái majdnem összeakadtak. Neki szökik a farkas. Hím, hám, hum! Megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. De ha most megeszel, még a fél fogadra se leszek elegendő. Ha eleresztenél, én elmennék a rétre, egész nyáron legelésznék, aztán ősszel visszajönnék jó kövéren, s lenne mit tegyél. No, eredj te este szerencsétlen. Nem sokára kijött a kapunna ló. Szegény állat, elég tudta egyik lábát a másik után tenni, olyan sován volt. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, mit érsz véle, ha most megeszel? Nézd meg csak, a csontom s a bőröm van. Ha várnál őszig, akkor jó kövéren visszajönnék, s akkor lenne mit egyél. Nem volt erős éhes a farkas, ezért azt mondja a lónak. Eredj te este, szerencsétlen! No, az állatok elmentek, ki az erdő, ki a rétre. S hát, tőt múlt az idő, egyszer csak kezdtek hideg szelek fújni. Peregtek a fákról a levelek, jött az ősz. Farkas egyre jobban várta vissza az állatokat. Egy nap, amikor fekszik a farkas a bokorba, hallja ám, nagy disznyóröfögés, malacvisítás közeledik. Megörvendett a farkas. Jöjj haza a kondám! Kiszökött a bokorba. Hím, hám, hum, megeszlek! Ó, kedves farkas, hát itt vagy. Hogy örvendek? Úgy féltem, hogy nem találunk meg. Na nézd meg, hogy eszeszedtem magamot. És hát, mit szólsz a gyermekeimhez? Szép, szép! Nezte a farkas a szép malackákat. Úgy kívánta, hogy majd a nyála elcseppen. Azt mondja neki az anya disznónak, farkaskon a hallodó, van egy nagy gondom. Odafenn az erdőben nem volt pap, és nincsenek a gyermekeim megkeresztelve. Engedd meg, hogy bévigyem őket a faluba. Aztán hónap visszajövünk, akkor megeszem. Vonakodott a farkas, de azt mondja neki az anya disznónak. Farkaskon, tarts csak ide a filedet, megsugom, hogy hogy fogják hívni a gyermekeimet. Farkas azt a ronda kufáját oda tolta a disznónak a szája elé. Na az anya disznó, a fogával úgy oldalba kapta ékelmét, hogy az kényába eszete keredett. Az anya disznó meg a malackát megfutamotta. Mire a farkas magához tér? Már a nyomuk se látszott. Mérgelődött a farkas. Egyszer csak hallja ám, hogy kip-kop, kip-kop. Jött nagy hegyesen a juhocska. Szépen kigömbölyödve, fejét kopóra tartotta. Neki szökött a farkas nagy mérgesen. Hím, hám, hú, megeszlek! Jól van, kedves farkas, hát azért jöttem. De miért vagy olyan mérges? Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkas fiam! Lenne egy nagy kérésem. Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Farkas komacsak, azt akarom kérni, hogy ne tépj szét darabokra, mielőtt megeszel, hanem nyelj le egészbe. Hogy nyeljelek le egészbe? Nem férsz bé a szájomba? Jaj, dehogy nem, farkas komacs, te olyan ügyes vagy. Tárts ki jól a szájadot, én egy kicsit visszábbacska menyek, s béfutok. Farkas kezdte tátani a száját. Tátotta, tátotta. A juhocska vaj 3 méterről nekifutamodott. Úgy felöklelte farkas komát, hogy az 33-at gurungázott. Mire feltápászkodott? A juhocska úgy elfutott, hogy még kora es előtt. Most lesz csak igazán mérges a farkas. Visszafeküdt a bokorba, mérgelődött, morgolódott. Hogy fekszik a bokorba, egyszer csak hallja ám, hogy jött a ló. Kiszökött a bokorból a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, hát azért jöttem, hogy megegyél. De miért vagy olyan mérges? Ne is kérdezd! Fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskoma, volna egy nagy kérésem. Képzelt, farkaskoma, lakadalomba vagyok hivatalos. Nekem kéne vinni a menyasszonyt az esküvőire. Engedd meg, hogy bémenjek a faluba, aztán hónap visszajövök, s akkor megeszel. Nem csaplak sehova se, farkaskoma. Voltál te már lagziba? Mi az a lagzi? Talán bizony még leányokval se táncoltál. Mik azok a leányok? Tudod-e mit, farkaskoma? Gyere, ülj fel a hátamra! Elmenjünk a lagziba, megtáncoltatjuk a leányokot, még pálinkát esiszunk, s ha jól kimulattuk magunkat, visszajövünk, s akkor aztán megeszel. Hát, tetszett a dolog a farkasnak, felült a lóhátára, mennek bé a faluba, s akár hiszitek, akár nem, a faluba tényleg lakadalom volt. Húzták a mozsikások, táncoltak a lakadalmasok. De farkaskoma soha életjébe mozsikaszót se hallott. Mikor meghallotta azt a szép hegedű szót, majd kiszökött a bőriből. Elkezdett ő is énekelni. Nyekkedvem, nyek-nyek-nyek, nyekkedvem, nyek-nyek-nyek! A lakadalmasok megállottak, megvigyázkodtak. Ki az Isten csodája kurjongat ilyen fertelmes hangon? Hű, az anyja ponciussá! A lovas farkas! Az emberek megfutamodtak, kaszát, kapát, botot kerítettek, kezdték kergetni a lovas farkast. A ló egy darabig futott a hátán a farkasval, de aztán úgy levette őkelmét, hogy annak majd a kezelába kitörött. A ló elfutott a faluba, a farkas meg mindenkinek az esze kirekedett. Futott az erdőbe. Erdőbe meg egy ember éppen fát lopott. Amikor vágja a fát, egyszer csak hallja ám a fatolvaj, hogy nagy lárma közeledik, jönnek a falubeliek. Gondolta magába, még csak az hiányzik, hogy meglássák, hogy én lopom a fát. Kapta a fejszéjét, és megbújt egy nagy csereka mögött. Szerencsétlen farkas meg ette ennek a fának a másik oldalánál bújt meg. Neki vette a hátát a fának, s elkezdte szívni magát. Jaj, de bolond vagyok. Micsoda bolond vagyok én. Hát én megérdemleném, hogy valaki jól fejbe vágjon. Meghallotta ezt a fatolvaj ember. Gondolta magába. Hát, farkaskoma, Ha csak ez hiányzik a boldogságodhoz, ezért én könnyen segíthetek. Megfogta a fejszéjét, s a fejszefokával akkorát koppantott a farkasnak a fejére, hogy az fényes nappal meglátta a csillagos eget. Mikor a farkas magához tért, esze csapta a mancsait. Jaj, micsoda világ van, micsoda világ van. Hát szegény farkas imán nemes tréfálkozhatik. Ha nem hiszitek, hogy így volt, járjatok utána.

0: Welcome to the fantastic world.
1: Programajánló következő.
2: Tilos Rádió.
3: O.
4: O.
5: Ma.
3: Ma. Ma. Ma.
6: Mama.
2: Ma mama.
5: Ra.
2: Ra.
5: Ra.
2: Ra.
5: Tum.
6: On.
5: On. On.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. 9 tematikus nap. 18 bográcsétel. Kis terem, nagy terem, kert, chill out rész. Roburbusz, trepbusz, civilizációs busz. Számtalan koncert, DJ-k, élő műsorok. Tilos adománypult. Este 10-kor tombola. Tombola. 5-én pénteken jazz nap, szongóra koncert és jam.
5: Ta-ta-ta.
2: Ta-ta-ta.
5: Ta-ta-ta.
1: 6-án szombaton vizuális kultúra napja, vizuális csoportok bemutatkozása. A 7-én vasárnap családi gyermeknap, Szalóki Ági, Rolandó bűvész. 8-án hétfőn népzenei nap, Argó.
3: Úszta. Úszta.
4: Úsztatá. Úsztatá.
5: Úszt.
0: Bienvenue au monde fantastique en plastique.
1: 9-én kedden félidő, chill nap. Korai transmission. 10-én szerdán regi nap. Rhythm Colony, Mango Rice. Tizenegyedikén csütörtökön bringás nap. Mutáns bringa felvonulás, gold sprint futamok. 12-én pénteken Roma nap. Bazi nagy cigány búcsú. Hoppá. Hoppá. Hoppá. 13-án szombaton tilos parti. Tilos parti. Tilos A-Stars. Tilos maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. Programajánlót hallottatok.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 2153. Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és velem egyelőre, és kezdjétek.
1: Sziasztok! A mai műsort az élet írja, hogy így mondhatnánk. A vendégünk azt gondolta, hogy hétfőn lesz, de már beszéltünk vele és úton van. Ma Setényi János érkezik hozzánk, akit én személy szerint nagyon bírok, már régi barátom. Az oktatás és a politikai kultúra kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de még nem jött meg, ellenben úton van. Viszont a másik állandó programunk ugye a publicisztikák megbeszélése lenne, amire meg Zsolt nem készült föl, mert nem volt ma rá ideje arra, hogy elolvasson egy közel másfél oldalas blogbejegyzést, mert egy elfoglalt komoly ember.
2: Konkrétan egy anyagot kellett leadnom, és egész nap dolgoztam, mint az állat.
1: És pihenésképpen
2: és sem. 6 óra után végeztem. És
1: de szerencsére sikerült most rávennem erre, és már úgy látom, hogy itt az utolsó gondatokat húzza lefelé.
2: Ez az ellenpropaganda.com című oldalról az érvek a felsőoktatás ellen.
1: Igen,
2: című.
1: mivel az oktatással foglalkozunk, ezért gondoltuk, hogy ez jól hangzana, és csak annyit tennénk hozzá, hogy a blogpost szerzője Táborszky Bálint, akit innen üdvözlünk, bár nem ismerünk, és az ellenpropaganda.com-ról pedig annyit mondanánk, hogy ez egy mondjuk, hogy szélsőségesen libertárius blog, és emiatt már önmagában becsülendő, mert egy jó, szép kis szín így a magyar közélet meglehetősen szürkés tablóján.
2: Na, én azt látom, hogy ez alapvetően kétféle érvet hoz fel ez az írás.
1: Az egyik, a felsőoktatás ellen.
2: Tehát ugye ez az írás kifejezetten.
0: A léte vagy a benne való részvétel.
1: A benne való részvétel. Úgyhogy még lehet, hogy Maxot is betudjuk.
0: Erről tavaly szeptemberben olvastam egy amerikai cikket, és rettenetesen fölbosszantott.
2: Igen, ne? Hát az a két érv, amit én látok, ahogy itt sikerült elolvasnom, mint egy ilyen 30 másodperc alatt. Az egyik érv azt mondja, hogy a felsőoktatás nem készít fel az életre. Olyan ismereteket ad át, amelyekre a világon semmi szükség nincsen. Sőt, nem csak a felsőoktatás, igazándiból az iskola is ilyen ismereteket ad át. Ez az egyik érve, tehát felesleges, ne menjünk fel, ne iratkozunk be az egyetemre, az alatt az idő alatt mindenféle más hasznos dolgokat
1: is. Igen, ez egy nagyon fontos érve a szerzőnél, hogy igazából időt vesz el előlünk, vagy tőlünk, ami alatt tudnánk a piacon tevékenykedni, megtanulni a piac farkas törvényét, és ki tudnánk magunkat bontakozkodni.
0: Mintha lefordította volna azt a cikket, amit olvastam.
1: Nem tartom kizártnak, hogy ez kizárni, van némi szellemi rokonság a kettő között.
0: Ott is egy ilyen startupos vállalkozó ember kelt ki a felső oktatás ellen.
1: Na és melyik a másik érv, amit hát még szintetizáltál?
2: A másik érv az, amit már te is említettél, hogy egész egyszerűen bizonyos ismereteket sokkal jobban meg lehet a gyakorlatban tanulni. Egész pontosan ő, hát nyilván a gazdasági felsőoktatást bírálja vagy kritizálja, és ugye itt van az első probléma, majd mindjárt említ, majd mondom, hogy szerintem...
1: Nem, szerintem a büféruhatárvonalat is, tehát a bölcsészettudományokat szuzámmentel.
2: Azt is, de hát hogyha alternatívaként a üzleti életet állítja szembe azzal, hogy mit lehet csinálni a felsőoktatás helyett, vagy az egyetem helyett, akkor nyilván van itt az első a gazdasági felsőoktatásra gondol. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy inkább az üzleti életbe tevékenykedjél, próbáld elsajátítani azt, hogy hogyan kell olyan termékeket és szolgáltatásokat előállítani, amelyek a vevőknek tetszenek, amelyek a piacon helyt állnak, amelyek megállják a helyüket, és amellyel pénzt lehet csinálni. És hogyha ezt a gyakorlatban a vállalkozásoknál megszerzed ezt az ismeretet, akkor azzal sokkal jobbat teszel saját magadnak, meg egyébként a társadalomnak is, tehát sokkal hasznosabb dolgot csinálsz, mint hogyha bohóckodsz.
1: Igen, mint hogyha mit tudom én, angol-tibeti szakon könyvtárban töltesz hosszú időt, hogy valamilyen, nem tudom, középkori tibeti szöveggel pötyögjél, és annak az angol kommentárját olvasd.
2: Na, mondjad Balázs, neked ez miért tetszik? Aki, mint tudjuk, azért kevéssé vagy szélsőségesen libertárius.
1: Igen, tehát az első...
2: Minden vagy, de ez nem.
1: Az első dolog az, ez még nem tartalmi, hanem inkább formális, hogy én mindig nagyon kedveltem azokat az embereket, meg azoknak az embereknek a munkáit, akiknek van stílusa. Tehát így vagyok a szűkebb szakterületemben, a jogtudományban is, és több olyan emberrel vagyok jóba, akivel tök nem értek egyet személy szerint, de nagyon becsülöm azt, hogy van valami stílus, van valami mondani való, van valami
2: gondol valamit.
1: Önálló él, meg ezt gondolja, nem elmasszatolni akar, és így tovább.
2: Nagy dolog ez a mai
1: világ. És nekem emiatt ez a blog egyébként, meg ez a bejegyzés különösen már tetszik. Az egy más dolog, hogy egy csomó mindennel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ez a bejegyzés abból a szempontból nagyon hasznos, hogy rákérdez olyan dolgokra, amiket evidenciának
2: így
1: tartunk.
2: Ezt
1: szerintem az evidenciákra való rákérdezés az egy nagyon fontos képesség az emberi civilizáció vagy kultúra környezetében.
2: Na most, hogy ne legyenek tabujaink, ugye? Hogy
1: tabujaink. És engem például elindított ez a cikk abban, hogy gondolkodjak azon, hogy valóban mi értelme van a felsőoktatásnak, és ugye ez azért különösen élesen vetődik fel az én vonatkozásomban, mert én vagyok az a parazita, akit itt a szerző leír, hogy a felsőoktatásból kivezető egyik vékony út, amikor így megpróbáljuk az életünket megmenteni, ha mi magunk is a felsőoktatás részévé válunk, és egyfajta ilyen parazitaként élősködünk a rendszeren, mert értéket nem teremtünk, haszontalan dolgokat adunk át, és akkor így leélünk egy teljesen értéktelen életet.
2: Hát egy haszontalan rendszer tanárának lenni, tehát egy haszontalan rendszer működtetőjének lenni, az még rosszabb, mint egy haszontalan rendszerben benne tanulni, ugye? Tehát ez a valóban igen, a legnagyobb igen, parazitaság.
1: Igen, és ez különösen tetszik, hogy hallottam egy ilyen markáns véleményt arról, amit egyébként én hivatásomnak tartok, és sok szép dolgot is hallottam róla. És őszintén mondom, hogy bizonyos értelemben ez most fura lesz, de osztom a szerzőnek a véleményét. Az első fontos dolog, hogy azt tényleg érdemes megkérdezni. Elnézést kérek, még keveredek ki a gyermekeim által hazaszállított import betegségekből. Tehát érdemes arra valóban rákérdezni, hogy mi történik egy egyetemen. És annak valóban van relevanciája, hogy mi az, amit ott az emberek kapnak. És szerintem, ha valami miatt például a magyar felsőoktatás megalapozottan kritizálható, és itt most csak a jogi felsőoktatásról beszélek, mert ugye én ezt ismerem Magyarországon, meg külföldön is, akkor az valóban az, hogy az ismeretek átadása az vagy nem megfelelően történik, vagy nem korszerű, vagy pedig nem is biztos, hogy azokat az ismereteket kell átadni, amiket átadunk. Tehát valóban lehet egy erős kritikát megfogalmazni a jogi felsőoktatással biztosan, és talán más felsőoktatási szakirányokkal csak, szemben.
2: Viszont itt azért hagyd tegyek már egy ellenvetést, tehát akkor az első érvem, jó? Tehát, hogy ezek tetszettek benne, és elmondom, hogy mi nem tetszett benne. Az egyik dolog az, hogy egészen van egy szituáció, hogy bizonyos dolgokhoz diploma kell. Ugye én tudom, hogy ez egy jogszabályi kérdés, és ez meg lehetne szüntetni.
1: Igen, a mindenre rátelepedő állam és bürokrácia megkövetel mindenféle szimbolikus belépéseket.
2: Az ember lehetne ügyvéd jogi diploma nélkül is, ugye ez számunkra ma már elképzelhetetlen.
1: De Angliában ez így működik.
2: Hogyne, hát a 19. század legvégéig, sőt Amerikában emlékeim szerint a 20-as évekig egyáltalán nem kellett semmiféle jogi diploma.
1: És elnézést kérek, a Supreme Courton jelenleg az Egyesült Királyságban még mindig ül olyan bíró, akinek csak történész diplomája van.
2: A lordok között igen van ilyen, de azt akarom mondani, hogy nem kellett, tehát ugye egész
1: de most ebben nem menjünk bele, mert szerintem ez ilyen mellék.
2: De viszont a modern korban kialakult egy olyan helyzet, hogy ezek a szakmáknak vannak bizonyos belépési kritériumai, és vannak, hát úgy hívják őket, hogy gatekeeper, tehát kapuőrei vannak. Ezek a kapuőrök...
1: Vagyunk mi a jogi egyetemen.
2: Ez a jogi egyetem, az a jogi szakmánál a jogi egyetem, ez a kapuőr. Ez nem egyszerűen szerintem egy tabu, hanem, vagy ha tabu, akkor nem csak a felsőoktatásban dolgozók generálják szándékosan azért, hogy legyen munkájuk, hanem a jogi szakma is elvárja ezt. Tehát nem vetődött fel, és nem vetődik fel soha komoly formában az ügyvédek részéről se, hogy ezt a kapuőri funkciót, ezt ne a jogi egyetem lássa.
1: A szerző abból a szempontból megengedő, hogy vannak olyan területek, ahol kell a diplomatát, például orvos, bizonyos tanári megoldások és így tovább, tehát tanári részterületek, tehát azért a szerző sem azt kritizálja általában, hogy diploma kell, hanem hogy egy csomó diploma felesleges. Igen, tehát ezt szeretem fogadni, de hagy érveljek még egy picit tovább. De hát ugye ez az első dolog, hogy arra tényleg rá lehet kérdezni, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyiben tölti be az ismeret közvetítés funkcióját. És hát az a gyanúm, hogy azért ebben vannak hiányosságok minden téren. Tehát ez egy általános is fontos vita, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk, és így tovább.
2: De ez miért van így? Tehát ez a tanároknak a tehetségtelensége, vagy az iskola és az élet közötti nem kellően szoros kapcsolat, tehát nincsen input, vagy nincsen visszajelzés, nincsen feedback azéről, nem? Ez egy örök panasz, gyerekek, ez egy örök panasz. Én 90-es évek elején kezdtem el a jogi egyetemen tanítani, és amikor 15 év kihagyás után visszamentem, ugyanazokat a sírámokat hallottam 15 év után, mint amik többből elmentem 96-ban. Nem elég gyakorlatias, nem adja, semmit nem tanít, csak a teóriát, meg... De mi ennek a magyarázat? Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megoldani. Mi ennek a magyarázata szerint?
1: Nekem van egy hipotézisem, de max.
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én ráadásul ugye pont IT-n olvastam, amit ugye a szerző kritizál. Én azt gondolom, hogy az az álláspont, nem tudom, hogy ő hogy látja, de az a bekezdésnyi azért gondolatot az IT-ról, az egy nagymértékű leegyszerűsítése az IT-nak. mint olyannak, az nem csak programozási nyelvekből áll, hanem ennél sokkal több mindenből.
2: Tehát például, mondja egy példát. Hát,
0: például mondjuk az adatbázisok elmélete, ami jelenleg egy elég fontos dolog. Tehát most egy adatbázis például, ami, tehát hogyan építesz fel egy olyan rendszert, amiben big data van, vagy deep learning. Tehát nem csak oda
2: ennek van egy elméleti rétege, amit hogyha hegesztesz reggeltől estig, egyszerűen nem tudsz elsajátítani.
0: Nem fog kijönni. A hegesztés nem fogja kiadni. És a programozás technika az is egy olyan dolog.
1: Kísértetiesen hasonló érveket hallottam most Horvátországban, ahol volt egy vita a jogi felsőoktatás kapcsán.
0: Igaz, hogy azt tanítani se lehet a programozás elméletet, mert a programozás gyakorlatának máig nincs jó metodológiája, pedig foglalkoznak vele az úgynevezett szoftverválság óta, ami 1960-valahányban volt, és még a NATO is rendezett róla konferenciát, és ennek az eredménye lett az úgynevezett struktúrált programozás, meg ilyenek, de tehát nincs arra módszer, hogy hogyan írunk jó programot. Nagy mértékben az egyéntől függ, és az egyén tapasztalatától, meglátásától, na mindegy, tehát ez az egyik része. A másik része, amit én például tapasztaltam az egyetemen, a mi oktatóink azok nagyon csodálatos dolgokat tudtak, de körülbelül úgy 15 évvel, a világ 15 évvel korábbi állapotáról.
2: Tehát egyszerűen el vannak
0: egyszerűen maradva. Aha, és ezt ma is nagyon sokan probléma, mondják, nem csak IT-n, hanem más szakokon is, hogy kicsit erre azt szoktam mondani, amikor nagyon rossz indulatú vagyok, hogy az egyetemi oktatóknak onnét kezdve, hogy ők kezükbe vették a diplomát, megírták a PhD-jüket, megállt a világ.
2: Nem csak ezért van. Én tudom, tehát, hogy
0: okay, az egy más dolog, hogy oktatni is kell, meg készülni is, meg kutatni is, meg tájékozódni, de van egy
2: lemaradás. Van szó, hogy nincs idejük, meg nincs pénzük, meg nincs izé, nem. Hanem a tananyagok azok úgy alakulnak ki, hogy van egy ismerethalmaz, aminek először leüllepszik, aztán rendszerezik, aztán kialakul egy ilyen kanonizált tematikája. Tehát, hogy akkor lehet jól tanítani egy tárgyat, hogyha az szépen leülepedett. De általában, mire leülepednek a dolgok, addigra már szépen el is avulnak. Tehát az új dolgok, amik bejönnek most a világba, azok azért nehezen taníthatók, mert azokat úgy kellene tanítani, és ezt meg a gyerekek se szeretik különben, vagy a hallgató, bocsánat, a diákok, majd idős vénemberként mindig gyerekeknek mondom.
1: Öregszünk.
2: A gyerekek se szeretik, hogyha mondjuk kiadsz nekik 66 ezer cikket, amik a legfrissebb folyóiratokból vannak, adott esetben kizárólag idegen nyelven érhetők el. Ők is azt szeretik, hogy van egy tankönyv kiadott, azt meg lehet tanulni.
0: Ez egy nagyon fontos része lenne.
2: Tudom, Max, de nagyon. A könnyebb ellenállás irányába haladunk gyakran.
0: Én annyira boldog voltam a 80-as évek elején, hogy létezett akkor még a számal könyvtár, aminek már az épülete sincsen meg. És jártak oda amerikai folyóiratok és könyvek, és be lehetett iratkozni az OMIG-ba, itt a Nemzeti Múzeum oldalába, az Országos Műszaki Informatikai Központ és Könyvtárba. És el lehetett olvasni olyan dolgokat, amiről nem volt szó. Egyébként a tehát lehetett vele foglalkozni. Azt gondolnám, hogy most is lehet, ráadásul most internetek vannak.
2: Persze, hát igen.
0: A kanonizálásról meg azt gondolom, hogy itt meg a tekintélyelv is lehet egy hátulütője annak, amit mondasz,
2: mert benne van,
0: esetleg tudod, tisztességesen szakmai létrán végigment előadó, oktató, kanonizálja az egészet, tanszékvezető is, nem nagyon fogják ezt
2: megváltoztatni. Konszenzus alakul ki a szakmán belül.
1: Kicsit most itt tovább lendíteném a beszélgetést.
2: Belemerültünk.
1: Egy gondolattal, mert hogy ugye, hogy a belterj rovatunkból egy kicsit kitörjünk. Mondanék egy másik érvet, tehát elfogadom azt, hogy a felsőoktatásnak a feladata az ismeretközlés, amit ugye a szerző is sugal a jól megírt publicisztikájában, és akkor ugye ez az úgynevezett nagy, csupa nagybetűs piacon mérettetik meg, hogy mennyire találjuk értékesnek, mennyire nem, kijönnek ezek az emberek innen, tudnak értéket teremteni, és így tovább. És ez gondolkoztatott el nagyon, és ez elvezetett egy felismeréshez, amit így megosztanék veletek, hogy valójában szerintem az a probléma a szerző egyébként jól megírt érvelésével, hogy a felsőoktatásban kizárólag az ismeretközvetítési funkciót látja, pedig szerintem a felsőoktatásnak van egy másik funkció, ez a kultúra. És a kultúra közvetítés.
2: Igen, már Balázs, és az igazi olyan értelmiségi dolog, amit te nem szeretsz?
1: Én nem vagyok értelmiségi, ezt már sokszor elmondtam.
2: Csak mondom, hogy itt egy olyan érvelést kezdesz el itt pengetni halkan, ezeket a húrokat hallom ilyen démolba.
1: De aztán rögtön visszaviszem, majd így visszakötöm a tradícióhoz, és értem.
2: Beleesni a saját csapdát.
1: Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a felsőoktatásnak valójában két funkciója van. Az egyik az ismeret közvetítés, és ezt megalapozottan lehet egy ilyen libertárius piaci szemlélet alapján kritizálni, és bizony mondhatunk róla csúnya dolgokat.
2: Csak nagyon fontos, hogy nem csinálja jól az egyetem. Igen, csak jobban csinálja az élet.
1: Csak nagyon fontos, és itt most Michael Oakeshott-nak a nyomvonalán haladok, azért az értelmiségi eskedésnek egy kicsit ilyen háttér oldalán, hogy a felsőoktatásnak van ezentúl egy másik feladata vagy funkció, ez pedig az, hogy egyfajta ilyen kultúra a közvetítő közeg, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szocializációs teret biztosít azoknak, akik benne vannak. És valójában a felsőoktatás az nem csak ismereteket ad át, hanem az egész működésén keresztül a hagyományaival, a tradícióival, a szokásaival igazából szocializálja az ott lévőket, és így egy kultúrának a továbbélését teszi lehetővé.
2: Konkrétan amire gondolsz, tehát egyrészt ott lehet haverokat szerezni egy életre, ott alakulnak ki azok a barátságok, igen, azok a társaságok,
1: ez megint ugye csak a piacosítató közös... része, hogy kialakulnak egyszerűen emberi.
2: Igen.
1: De hogy ez további, nem, hogy ez nem csak
2: a dolgokat,
1: nem csak a piaci, nem csak az ilyen networkingre gondolok, hanem hogy ugye közösségek épülnek ki a felsőoktatásban. Ugye azért gondoljunk bele abba, hogy a Bibó szakkollégiumnak elég nagy hatása volt a modern magyarkori rendszerváltás utáni magyar történelem. Nem, és az egy felsőoktatási
2: közeg. Mondjam, hogy sajnos, vagy nem.
1: De nem, ez tény. Szerintem ez egy tény.
0: Ez egy tény. Ez
1: egy történelmi pillanatba ágyazott tény. Ennyi.
0: Van, most mindegy, hogy viszonyulunk hozzá.
1: Igen, de akkor is így volt.
0: De volt már ilyen korábban is a történelem folyamán. Hát nézd meg az ötvös kollégiumot.
1: Persze, ezt akartam. Ötvös, vagy a népi kollégium. Vagy akár azt mondom, hogy római magyar kollégium a magyar irodalomnak a történetében, és így tovább. Tehát, hogy kellenek azok a keretek, amiben ki tudnak épülni olyan közösségek, amelyek valahogy képesek az egyéren túlmutatva az kulturális is. Hagyományokat továbbadni.
2: Másik meg talán, amire te gondolsz, azt hiszem, hogy a szemléletformálás, ami meg pont a teóriából fakad. Tehát, hogy megkapsz olyan teoretikus kereteket is, egyébként a jobban ez nagyon szépen érződik. Ugye volt nekem egy kutatásom, amiben azt néztem, hogy a bírák milyen érveket használnak a bíróságokon, és akkor kiderült, hogy olyan, egy csomó olyan érvük van, ami nem jogszabályokból fakad, meg nem is a jogi monográfiákból, hanem ilyen tacit, teljesen tacit ismeret, ez a nem tudom honnét van, és valószínűleg az egyetemekről
1: ezt
2: származik.
1: Ezt úgy hívják, hogy csendes tudás. Van erről sok-sok elmélet.
2: Én meg elneveztem népi dogmatikának, tehát egy csomó olyan distinkció, meg minden, amit a jogi egyetemről hoztak, és nagyon széles körben használnak, és nagyon gyakran érvelnek vele. Tehát, hogy kapsz például egy ilyen tudáskészletet, amit szinte észre se veszel, úgy használsz aztán az életed során. Ez mondjuk például a jogi egyetemre igaz.
0: Egyébként egy mondattal még hadd reflektálja arra, amit mondtál, hogy ez a munkahelyeken most akkor kérjük-e a diplomát, vagy ne kérjük a diplomát, feleslegesen kérjük, vagy nem kérjük. Én azt gondolom, hogy léteznek egyrészt olyan szakmák, ahol az, hogy van diplomád, és valami hasonló követelményeket el tudtál sajátítani, amit a munkahely vár, az egy belépő, az egy bizonyíték arra, hogy te valamit
2: nem
0: azért meg
2: tudtál. Ja.
0: Tehát, hogy valamit meg tudtál csinálni, és akkor én
1: Örömmel jelentjük, hogy megjött a vendégünk. Setényi János itt van velünk, de hogy még egy kicsit lihegjen, ő is megkapta ugye ezt a remek írást így a felsőoktatás értelméről vagy értelmetlenségről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy ennek a kulturális dimenziónak, amit említettem, van egy harmadik része, hogy bizony az egyetemi képzésben, ez szerintem majdnem minden, csak a legtotalitáriusabb autoritár rendszerekben nincs így. A résztvevők tanulnak még valamit, ez pedig az úgynevezett vitakultúra. Hogy lehet értelmesen, kritizálva, normálisan beszélgetni dolgokról, közös ügyeinkről, és így tovább. És azt gondolom, hogy valahol ebben a kultúra közvetítő dimenzióban rejlik igazából a felsőoktatás értelme, és igazából ezért nem valósulhat meg az a dolog, amit itt a szerző leír, hogy pusztán felsőoktatási tapasztalatok nélkül mondjuk feltétlenül sikeresek leszünk, mert nem leszünk feltétlenül sikeresek.
2: Feltétlenül nem leszünk sikeresek, meg hát de az biztos, hogy léteznek olyan sikeres vállalkozók, és léteznek olyan sikeres vállalkozások,
1: akik nem
2: és tulajdonosok, akik így van, akik nem kapnak semmilyen felsőoktatást vagy egyetemi képzést, és ennek ellenére nagyon sikeres.
1: És az is biztos, hogy vannak nagyon rossz egyetemek, és vannak kevésbé rossz egyetemek, és van Oxford, meg Cambridge. Na hát, hello!
0: És az is biztos, hogyha valaki részt vesz a felsőoktatásba, egy kicsit le tud küzdeni abból a lemaradásból.
1: Tehát igen, ez az esély, ez a kiegyenlítő funkció, ezt még kellett volna említeni bizony. Tehát ismeretközvetítés, kultúraközvetítés, és társadalmi kiegyenlítés. Ezt nagyon szépen kitárgyaltuk. Üdvözlünk, János, régen láttalak, de nagyon örülök, hogy találkoztunk. És a műsorunk az úgy szokott zajlani, hogy egy picit a vendég is mesél magáról az elején. És a mai témánk az az oktatás és a politikai kultúra kapcsolata lenne, és sok irányba tudunk elmenni, majd így kérdezgetünk téged. De egy nagyon picit mondanál magadról valamit. és a finn kapcsolatot is szeretnénk, hogyha belevennéd.
3: A 25 éve oktatáskutatással foglalkozom egy magáncégben, egy for profit magáncégben, az ma már ritkasságnak számít, mint vezető, és ifjú koromban Finnországban is tanultam, meg éltem, úgyhogy a második nyelvem a finn, és mindig zavarba vagyok, amikor Finnországról áradoznak az emberek, mert én belülről ismerem, és nagyon szeretem őket, és elismerem a dolgokat, de ez olyan, mint hogyha mondjuk egy barátomról áradoznának, tehát az emberek van egy reális képe róla, és kicsit zavarba jön, ha mindig csak jót hall. De én nem fogok róluk rosszakat mondani.
1: De most nyugodtan mondhatsz, bármit lehet, csak ezt úgy gondoltam, fölvetem, mert ezt tudtam rólad, és viszonylag kevés olyan ember van, aki reális képet tud szerintem Finnországról alkotni ma Magyarországon.
3: Bevonjuk még Kínát is, mert a lelkem másik fele kínai. Igen, mert sokat csavarogtam.
1: Honnan ismerjük mi egymást, akkor így vessük föl, tehát hogy sok évig együtt társasztunk Hang Kui-juan mesternél.
3: Igen, igen, és most ők is nagyon divatosak, mint egy ilyen feltörekvő nagyhatalom, úgyhogy megnézzük majd őket is egy néha, hogyha van értelme, akkor bevonjuk ebbe a politikai szocializációs beszélgetésbe.
1: Köszönjük, tehát hallhatjátok, hogy nem akárki ül itt mellettünk, és tényleg nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. És egy ilyen teljesen általános kérdéssel szeretnénk elkezdeni, hogy ugye a műsorunknak a lényege, hogy a politikai kultúráról beszélgessünk, avval a hátsó szándékkal, hogy olyan dolgokra mutassunk rá, amik nagyon hiányoznak a magyar közbeszédből. És te hogy látod, hogy melyek a fő vagy a legfontosabb kapcsolódási pontok az oktatás, mint jelenségcsoport, és a politikai kultúra, mint jelenségcsoport között? Mert én tudnék egy párat mondani, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
3: Az alapproblémát az jelenti, hogy 1990-ben a szocializmusnak vége lett, és az európai tapasztalat az, hogy az igazi demokratikus kultúrák azok legyőzött országokban alakulnak ki. A németeket elkezdik például szisztematikusan átnevelni, vagy az NDK-t 90 után megszállja Nyugat-Németország. Minket azonban senki sem száll meg 90 után, tehát nem az a helyzet, hogy egy nyugat-magyar tudás megjelenik Kelet-Magyarországon, és akkor ez átadódik, hanem kvázi innen mindenki kimegy a térségből, és magunkra maradunk. Ami azt jelenti, hogy egyrésztről, hogyha hallgatok politikai szocializációs beszélgetéseket magyarokkal, csehek, zavarba ejtő, vagy lengyelekkel, zavarba ejtően okosak, ez az egyik, mindenféle bonyolult dolgokat szoktak mondani, de ilyen alapvető dolgokat nem mondanak ki. Akkor mondjuk ki, tehát az oktatásnak az a feladata részben az ilyen országokban, az ilyen hirtelen felszabadult országokban, hogy a demokratikus politikai közösség kialakításában, létrehozásában segítkezzenek. Demokratikus politikai közösség az, amikor mindenféle nézetek vannak, ezek harcolnak egymással, de van egy közös platform, amit azért mindenki betart. Valahol az MDF körében felvetették ezt a nemzeti, meg liberális minimumot a 90-esek elején, aztán ez elfelejtődött. Na ez a lényeg, tehát Finnországban is mindenki egymást tépi, de azért nagyjából egy jégtáblán belül vannak a mackók, igen, és mindenki tudja, hogy azon kívül egyrészt hideg víz van, másrészt az már nem a mi jégtáblánk, ami ott van. Na most azt lehet mondani röviden, hogy ennek a demokratikus politikai közösségnek, ez jó, ezt az elit, ugye, a kialakítása, ez kudarcba fulladt. És ebből fakadnak a problémák.
1: És azt gondolod, hogy ez az oktatási rendszer kudarca itt Magyarországon?
3: Nem, nyilvánvalóan nem. Hát ugye rettetes puttonyokat hoztak azok a generációk, akik a magyar köztársaságot megalkották, és nyilván nagy munkát végeztek, ez a kerekasztal vidéke, és nagyszerű munkát végeztek, de közben a puttonyok kiszakadtak, és rettetes démonok szabadultak ki. Az oktatásnak a fiatalokkal kell foglalkoznia, ez a szabadságra nevelés ügye, ami el se kezdődött. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kudarcba fulladt, hanem ez el sem kezdődött. Személyes élményem, ezt szorgalmaztam és vittem egy civil szervezetben egy olyan 20 évig, és minden oktatási minisztert ismertem 90 óta. És próbáltuk őket ezzel nyaggatni, hogy ezt mozdítsák elő. Voltak egy picit előre mozdította, volt, aki egyáltalán nem, de hogy nem értették, tehát tompa szemekkel néztek ránk végig, az egészen biztos, tehát erről nekem rengeteg remek történetem van.
1: Szabadságra nevelés, ez azért nagyon érdekes, mert ismerjük annyira egymást, hogy tudjuk, hogy te is inkább ilyen mondjuk klasszikus értelemben konzervatív világfelfogással rendelkezel sok szempontból, és mégis ugye a szabadságra nevelést említed.
3: Nem mégis, hát a konzervatív ember ezt imádja
1: pontosan,
3: a szabadságot.
1: Pontosan, ez az, amit szeretném, hogy egy kicsit jobban elmagyaráznál, hogy hogy látod te a szabadságra nevelés kérdéskörét? És mit tehet ebben az iskola? Mert ugye van egy érdekes dolog szerintem még, hogy a szocializáció elsődleges terepe azért még mindig a család.
2: Persze, egyáltalán mit tehet az iskola?
1: Igen, hogy mit tehet az iskola, hogyha eleve olyan körülmények vannak, amelyek...
2: Nekem van néha egy olyan érzésem, hogy egy kicsit sokat várunk néha tőle, túl sokat várunk tőle. Azért szerintem a nagy dolgok eldőlnek a családban, én is ezt gondolom, csak más szavakkal mondtam, mint a Balázs.
3: Így van, de a demokratikus országok rettenetes pénzeket szánnak arra, hogy azokat az embereket is egy picit, ahol nem dőlnek el a családba pozitívan ezek a dolgok, egy picit arra felé noszogassák, hogy ne öljék meg egymást, jöjjenek ki egymással, figyeljenek oda a másikra. Tehát van egy ilyen mondás, az angolok szokták mondani, hogy a Rajnától keletre belevágnak az ember szavába. Tehát ott húzódik az a határ, a Rajnától nyugatra bármit mond az ember, megvárják a végét. Aztán válaszolnak. Persze az ő szavukba se lehet belevágni, de a németeknél már, hát az osztályoknál abszolút, az már mi vagyunk, és onnantól pedig, amikor kinyitom a szám, már ő mondja, vagy ha mondok valamit, akkor azt mondja, hogy nem az a baj, hanem, tehát monológok vannak, zárt monológok. A szabadság az ilyen nagyon elemi, primitív dolgokkal kezdődik, ez csoportmunkában lehet, meg prezentációban megtanulni, önálló véleményalkotásban, kritikus szövegolvasás. Nagyon egyszerű pedagógiai, didaktikai ügyek ez. Be elolvastat a tanárnéni egy szöveget, és akkor megnézzük, hogy ez úgy van-e. Milyen ez kritikusan olvasni? Tehát, hogy nem elhisszük, hanem kielemezzük. Ez mondjuk hetedik osztály. Tehát egyszerűen lefordítható dolgok ezek, és egyénileg még csak-csak, a közép-európaiak azok egymással nem tudnak, tehát csoportban nem tudnak együttműködni. Egyszerűen képtelenek rá. Ezt a nagy multinacionális cégek tudják is, és úgy válogatnak minket.
2: A legfontosabb szempont, igen.
3: Persze, hogy a...
1: Tehát igen, a Zsoltot nem ismered neki elég nagy szerepe volt a multinacionális életben, mint igazgató, tehát így.
3: Jó, most a lengyelek a divat a térségben, a 90-esekben mi voltunk a közép- és felső-középvezetők, nagyon szívesen válogattak, de most már elterjedtünk, hogy rebellisek, tehát kezelhetetlenek a magyarok, de majd a lengyelek is.
1: A lengyelekről is elterjedt. Mi már most szóltunk, ugye, tehát, így, aki így hallja vezető ezt a műsort, akkor így.
3: Tényleg egyébként én is szkeptikus vagyok, az iskola nagyon keveset tehet, de azt a keveset, tehát szalmaszálakat tehetnek keresztbe, azt azért keresztbe kéne tenni. Na most itt van a Münchhausen effektus, a pedagógusokra gondolok, hogy nevelhet-e nem szabadságban felnőtt emberek nemzedéke vagy nemzedékei szabad embereket?
2: Hát ez egy nagy kérdés. Szerinted?
3: Hát Münchhausen báró ugye a hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból. Tehát ő így oldotta meg a dolgot. Hát persze, hogy nem, de töredékesen igen, meg vannak jó gyakorlatok, és akkor azokból sokat lehetne azért tanulni, meg átvenni egymástól. Az amerikai tapasztalat azt mondta, hogy minél egyszerűbb dolgok, annál inkább azért az átvehető. És hát persze a felsőoktatásban már más szinten kellene ennek működnie, ott már egy kiérlelt, komoly, tényeken alapuló demokratikus vitakultúrát és prezentációs kultúrát kéne számon kérni ugye a diploma körül. Ilyen nincs egyébként.
1: Tehát ez gyakorló egyetemi oktatóként mondom, hogy ez egy szép álom. Tehát.
0: Igen. Én olyan megjegyzést szeretnék emellé tenni, hogy én nem gondolom, hogy homogén lenne az az ország és az a társadalom, akik fölnőttek a nem szabadság idejében, mert én is akkor nőttem föl, akkor szocializálódtam, 62-ben születtem.
2: És extrém módon szereted a szabadságot mégis.
0: De azt gondolom, hogy emberek különböző dolgokat tudnak otthonról hozni, és tudnak egy kicsit másképp gondolkodni a szabadságról, még akár diktatórikus körülmények között is. Hát voltunk egy néhányan, akik próbáltunk valamit tenni a magunk szerény eszközeivel a 80-as években.
3: Igen, de ugye nem de, magamat is tanítom, és ez egy nagy érték. Én is próbáltam, tehát ennek a generációnak, vagy csoportnak, vagy az ilyen embereknek a normalitást kell megtanulni, tehát hogy a demokratikus intézmények korában le kell egy picit lassulni, bízni a türelemben, az időben, és kicsit lebutítani ezt a dolgot, mert hogy túl okosak voltunk ebben, ebben az ellenállásban. Tehát, hogy mindenkitől önmérsékletet vár ez a dolog. A legtöbben egyszerűen gyakorlatilag túléltek, nekik egy ilyen rendszerben mondjuk egy ilyen ébresztő az, ami fontos, tehát hogy jogok, kötelesség, tehát alapdolgok.
2: A Finnország, egy kicsit én engem nagyon érdekel ez, na teljesen felizgultam ettől, hogy itt te ismered Finnországot. Hallunk erről mindenfélét. Ugye egyrészt, hogy ez mennyire sikeres ez az oktatási rendszer, és akkor itt volt a Nokia, amelyik aztán egyik pillanatra a másikra kártyavárként összedőtt, különben jegyzem meg. Meg az utóbbi időben hallom azt is, hogy ez mégse annyira sikeres. Most akkor mi az igazság? Mi a jó benne? Mi a rossz? Hogy néz ez a dolog ki? Mitől ennyire különleges? Miért kapták ezt fel ennyire a finn oktatási rendszert, és miért mondják most, hogy talán mégsem?
3: A finn sikertörténet egy kicsi, zárt, fegyelmezett demokratikus paraszti társadalmak a modernizációs sikert, protestáns társadalmak a modernizációs sikertörténete, puritán, egyszerű, végtelenül egyszerű, szorgalmas, kemény emberek, akik csak szabadságban tudnak élni, és amikor a csúcsra jutnak, akkor belépnek az Európai Unióba, és Finnország európai zálódik, tehát megszűnik ez a bezártság, szürkeség, ez a puritán visszafogottság, és egy normális európai állammá alakul, amiben mindenféle rettenetes problémák is megjelennek. Az én ismerősem, ha megkérdezem, hogy régen, visszamennének-e az 20 évet, amikor hát így mindenki imádta őket, akkor azt mondják, hogy ne, azért nem mennének vissza, mert ez a mai Finnország nagy ára,

0: játékról is lehet hallani, tele vannak szorongással. És amikor levetik ezeket a szorongásokat, akkor megjelenik a szemét az utcán. Ez nagyon érdekes, nem?
1: Hát ez velünk is így van, mi is tele vagyunk szorongással. A magas teljesítmény, tehetséges emberek nagy része az nehezen él belül. Tehát ez természetes. Ilyenek vagyunk mindannyian. Tehát, hogy már nincs finn csoda történet, de azért még a régi tartalékokból ez a társadalom még összetart, együttműködik és szolidáris. Ez az utóbbi az, ami a legfeltűnőbb, tehát a magyar társadalomban nincs szolidaritás. Azt se tudják, mi az.
2: Értelmezhetetlen fogalom.
1: Igen.
2: Miért adjak, hát, amikor, hát...
0: De ugye, nekem sincs.
1: Igen, de nem is, hát nem volt módjuk megtanulni. Miközben például a szomszédunk, majdnem szomszédunkban, Lengyelországban a szocializmus az konkrétan úgy omlott össze, hogy az ottani ellenálló értelmiség a munkásosztállyal szolidáris lett, ezért hívták szolidaritásnak a szakszervezetet. Ez egy rettenetesen nehéz kapcsolat volt egyébként, tehát mind a két fél gyűlölte a másik csoportot zsigerből, ugye elviselhetetlen ellenzéki értelmiségiek, és hát nagyon-nagyon alacsony szinten, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten szocializálódott, szegényebb, elmaradottabb, falusiasabb lengyel munkásosztály együtt. De meg tudták csinálni, és pillanatokat átfordították a politikai rendszert, és ők egy igazi rendszerváltozást is tudtak ezzel csinálni. Na most az egy nagy kérdés, hogy ez a szolidaritás, ez hol tanulható meg majd?
2: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez hozzá tud tenni az oktatási rendszer, és most vegyük ki belőle a felső oktatást.
1: Hát jelenleg ellene dolgozik, tudnélik a Glac Ferenc döntése óta, 89 óta, a negyedik és hatodik osztály után a középosztálybeli szülők kimenekítik az általános iskolából a gyereküket. Most itt ezt ez nagyon hamar szögezzük le, stabil demokráciákban azért 6-7-8, Skandinávban 9 évig együtt tanulnak a gyerekek. Ez az ára. Lassabb egyébként.
0: Magán óvodákba iratják. Tehát a dolog már itt elkezdődik, nem hogy már még a... de valóban így van. A 8 osztályos gimnázium az arról szól, hogy, és nulla integráció. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott azért az nagyon másképp volt. Tehát az általános iskolai osztálytársaim között, tehát az egy hihetetlen heterogén társaság volt, és máig azt mondom, hogy nagyon, nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy én ővelük egy lakótelepi iskolában együtt tanulhattam.
1: Nekem is jót tett. Hozzátéve az, hogy természetesen a nehezebb sorsú gyerekek a felső tagozatban verték
2: a jobb sorsúakat.
1: Ez volt az egyik ára.
0: Mindig én például be tudtam lopni néhánynak a szívébe magamat, és engem néha megvert. Néha megvertek, néha meg megvédtek. Tehát.
1: Hogyha egy ember jött ellenem, akkor megvédtem magam, a kettő az már azért sok volt. De hogy ez az egyik ár volt, tehát az erőszak, és ugye a másik, hogy ez a hatodik, hetedik osztály környékén, hogy mivel foglalkoztunk, ezt így nem tudná, tehát ilyen szürke homály, de ez így van máshol is, csak ilyen játékosabb projektmódszerekkel töltik fel, próbálják a békét fenntartani, de az kétségtelen, hogy ha még a sorkatonaságot is beleszámítom, ahol meg még az Alföld társadalmával ismerkedtem meg, nagyjából a nagymamám falujában még a cigányság is megvolt, tehát hogy a magyar társadalmat úgy egészében átfogtam, és akkor az ELTE-n, mikor felvettek, akkor lett meg a budapesti nagypolgári liberális szubkultúra is, tehát ismerősök, barátok, barátnők, és onnantól az ember otthon volt Magyarországon. Most aki elmegy egy egyházi 8 évfolyamos gimnáziumba most.
2: Például, ami ráadásul még ugye fizikailag is néha elkülönül, tehát ugye városon kívül van meg ilyesmi, most Pannonhalmára gondolok konkrétan, tehát hogy nagyon kívül esik.
1: Igen, de akár a városon belül
2: akár a városon is, belül, de ott is hatalmas falak, ugye például a Frankában és így tovább.
1: Igen, na most onnan meg megy a vagy itteni egyetemre, vagy külföldre egyenesen. Hát most tehát, hogyha velük elbeszélgetünk egy kávé mellett, hogy hogyan kellene szolidárisnak lenni mondjuk a magyar dolgozó populáció, most nem is a legalján, a dolgozó populáció, amiről a rádióhallgatóknak tudni kell, hogy az emberek egy többenetes százaléka normális munkaszerződés nélkül, ilyen fekete-szürke módon,
2: zsebbe,
1: borravalósan, tehát gyakorlatilag rabszolgaként dolgozik a dolgozó, a dolgozó

0: Most viszonylag képzett népességünknek a nagy része. A két ember között érdemi kommunikáció nincs, na most amíg nincs társadalmi szolidaritás, egy minimális szintet, tehát nem, itt nem szerelemről van szó, egy minimális szint, Kossuth érdek egyesítésnek hívja ezt, és erről beszélünk, addig a magyar társadalom nem tud irányba állni és együtt mozogni rövidtávú célokért sem.
1: És ez szerinted lehet az oktatási rendszer buherálásával átalakítani? Mert úgy tűnik, hogy a szellem kiszabadult a palaszból, tehát hogy ma már nem nagyon állnának vissza a jobbmódú családok.
2: Már itt mondtál ilyen konkrétumokat, és én borzasztó kíváncsi lennék erre, hogy mondtad például ezt a projektszemletű készülést, meg a prezentáció, ez nagyon megragadta, mert ez nekem is ilyen nünükém, hogy ezek nagyon nincsenek benne az oktatásban, de hogy ilyen konkrétumokat tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt az integrációt elérni, hogy egy, nem tudom, tehát...
0: Hoffmann Rózsa talált, aki a közösségi szolgálat nevű dolgot, tehát hogy középiskolásoknak kell menni ilyen mindenféle életszerű helyekre. Ez most spontán módon zajlik, tehát hogy egy gimi talált valamit, és oda kiküldik a gyerekeket. Ez az öregek ápolásától a környezetvédelem, bármi lehet. Na, hát ha valakiben munkát rakna, online a legjobb gyakorlatokat terjesztenék, hogy másoknak ne kelljen kitalálni, átvehessék. Országosan ennek lenne egy egyesület, és benyomnák őket a magyar társadalomba egy kicsit, és rotálnák, tehát, hogy mondjuk egy startup is társadalmi szolgálatot gyakornokoskodni, de kicsit a hajléktalanokkal is kéne foglalkozni, vagy tanyát látni, meg hasonló dolgokat. Ebből például egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolgot lehet kihozni. A nagy szerkezeti visszarendezésnek most kevés az esélye, mert ugye ez a vonat már elment.
1: Igen, én is ezt gondolom, tehát, hogy ennek vége, tehát ma nem tudsz egy középosztálybeli szülőt erre rákényszeríteni.
0: Hát mondjuk, hogyha az ember oktatási miniszter, akkor azért van mozgástere, de ezek nehéz döntések, az kétségtelen, iszonyú kárt okoz, ez egyébként nap mint nap, csak ezeket nem, nincs olyan könyvelésünk, ahol ezt nyilván tartanánk.
2: Mi okoz kárt, azt most nem értem.
0: Hát az, hogy külön vannak a...
2: Ez az elkülönülés.
0: Az elkülönülés, az egyik, a másik pedig a korai kiválasztás. A 8 osztályosban ugye negyedik környékén írják meg a felvételit, vagy a hatodiknál. Most a felvételi, mert valahogy el kell osztani a szűkös helyeket, azon olyan dolgokat kérdeznek, amit az általános iskolában nem tanítottak neki. Tehát csak azt tudja megírni ötösre, tehát maximális pontszámmal, 100 pont, ugye, aki külön tanárral a teszteket begyakorolta. Most ennél, hogy mondjam, durvább osztályalapú szelekció kevés van Európában. Tudni, ez kártyatrükk, tehát hogy az általános iskolában teniszezni tanítják őket, majd a felvételnél kiderül, hogy birkózni kell a szőnyegen. De a gyerekek egyharmada tudja, mert ő járt birkózás órára külön. Nekik megfizették.
1: Igen, és ez semmilyen képességet nem mutat, csak az, hogy volt lehetőség.
0: Igen, és van még egy nagy probléma, ugye a fiúknak az életkorilag azért szór, de alapvetően olyan 15-16 éves korra jön meg az eszük.
1: Vagy később, ez személyes példával illusztrálnám.
0: Igen, a tehetségeseknek még később, és van ez a 10 éves kor, ami általában sötét, zavaros, és nehezen tudnak vele elszámolni. Na most, milyen fiúk azok? Már a lányok megtanulják. Tehát gyakorlatilag nyuszikák mennek be a legjobb minőségű középiskolai és felsőoktatási férőhelyekre, mert azok a gyerekek jutnak tovább, akik fegyelmezettel leülnek, és megtanulják azt, amit kérdezni fognak a teszten, a felvételi teszten tőlük. Ez nem tehetségpotenciál, ami aztán ott van, hanem idomítás potenciál, tehát nyuszikákat képzünk, és mondjam, azok, akik bizonytalanok, későiek, később jön meg az eszük, de tele vannak izgalmas törésekkel, meg szikrákkal, mert ugye mindig a sebből lesz a tehetség, ez a kagyló, igaz gyöngy, de ez tényleg így működik, tehát mindig a fájdalomból jön a kreativitás végső soron, azok pedig elvesznek ebbe az irányított, csatornázott mobilitási rendszerbe, és jóval később jön meg az eszük. Kérdés, hogy vissza tudnak-e a főpályára kerülni.
1: Szeretnél még mondani valamit?
0: Vagy? Az, hogy egy ilyen kis országnak a tehetségtartalékán kívül semmilyen nincs.
1: Mindaz alapján, amit az előbb elmondtál, hogy ítéled meg azt a mai tendenciát? Én ugye most irattam első osztályba a nagyobbik gyerekemet, és nekem úgy tűnik, hogy egyértelmű a tendencia már abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az az egyház és a magániskolák felé tereli a gyerekeket. És az állami iskolák javarésze az pedig nem tölt be semmilyen kiegyenlítő funkciót, hanem megmarad az tisztelt a kivételnek, mert van ilyen, megmarad egy olyan ilyen végső menedéknek, ahova mindenkit be lehet tenni, aki nem tud valamilyen módon elhúzni, akár pénz alapon, akár kapcsolat alapon, akár vallási alapon valami más és úgynevezett jobb iskolába. Tehát, hogy egy olyan szabályozás alakult ki, ezt látom én szülőként felületesen, ami egyértelműen hátrányos az állami iskolák számára, amit én azért látok problémának, mert ezeknek kéne az integráció központjainak lennie.
2: És még annyit hozzá, hogy ahogy tudom, például az Egyesült Királyságban területi alapon szerveződik ez, tehát nem tud elvinni más iskolába, csak kénytelen vagy beiratni oda, ez valami labor.
1: Hát vagy a nagyon drága helyre tudod elvinni, de azt meg nem tudod elvinni.
2: De állítok, ez sem működik, mert ott meg elindult az, hogy egy helyre költöznek ezek az emberek, tehát hogy összeköltöznek egy helyre, és akkor a szegregáció, vagy az elkülönülés, az nem úgy működik, hogy át tudsz menni egy másik helyre beiratni a gyereket, hanem ezek összeköltöznek, és úgy iratják be. Tehát, hogy mi a megoldás, mert itt sokféle módszer volt.
1: Tényleg mi a véleményed erről, hogy egy elméletileg konzervatív kormányzat egyértelműen tolja ki a tehetséges gyerekeket az állami iskola rendszerből?
0: Itt Magyarországon ez nagyjából így volt idáig, láthatóan most megtorpant, és valószínűleg lesz egy ilyen korrekció, van egy elbizonytalanodás, tehát azt gondolom, hogy az inga majd talán egy kicsit később visszaleg, mert nem ennyire tudatosak és tiszták ezek a dolgok. A világban pedig úgy van, hogy ahol tehát a skandinávoknál iskolakörzetek vannak, és kész. Uh-huh. Oda jár a gyerek, de minden iskola normálisan fel van szerelve, de csak nagy iskolák vannak, körzeti. Hát ugye hogyha egyenlő esélyeket akarunk, meg jól felszerelt iskolákat, akkor az a felső tagozat a járási központban van. Óvoda, meg kis alapiskola az lehet a faluban, de utána a gyerekek...
2: Hát ez érzelmi kérdés lett, mint a szárnyvonalak.
1: A templom és az iskola.
2: A MÁV szárnyvonalak olyan kérdés lett. Ez nagyon régen, tehát 70-es évektől, én tudom, hogy a 70-es években ettől ez van, hogy igenis koncentrálni kell az erőforrásokat, mert ott lesz, nem tudom én, digitális távol, nem tudom, és meg normális tanerő, mert ugye ez a legfontosabb, az nem lesz minden kis iskolában, ahol 13 gyerek van. De itt nekünk mi ehhez egy picit érzelmileg viszonyulnánk, hogy de legyen már, csak azért is legyen már ott iskola.
0: Értsük meg őket is, mert ez így van sajnos egyébként, de értsük meg, tehát egy falu Nyugat-Európában az nem ilyen. Ott nem volt kollektivizálás, az elit nem menekült el a városokba, tehát egy ilyen faluban, Franciaországban néhányan gazdálkodnak a földből, a többiek turizmusból élnek, vannak nagy gazdák, és az ő gyerekeik egyetemet végeznek, és hazamennek a faluba, és vállalkozók lesznek. Tehát ott nem templom van, meg iskola is kész, hanem mindenféle más dolgok is vannak, tehát hogyha az iskolának a felső tagozatát elviszik a járási központba, attól még az nem a világ vége, mert van más, és akkor majd abba élik ki magukat. A magyar falu az a rendszerváltásnak a deficitet oda pakolták le.
1: Mondhatnánk, hogy a rendszerváltás szemétdombja. Én elég jól ismerek egy falut, ahol a nagyszüleim éltek, úgyhogy van.
0: Hát igen, képen. Csak én nem szeretek ilyen szavak, mert hogy én szeretem őket, tehát hogy a szemétdomb, lerakták az összes problémát.
2: Ez nem rólunk mond semmit, hanem arról, aki lerakta a szemetet.
0: Hát a városlakók és a társadalom rakta le, tehát a kormányzatok velük egyetértéssel, ugye ez is a szolidaritás hiánya, alkoholizmus, munkanélküliség, elvándorlás, kiállás, stb. Egyébként a körzetesítés azért spontán módon zajlik, mert a falusi kisiskolák Kelet-Magyarországon azok tiszta roma iskolává válnak fokozatosan, de elég gyorsan, és a maradék pedig kimenekül onnan a járási központba. De ez egy önálló lap, ezt most ne nyissuk ki, mert ez egy külön beszélgetés.
2: Igen, lehet, hogy ez is egyfajta központosítás, hogy az erőforrások koncentráció, de nem biztos, hogy a legjobb módszer, vagy a legjobb irány talán, hogy az elit, hogy a középosztály kimenekít, és ő összekoncentrálja. Gondolom, ezek ezek a kis társulások formájában, nem? Tehát, hogy összefognak a falvak, és együtt hoznak létre, vagy nem? Nem így működik?
0: Észak-Európában így működik. Nálunk ez állami beruházás. Kijelölik, és akkor azt ott fölépítik. A körzetesítés az a tanácsrendszernek volt a nagy kísérlete, aztán fölbomlott, és akkor kezdtek tornatermet, meg informatikai kabinetet építeni minden falusi kisiskolába. Iszatos pénzeket szortunk el rá. Tehát, hogy ez az egész, ez mi vagyunk, tehát mondhatunk róla rosszat, de ez a mi lelkünk. Ez az egész összevisszaság. És amikor ehhez hozzászólunk, az is összevisszaság, ami szintén belőlünk jön. nagyon, remélem nem voltam nagyon lesújtó.
1: Nem, van egy ilyen törekvésem nekem ebben a műsorban, hogy mindig valami pozitív dologgal zárjuk, de ez de nagyon ritkán sikerül. Tehát így, tízből kilencszer nem sikerül, úgyhogy úgy tűnik, hogy most sem, de azért még van egy pici időnk, és én visszatérnék erre, hogy a szabadságnak a tanítása. Ez egy kicsit ilyen filozófia is, de szerintem nem kell erre a szintre levinni, hogy tanítható a szabadság. Tehát, hogy van értelme ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy vannak intézmények, amelyek képesek téged indoktrinálni arról, hogy szabad legyél. Mert erős érveket tudnék mondani, hogy miért nem.
0: Úgy, hogy könyvből, tehát 19. századi módon ma már nem. Régen egyébként igen, tehát, hogy a minden gimnazista Európában megtanulta, hogy Mucius Cévola nem ijedt meg az etrusz királytól.
1: Igen, és oda tette a kezét, és a tűzbeve. Én is megtanultam, még latinul is, mert én 4 évig tanultam latinul.
0: Na most ez olyannyira működött, meg a nagy októberi szocialista forradalomnak a menetrendjét is megtanulták, hogy 56 októberében a fiatalok, azok gyaktak pontosan tudták, hogy lépésről mit kell csinálni, hogy a várost elfoglalják. A rádió, az utcakövek, a fegyverraktár, a laktanyák, stb. Ezt megtanulták, hogy hol a Smolny, meg a Putyilovgyár.
1: Aurora.
0: Hogy, igen, tehát ez működött, nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem hogy mindenki tudta, hogy miket kell megszállni, és a tömeg arra ment. Tehát, de ez ma már így nem megy, tehát a könyvből nem lehet a szabadságot, mert az a Világnézetünk alapjai című tantárgy lenne, a szörnyűség, így felolvassák a jogokat, meg a kötelességeket. Ezért katasztrófa valaki alkotmánytant tanít középiskolában. De például a saját élményű dolgok, mint ez a projektmunka, társadalmi, közösségi szolgálat, ilyeneket azért nagyon lehet. Vagy olyan élő kérdések, hogy befizet 100 forintot adóba, és akkor nézzük meg egy csövön állt, hogy az hogy megy, és hova. Optimális esetben mondjuk egy aszfaltozás történik a mi utcánkba. Jó, de tehát hogy? Tehát hogy megy az föl a büdzsébe, és hogy megy vissza, és mi az, hogy önkormányzat? Tehát meg lehet ezt csinálni. Ilyeneket azért lehet, tehát nem reménytelen az ügy, de a demokrácia alapja az a kultúra, tehát napi szintű dolog, tehát hogy meghallgatja a másikat, hogy szolidáris. Hát ezt nehéz tanítani. És a szülők nagyjából az ellenkezőjére tanítják őket minden nap.
1: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt most, hogy a Marcikával beszélgettem, hogy arról mesélt, hogy matek feladatokat a pattársával együtt kell megoldani, és hogy nagy viták vannak köztük, mert a Niki nevű kislány, ő szerinte nem mindig mondja jókat, és meg kell győznie. És ez volt az a pont, amikor először éreztem azt, hogy azért valami változik a magyar oktatási rendszerben, ez egy egyszerű állami iskola, mert ugye gondoljunk vissza a mi fiatalságunkra, nekünk nem kellett a pattársunkkal, mit tudom, problémákat megoldani, vagy bármi, és nem kellett meggyőznünk valamiről. Tehát, hogy ugye ez, ahogy mondod, hogy ezek mi vagyunk, tehát, hogy valami azért történik, csak nem lehet, hogy arról van szó tényleg, amit te mondtál, hogy a türelmetlenség, hogy így nagyon látni véljük az ideált, ahova el szeretnénk jutni, és emiatt nem vesszük észre az apró munkát, meg ezeket az apró lépéseket, amiket szintén le kell játszani.
0: Hát biztos, hogy ez egy 30-40 év, tehát ugye a Lech Walesa azt mondta 89-ben, hogy amikor 48-ban a kommunisták átvették a hatalmat, akkor a halakból, az élő halakból főztek egy halászlét. És a mi feladatunk most az lenne, mondta Walesa, hogy a halászléből élő halakat alakítsunk vissza. És azért ez, tehát érzékelte ő is, ez döbben, ez ember feletti, és másoknak azért ilyen tapasztalatlan is, hogy ez volt az egyetlen társadalmi rendszer, amelyikben eltörölték a magántulajdont. Ezt az uraknak hangsúlyozottan mondanám, mert hogy a nácizmus ez egy szörnyű dolog volt, de egy bajor hentes családja, amikor túlélték ezt, jöttek az amerikaiak, akkor kinyitották a boltot, és azt csinálták, amit addig, hiszen az ő magántulajdonuk volt, számlát vezettek, hentes árut árultak, és gazdálkodtak, és a fiú utána ment főiskolára. A magántulajdon megszűnte, az egy új embertípust termelt ki ebben a térségben, és a volt Szovjetunióban, amelyik egy más ember. Ezért nem lehet az észak-koreai menekülteket beilleszteni a dél-koreai társadalomba például. Eltartják őket külön, de gyakran nem tudnak integrálódni, mert aki a magántulajdont nem ismeri belülről, az a szabadsággal, az emberi körvonalakkal, határokkal sincs tisztában. Meg lehet neki tanítani, mi az, hogy alkotmánybíróság, tehát így elmondja fejből, de ez így nem megy. És hogyha azt a kérdést teszünk, hogy például a magántulajdon szentsége gyökeret verte 25 év alatt Magyarországon,
1: Vagy igen, vagy ha innen nézem,
0: vannak eredményeink,
2: vannak eredményeink, elvtársak.
0: De hát azért ez hosszú út lesz még.
1: Köszönjük szépen Setényi Jánosnak, hát az időnk lejárt.
2: Nagyon szomorú, de kár, nagyon lejárt az időnk.
1: Szerintem lehet, hogy visszamegyünk téged hívni, van egy olyan érzésem. Tehát a Tilos Rádiót hallottátok, Setényi János oktatáskutató, nem tudom, hogy mondjam. Volt a vendégünk, velem szemben Ződi Zsolt, és Max nélkül nem lett volna műsor, mert akkor nem lett volna remek zene és kiváló keverés.
3: És köszönjük szépen, János.
0: Köszönjük, és elnézést.
1: Nem.
0: Mennyi volt? 15 perc?
2: 20-valahányra beszélgettünk.
3: Egy kicsivel több, de én azt gondolom, hogy ebből még szervezünk még egy műsort, mert nagyon
2: érdekes.
3: Búcsúzunk, kedves hallgatók, két hét múlva találkozunk, szervusztok, és köszönjük Jánosnak még egyszer.
4: Sziasztok.
1: Ez majd honnan? Nem most letöltetek.

0: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

előszó. Itt ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli író ember, félig lehúny szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltak éppen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok, kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme. Az emberem elérkezett az én cikkemhez. Tovább lapoz. Ez például egy idióta. Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Isten úgyse nem kényszerez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süket fajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet. Nem kell elolvasni. De hát azért mégis belepislanthatna abba az írásba, legalább a címét átfuthatná. Ne, úgy látszik, rendkívül felületes, prostó emberrel van dolgunk, akinek szellemi szükséglete igen gyér. Ez egy kis fűszeres lehet, vagy állami alkalmazott. Szánalomra méltó figura. Most visszafelé lapoz. Egyenesen az én cikkemhez. Na és? Azért most meg fogom változtatni a véleményemet, amiért kegyeskedik elolvasni ezt a kis remek művet, nocsak. Nekem nem befolyásol a jó megjelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke. Nem mint a tényleg haragudnék rá, és volt, akivel mit vétett. De végigment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez, sőt, bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra val. Ne. Semmiképpen nem Hübele Balázs módra viselkedik, kétségkívül szuggesztív a megjelenése. Jól lehet, már azért kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején az a szenzációs szójáték. Hát itt illet volna elmosolyognia magát, de hát ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, apja undorító, hogy... De hát én nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok meg ölbetett kézzel ülnek. Hát ez is egy ország, mondhatom. Mosolygott, mengott. Határozottan félrehúzta a száját. Hát ezek az arisztokraták, hát ezek tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van, de a végén kitört, van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Sokat. Itt most látom, hogy nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztos veri a gyerekeit, bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötné az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott a véres csülkök között a helyed, te utolsó. Az írásaimat kérlek, de ne szennyezd be puszta tekinteteddel, igen? Hát ha egyáltalában tud olvasni. Ez egy analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnyű tett végrehajtására. Hát az ilyentől mindenki telik, ezt csak rá kell nézni. A fülek brutálisak, kövér renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a papsas? Mit forral elborult agyában? Vajha kém. Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én cikkeimet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám. Na de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni. Értesíteni kéne a rendőrséget. Gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen. Kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül meg is indulok a telefon felé. Hopp. Röhög.
úgy röhög, hogy csak na végre felfogta. Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak, nem, inkább a legfelsőbb bíróság elnökének gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jó ízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, hát az egy egészséges, derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezi csókolom, hol látni ilyen klasszikus arcélt, ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett, sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag, valószínűleg költő fejedelem. Érző, meleg szívű ember, aki már túl van a földi hiúságukon. Hát kedvem volna megcsókolni szép, magas homlokát. Szeretem ezt az embert, mert egyéniség. Boldog az az ország, amelynek ilyen fia van, mint ő, meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális körden megadják az embernek. Érettük viselek el meg annyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor, ez tudja, mi a múló tiszavirág és mi az örökbecsű alkotás. Kedves olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam.

0: kimástse. Torz tettek, ránk parancsolt forradalmak, vagy úri rend és pimasz pihenők. S miért lennének különbek éppen ők, akik most várnak, s bosszúról szavarnak. Majd döntenek, de mindig más hatalmak. És ölnek újra, s rombolnak a rőt fényben, és fornak ferde agyvelők. Ki mást se tud, csak az marad. De nem lehetek albán kecskepásztor, se mongol költő, se szláv, se zsidó. Nem örököltem kincsemet apától, de nem is nyúlhat hozzá hódi. Költő vagyok, csak egy rögeszme kötnek. Jobbágy se volt, soha röghöz kötött. Független Magyarország. A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, kik képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szertefoszló párát.
1: Rapszódia a hűségről, Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. 3 napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene, kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, ha kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam! ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, ha szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl, és az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány dízó biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva, mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölné azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék. Hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két áldász csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez. Ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, de mindenkihez másképp hűséges szeretet. Te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést, te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévelygő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szerelem.

0: right.
1: Mi 10 évben, ha egyszer, magam kötetét lapozom. De most már nagyító üveggel, ahogyan lépcsőt küszöböt, a régi módi mester nyomozó. Micsoda betörők, micsoda ajándékhozók. Babics kezéből annyi fény, átzúg a gátakon, röpül zöld árbócaival a nyár, de apad az év, ó, jaj, meg kell halni. Fehér csordákat hajt a szél már s annyi, zuzmarás türelemmel rakott ág, bevilágítja a lét minden árkát, s köddel, s homállyal tömös szurdokát. Van egy szikár fám, Füstmilán ültette, lombját úgy neveli, napfény segel neki. Az éjszakát s a ledölt hajdan tornyok, óraütését kedveli. Mintha kanóca el soha se égne, oly makacsul világít ez a lámpa az ablak mélyedésben. Az Orion süvegét lesi kormos szemével. Kigyújtotta, ki járt itt? Fölismerem, hát őt ne ismerném föl, az eget faggató pogányt, a diák arcú férfi kosztolányit. S látom Lábújhegyen járni Nadányit, aki ha földön is, mintha a föld fölött, szárny suhogással zsufolt szó közök, az égbolt köszörű kövén a kelő napkorongon csőrét feni a fekete rigó, s már tekerednek a fák ágain a fűty ezüst fonalai. Ha rigó mód is, mégis pesti mód, szép Ernő versét fütyülik a zuglói rigók, s a dobhártyámon még szavuk, a leheletük olvasom kortársak, a József Attila, a Szabó Lőrinc, az Íjés és a Vashatás, és messzibb földről is egy álruhás, vaspánt koronájú kövér király, Guillaume Apollinaire. De így is mégis magam kuporgattam, gyűjtögettem a mi vagyonom, az árnyakat a falról leszaggattam, s botolva, bukva vittem vállamon. Egy dérszilánk az ágról, ha lezisszent, nem voltam lusta lehajolni érte. Máskor 100 évig moccanatlanul álltam a rettegés tövében. Soroljam még, minek? A nyomozást lezárom, s fölkönyökölve a kórházi ágyon, csak hallgatom a morze jeleket, a kopogni nem szűnő perceket, ki üzen általuk, s mit üzen, és kinek?

0: tolvaj, tolvaj, Ilkos Haramia, törvényt, igazságot, igazságos ég, végem van, meggyilkoltak, elvetszették a torkomat, ellopták a pénzemet, ki lehetett, hová lett, hol van, hova bújt, hogyan fogjam meg, mit csináljak, merre fussak, merre ne fussak, igazán nincs ott, nincs itt, ki vagy, megállj! Vissza a pénzem, gazember! És ez én vagyok. A fejem. Most se tudom, hol vagyok, ki vagyok. Mit teszek? Jaj.
1: Ja, szegény pénzem.
0: Édes pénzem. Kedves jó barát. Elszakítottak tőle. Elragadtak. Oda veled a támogató. A figaszom, a boldogságom. Végem van, végem. Nincs mit keresnem többé ezen a világon. Nem tudok én nálad nélkül élni. Befejeztetett, nem bírom tovább. Meghalok, meghaltam.
1: Aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, vagy megmondaná, ki vette el.
0: Mit mondsz? Senki. Gyerünk innen. Megyek a rendőrségre. Kínpadra feszítettem az egész házat, a szolgálókat, az inasokat, a fiamat, a lányomat, még önmagamat is. Mennyi nép együtt. Senkire sem nézhetek, aki nem volna gyanús. Mindegyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit beszéltek ott? Hogy ki volt, aki meglopott? Micsoda lárma az odafönn? Ott van talán a tolvaj? Istenre kérem, ha tudtak valamit felőle, esedezve könyörgök, mondjátok meg. Igazán nem oda közétek bújt? Csak nézd. Néznek rám, és pufognak a nevetéstől. Ki fog derülni, hogy részetek van a lopásban? Cinkosok! Rajta, hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kízó szerszámokat, akasztófát, hóhért! Mindenkit felköttetek! Mindenkit! S ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz,

Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igazi delem, csak a segítség, a vigasz, a barátság az az igaz, csak az a gyémánt szeretet mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szememben néz, ne add magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőből tekints. Te légy az Isten.

0: Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes szál, s elpihen édes öletben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az ének. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi bohóc.
1: Jönnek! Maradjatok csak, majd érjünk!
2: A főherceg érkezik kíséretével.
1: Hirtelen riadtam fel mindig, tudod, de ő viszont diplomat, ez a Lucy. Ő egy finom, melódikus köhögő, egy olyan opportunus köhögő, ügyesen, behizelgően, crescendóval köhög, és az ember olyan lágyan és kellemesen ébred. Ez kóvis, ezt mondta Superal, mert tudja be óvább tudni, de mentlégy. Álszó, szervusztok ti, kedves fiú! Ó, ez a brilliáns professzor, mi? Na, miért nem ültök le?
3: Kellemesen aludtál, kedves Albert?
1: Hát az valami csodálatos, hogy én nálatok milyen jól alszom. Én nem tudom, ez a lágy levegő teszi-e, vagy ez a pompás ágy, vagy ez a kellemes környezet, ennek megnyugtató, boldogító hatása, de olyan az idegeimnek, mint a tejfürdő. Én igazán nagyon boldog vagyok itt köztetek. El már ki fogtok nevetni, hogy annyiszor mondom, de higgyétek el, soha nem felejtem el ezt a pár napot itt köztetek. Ez az aranyos Beatrix, az ő mindenre kiterjedő figyelmével, ez a kedves régi ház, ez a nyugodt, dombos vidék, amit az én édesanyám annyira szeret, de ami nekem is geográfiai ideálom. És ez a békesség, ami az egészen nyugszik, és amiben van valami morálisan felemelő. Ez a tiszta, zavartalan család élet, csupa, kedves, jó ember. Hát én nem mondhatok másmit, hogy szerelmes vagyok belétek.
3: Boldogok vagyunk, Albert, hogy jól érzem magad magunk. Nincs más célunk, Albert, mint hogy jól érezd magad nálunk magad.
1: És esténként, amikor magamra maradok, el szoktam gondolkodni szegény apámon és boldogult férjeden, Henriken, hogy mennyit sétáltak itt a parkban.
3: Mindig a gyermekeikről beszélgettek.
1: Te mind a kettő olyan jó apa volt, szinte betöltötte életüket a gyermekekért való aggódás.
3: Ez volt a kedvenc témájuk, de hogy milyen jól tudod, mindig a gyermekek jövője, hogy mi lesz velük, hova kerülnek, hogy alapítják meg ők is a maguk családját.
1: És amikor kihajolok esténként az ablakon, szinte látom a két öreget, amint ott sétál a fehér úton. És milyen rózsa illat jön így be esténként az ablakon.
3: Alexandra

0: Hogy hogy a te rózsáid?
1: Az enyém.
0: Te ültetted őket?
1: Részben, de én akarom.
0: És ez téged mulattat?
1: Hogy?
0: És nem szúrod meg magad?
1: De, gyakran!
0: Hát miért nem használsz kesztyűt?
1: Hát használok.
0: És mégis megszúrod magad?
1: Mert átszúrnak a kesztyűt.
0: Hát vegyél vastagabb kesztyűt.
1: Igen, meg fogom próbálni.
0: Na ja, ilyen az élet. Védekezni kell.
1: Bizony, bizony, látom, milyen kedvesen érdeklődik, és milyen igaza van.
0: Na, nem, csak hát az embernek van egy kis praxisa. Én ezt az én édesanyámtól láttam ott. Na, először hát lássuk azokat a gyerekeket! Így szoktatok tanulni?
2: Igen.
0: Te most 17 éves vagy. 16?
1: Igen.
0: Hogy múlik az idő, a fejükre nőnek.
1: Nagyon, Albert, nagyon.
0: Hát persze, ti most azt hiszitek, hogy én kérdezni foglak benneteket, mint egy tanfelügyelő, mi?
1: Nem hiszem.
0: Ne is féljetek, én egy jó bácsi vagyok, én csak a tanárra kérdezem. A kedves fiatal professzor.
1: Ebbe is beleszerek.
3: Nagyon ajánlom figyelmetbe, tudós és sportsman, csillagász és vívó.
0: Bravo, ezt szeretem, ez modern. Na, miért nem? Ül.
3: Most mivel foglalkoznak?
4: Történelemmel fenség.
0: Ó, hát azzal lehet is. Milyen kor?
4: 19. század első évei.
0: Napóleon!
4: Igen, fenség.
0: Te foglalkozol pedagógiával, Kár?
3: Igen.
0: Te tudod, hogy Napóleon Moldova királyiskolát akart alapítani?
3: Bizony, az okosági.
0: De jó gondolat! Egy iskola, amelyben uralkodói diplomával távozik az ember, mi? Na, hát örülök, hogy ilyen szép, egészséges fiúk vagytok. Milyen szép szeme van ennek a fiúnak, milyen mély tekintete.
1: Ugyanaz a tekintet, mint Alexandrának. Csodálatosan hasonlít a szem. Általában ő nagyon hasonlít mindenben Alexandrára.
0: Csak ne olvass sokat, fiam. Az nyugtalanná teszi a szemet. Legszebb szemük a tengerészeknek van, mert azok mindig messzire néznek. Az égre, a tengerre.
3: Na, ennek örül, mert tengerész akar lenni.
0: Ó, hát te?
2: Én utazom.
0: Hová?
2: Sarkra.
0: Melyikre, fiam?
2: A délire.
0: Nagyon csalódol, ha azt hiszed, hogy ott melegebb van, mint az északír. Na és mikor indulsz?
1: Ő most azonnal indul Györgyel együtt átöltözni a víváson. Onkel Albert látni akarja, hogyan vívtok.
0: Hát, hogyne, feltétlenül kíváncsi vagyok. Viszontlátás, önt még látok, ugye?
4: Igen, felség, a vívóteremben.
0: Ugye vívni is ön tanítja őket?
4: Igen, felség.
0: Bravo, ez a sok oldalúságot. Viszontlátásra! Diszkrét, szimpatikus jelenség ez a tatár. El vagyok ragadtatva tőle.
3: Nekem is megtetszett már első pillanaton.
0: És milyen csinos fiú?
1: Mondtam, hogy ebbe is beleszeret.
0: Na, hát addig is, amíg a nagy vívó akadémia megkezdődik.
1: Hát valami sok látnivalóval nem szolgálhatok neked, kedves Albert, de ha érdekelnek a szép rózsák, Alexandrának a külön kis rózsakertészete.
0: Ó, igen.
1: Ez az ő büszkesége, az ő boldogsága, az ő rózsái. Mondhatom, van közöttük néhány kertészeti csoda.
0: Bravo! Vagy ha érdekli fenségedet, én tegnap láttam az új tehenészetet. Egy érdekes újítás, az abszolút modern dolog. A tehenekből vákummal szívják ki a tejet.
5: Vákummal?
0: Igen, fenség.
5: Rendkívül érdekes.
0: Hát ez fantasztikus, ilyet még nem láttam, ezt feltétlenül meg kell nézni. Ezt mind te szerveztetted, te Beatrix?
1: Én vezettem, de kísérletképpen.
0: Na, te egy igazán hatalmas asszony
1: vagy. De ha megengedsz egy megjegyzést, kedves Albert, a tehenészet kissé messze van.
0: Annál jobb, legalább járunk egyet.
1: Ahogy neked kellemesebb, akkor megyünk a tehenekhez.
0: Nem, azt nem engedem. Fáradjatok miattam, majd én az ezredessel, meg Lücinnel elmegyek. Jól kilépünk.
3: Ha megengedem, veletek tartok.
0: Nem engedem meg, ha én turista vagyok, abból senkinek ne legyen fáradtsága. Nem. Hogy te, hogy itt szaladgáljatok körülöttem, mintha valami idegen volnék. Na, előre Lücin, gyerünk ezredes, a vívóteremben pontosak ott leszünk, majd küldjetek értünk valakit.
1: Majd telefonálok.
0: De hát mi a tehenekhez megyünk?
1: Na, oda, oda.
0: Hát ott is van telefon.
1: Minden istállóban.
0: Na hát, te egy kolosszális asszony vagy. Halatlan. Pá!

0: elnézést, nem untani akartam önöket, de ez volt.
1: Laci bátyám, remek, hogy ennyit mulattunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaréi. Hát beszéljünk a fő műfajunkról. Hogy lettél komikus?
0: Hát az is a Ligetben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat egyenként, a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodában, na gondolta, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan azt, hogy ide aggassok kaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. És a közönség másnap majd szétvert a Ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbbe jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuprézni, és évekig bruhaháztam a kacagódallal.
1: Ekkor érte fénykorát a bohózat is.
0: Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvas Bika című darabját több százszor játszottam el.
2: Haló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz, drága szívem! Igen, én. Te sírsz, édes kis virágom? Na, nem kell úgy megijedni. Na, ne sírj, édes drága kis szépségem. Haló, micsoda? Megvert? Ne beszélj. Kék volt? Ja, meg zöld is. Ne beszélj. Haló, hát elvégre már előfordult, hogy egy férj rájött az ilyesmire, de hát ez egy asszony megverni. Micsoda? Hogy rugott is? A fene egye meg. Haló, haló, szóval megmondtad, hogy engem szeretsz. Aha, dehogy, sőt, hát nagyon örülök neki. Hát persze, csak nyugodtan jöjjön ide, és én megmondom, hogy elveszlek. Hát persze, hogy elveszlek, te édes. Te hát tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de hogy félek, ugyan. Ne félj, megkapja a magáét. Megám, mondd rá, a szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha. Mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan, hogy a revolver van nála? Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordítsak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok, igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis bogara, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz szívem, szervusz, drága angyalom. Elvira!
3: Tessék parancsolni!
2: Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm.
3: Igenis.
2: Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára.
3: Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön.
0: Köszönöm. Meg tetszik engedni?
4: Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen. Igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, hogy esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit? Na hát azt nem mondom. Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó. A marhalevél itt van nálam. Illetve nem is itt, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam.
2: Van szerencsém.
0: Jó napot kívánok.
2: Tessék helyet foglalni.
0: Doktor Kovács, ugye?
2: Igen.
0: Én azért jöttem...
2: Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött.
0: Igen.
2: Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszélj.
0: Hát akkor ne beszéljünk.
2: Ne beszéljünk.
0: Hát kérem, itt van...
5: Zsebéhez ne nyúljon!
0: Tessék!
5: Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez.
0: Miért?
5: Mert én nem akarom.
0: Na de kérem...
5: Csak nyugodtan fújja ki magát.
0: Kicsoda?
5: Ön.
0: Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat?
5: Hát hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni.
0: Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan.
5: Úgy értem, hogy izgatott.
0: Én izgatott se vagyok, csak azt akarom...
5: Ne nyugodj a zsebéhez!
0: Mi ez?
5: Én megértem, hogy ön ideges.
0: Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges.
5: Tudom, ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni.
0: Dehogy török én ki! Én azért jöttem...
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Ez megőrült.
5: Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk?
0: Hát hogyne, kérem, hát én azért jöttem.
5: Semmi idegeskedés, úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz?
0: Igaz.
5: Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit.
0: Mit?
5: Halálosan szerelmes vagyok.
0: Ne mondja.
5: De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi.
0: Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez?
5: Mert ez nagyon fontos.
0: Önnek, de nem nekem.
5: Önnek is. Mert ez itt a sine qua non.
0: Hát... Hol?
5: Itt.
0: Micsoda?
5: Mondom, hogy ez itt a sine qua non.
0: Ki az a sine qua non?
5: Hogy? Hát ön még nem hallotta, hogy sine qua non.
0: De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember.
5: Drága uram, az Isten áldja meg. Sine qua non az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti?
0: Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marhalevél nélkül nem lehet eladni.
5: Így van, nagyon helyes. Ez a marhalevél sine qua non.
0: Hát beszéljünk magyarul!
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Na de hát a sine qua non...
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Kérd, úgy látszik ez a happy-e.
5: Ugye, ön exaltált?
0: Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam.
5: Raktárnok?
0: Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappant. Az nagy érték, kérem.
5: Mennyi az 10 láda szappant?
0: 3,5 hóra.
5: És ki lopta el?
0: Azt nem tudom, de én ültem.
5: Szóval ön volt a ludas?
0: Dehogy, én voltam a raktárnok.
5: Ártatlanul nem csuknak le senki.
0: Kérem, az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele? Leültem.
5: És akkor már nős volt?
0: Nem, azután nős.
5: Mondja is, a felesége tudja, hogy magának priusza van?
0: Én van nekem?
5: Priusza. A felesége tudja?
0: Mi az a Prius?
5: Hát, uram, Prius, hát az izé, hogy is mondjam, izé, hát...
0: Ja, ó, hát lehet azt a feleség elől eltitkol. Maga csacsi.
5: És a felesége mit szól hozzá?
0: Mihez?
5: A Priusából.
0: Hát, Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. Na de hát mit érdekli ez ön?
5: Hát különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit.
0: Kérem, az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni.
5: Nem akarok alkudni, de van egy kikötés.
0: Tessék.
5: Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán.
0: Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni?
5: Kérem, ne legyen ilyen durva.
0: Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember.
5: Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri.
0: Ezt honnan tetszik tudni?
5: Megverte vagy nem verte meg?
0: Egyszer.
5: És rúgta is?
0: Egy kicsit.
5: Hát ez borzasztó. Na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán?
0: Na, nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt.
5: Miféle pénzt?
0: 1800 pöngőt.
5: 1800? Szóval maga ezzel mi keresni akar?
0: Há, hogy megkérem? Hát elvégre is egy üzlet, üzlet.
5: Na, megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást.
0: Hát mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színek...
5: Menjél a zsebéhez!
0: Hát én még ilyen bolondot nem is látom.
5: Várjon, hozom a papírt.
6: Jó napot!
0: Van szerencsém.
6: Na, tessék!
0: Mi?
6: Vetkőzni!
0: Ha még kérem, már nem van az uszodában.
6: Na, egy-kettő, vegye le a kabátját.
0: De miért?
6: Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni!
0: Uram, én még Ellának se vetkőzöm. Nem vagy a férjé.
6: Na, egy-kettő, vetkőzöm le. Mert mi itt meg fogunk ám verekedni.
0: Mi ketten?
6: Igen, igen.
0: Hát hova jöttem én?
6: Na, egy-kettő.
0: Hát miért akar ön velem megverekedni?
6: Uram, látott ön már két szarvas bikát? Az erdében a tisztáson, a felkelő napsugarainál megvívják élet-halál párbajukat. Látott ön már ilyen viadalt?
0: De ilyesmire nem is vagyok kíváncsi.
6: Mikor a hajnal első sugarai bearanyozzák az erdei tisztát, megjelenik két szarvas bika, és megkezdődik az élet-halál harc.
0: Nem beszéljen!
6: És csattognak az ankancsok, mindegyik a másik szügyét keresi. Mi is így fogunk most harcolni.
0: Mi kette?
6: Igen, mint a bikák.
0: Nézze, kedves bika úr, hát én nem harcolok.
6: Nem?
0: Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért harcolja?
6: De harcolunk, és az agancsomat igenis belevágom az ön szügyébe.
0: Na de uram, hát értse meg nekem, egy teka szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyöt?
6: Na gyerünk, vegye már le a kabátját.
0: Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni?
6: Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson?
0: Mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért szügyizik egymást a tisztáson?
6: Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért szügyöznek, uram! Majdság a nőstényért!
0: A szügyön haragja nász, uram! Persze, úgy. Hát miért nem szólt? Édes jó uram! Hát itt nem kell verekedni. Hát a tehén már nem az enyém.
6: Hogy értsem ezt?
0: Úgyhogy eladtam.
6: Eladta?
0: El.
6: Mondja, maga megőrült?
0: Mi? Hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég.
6: Azonnal
0: megfojtom! Na, hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét!
6: Védje magát!
5: Mi van itt, kérem?
6: Ön kicsoda!
5: Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénze.
7: Köszönöm.
8: Ön dr. Kovács Sándor?
5: Én vagyok. És maga kicsoda?
8: Én Buzdics vagyok.
6: Az Ella férje!
5: Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet!
0: A pénzt? Hogy is nem? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem!

egy vidéki néni kérdezi az áruházi eladót. Tessék mondani, nem lehetne kicserélni a tévémet? Mi a probléma? A minap vettem egy új készüléket, és csupa régi műsort mutat. Nagymama, nem a készülékben van a hiba, hanem a műsorban. És a műsort nem lehetne kicserélni? Tudja, nagymama, nem csak a műsorban van hiba, hanem inkább a rendezőkben. És nem lehetne kicserélni a rendezők? De hát nem csak a rendezők, hanem ott vannak a szerkesztők is, és azokat nem lehetne kicserélni? Nagymama, ez már a gore dolga. És a goret kicserélni? De hát fölötte van, és nem lehetne... Nagymama!

A forradalom érdekei azt kívánjuk, hogy hazamegyünk, bármely pillanatban készek vagyunk ezt megtenni. És ezt aztán mégis, hogy ne legyen valami olyan tömeges kivonulás a frontból, hiszen magyar és internacionalista csapatok, mint jól kiképzett katonák voltak, elég jelentős szerepet játszottak egyik-másik fronton, abba állapodtuk meg, hogy a párt hívására megyünk haza. És így kerültem én 1918 novemberében a sorra. Kumbéla egy 3 nappal hamarabb jött ide, hogy lássák az elszások, hogy ez is milyen bonyolult volt. Kumbéla a megszállt ukrán és galiciai területeken, Ukrajnában Petlurának az ellenforradalmi rendszere uralkozott, magában Kijevbe a németek által támogatott Skoropadszki hetmánnak a hatalma, ahol naponta lőtték agyon a kommunista elvtársakat, egy ilyen területen át kellett hazajönni. Hát Kumbéla elég szerencsésre jött, mert ő kapott egy jó igazolványt, hogy ő ezredorvos, és a segédtisztjével, egy alorvossal, aki vántos elvtárs volt, jönnek haza, és ők simán átcsúsztak. Nekem nem volt ilyen szerencsém, mert nekem adtak egy igazolványt, hogy én a Vörös Keresztnek a tisztviselője vagyok. És az első Petlura tiszt, akivel hát tárgyalnom kellett, az rám nézett. Hát akkor kicsit még stramat hű is voltam valamivel, bár most sem panaszkodom, igen. Azt mondta nekem, hogy nézze, a maga iratai hamisak, maga nem Vörös Keresztes tisztviselő, hanem maga egy bolsevik. Nem jöttem zavarba, és oda mentem hozzá, és a fölibe suktam. Maga nem tudja, hogy a bolsevikek a tiszteket nem engedik haza. Hát én kénytelen voltam ezt így csinálni. Erre kezet fogta, nem is szerencsét kívánt, és tovább. Ha elkezdtem volna vele vitatkozni és tárgyalni, egész biztos, hogy egy fél órán belül agyon lőttek volna, de nem vesztettem a lélek jelenlétemet. Már bejebb, Galícia területén, jellemző a korra, hogy amikor jöttünk aztán Szánkóval Grodnóból Brodyba, a régi osztrák-magyar határon még ott állt az osztrák finánc. Ott állt a Bódé mellett, és minden átutazótól annyit szedett, amennyit az illető hajlandó volt adni. Hát miután itt se akartunk vitát kezdeni, adtunk neki 20 koronát, és tisztelegve engedett bennünket tovább menni. Lendekben egy osztrák, volt osztrák-magyar tiszt, az azt mondta nekem a parancsnokságon, nézze, én tudom, hogy maga egy bolsevik. De egy a fenn azt mondja, majd a magyaroknak lesz magával bajuk. Hát ezzel se vitatkoztam, és így mentünk tovább. Így érkeztünk meg hát a magyar határa, hogy a grófné fogadott bennünket, és melegén testvéri szavak, hogy drága véreink, itt várjuk magukat. Ide jöttünk magukat fogadni, egy katona azt mondta, de az anyjuk Istenét késen jöttek. A Gerófné elsírta magát, mi pedig elénekeltük neki az internacionálisát.

0: red one's much dearer. I think it's the cheapest of all. And which is the dearest? The green and yellow one is the dearest. Does Poland produce much coal?
1: Yes, we produce more coal than China, France, Japan, and India.
0: Also more than Germany?
1: No, one-third less than Germany, and less than the United States.
0: And which country produces most coal in Europe?
1: The Soviet Union does.
0: You produce more tractors now than before the war, don't you?
2: We didn't produce any before the war.
0: And after the war?
2: We produced more than 2,500 tractors in 1949.
0: Did you produce more in 1955?
2: Yes, we did. We produced more than 8,000 then.
0: And when did you produce most tractors?
2: In 1956. The production then was more than 8,500.
0: That's more than three times as many as in 1949.
2: Exactly. The production fell a little in 1957.
0: What is the figure for that year?
2: Nearly 7,000.
0: Has the production risen again since 1957?
2: Yes, it has. Her dress is certainly more elegant than mine, isn't it?
0: No, it isn't. Hers is just more expensive than yours.
2: But it's not so expensive as Martha's, is it?
0: No, it isn't. Martha's is the most expensive of all.
2: And yet it certainly isn't the most elegant.
0: No, yours is as elegant as hers. How many methods may I use?
3: You can use three methods.
0: Which is the best?
2: The direct method is the best.
0: Why do you call it the best? Is it the simplest?
3: No, it isn't the simplest. But it's the fastest.
0: And the other two methods?
2: The so-called natural method is not so good as the direct one. But it's still better than the mechanical one.
0: Which one of the other two is safer?
3: Both are quite safe.
0: And which is more often used?
2: The mechanical one was more often used before, and the natural one is more often used now. Excuse me, how far is it from here to the lake?
3: It's about 20 miles this way. But it's farther that way.
2: Which road should I take to get there?
3: You may take any of these three.
2: Which is the best?
3: I'm afraid all our roads are bad now because of rain. This one's bad, but that one's even worse. And the third one's the worst of all.
0: Lesson 25.
3: Will you go to town tomorrow?
2: Yes, I'll go if it's fine.
3: Will you go if it's fine but cold?
2: No, if it's cold, I won't go.
3: And if you go, will you bring me a present?
2: I'll bring you a present if you do your work. Will he come tonight?
0: He will, if he catches the bus.
2: And what will happen if he misses the bus?
0: If he misses the bus, he'll miss the train.
2: And if he misses the train?
0: If he does, he can't get here in time.
2: Will you get your diploma soon?
0: I will, if I pass the examination.
2: And what will happen if you don't pass your examination?
0: If I don't pass it this time, I'll try again next year.
2: And if you get your diploma this year, what will you do?
0: I'll look for a good job.
2: Thank you, Doctor, for everything.
3: It's all right. Ring me up if the patient is worse, though I hope he'll be better.
2: Will you come again if he's worse?
3: Yes. If he's worse, I'll come again. And if I can't come, I'll ask my colleague to see the patient.
0: Can you give me this book?
2: Yes, I can, if you promise to return it next week.
0: May my friend also take the book?
2: Yes, your friend may take it, if he's also a member of our club.
0: May I take it now?
2: Yes, if you wish, you may take it now.
0: But I should return it in a week. Shouldn't I?
2: Yes. If you take it now, you must return it in 7 days. If you take it on Monday, you may keep it till Thursday week. When shall we go out?
3: We'll go out when the rain stops.
2: But when will it stop?
3: Nobody knows. It may stop any moment.
2: And if it doesn't stop?
3: If it doesn't stop, we may stay at home and listen to some music on the radio.
2: Do you always listen to music when it rains?
3: No, not always. But if we aren't too busy, we usually do. And if there's good music, of course.
0: When will you go to China?
3: I'll go when I get my holiday and when I have enough money.
2: When will you get your holiday?
3: I'll get my holiday when my colleague returns from his.
0: And not before he returns?
3: No, not before.
0: And when will you have enough money?
3: When my publisher pays me for my book.
0: And when will he pay you?
3: He'll pay me when my book's published.
0: Can't he do it before it's published?
3: No, he can do it only then.
0: And when will the book be published?
3: It'll be published before Christmas.
2: When may you cross the road?
0: You may cross the road only when the green light's on.
3: And what do you do when the red light's on?
0: When the red light's on, you mustn't cross. You must wait.
2: And what may I do when the yellow light's on?
0: When the yellow light's on, you should get ready to cross the road.
3: Thank you. I hope we'll remember all that when we walk about the town. I'll say it once again now. When the red light's off, you get ready to go. When the yellow light's off, you start.
0: Or you wait, if the yellow light follows the green one.
2: Oh, yes. And when the green light's off, you stop and wait.
4: Alakra épült, nagyszerű palánszter udvara. A jobboldali csarnokban mozgásban lévő kerekes gőzgépek között munkások foglalkoznak. A baloldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak, egyéb különlegességek múzeumában egy tudós dolgozik. Ádám és Lucifer az udvar közepén bukkannak fel.
5: Mi ország ez? Mi nép, melyhez jövő?
6: Rég ez még többé nincsenek. Nem tiszterű volt-e a hon fogalma. Előítélet szülte egykor az szűkkeblűség versengés védte meg. Most már egész föld a széles van. Közcél felé társ már most minden ember. A csendesen folyó szép rend fölött tisztelve áll őrül a tudomány.
5: Beteljesült hát lelkem ideálja. Ez minden én, ezt így kívántam én is. Egyet bánottak, a hazafogalmat. Megállott volna aztán, úgy hiszem, ez új rendtől. De mondd, hol állunk mi is? Mi helyhez?
6: Sok más hasonló közt ez egy falanszter. Tanyája az új eszmék emberi.
5: Gyerünk tehát, szóljunk be a tudós.
6: Üdvözlégy, tudós!
7: Meg ne háboríts nagy művemben, nem érek rá fecsegni.
6: Nagyon sajnálom. Mink az ezredik falanszterből vagyunk tudós jelöltek, s így messze útra nagy híret hozott.
7: Dicséretes buzgóság, mondhatom, de hisz művem most félben is maradhat, csak a meleg ne fogjon lombikomba.
6: Nem csalódtam. Megmaradt tehát még benned is ki a természetet, embert leszűrtetett végső salak a nagy hiúság.
7: Most mulathatunk már, de mely szakmához tartoztok sajátok?
5: Mi a tudványat szakhoz nem kötők átpillantását vágyjuk az egész.
7: Ez helytelen, kicsinyben rejlik a nagy. Olyan sok a tárgy, és létünk oly rövid.
5: Igaz. Tudom jól, hogy kell olyan is, ki homokot hord, vagy követ farag, nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyek, s fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építész látja az egészet. Bár megfaragni nem tud egy követ, a művet ő teremti, mint egy isten. Így építész nagy a tudásban.
6: Azért jövénk te hozzád, ó nagy ember.
7: Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. Tehát nézzük meg a múzeumot. Páratlan az egész mai világon. Az ősvilág kihalt állatjai valódi példányokban állnak itt. Maradt felőlük sok csodás mese. Például erről, hogy gőzmozdonyul volt.
5: Ez a ló, de korcsult fajta mondhatom. Más állat voltán hajdan alborak.
7: Erről meg azt regélik, hogy varátul tartá az ember ingyen, munka nélkül, s felbírta fogni hű elismeréssel, lesvén az ember gondolatait.
5: Ez a kutya, mind áll, mit róla mondasz.
6: Vigyázz, Ádám, elárulod magad.
7: Ez a puszták királya.
5: Az oroszlán, így itt a tigris, itt a fürge őz. Mi állat él tehát még egy világban?
7: Minő kérdés. Hát nálatok nem így van. Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott. De úgy látom, ezt mind ösmered. Lássunk tehát mást. Ím, ásványaink, nézzétek, mi roppant széndarab. Egész hegyek valának íj anyagból, mit most a légből szűr a tudomány nagy fáradtsággal. Ezt az ércet itt vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, az alumínért nem kellett kutatni. Ez a darabka az arany. Nagyon nevezetes, nagyon haszontalan, mert még midőn az ember vakhitében imádott felsőbb lényeket magánál.
8: Ilyennek hitte a

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: mert mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.
8: I want you to get together, put your hands together one time, and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

Marlena Show. The one and only Marlena Shaw.

Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hírrető. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távolillatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigan szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje, szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát emeszi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a sötét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

Reggel. Erdély József költeménye. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lett az ég, sütött a nap, mentem sötét fenyők alatt. Kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyülte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Sárga rigónak legkivált, nagy kertben élni nyáron át. Fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen, hangosan. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, hogy élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt. Kezemet fogja holt apám, s megszólal egy rigó a fán. Azt mondja majd az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó. De halni szebb, és halni jobb. S én mosolygok, és meghalok.

0: Valsz triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten, elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: 26 évesen, Juhász Ferenc verse.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankalin. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

Tóth Árpád, elég ja egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szeléd rekettye. Sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajó raj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riaszgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. Nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányoltuk, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlál, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajgája meg. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe.

0: Zsoltár gyermekhangra. Babics Mihály költeménye. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres isten, az a véres isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszolom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
1: Babics Mihály, ő

Ez a nyár. 1968. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Micsoda hülye nyár. Micsoda áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen. Ki látott még ilyet? Bőkezően visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárasság a tarsolyában, jeget könnyezik, és búzával szőkére érleli a napocskát, búzavirággal kékre az eget. Ingyen idillel indult, és most megijedt. Ingyen idillel, desztillált bűbájjal, kasztrált kacagással, de jaj, utólag besokba kerül az ingyen idill. Otthontalan a nyár. Ez a nyár. Nem tudja, hogyan fejezze be magát. Mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még nehezebb. Mosolyba menemdő ajkunk összehúzzák vackorba oltott álmaink. Műszereiket szidják az időjárás szakemberei. Elektronikus szélkakasokra cserélik a húsvérből valókat. Az enyhe szél szabadon jön át a vámon, pedig ki tudja, mit hoz. Mit hoz a nyár? Ez a nyár. És hogy csatlakozik-e majd az őszhöz? Az európai menetrend szerint. Ó, éjszakánk az éjszakában! Mikor éj felett foszforeszkált a lidérc, három urambáty könnyeivel sózta megrevesedett tőzsgyökere, kipityképtük az eget kurjamtársainkkal, mondtuk, hogy hát-hát és bizony-bizony semmi sincs jól, a felhőket rosszul szerkesztik, atonális pitypalatpity kísérettel tors káromkodás hersegteti a kaszapenge félbe maradt ellipszisét, zabáltunk torkig, életre locsoltuk magunkban a muzikalitást, szittuk a felsőbbséget, az alsóbbságot, a közepességet, s meghíztunk titokban, hogy észre ne vevődjék, mégis észrevevődött. Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok, görög tűz, rimpet árdák, bum! Becsapódnak a napi hírek. Tudnélik, Mackó Piaszter kibújt a zsákba macska kék szemén, s a jelszó elfogyott, de fölzendült az indigóhaj. Szutó Miguel Bruno apát, a szent széklet hamis ura, tíz deka bajban pintahal, festi alá az osztinától. Habcsókot vált a rádiós, a kisbaconi búzasör. A kulcs kikelt, ez Genfbe visz. Így álmodta Özen UNESCO. Ajánlatos a dinamó. Virágot nyit a szinkron elnök. A kikötői tetemek fölkutatják eltűnt szerelmek. Jó ét hajnal! Aludj! Míg éjeden virít a nap. Tárgy és jel szerelmének szülöttei. Szavak, milliós nép, gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt. Tartalékaink mérhetetlenek, akár csak mulasztásaink, mert ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, csak a bát száll vissza fejünkre, hogy elpocsékoltuk az előző évszázadokat. Jó nyarat! Semmi más. Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. Hajnalok kolibri ritmusában, válogatatlan fények között babusgatni a kertben tulipánnál nyíló balladákat, polarizált reményeket vetítni, élesre állított szemünk elé, önműködően utánozzanak kibernetikus játékaink, indulatokon innen, túl az alázaton, gomnyomásra indul földerítő útra a lelki ismeret. Végig a Via Appia mentén zsinor egyenesen 2 méterrel a talaj fölött Spartacus vitézei feszesen tisztelegve
csupa feszes tisztelgés a test. Tisztelgés, pokolország, 2 méterrel a talajszint fölött, légpárnás kínokon, pokolország, rozsdás rugójú déli báb, pokolország, pokolország! Jó reggelt! Szép halált! Van valahol egy próbanyár, anyag és eszme közt a félúton. Fogantatás, koncepció, anyag és eszme közt a félúton. Tükör magunk, tükör nyara, anyag és eszme közt a félúton. Az ég kék szárnyú alkatrészekben gondolkodik. A szándékok elrendeztetnek helyjegyük szerint. A múlt s jövő közt félig áteresztő tükörből lessük, hogy mit kell teremni. A csíra, kalász, csíra, érdeméren fittyeg, büntetett előéletű történelmünk mellé. Szép halálból vizsgázni kell. Előtte, folyton, mint halálé. Törvényerőre emelni a szépség szeszélyeit, az agyafurt paragrafusok kibúvóihoz ört állítani? Vissza, nyavajások! Anyag és eszme közt a félúton belém álmodta magát a szivárvány. Eső után, Golgota előtt, tavasz és ősz között a félúton tovább álmodja magát az ige a nyár látható felületeire. Ez az én fehérségem, amely megtöredtett. Ti néktek! Jó reggelt! Szép halált! Nyarat, amelyért meghalni érdemes. Nyarat, amely után meghalni könnyű. Nyár, ősz, tél, tavasz, átmeneti évszakaink berendezéséül feledjük magunkat és mindent, ami hozzánk tartozik. Vackorba oltott álmaink, tulipánnál nyilló balladáink és nemesített hallgatásunk, gyógyító fűvel illatos szavunk, gyártsatok piros bombát, paradicsom

térden, a bivajszem estben. Amikor térdre hullva est, a félelem a sosem est, kinek nevében térdre estem. Irreverzibilis kobra évek, földiekkel játszó pokol, a mértéktelen indulatok, s mérsékelt bátorság hona, ágyő vágóhíd, hol tucat inas, szíjas inverzióért álltam a sort, tagló alá, rekvieszkát, ne féld a hóhért, tegnapban a mát, mában a holnap után, kik tetten érték, körödből mind kitörnek, ím, ágyő dzsungel, betelt a mérték, keselyük és szitakötők, ágyő ti párdusztűzű esték, virágoknak halál a haj, harmatos hűvös hajnal resték. Ágyő langyos metaforák, szél tereli az égi kondát, liánhajú szörnyetegek, ágyő mosolytalan dzsokondák. Térden a bibajszemű esben, amikor térdre hullva esd, a félelem a sosem est, kinek nevében térden esdtem. Tenyészet alagutakon, anapesztus ritmusra ásít, a tigris torkú unalom, a képzelet is belevásik. Napon száradt hasonlatok, avas avar alól kiásott, s újból szemétre vettetett, banán héjú fogatkozások. Mert minden szín egy szóba fér, ne kísérsd a vadont hazárdul. Kertem, virágom otthonod, ismerd, fogadd, szerest hazádul. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Rugóra jár a déli bár, harangvirág esengve bong, egy csattanás, kiárad és lobogva lángol a mekong. Lassan kezünk összelidül az este, csitítjuk, eltesszük holnapig, s a nyarat is emlékezetünkben. Kiülünk a közös mennybolt alá, s itt, s most, és mindörökké, kérges reménnyel várunk a hajnali csatlakozást.

Was aus. O tűnt derűk arája, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesélsz. Füzérit közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng. Ó, lomdíszet közt mély legenda él, mi istenségek, vagy mi emberek? Arkádia, vagy tempevölgye táj? Vagy más égsföld? Kike vadnémberek? Őrültet űznek, vagy harcsodrak él? Síp andalog, dob döng, kéláz a fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hall még szebb. Halk sípocska, zengd, ne testi külnek, gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát, mely csupa csend. Szép ifjú, nótát tündér lomb alatt örökre szól, s örök a lomba fán, s te vad szerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánt, bár vágyat

Békét hiába kér, örök, szép vágy lesz, s nem hervad a lány. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint, s ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hév, s örök örömre kész, zsibongó, zsenge vágy, még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús, nehéz, s a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? Az öldoltár elé szent papfonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkabok partján, vagy békés várövű hegyen, tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márvány fiúk, slányok, kecses köre, ó, sűrű ágak, eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek, hűs pásztor mese. A rajtunk múlás űli már torát, te megmaradsz, s még újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz, hű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.

Walter von der Vogelweide, a harsvágok csendes árnyán. A harsvágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja húj, daloltám a csalogán. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt. Megbízál, ej, haja húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyenném meg. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja húj, az nem árul el talált.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó, nyájas táj, ó, tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündöklökösre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássam itt ridegnek a követ se. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

Homeros, Ilias, Achilleus pajzsa. És a kemencéknél 20 fúvó fút szakadatlan. Fürgén árasztották szét sokféle fuvalmuk, egyszer a gyors munkát segítették, másszor elültek, úgy, ahogyan Hephaistos akarta, s a munka kívánta. Lángra vetette a nem puhuló rezet is, meg az ónt is, és a nagy értékű aranyat s az ezüstöt, utána üllőtalpra nagy üllőt tett, a kezébe ragadta jó kalapácsát, míg a fogót másik keze fogta. És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn, dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével Hephaistos sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Odüsszeusz találkozik Nauszikával. És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elős ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatagos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. Megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány, fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak. Hókarú Nauszika vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincű Teugetoszt s Erymantoszt, hol vatkarra szökőszarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai, völgybeli nimfák, játszadozón járnak, s létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi, szolgálói között így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám de midőn haza kellett már indulnia újra, s összvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, akkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Ébredjen föl már Odüsszeusz, és lássa a szép lányt, az meg a fáják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odüsszeusz, és föl is ült. Így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőjföseké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten. Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön. Tán szóval szóló népek közelébe kerültem. Rajta, magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből bújt ki az isteni bajnok Odüsszeusz. Ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán, ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson, így kívánt Odüsszeusz szép fürtű szűzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól rútan, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz. Csak maga Nauszika várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odüsszeusz meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Így töprengett, és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengni, hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekelek, ki vagy? Isten, földi halandó, hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot.
Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem láttam még én íj földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, a bámulat elfog. Egykor Délosban, nagy Apollón oltáránál láttam íj ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam, sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát, amikor azt láttam, bámultam e kép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak, s félek erősen térdedet átkulcsolni, nehéz bú súlya szakadt rá. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnöm a borszín vízből, eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ógügyé szigetéről. Most ide dobva a daimón, tán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, de elég bajt mérnek rám az egek még. Hát könyörülj, úrnőm, mert hozzád jöttem először annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket. Rajta, mutasd az utat, valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit. S néked az istenek adják meg mindazt, mire vágyol, férjet s háztartást, s hozzá gyönyörű egyetértést, mert hiszen annál nincs soha szebb, és nincs derekap sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára rossz akaróknak, jó akarók örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausziká neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olümposzi Zeus maga osztja az emberek üdvét, jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, stűrnöd kell minden esetre. Most miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom. Hald népe nevét is. Fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város. Én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinósznak. S nála találod a faják nép erejét, s a hatalmát.

0: Malomdal. Őrölj, malom, őrölj, mert maga Pittakosz őröl, pedig ő Mütiléna királya.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske. A szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke és a háta fekete. Te a füge sajtot gördítsd kövérházadból, hozd a boros kancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyod, ki most még bencsücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt. Hisz nem vagyunk mi vének. Gyermeket vagyunk.

Mondd újra, s újra mondd, és újra mondd, hogy szeretsz. Bár az ismételt szavak kakuknótához hasonlítanak, emlékezz rá, hogy se mező, se domb, nincs kakuknóta nélkül, ha a lomb újul tavasszal, s kizöldül a mag. Egyszeri szó, mint szellem hangja vak sötétben zeng el, és kétség borong nyomában. Ismételt, szeretsz. Ki fél, hogy a rét túl sok virággal veres, s az ég túl sok csillaggal ékszeres? Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél, mint ezüst csengő újrázva. Beszélj, de ne feledd, hogy némán is szeres. Margit.

Valami, ami nem volt eddig, ostromolnál fogni hajónkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákó paszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kiskatona ugorja, halálba hírkakas himes tojás, híres harang fészke, bál orca, baba orca búváról a kékbe, kőszárnya, kisdet szárnya, deres lovunk szárnya örvénybe, ragyogóba, kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Föltámad temetőnek, amit temetetlen. Szélhordja, el nem hordja, ararátig hajtja. Tűz rajta, nem fog rajta, mivel átok rajta. Rádagad a világra, fenekedik, értem, új király, aki íme fogan a szemétben, de alatvalók guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek, bolond, aki termel rátok, takarít rátok, bolond a meggörbítős, aki egyenesítő, bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengerpartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Majd eljő, a pohár alján vígaszt nem marad. Eljő a vígasztalan, de én nem várom meg. Íze a kenyérnek, íze a sónak meg nem marad. Eljő az ízetlen tor, de én nem várom meg. Íze a haragnak, íze az édes beszédnek meg nem marad. Eljő az ízetlen ige, de én nem várom meg. Füveknek foncsora, fácskák fa levele meg nem marad. Eljő a sivatagi sátor, de én nem várom meg. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Eljő a visszavicsorgás, de én nem várom meg. Eljő a halál angyala, türkölő kürtjét kifújja. Halparabolák ugrálnak a levegőbe, keresik a tengert. Feltámadók feszegetik a tömör társadalom kövületet, de messze vagyok én. Örökkön mennyei földrész fenn, úszom a te úton én, mennyei kapitány. Cimbalmom a csillag közit távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben. Csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyos oroszlán. A termékenység arany kígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk, gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörölve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó kipattan vadrózsa ág hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó.
Rajtad a fülemőre eljátszik kicsiny torkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk, púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlút pár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, menj be menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebély szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába rögítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Hát íme holtak. Ki vagyok én? Búcsúzó vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják, vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó, mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra.

0: te magamra mindig, ahogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára, kezeire, nyírod hajára. Mit akartam én itt magammal, gyöngéd bohóckodásaimmal? Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fényüzésem.
1: Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
0: Emberénekű ember, ki a napokban zengi, megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi jelemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull, a szivárvány kapujában ül az úr. Címer, se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő, de én hálok a világgal, nem én velem ő.

üveg. Nem látok semmit kívüled. Világos pálinkás üveg, mivé lehetnék nélküled?

0: ennyi elég is, mondd ki, jó itt, és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak dombjai, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt csíkolt az akarat, itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot. Mosd, mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva fügtek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejemcukormód, és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélroham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn. A kertben volt a mérhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fémhullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászoncsattogásait, hídkarfák loccsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, fent, a teljes égi test fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puskasorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. a csak jó. Hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok Manicheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpik hasat hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyök tett. Ott alagút a fák alatt, sötét füvek, kavics,
1: keskeny vágányú simpár, vihar.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: Sono le 22:30.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

Able to get down. Able to get down.

I record.

0: Kick out!
1: Kick out!
0: Kick out!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ismertem őt. Aztán azért is figyeltem rá, mert azon kevés színészek közé tartozott, aki a szentesi tájnyelv zárt e hangját megőrizte a színpadon. Egyik méltatója azt mondta, hogy senki nem tudja úgy mondani a színpadon, lehetetlenséget kívánsz, mint ahogy Őzele is mondta. Sokszor gondolkoztam rajta, tényleg van lehetetlenség az ő pályájában. Mégpedig az, hogy nagyon mélyről indult. Értem ezt úgy, hogy családi körülményei folytán, anyagi helyzete miatt, képzettsége folytán, mert egy mezőgazdasági szakközépiskolát végzett, amely akkor nem 4 éves, hanem 3 éves volt. Ő gyors talpalónak nevezi később, és egy egészen más pályára ment. Ő azt mondta egyszer nekem, hogy amikor fölkerült Pestre, és már főiskolás volt, meg kellett neki tanulnia, hogy a 6-os villamos hol jár, de ő akkor hallott először arról, hogy volt Szofoklész. Én azt hiszem, hogy ez az egész pályáját meghatározta. A pszichológia Casson betegségnek nevezi azt, hogyha valaki olyan helyzetbe, olyan körülmények közé kerül, jelen esetben nem mélységben, hanem olyan magasságba kerül, amelyre a gyerekkora nem készítette föl.
1: Szentes két párt volt, az első pártól laktak a gazdagok, az alsó pártól laktak a szegények. A szegénység az kubikolásból állt, harmados munkából állt, kukoricatövésből állt, a felső pártiak alkalmazták az alsó pártiakat. A szegénységgel együtt jár valami, büszkeség, tartás, egy végtelen önbizalom, mert mi van, csak a két kezünk, és ebből a két kézből élni kell. A két kézből.
2: Egy rendkívül visszahúzódó és nagyon magába zárkózott ember volt, mint a gyerek is.
3: Például emlékszem, hogy volt egy sufni, ahol általában rendszeresen elbújt.
4: Zugli, úgy hívtam.
3: Egy zugli, igen, pontosan. És akkor, mikor én nem voltam, ott kisgyermekként én erről semmit nem tudtam. Utána már, mikor az ő édesanyja fölköltözött Szentesre, a házat nem bírta eltartani, oda is sokat járkáltunk le még együtt. Utána kérdeztem meg, hogy végül is ugye az emlékeim alapján mondja, hogy hol volt? Hol volt az a zugli, ami
4: Kölek,
3: az ő, ami az ő hátul a, emlékszel arra a hátsó falra, amit mindig messzelni kellett?
4: A klotyó mögött.
3: Budi mögött.
4: Igen.
3: Na, ott volt egy ilyen. És utána...
4: Hogy hívták? Ott a kis patak partján.
3: Igen.
4: Patak meg a ház között.
3: Igen. De addig, hogy ő neki mit jelentett ez a környezet, vagy ő hogy élt lent, vagy ő neki, az arról érdekes, hogy soha nem volt szó. Mi ott nagyon boldog hónapokat töltöttünk. Az csak
4: de
3: utána.
4: Neki szerintem az volt egész Szentesből talán a legfontosabb, mivel kizárták a közösségből, mert Dadovot esetleg megverték. Ő, mint később, de ezt én is csak később tudtam meg, hogy odavonult mindig olvasni újságot, mindent elolvasott, ami betű volt.
5: Az egyik tanárnője ébresztette rá, de inkább használnám azt a kifejezést, hogy tudatosította benne, hogy ő benne van egy nagy adag talentum, ami a színészetben nyilvánulhat meg. Őze erre a szerepre attól kezdve nagyon tudatosan készül. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy olykor beszédhibás volt, bizonyos idegi problémái következtében, ez egy pszichológiai, pszichiátriai kérdés, nem tudom jobban elmondani. Ezzel együtt olyan óriási akarat ereje volt, hogy szinte demosztenészi módon

0: Ponyváskocsival vonultunk be Szegedre, és mentünk a színházba. A gyerekek a legjobb ruhájukat vették föl, mert azért érezték azt, hogy ha egyszer színházba kell elmenni, akkor odaföl is kell öltözni. Nagyon élvezték, valóban látszott rajtuk, hogy örömmel vannak ott, és visszafelé jövett ugyancsak a ponyváskocsival, és egy kanta vízzel, mert más lehetőség nem volt, jöttünk Szentesre. És határtalan élménybe volt részük. És akkor mondta Lajos, hogy ez olyan indítatás volt neki, hogy ő úgy érzi, hogy szeretne színész lenni, de vajon van-e neki elég tehetsége, hogy ezt megvalósítsa?
1: Szóval az én emlékezetemben az Őze Lajos az egy fekete kalapos, megviselt arcú klaun, aki egy kicsit tompa szögbe jár mindig, egy kicsit összehúzott szemmel, behúzott vállal, ül egy fotelban és a társalgóban is nézi a bejövőket és a kimenőket. És azon a szempáron mindig ott volt a vélemény.

0: Nincs valami...
1: Nincs. Mikor szabadultál?
0: Napokban múlt 2 hete.
1: És most hol vagy?
0: Föld alattina, Keszonban. Mert nehezebb munka nincsen, bevágtak a földbe terénkig. Uradról mit tudsz?
1: Pistáról, Lacikám. Csak annyit, hogy 7 éve múlt, hogy befordult itt a sarkon, Amerikába. Azóta nagy semmi, kérlek.
0: Hát fájhat neki, hogy nem mentetek vele.
1: Miért nem hívott jobban?
0: Miért kell titeket annyit hívni?
1: Kiket, minket? Ha te most rajtam akarod leverni, hogy téged ott hagyott a médikéd, akkor menj máshova ezzel. Engem ne vegyél egy kalap alá.
0: Neki is igaza van. Ijattal. Nem volt gyerekünk. Csak velem szúrt ki. Mindenkinek igaza van. Még a szar is le van szarva.
1: Laksz te valahol?
0: Nem én, de miért is. Amíg bent voltam, őt is kirúgták a lakásból. Most valami nagy kutya lakik benne, hát neki is igaza van. Neked is, Évikém, mindenkinek igaza van.
1: Én nem azt mondtam.
0: Látom, rendben vagytok.
2: Úgy érzem, lassan egyedül maradok most. Nem, minthogyha újabb generációkkal nem lenne nekem nagyon jó, de egyszer csak a múltam elfogy, és úgy feltűnik, hogy milyen gyorsan. Úgyhogy azon kapom magam, hogy én is félek, hogy egyszer csak eltűnök. Szóval én félek a haláltól, mindig is féltem. Lajosról mit is tudnék mondani? Nem tudom, mi marad meg egy színészből.

0: Emlékszem egy vizsga előadásra. Nem tudom, hogy mi volt a darab. Nem tudom, hogy mit játszott. De soha nem fogom elfelejteni, hogy állt egy zongora előtt, egy fehér ruhába, egy szálvirággal. És vannak ilyen képek. Ül a Szeged Szeggel, Shakespeare előadásba, ül egy sarokba. Pilinszky mondta a Sherry Suttonról, hogy krátert tud ülni. Na, olyan volt a Lajos.
1: A színjátékos az az, attól nagyon sokat szenvednek a kollégák. Az sose tud egy

0: És az ő igazi baja az volt, hogy valamit megcsinálni kétszer-háromszor egyformán. És ez szakmailag, ez összeférhetetlen egy színházi színésznél. Megint csak azon, hogy mi volt előbb, hogy ezért kellett inni, hogy ezt a rendszerességet tudja hozni. Az igények nem voltak túl nagyok. Tehát az ő belső igénye sokkal nagyobb volt, mint amit meg lehetett tőle kívánni. Mint amit a helyzete, a szerződése megkívánt. És ez nagyon sokáig és hosszú ideig volt így. És amikor kevés volt már a partner, aki el tudta, el akarta, elviselte őt, vagy kevés volt a partner, akire fölnézett, akkor túl sokat kellett adni. És a színész mindig ad, és abba bele lehet rokkanni.
1: Ő nem belebújt egy más ember bőrébe, hanem kibújt a sajátjából. Ez látszólag ez egy lyukas mondat, amit mondok, de hogyha az ember jobban belegondol, akkor rájön arra, hogy ez egy rendkívüli adottság. És ráadásul ezzel a nagyon szomorú, nagyon bánatos, tényleg azt kell mondani, hogy clown arccal olyan derültségeket és olyan drámákat tudott teremteni, hogy nagyon kevés ember képes rá.
2: 10 évig öltöztem vele egy színházban, egymás mellett ültünk. Nem volt ő bőbeszédű ember. Keveset beszélt, de akkor velősen. Meggondolta mindig, hogy mit mond. Amellett, hogy szenvedélyes ember volt. De a szenvedélyét azt hiszem mindig a produkciókra spórolta. Az életben nem láttam soha kiborulni. Azt lehetett rajta látni, hogy örökös feszültségben él. De valami elképesztő fegyelemmel. 10 év alatt igazából azt a bizonyos disztingvált 3 métert, amit ő láthatatlanul is leírt maga köré, abban nagyon-nagyon ritkán lehetett belépni. Kiválóan tudtunk egymás mellett hallgatni.
3: Ugyanakkor, amikor az ember a színpadon állandóan érezte, hogy otthon van Őze, hogy mindahhoz, amit a rendezőktől kapott, hozzá tud adni olyan ötleteket, és meg is tudja valósítani, ami kifejezetten és kizárólag az ő sajátja. Nos, ez az ember a magánéletében az az érzésem eléggé bizonytalan volt. Nem találta a helyét, nem volt kapaszkodója, magányos volt.
4: Nem voltunk ezt. Ebédre mindig hoztak ilyen csokoládépont, mert azt mindig oda hordták elénk, mert mi imádtuk, és megettük az egész üdülőjét, ez a nemzetnek az üdülőjében volt. Sok ilyen piramis ki volt rakva, csoki pudingból. Mérhetetlen büszke volt arra, hogy ő nem tud felállni az asztaltól, hogy neveljen le őt csoki pudingos tányért, mert annyi akkora mennyiség volt. Meg egyetlen siófokról.
5: Siófokról nagyon sok maradt, képünk.
4: Mert az egyetlen rendszer, az 3 évig ment, az egyetlen ilyen rendszerbe foglalt kapcsolat az volt, hogy levitt minket Siófokra 2 hétre, nyáron.
5: Ezek ilyen meghatározott, elég éles kontúrú blokkok, nála is, meg nálam is. És de itt is voltak olyan mozdulat, ami magára utal, ahogy mentünk például egyszer, taxival mentünk Siófokra, miért ne. És ott a Sió csatornán középen van ez az üdülő, úgyhogy gyalog lehet csak bemenni a hajógyáron keresztül, és addig egy hordát fölbérelt, az vitte a bőröndöket, és akkor értünk, akkor fizetni akart, kivette a zsebéből, így elkezdett benne kotorászni, azt így megmondta, hogy és így az egészet oda hordán.
3: Valami hallatlan ösztön és magával hozott tapasztalat alapján 2 mondat után tudott közvetlen kapcsolatot teremteni bárkivel, aki oda ment hozzá. Olyan természetes módon tudott az élet legkülönbözőbb szféráiról beszélgetni, amilyen készség keveseknek adatott meg. Özében volt valami utolérhetetlen férfias bár.
6: No, mit kapok ezért? Nem tudod elképzelni, hogy milyen nehéz volt belenyomni a labba. Tudod, hogy évek óta fenem ráda. Egy verset is írtam hozzá. Szeretem Balaton lellét, de még jobban a Lüszi mellét. Tudod, hogy neked van a legszebb ellen a béketában.
7: Erről szeretnék kérni valamit.
6: Csillagom, nyugodtan kér tőlem. Bármit, ha én is kérhetek majd tőled valamit.
7: Intézel, hogy ezt hatálytalanítsák. Te befolyásos ember vagy, Kossuth-díjas.

0: nagy harapással ért. Ő maga nem volt óvatos. Nagyon tudott enni. Szerette az intenzív ételeket. Mindent nagyon csinált. Egy olyan ember, aki gyerek és felnőttként adja magának a parancsokat abban az irányban is, hogy nehogy nagyon felnőtté váljon, hogy tudjon úgymond játékos lenni, és tudjon játszani. Úgy tudta magát valóban oda törni a lelkét egy dologhoz, hogy már-már mindenki csodálatát. Mert ugye sikeres lett, és az a sikerrel együtt járnak az irigységek. Sose vette észre. Annyira gyermek volt, hogy a rámondott ilyen-olyan jelzőket kikérem magamnak. Néha olyan dolgai voltak, hogy nehezen viselték az abszolút steril józan kollégák. Ami az aggasztó helyzetet jelenti, ez már a betegség bevonult az életébe, és onnantól kezdve bizony, ahhoz, hogy a létét, az életét, a pályáját, a játszásait, a fellépéseit megtartsa, úgy érezte, hogy neki azt muszáj kompenzálni. Mert akkor már fájt. Fájt fiziológiailag az élet, és gondolom, a félelem is erősen korbácsolta őt ahhoz, hogy nem lehet józanul nekem csinálni valamit, mert fáj.
1: Én úgy mondom, amikor Lajosnak fájt valami, és tudjuk, hogy mi fájt, hogy mi nyomta. Nem csak a lába, ami úgy nézett ki, mint egy ezer helyen felszaladt nejlonharisnya. Nem csak ez a szörnyű nyomás, amit az anyán lehetett, az már a műtét előtt és a műtétek után. Akkor volt, amikor semmiféle medicina nem segített rajta, és akkor Lajos bizony fölé hajult a pohárnak, benyomta az 1-2-3 cseresznye pálinkát, és akkor mindig megrettent az egész színház, mert amikor Lajos tompaszögbe jött be, kicsit megdőlve derékbe, a kalap behúzva, akkor az összes igazgató összeszaladt. És akkor álltak két oldalt a portálba, és soha nem felejtem el, hogy egyszer így jött meg, téli reggel előadására. Volt egy gyönyörű monológia, amiből ő a próbák folyamán egy valóságos magánszámot csinált, bármelyik, a világ bármelyik cirkuszi porondján elment volna. Most ezzel nem azt mondom, hogy egy előadásban nem fér bele, nagyon is belefér. Na most két oldalt állt az összes igazgató, és várományos igazgató, darab rendezője, pályatársak, akik azt mondja, na most végignézzük, hogy ez hogy szalad le bele a függöny. Lajos bejött mezitláb, addig cipőbe jött be mindig. Így lógott a nyakába a két hatalmas csuka. Úgy mondta, hogy a nézőtérnek a dolgokat, nézőtér halálosan jól szórakozott, mellesleg szólva annak is szólt a jelenet, tehát arról szólt a jelenet, hogy a nézőknek nagyon jól kell szórakozni. Adott ponton letette a cipőt, és aztán ott is felejtette. Már mindenki ott nézték egymást, a rettenetes igazgatók. Mert Lajos megkerülte a cipőket, és egy olyan másfél méterről, helyből a két csukába beleugrott. De csong nélkül, ahogy a kosárlabdában mondják. És aztán egy kinézett a dirikre, ez volt, ezután már csak egy mondata volt, az elment, kiment, nyílt színitas. Szóval ő így jött be, úgynevezett illuminált állapotban a színpadon. Hogy egy ilyen ajándékot tudott adni mindenkinek azon az estén.
0: Ő soha egyetlen mondattal nem jelezte be, hogy ő jár kezelésre, besugárzásokra. Kihullott a foga, hát apám sokat ívott, nyilván azért mondta, hogy rosszak az ilyenfajta fiziológiai dolgai. De nem törődött vele, belejátszott a szerepbe. Nem volt foga, stb. Imádta például a Korbacsóba, hogy ő neki rossz a foga. Most figurát alakított. Ott már csak nézni lehetett, mert egyszerűen zseniális volt.
1: Emlékszem, a Latin és Zoli halála után mindenki jelentkezett, mint nagy barát. Megalakultak a Latinovics baráti társaságok, és a Lajost is megkérdezték egyszer, hogy hát ilyen nagy egyéniség, akik gyakorlatilag egykorban éltek, és egyszer érték meg a sikereiket, és soha nem keresztezték egymást, nem bántották egymást, nem próbáltak közöttük kialakítani konfrontációkat. És a Lajos elmondta, hogy ő soha nem volt neki barátja, mármint a Zolinak. Viszont egyszer az Őskalánt olyan jól mondta valahol ő, mint őzzel. Valami kultúrázban, mint ahol a Zoli is ott volt, talán valami közös fellépés lehetett, nem tudom. Hogy ez a két nagyság, mikor befejezte az Őze a verset, ment ki, a Zoli a zsebébe nyúlt és adott neki egy forintot. Soha senkinek nem adott, mert a Zolinak meggyőződése volt, hogy ő az, aki verset tud mondani, és ebben volt is valami.
2: Hú, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy széda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Istenem! Torhely apol, gúnyos arcú, palástja csusszan lova vár, de áll a bálét zúg a torna, s bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem. Sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy. Apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantam, törött szívem, de ő hozzá. Ravogva jár kell, fut az élet, énekes, véres és boros, szent kocsma ablakunk alatt. Uram, kelj mással viadarra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámor, s a hírnév. Cunalmakban elkopott a büszke oroszlán kerem. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtol, mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit él a por és féláldomás? Mit él az ember, a magyar uram és szegény kószaszolga? Elhasznált nagy bolond vagyok, méltjak most már rogyásig, pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott.
1: És a Lajos megkapta ezt a forintot, és azt mondja, hogy nem voltam én barátja, de ez a forint a mai napig itt van a nyakamba. Tehát ők becsülték egymást.
3: Úgy tudom, igazában soha nem kerültek közelebbi barátságba. Ami összefűzte, és egy kicsit azt hiszem, hogy szét is választotta természetesen őket, az a két különböző módon megnyilvánuló, nem tudok jobb szót, zsenialitás. Nem érdem, erre születni kell, ők ketten erre születtek.
1: Az ötödik pecsétre gondolunk mi mindjárt. Hát az elképesztő volt. Azért is, mert hát, hogyha körülnézel, már csak szinte a Horváth Satza él. Szóval Márkus Laci meghalt, Zoli meghalt, Őze meghalt, Liba meghalt, és ott van az a sor, emlékszel, aki a kihallgató pincéből a kadáverrel szemben, és abból már csak egy ember él. Ja, és itt van ez a mozdulat, ez nem véletlen, mert a Lajos ugye így távozott, miután ő egyedül, akinek azt a sok gyereket kéne nevelni, enni, adni. Ő elvállalta az arcú csapást, és soha többé nem tudta letenni a kezeit.
0: Neki minden megnyilatkozása olyan mértékben volt domború, hogy az ember mellette érezte, hogy erre majd emlékezni fognak. Szóval nem lehet a hétköznapi ember egyszerűségével mérni, hanem minden megnyilatkozása mögött ott van, hogy minősíthető, és rendszerint úgy, hogy milyen szögből. Van, aki a sterilebb oldalról azt mondja, hogy ez rettenetes. Van, aki azt mondja, hogy Istenem, ettől én ezt láttam, mondjuk a Korbacsolt, vagy emezt, vagy amazt. Akkor azt mondja, ennek ezt meg lehet bocsájtani egészen odáig, hogy ő kicsit ide-oda ringve-lengve ment haza hajnalok, és ki volt téve a tej, a közértelőt, akkor fölemelte, megitta, visszatette, oda tette a pénzt és tovább ment. Szóval ezt ugye nem mindig csinálja meg az ember, de ő benne volt a teljes szabad élet akarása. Szóval az, hogy ő úgy szeretne élni, hogy éppen a kedélye viszi. Na most a kedély ennek volt olyan töltete benne, amiből az egész színészeti táplálkozott.
4: Olyan szédületes irónia és olyan humor azért szükülettől az alkalom keresztül a feladaton át, a te hülyeségedig. Szóval olyan humor, ami nincsen, ami legalább 20 éve nincsen. Az olyan mélységes humor, egy megvadult, kidüllett szemű ember, vérfagyasztó módon tudod, hogy lekaparod a rögéstől a falat. És ez old, és ez visz, és ez nincsen. Ez nincsen, tehát a humora meg a tartása.
5: Egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
6: Tessék már kérni.
5: Mindent a maga idejében.
6: Nem bírom a feszültséget.
7: Gogolá köftársnő egy pillanatra.
5: Ez egy új szoknya magán, igaz?
8: Új virágjártárs.
5: Hurta. Adjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Nincs erre nekünk szükségünk. Igaz, Pelikán elvtárs?
8: Értettem, virág elvtárs.
5: Nehéz. Nagyon nehéz. A kulturális forradalom egy nagyon fontos posztján kell őrtálnia. Politikailag, eszmeileg kell átgyúrni a kérdést.
6: Éppen nekem.
5: Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója.
6: Angol Park? Miért Angol Park?
5: Ez a neve, nem mindegy.
6: De miért Angol? Miért nem Vidám Park? Vagy Vicc Park?
5: Ez az. A torkánál ragadta meg a kérdést, Pelikán elvtárs. Angol Park? Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Mark. Ez kell a dolgozóknak.
9: Te nem tudom, te arra mennyire emlékszel, amikor egyszer születésnapra hazajött. Az egyik ilyen születésnapja, ami például, hogy hozott nekünk két indián fejdíszt. Az egyik egy ilyen fekete izasztó, a másik törzs. Egyszerre fölvette, kiment a kertbe a... Nem, azt hiszem az utcán már ebben jött végig. Szóval nem teljesen, csak nyilván fölvette. Bement a kertbe, és pont kint volt a Kormos nevezetű, akkor...
10: Akkori kutyánk, mert mindig akkori volt kutyánk.
9: És egyszerűen hát nem tudta ki ez, és neki esett. Megérdez. És akkor iszonyatosan élvezte, és elkezdte hergelni. Egy ilyen izében. Egy ilyen indián fejedízben.

0: élete utolsó idejében, akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Mikor a el nem készült utolsó filmünkkel készültünk, én kifejezetten őhá találtam ki ezt a figurát, illetve választottam ezt a filmet, és akkor kórházban volt. Megéheztem, hogy elkezdjük ezt a filmet, de ezt sose fogjuk befejezni már.
1: Cselekhetetlen, hogy ez a járni nem tud már. Enni, beszélni szinte alig tud ember felemeg a hordányról. Két lépcsőt kellett fölmennie, amíg a szöveghez került a dolog, és míg odavitték, támogatva, addig nem volt ember. Csapó után egyszer csak megjelent az a Wecker úr, ameddig a szerepe ott tartotta.
0: Ebben a filmben volt egy jelenet, ahol neki tangóznia kell bánsági Judikóban. De a lábai már annyira meg voltak dagadva, ilyen ödémásak voltak, hogy egyszerűen nem bírt cipőt húzni. Papucs volt. És így ment le ez a jelenet, hallatlan nehézségek közepette. Mi ott videón visszanéztük mindig az aznapi munkát, és este behívott a szobájába Lajos, és azt mondta, na hogy sikerült a jelenet? És nem tudtam, mit mondjam, mert a jelenet valami szívszorítóan borzalmas haláltáncán sikerült. És azt mondtam neki, hogy hát Lajos, őszinte leszek hozzád, ennél már te csináltál jobbat is. Akkor először dühös lett, elkezdte szívni a zenét, elkezdte szívni a partnernőjét, elkezdett szívni engem, aztán azt mondta, te, ismételjük meg holnap a jelenetet. Én leveszem azt a rohadt papucsot, egy papucsban nem lehet tangózni. És cipőt veszek. És másnap tényleg iszonyatos küzdelemmel fölvette a cipőjét erre a feldagadt lába, és vett egy mély lélegzetet, és fantasztikus módon megismételte a jelenetet, utána ölbe vittük el, mert nem bírt lábbal állni, úgy szemben.

0: Emlékszem, a kórházban meglátogattam, és ültünk egymás mellett, az már halál előtt egy pár héttel volt. És hogy csöndbe üldögéltünk, engem, ugye az ember ilyenkor nem beszél a halálról, ő nem adja tudtomra, hogy ő mit tud. Én próbálok úgy viselkedni vele szemben, mint aki gyógyultan távozik. Az ember nem tud. Szóval rájön, hogy nincs többé találkozás. Akkor egyszer csak vágya van arra, hogy nem is tudom. Talán, hogy vajon, bár ezt nem kellett mondani, de hogy eleget mondtam-e neki, hiszen mindannyian árvák vagyunk, hogy én mire tartom őt. Lehet, hogy igazán talán nem. Vagy például most nagyon sajnálom, hogy ő már nem láthatja a fiát játszani. Biztos nagy öröme lett volna.
1: Ő beszédre hasonlít rá. Talán a szabadságából adódik, ami abban nyilván meg, hogy dalog.
2: Időnként.
1: Időnként, bocsánat. Nekem meg a ilyen ösztönös gesztus, amivel a cigarettát tartom például. Én nem bírok egy helyben megülni például. Nagyján mindig azért piszkált, mert így járt a lábam állandóan ugrált, a kezemmel mindig csináltam valamit. Szóval én inkább külsőségekben hasonlítok rá, ő meg... Hát azért van bennem is, ami belsőleg is, úgy érzem, hogy azonos vagyok vele, de ő mélyebben azonos vele belsőleg, azt hiszem.
3: Az őze. Nagyon kevés ember kapja meg ezt a jelzőt. A saját nevét az élete dicséreteként. Az őze az ma is fogalom.
4: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már. Tibortól Biberákig ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
5: És most, amikor úgy tűnik, hogy megértettük egymást, a születő gyerek, meg a temetendő valami, akkor köszönöm, hogy figyeltek erre a valamire. Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarja.

0: kanyargósti szapartyám, ott születtem. Oda vágyik vissza az én szívem, lelkem, most van a nap lemenőbb. Kimegyek a temetőbe. Szentesen születtem egy nagyvárosban, és vidéken ért a pusztulás Budapesten. Ne tessenek kacagni. Itt ért a vég egy csomó dolog után, amit elvégeztem, nem végeztem, nem tudom. Nem tudom. Önök azt mondják, hogy elvégeztem. Milyen volt Szentesen az élet? Viharsarki élet folyt, olyan, mint Szabolcsban. Vagy Szabolcsban olyan volt, mint Szentesen. Csongorádon, mint Szenten, Szegváron, Árpádhalmán, Szarvason, Orosházán, Kunszentmártonban, ahogy akar. Igaz az, hogy a szegénység király volt ezen a vidéken. Nem tudom.
1: Van egy világ, hol nincsen fájdalom.
0: A két kezünkből éltünk édesanyámmal. Apám katona volt, nem tudtuk, hogy hol. A keleti fronton. Csak aztán nem jöttek a tábori lapok, és élni kellett. Édesanyám font, rokkán, éjszakákon át. Nekem meg kell tanulni font. Anyámnak segítsek, vettünk még egy rokkát, ketten fontunk, és ebből éltünk. Ezért kaptunk élelmet. Kötöttünk, fontunk éjszakákon át, és mi nagyon keveset beszéltünk, dolgoztunk. Pergeti a kerék az orsót, és ennek van egy monoton hangja. Egy ilyen zsongító. És akkor, mintha a rokkó azt mondta volna, hogy ők játszanak, zabálnak szüntelen, mintha bennek mindenik tagocska egy-egy gyomorral volna állva. És nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük meg a hulladékot is. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
2: Amit hallottak, nem stúdiófelvétel, és nem is Csehov, bár ő is írhatta volna. No, nem e pár mondat irodalmi értékelésére gondolok, csupán a hangulatára. Én tudom, erősen teátrális, annak ellenére, hogy erre esküdni mernék, nem póz szülte. Ennek a szertelen embernek, ennek a szabálytalan színésznek sokan nem hittek, amikor látványosan dühöngött. Talán volt is benne némi teatralitás.
0: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberáki.
2: Igen, egy önéletrajzi vallomásban dalra fakadni legalábbis zavarba ejtő. Az én számomra mégis hiteles. És most gyorsan hozzáteszem, ez nem valami védőbeszéd. Én Őzének se barátja, se kollégája nem voltam. De egyike vagyok azoknak, akiket Őze elbűvölt. Talán éppen a szabálytalanságával. Talán azzal, hogy a magánéletben sokszor éreztem póznak egy-egy kirohanását, ám a színpadon sohasem volt teátrális. Szerintem. Amikor odaállt a mikrofon elé, Kiderült, mindent tud az emberi nemről, az erényeikről, a fogyatékosságaikról. És hadd tegyem hozzá, ha felment a színpadra, ha odállt a mikrofon elé, sosem volt teátrális.
0: Mindent eljátszottam már, Tibor-sztó Biberági. Ebben a darabban csak egy van még.
2: Olyan ez a kissé ügyetlenül kibudjanó dalfoszlány, mint egy látlelet. Amikor őze vallott magáról, már tudta, hogy halálos beteg. Csak hogy ez a másoknak sok gondot okozó ember jóval korábban is úgy viselkedett, mint egy halálra ítélt. A körülötte jövő menőkre sohasem ügyelt, csak ha bajban voltak. Különben csak a szerepeire, melyek néha meghökkentően nyúlfarknyiak voltak, mint például a cseh Toman a Folyó varázsa című hangjátékában, amit azért idézek fel, hogy éreztessem, az igazi, a nagyszínész egy néhány mondatos szerepben is képes egész embert, sőt, egy egész kort ábrázolni.
3: Hozhatok valami frissítőt az igazgató úrnak?
4: Frissítőt? Nem. Mi is a maga neve, kérem?
3: Én az Inos vagyok, tisztelettel.
4: Maga František, ugye? Ez a neve.
3: Tulajdonképpen igen, de a nagyságos asszony azt mondta, ez itt elképzelhetetlen, így szíveskedjen ön is François-nak nevezni. Ezt tetszik tudni, így való.
4: Hová valósi maga?
3: Csemorva felvidéki igazgató.
4: Ó, hiszen akkor földiek vagyunk. Én is Dárban születtem. Volt ott? A Százava folyó mellett. Ismer is Dárt?
3: Hogyne, hát közel van a határoz, Morvában.
4: Micsoda gyönyörű vidék,
3: igaz? Igaz, igazgató.
4: Azok a haragos zöld hegyek, mi? Azt mondják, egyáltalán nem valami gazdag vidék. Hát ez meg lehet. Szegényes, de szép. Újvárt ismeri? Valami hajban?
3: Újvár?
4: Hát ott van a
3: szolgálatára, igazgató úr.
4: Mitől sápadt el így?
3: Tetszik tudni, eszembe jutott valami.
4: Valami történt ott? Nekem elmondhatja, mindig jó, ha valakivel megosztjuk a keserű emlékeinket. Az ember tulajdonképpen olyan magányosan él a világban. Ritka eset, hogy... Nos, mi történt Újvárott?
3: Hát én, igen, bizalmas dolog. És hát félreérthető, ha megkérhetném az urat, hogy köztünk maradjon.
4: Hiszen ez természetes.
3: Na hát kérem, az úgy volt, hogy az egyik vasárnapon a sokasságban egy nő elvesztette a pénztárcáját, és az én zsebemben találták meg.
4: Magánál?
3: Valami kapca betyár dugta oda, bizonyára csendőrök üldözték is. Meg akart szabadulni a zsákmánytól.
4: És mi lett aztán?
3: Hát engem tartóztattak le.
4: Hó.
3: A csendőrnek hiába mondogattam, hogy nem tudom, hogy jutott hozzám. Egy szavamat se hitt.
4: Gyalázat.
3: A védőszentemre esküszöm pedig, hogy...
4: Fölösleges barátom, magának rendes, becsületes fölvidéki képe van. Mi fölvidékiek nem lopunk.
3: Így igaz, nagyságos.
4: Na.
3: Az igazgató úrnak jó szeme van.
4: Lecsukták?
3: 6 hetet kellett ülnöm. De megszöktem, kérem.
4: Hogyan?
3: Jaj, csodálatos, illatos éjszaka volt. És még oda az emeleti 5-ös zárkába is beragyogott. Tisztára fölvidéki éjszaka volt. Hát ilyenkor az ember megvakul. Tetszik tudni. Meg a szeretőire gondol, és a honvágy akkorára nő benne, mint egy jegenye. Ahol direkt behúzott a felhők mögé, és úgy feküdt mögöttem, pokrózolottan. Halott. Sűrű zsíros forróság volt.
4: Nem.
3: A felügyelő sörözik, gondoltam. És nincs fegyőr, aki ilyenkor nem lopakodik le inni.
4: Hát.
3: Fölfejtettem a szalmazsák húzatját, szalagokra téptem, kötelet fontam belőle, tisztelete. Az ablak rácsa vidéken mindig rozsdás. Nem nehéz kitörni.
4: Micsoda legény maga František.
3: Jobb, ha François-t tetszik mondani.
4: Persze. Nagy dolog meglépni egy börtönből.
3: Pár perc múlva búcsút mondtam Újvár. Mert egyetlen isteni kegyelem van a világon. A szabadság.
5: Lipót, te az Inossal purpárlézol itt? És hogy áll a nyakkendőd? És ha rátok nyit valaki? Maga, François, itt szolgálja a vendégeket.
0: Bocsánat, asszonyom.
4: Hát, egy vidékről valók vagyunk, és ismeris Dárt, a szülővárosomat. Frantisek rendes.
0: François.
4: Becsületes ember.
5: Frantisek? Mit mondtam én magának, François? Lipót, menj a szobádba, és szedd össze magad.
2: Kevés színész tud úgy hazudni, hogy ne tegye idézőjelbe a mondatait. Őze ebben a szerepben olyan elegánsan, színesen és őszintén füllent, ahogy az igazi széltolók teszik. Vagy ezt csak én éreztem nála? Őzéről a legjobb indulattal sem merném állítani, hogy képes volt tárgyilagos lenni, akár a kollégáival szemben is. Az én számomra a legragyogóbb példa erre Moldova György Éberling a Magyar Apa című nagy sikerű hangjátékának felvételei közben adódott. Köztudomású, hogy Latinovicsot nagyon nagyra tartotta. Ugyanakkor a kettejük kapcsolata sokszor alakult át kutya-macska barátsággal. A Moldova darabban a címszerepet Latinovics kapta, aki emlékezetes alakításával pillanatok alatt elbűvölte a jelenlévőket. Őze már az olvasó próbán félrehúzódott. Mereven a stúdió mennyezetét bámulta. Szünetben kivonultunk a folyosóra, ahol azonnal rágyújtott. Cigarettáját nem elszívta, de elrágta, a vak is láthatta, maga alatt van. Ő ugyanis ebben a hangjátékban csak egy kikiáltót alakíthatott. Egyetlen tiráda jutott neki. Megcsinálta jól, bakia se volt. De amikor a padon leültem melléje, vicsorgott. Nagy színész ez a Latinovics, sziszegte a fülembe, mert kevés színész képes egy rossz felfogást úgy eladni, hogy a kutya se vegye észre, egy szót sem ért az egészből. De azért, vágtam közbe, de azért, a rendező sem meri megmondani neki, hogy nem erről szól ez a figura. Tudod miért? Mert ez a Zoli egy közönséges zseni. Mindent el tud adni, még a bóvlit is.
6: Bajtársak, magyar testvérei, most, hogy zászlótokon büszkén lengenek már, hol leányaink sejem szalagjai, piros szalag, dobogó szívük vérének pirosa, hófehér szalag, a lelkük patyolata, egy névtelen magyar kíván hozzátok szólani, egy egyszerű magyar apa, akinek a fejét már beezüstötte az idő hava, akinek becsületes kezei egy dolgos élet kemény munkájában kérgesedtek meg, akinek arcára mély barázdákat vésett a könyörtelen sors, aki most itt, íme, áll előttetek.
7: Beszéljen már!
8: Drága véreim, fiaim, apátok helyett állok itt, olyan apa, aki már elbúcsúztatta a fiát, kendőt lopogtatva a vonat után, amelyre az volt írva, mint a ti vaggonotokra is, hat ló, 40 ember. Nem volt könnyű a búcsú. Egyetlen fiam, legfőbb támaszom, agyott mit engem, aki helyett most egyedül nekem kell húzni a barázdát, vágni a rendet, rakni a szekeret, pedig látjátok, már megettem a kenyerem javát, rászolgáltam volna a pihenésre. Mégis azt mondtam, menj! Te sem maradhatsz itthon! Hogyha híja haza, mutassátok meg, hogy él még!

0: Értetek! Én, az egyszerű magyar apa, búcsúzom tőletek. Isten veletek, drága fiaim, térjetek vissza győztesen, és ha kell, én, apátok, mondom nektek, ne sajnáljátok a véreteket se, mert nincs dicsőbb dolog, mint meghalni a hazáért!
1: Ám amikor lehetőséget kapott rá, pokolian mulatságos tudott lenni. Pokolian. Azt mondtam, igen, pokolian. Mert mi más jelzőt használhatnék például az ő Corbaccio alakítására a Volponéban? A közönséget a legnagyobb komikusok elementáris ereivel ragadta magával, ugyanakkor a figura félelmetessége se sikkad el benne. Még a halálról is olyan kíméletlenül fogalmaz, hogy az ember beleborzong. Ilyen komikumra csak drámai színész képes. Ennek ellenkezőjére példa, újra csak a hangjátékokról beszélek, hiszen én a rádió dramaturgia voltam, Vészi Endre Sufni című hangjátékában Nyári Ernő őze megformálásában. Vészi hangjátékai szinte kivétel nélkül líraiak. Ez az iparos ember tulajdonképpen egészen szürke, ugyanakkor álmodozó lény, de leglényegesebb tulajdonsága a hétköznapiság. Őze ebbe a figurába is belecsempészte a maga alig lefolytható indulatait. Azt hiszem, erre a színészi megformálásra mondják, hogy eszköztelen. Eszköztelen. Érdemes belehallgatni.
2: Az ember a hátán hozza ezt a sötétséget. Miért nem gyújtasz lámpát? Angéla?
3: Kicsit elszundítottam. Kerek 13 órája várlak. 8 percet késett a hét.
2: Majd még unod is. Annyit leszek a nyakadon.
3: Hát igazán elhatároztam.
2: Nézd, Angéla, már annyiszor elmagyaráztam. Én nem nyugdíjba megyek. Az igazi munkám most kezdődik. Költöztetem haza a szerszámaimat, részletekben. Hogy mennyi minden gyűlik össze az ember ládáiban? Van itt 2 műhelyre való minden. Mondtam Kauderernek, nézze, Károly úr, amit elviszek, minden egyes darab személyi tulajdon. Gyaluk, vésők, fűrészlapok, esztergakés, fúrófejek, erre ő. Akár ne is mutassa a nyári szakit.
4: De azért a fél szemét megreszkírozza.
2: Na most szépen üzembe helyezzük az állami díszkivilágítást. 4 lámpa felsrófolva. Komplett velencei csillár. Laci?
3: Itt volt délután, téged keresett és elsietett. Jelezte már neked, hogy tavaszra tervei vannak.
2: Azzal a nyeszett kis csajjal? Még 2-szer is meggondolja magát, eddig már hányszor próbálkozott?
3: Tervei vannak. 28 éves.
2: Mindent megvettem, amit kértél. Szagold ezt a kenyeret. Augusztusi szaga van. Mm-hmm. Perzsöl gabonaszag. Mm. Spiritus. Só. Jufazsír. Minden. Ez egy újfajta német műanyagragasztó, a plexihez. Ez lesz a nagy szám, Angéla, a plexi. Abban leszek én, spéci. Mit szólsz a velencei csilláros, fiam? Fényáradat. Petróm szaga van, de fényáradat. Az ember adja meg a szemnek, ami az övé, meg a léleknek is. Sötétből jöttünk, sötétbe megyünk. Na de oda senki. 15 oszlop és itt a villany.
3: Képzeld, azt álmodtam, már bent van a szobában.
2: Igen, és mindig közelebb. Kúszik, mint egy szemölcsös hernyó. Áprilisra ide ér, akkor aztán átpofozom a sufnit. Tudod, mi lesz abból a hodályból? Üvegmennyország, meszelt falak, fehérre mázolt szarufák, forgó transmissziók, minden gépesítve. Nem műhely, Angéla? Műterem? Műterem. Akkor az esztergapadot is átkapcsolom lábhajtástól elektromosra. Az öreg vulkán főző helyett négylapos tűzhely sütővel. Lámpahelyek, csatlakozók. Villanyvasaród lesz. Öt csillagos hűtőszekrényed, ventilátorod. Én meg ott ülök a nagy fényben a balostás pafámmal. Hát muszáj lesz minden nap alatt válkozni. Villanyborotva. Nem hiszed?
3: Az ablakon meg világos kék függönyök voltak. Muszliból.
2: Az a jó állam, amiben színek vannak. A néhai nagybátyám, tudod, aki megvakult a fronton. Mindig színekkel vámadott. Körös, lila, sárga. Ezek voltak a fix színei.
3: Megmelegítem a vacsorát.
5: Jó estét, nyári úr. Dircsókom asszonyom.
3: Jó estét.
5: Suk lennék.
2: Jó estét. Jó, persze, tyúkok miatt sufúr.
3: Közben lehetnél, mert kiül az étel.
5: Talonyás hús. Nagyon gusztusos. Jó étvágyat. Hány darab is lenne összesen?
3: Hogy a tyúkok miatt?
5: Nyári úr nem informálta? Likvidálja a tyúkokat, vagyis én átveszem tőle az egészet.
2: Már mondtam, fiam, de elfelejtetted. Nekem kell a sufni. A tyúkokat meg a kecskéket ki kell rakni onnan. Így aztán tudja sufú, egy-kettőre nyugdíjba megyek, te. Önként... Akkor távozzál, amikor még emelt fővel mehetsz. Viszem magammal a tudásomat, a kedvemet. Az üzemek macerálnak, nyúznak, maradjak. Hát persze jó nekik a tudós szamár, akinek a szeme precízebb, mint a toró mérce, a keze biztosabb, mint a satú. Így kell kivonulni, fiam, ilyen stabil állapotban. Azt mondja a főmérnököm, aki pedig kipróbált fej. Nézze csak, nyári. Az ilyen melósnak, mint maga. Hát van rangja, becsülete, márka a piacon. Én erre azt feleltem neki, és mennyit adnak erre a főpénztárban, doktor úr?
3: Pedig folytathatnád még egy ideig nyugodtan beosztással. Téged becsülnek erre.
2: Zsebkendőben elhordani a hegyet. Halálomig.
1: Talán a legelején említhettem volna, hogy Őze Lajos nagyon keserves ifjúságot hozott magával. Egy alkoholista apa primitív terrorja alatt a félelem sokja dadogóvá nyomorította. Már nálam illetékesebbek megírták, elmesélték, én csupán érzékeltetni szeretném azt a heroikus küzdelmet, amit ennek a nagyon mélyről jött falusi fiúnak át kellett élnie ahhoz, hogy ne csak ember, de színész, nagy színész lehessen belőle. Ezt nem csak másoktól tudom, hiszen néha együtt utaztunk órákon át, néha az Isten hátam mögé, egy-egy könyvheti propaganda ürügyén. Vagy fél órán át meg sem mukkant, csak ivott a kocsiba csempészett üvegből. Ebben az időben talán első számú rajongója voltam ennek a különös természetű és különös sorsú embernek. Olyannyira, hogy egyenesen nekiírtam egy főszerepet, és Őze meg is hálálta a maga módján. A Mindenki tűzoltó című hangjáték sikerét és nívódíját nagy mértékben neki köszönhettem. Nem volt szüksége instrukcióra. Belelapozott, és amikor hozzá akartam fűzni pár szót, legyintett. Bízd rám!
6: Jobb, ha már az elején tudják. Elvtársak, máma itten nagyon komoly munka következik. És jobb, ha már most az elején döntenek. Figyelnek, vagy nem? Nekem 8. Én itt a nyerekben vagyok. Láthassák, én egészen barátságos ember vagyok. De tényleg, én nekem van egy olyan elméletem, hogy az emberek általában véve jók, de aztán vannak elvadulások. Amikor egy ember olyan, akár az állat. Van ilyen. Vannak rá példák. A múltkor itten például 21-en hallgattak végig. Itten, ahol máma például, vagy 300-an vagyunk.
7: és abból a 21-ből 4 előadás alatt vagy 6-an megszöktek. Szomorú? Nem? Máma, ez nem fog előfordulni, elvtársak. Részben, mert máma itt más emberek ülnek, részben meg azért, mert bezárattam az összes kiáratot. Érte vagyok? Na lássák, én azokra az elvtársakra, meg elvtársnőkre, akiknek a fele harisnyát kötött itten, meg családi fotográfiákat nézegetett, én nem haragszok. De azt már most megmondom, úgy mellékesen, hogy ebben a házban ők már nem dolgoznak sokáig. Így, ahogy mondom. Mert holnaptól fogva szélese hazában munkát más egyén fel nem vehet, csak is kiképzett tűzoltó. Így, ahogy mondom. Na lássák nekem, jó? És most nagy szeretettel bemutatkozok az elvtársaknak. Hufnagel Béla tűzoltó ezredes vagyok, az elvtársak parancsnoka. Most néznek, ugye? Pedig hát ez az igazság. És én jó ember vagyok. De szigorú. Miért vagyok szigorú? Az elvtársak érdekében. És mert lazaságok vannak. Óriási lazaságok. Undorító lazaságok. Vizsgázni fogunk. Világos? És nem itten ám. Hát, mit nem? Itt nálam. A laktanyában. És aki nem vizsgázik le, aki nem ismeri tökéletesen a tűzoltó kötelmeit, az mehet. Annak le is út, fel is út. Istenkém. Legfőjebb munkaerőhiány lesz szerte a hazában. Nem fenyegetésképpen mondom, de majd megtudják, hogy hol lakik a magyarok istene.
1: Az ő mulatságos figurái mindig dermesztőek voltak. Őze ösztönösen tudta, hogy minden drámai szerepnek van humora, s hogy minden vígjátéki hősben ott lapul a tragikus figura is. Csak gondoljunk egy igen szép ír drámának, John Millington Synge a Szentek kutya című művének rádióváltozatára. A színen ott botorkál egy vakházaspár, A vaksághoz a szerző nem fűz instrukciót, a két ember fecseg,

0: képest, hogy késő ősz van, igazán melegen süt a nap.
1: Miért ne sütne melegen, ha egyszer délre jár? Addig fonogattad azt a szép szőke hajadat, amíg ráment a dél előttünk. Most meg már mindenki elment a vásárba.
0: Ha adnak valamit, amúgy sem oda menet adják, amikor fölhajtják a marhát, hanem hazafelé.
1: Ülj le! Így.
0: Tudod te azt jól, de muszáj mindig mondanod valamit.
1: Mondanom, mondanom. Ha nem mondanék, csak hallgatnám, ahogy kárász, bele is pusztulnék, hisz a hangod, Isten bocsássa meg, akár a repet fazék. Még ha rád nézni, talán jó is.
0: Évszám ülök itt, ha esik, ha fagy, már hogy ne volna olyan. Nem teszám jót ez az élet a hangnak, Martin túl. Bár azt mondják, ettől a nyírkos déli széltől szép fehér marad az ember bőre, mint az enyém is.
1: Azért néha eszembe jut, mitől is volnál te olyan szép, s hogy igazán olyan szép vagy-e? Hiszen legénykoromban, amikor még megvolt a szemem világa, arca is azok tetszettek, akiknek a hangja szép volt.
0: De csak ne beszélj! Hallottad, hogy Timi a Kovács, meg Matt Simon, és Pecs Ruhád, és még sokan milyen szépeket mondtak rólam, az arcomról? És azt is nagyon jól tudod, hogy odahaza, Belinetonban, én voltam a szép vaklány.
1: Az este meg Molly Byrne azt mondta, alig vagy szebb, mint egy madárijesztő. Hallottam?
0: Féltékeny volt. Isten bocsássa meg neki, mert Timi Kovács a hajamat dicsérte.
1: Féltékeny.
0: Ugyan féltékeny, Martin Dúr. És még ha nem is. Ezek a tyúkeszű lányok mindig megpróbálnak csúfot üzni a vakból. Azt szeretnék, ha felülnénk nekik, mintha bizony nem tudnánk mind a ketten, milyen szép pár vagyunk.
1: Hosszú éjszakákon néha elgondolkodom. Milyen jó is volna, ha egy órára, egy percre legalább láthatnánk magunkat. Aztán, ha meggyőződtünk róla, hogy mi vagyunk a legszebb pár a keleti hét megyében, hadd hazudozzék ez az aljas látóbanda, amit akar. Hadd kárhozzék el, mint mi ügyet se vetnénk egyetlen szavukra.
0: Ha nem volnál akkora szamár, Martin Dúl, most se törődné velük. Hisz ezek, akiknek épp a szemük világa, mind komiszak. Ha valami szépet látnak, úgy tesznek, mintha nem is látták volna, és abban lelik örömüket, hogy össze-vissza hazudoznak mindenféle ostobaságot. Mint ez a Molly Byrne is, te neked.
1: Hát, ha hazugsága volt is, olyan szép hangon mondta, hogy napestig elhallgatnám. Még ha a disznónak kiáltoznék, vagy a tyúkokat hívogatná, azt is. Szép, lágyhúsú, gömbölyű, fehér nép lehet. Vaj, ha ilyen a hangja.
0: Te csak ne törd rajd a fejed, hogy lapos-e vagy gömbölyű. Persze. Ahhoz nagyon ért, hogy a férfiakat bolondítsa. Hallgass csak meg Timit a műhelyében. Majd, hogy nem eszét veszti. Liheg és a kezét tördeli, ha ez a lány ott megy el, Griánámból jövet.
1: Timi azt mondta többször is, hogy ez a lány hozzád képes semmi. Mégse hallottam soha, hogy egy férfi lihegne, ha rád néz.
0: Mert én nem vagyok olyan, mint ezek a lányok, akik csak futkoznak az úton, farukat riszálják, nyakukat nyújtogatják a férfiak után. Ó, a világban rengeteg a huncut, rengeteg a tyúkeszű nő, Martin Dúl, aki nadrágutáló frán, szemét meregeti, édeskedik nekik.
1: Le! De azt mondják, szemre nincs szebb, mint egy fiatal lány az ország úton.
0: Ha megvolna a szemed világa, te se volnál külön a többinél. És én nagyon is jól tettem, hogy vakhoz mentem feleségül. Pedig voltak vagy 20-an, épp szeműek, akik a kezemet kérték. De a látás fura dolog. Sose tudni, mit művel, aki lát.
1: Valaki jön.
0: Mi?
1: Valaki jön. Egy ezüstöcskét szegény vak Martinnak tisztelt úr. Egy ezüstöcskét, vagy legalább egy részgaras. És kérni fogjuk az Istent, hogy áldás kísérje az útján.
2: Ez nem életrajz. Én csupán a saját bizonyítványomat szeretném megmagyarázni. Miért hangsúlyozom újfent és újfent, hogy őze a színházművészet legnagyobbjai közül való. Tudom, meg kellene említenem életrajzának néhány fontos motivumát. A rettenetes gyerekkort, a mellőzéseket, a megaláztatásokat, melyek már ifjú korában érték, részben a dadogása miatt, részben szabálytalan alkata miatt. Én a saját élményeim segítségével próbálom felidézni Őzét, aki valóban kiszámíthatatlan ember. Néha megbízhatatlan kollega volt,

0: hiszen semmi értelme se lenne elhallgatni egyre elhatalmasodó úgynevezett szenvedélybetegségét. Én arról szeretnék pár szót ejteni, amit egy életrajz kapcsán a már megboldogult Dorogi Zsigmond is elmondott. Őze nagyon szerette a rádiózást. Ő is úgy érezte, hogy a hangjátékokban a színész korlátlan úr. Az ő lélegzetét hallja a hallgató, közvetlen közelről, ő emel a halhatatlanságba írót, rendezőt, örökbecsű figurát. Az én tapasztalataim szerint Őze akkor vált némiképpen bizonytalanná, amikor alkoholistát kellett életre keltenie. Nem tudom, mi fogta el ilyenkor. Szemérem, düh, a kiszolgáltatottság érzése. Elég az hozzá, hogy Őze részeg embereiből hiányzik mindaz, ami az ittszer szerepeket jellemzi. Az ő részegein nem mulatunk. Vegyük például Lázár Ervin kaplicsójából Drinócit, az alkoholistát, Őze megfogalmazásában.
1: Azt mondja, nem emlékszik.
2: Mit mondasz?
1: Beállított egy csavargó. Még az árnyékokra is emlékszem, a szagukra. És te mások a szagok, teltebbek. Hullámokban jött a hűvös levegő a kert felől, és hozta az esti szagokat. A kacsaúztató rothadás szavát, a levágó kucernál. A hűvös levegőben felerősödtek a szagok. Sejtelmesek lettek.
2: Nem értem, mit mondasz. Miért nem beszélsz hangosabban?
1: Mondom, beállított egy csavargó.
2: Ide?
1: Dehogy. Még otthon.
2: Ja, mikor?
1: Gyerekkoromban.
2: Hány óra? Megint elkésem.
1: Még hét sincs, bőven odaérsz.
2: Na tessék, fut rajta a szem. Nincs szerencsém ezekkel a rohadt harisnyákkal.
1: Az arcára már nem nagyon emlékszem, mint a borostás lett volna. A tartására. Igen, a tartása. Ahogy ott állt. Kiszolgáltatott volt, és valahogy mégsem. Szállást kért.
2: Pista, ne haragudj, hogy félbeszakítlak. De ígérd meg, hogy amíg hazajövök, nem mész el sehová.
1: Úgy gondolod, kocsmába?
2: Nem gondolok semmit. Csak ne menj el sehová. Sietek haza. Majd este elmegyünk és járunk egy nagyot. Addig foglald el magad. Olvasgass, pihenj.
1: A felfüggesztett Drinóci hever.
2: Nem vagy felfüggesztve. Rédei megmondta, hogy ad neked 3 hetet. Itthon maradsz, pihensz, összeszeded magad. Ha ezt a 3 hetet meg tudod állni, akkor minden rendbe jön. Meglátod.
1: Rédei úgy számít, hogy nem tudom megállni.
2: Azért is megmutatjuk neki. Miért hallgatsz?
1: Megpróbálom. Abban hiba nincs.
2: Szedd szépen a tablettákat. Ne félj semmitől. Jövő héten kiveszem a szabadságom, és elmegyünk a hegyekbe.
1: A hegyekben nem.
2: Dehogy nem. Már elintéztem a turistaházat. A hegyi levegő jót tesz. Meg a nagy nyugalom. Na, Pista, ne hallgass így. Bíz magadban. Meg bennem. Pista, legalább az én szeretetemben bíz.
1: Persze, Klárikám. Majd minden jó lesz. Összeszedem magam.
2: Látod, így kell beszélni. Jaj, rohannom kell. Ja? És főzzél magadnak. A főzés megnyugtat, majd meglátod. Bablevest főz. A babot már tegnap beáztattam. Nagyon sietek haza. Vigyázz magadra. A csavargót meg majd elmondod, ha hazajöttem.
1: Milyen csavargót? Ahogy ott álltam apám mellett, fogtam a kezét is. Nagy szívszorító szánalom fogott el. Ahogy csak egy gyerek tud szánakozni, csak nehogy azt mondja, hogy nem ad szállást. Főzés közben én mindig iszom. Csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Bableves. És azt mondja, nem emlékszik. Nevetséges. Hely, fiam, ha én minden kújtorgóra emlékeznék, aki a istállomban ott. De erre az egyre emlékeznie kell. A kújtorgó lefeküdt a szénára. Biztos rögtön el is aludt, mert nagyon fáradtnak látszott. Maga meg elfújta a lámpát, és bejött. És megfeledkezett róla.
3: Miről?
1: A csavargóról.
3: Már hogy feledkeztem volna meg?
1: De igen, mert lefekvés előtt kiment, ahogy máskor is. Hogy egy villa szénát dobjon a lovak elé.
4: és nem gyújtott lámpát.
1: Miért gyújtottam volna? Eligazodtam én ott a sötétben is.
4: Éppen ez az. Megfogta a villát, lépett kettőt vagy hármat, amennyi a szén a kupacig kellett. És valamiért nem szúrt rögtön, ahogy máskor szokta, hanem meglapogatta a villa hátával a szénát. És egy döndülést hallott.
1: Döndülést?
4: Azt, mert nem a szénát lappantotta meg, hanem a csavargó mellkasát.
1: A szentségét miket tudsz te kitalálni?
4: Nem érti. Ha akkor egyből szúr, megölte volna azt az embert.
1: Még hallani is rossz, ne beszéljenek.
4: De mikor magával történt, hát bejött, fehér volt, mint a fal. Szava is alig volt hozzá, hogy elmesélje. Még talán reszketett is. Nem emlékszik.
1: Nem. Nem emlékszem.
4: Hát akkor mire emlékszik az ember? Miket rostál ki az emlékezet? Nekem most is összeszorul a szívem, ha rá gondolok. Mit is? Jó, beasztotta a babot. Más lett tőle a szívem, talán az egész élete. Más lett attól a nyáresti döbbenettől. Ő meg nem emlékszik.
5: Tudhatja, hogy csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Mégis azt mondja, főzzek. Talán próbálra akar tenni, hogy nehezebb legyen megállnom. Hát persze, hogy megállom. Kell, hogy legyen bennem ennyi erő. Erő. Erő. Most egy nagy íróról mondok maguknak néhány szót. Hattyányi ne forogja magának siárt, ha megtud valamit egy nagy íróról. Fitzgeraldnak hívták. Francis Scott Fitzgeraldnak. Olvasta maguk közül valaki a nagy Gatsbyt? Persze, hogy nem olvasta. Nem érdekes, nem tamanyog. Meg amúgy is az irodalom nem fontos. Mellőzhető. Hol is tartottam? Ja! Fitzgerald! Ez az ember, kérem, alkoholista volt. Úgy is mondhatnám, ivott szefetül. De nem akart inni. Mindenáron le akart szokni az ivásról. Azt mondta. Ha az ember egy kortyot sem iszik, az semmi. Az nem bizonyíték. Az csak szűkölő félelem. Az igazi férfi, aki valóban le akar szokni az alkoholról, reggel megiszik egy fél decit, és utána állja meg. Értik? Utána. Persze, hogy nem értik. Ez csak azért, aki maga is iszik. Fitzgerald óriási író volt. Olvasták maguk, ahogy a nagy Gatsby tűnőd vál az esti kertben? Mit gondolnak? Megállta? Nem. Nem állta meg.
0: Elnézést, én itt a saját benyomásaimat mondom el, az én értékítéletem egyetlen egy ember véleménye, de nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy azokban a darabokban, melyek elsősorban a fenkölt teatralitást igényelték, őze sosem érte el azokat a kivételes pillanatokat, melyek az egyszerűséget, a közvetlenséget követelték a színésztől. Nagy komédiás volt, így sosem lógott ki a sorból a történelmi művekben, de sosem tudta úgy megrázni a nézőt, mint egyebütt. Igaz, ritkán volt módja történelmi szerepekben bizonyítani a képességeit. Ötvös Magyarország 1514-ben című művének hangjáték változatában ő alakította Dózsa Gergelyt.
6: És te, Dózsa Gergely?
7: Úgy látszik, Márton, vannak közöttünk, akik ez úgynevezett tanácskozásban eleve elhatározott szándékkal jelentek meg.
6: Úgynevezett tanácskozás? Ki meri azt mondani? Mi nem úgynevezett, de valóságos tanácskozásra gyűltünk össze. A Szent Keresztes Seregnek más törvényes tanácskozásai nincsenek, és ha Júdás volna köztünk...
7: Az az út, amelyen most járunk, a hazát szenvedésekhez, magunkat csak gyalázatos halálhoz vezethet.
8: Aki a haláltól fél, ne nyúljon vashoz. Dicsőség lánként nem ragyog anélkül, hogy a tárgyat, amit körülfogott, föl nem észteni.
6: És te félsz, öcsém? Dózsa Gergely? És a haláltól remeg?
7: Én nem félek a haláltól. Nincs. És nem is lesz soha. Miért félulnod, öcsédő György? Adja ég, hogy te öcsédet a vakók kezei között épp oly nyugodt szívvel lásd, mint én a bárdot, mely fejem fölött emelkedik.
6: Öcsém, te a Bakó kezei között soha. Inkább tépjenek szét darabokra. Kínozzanak, hogy szenvedéseimet borzadással mondja el fiának az apa, még századok után is, hogy sem csak egy hajszáladat bántsák.
7: És mi más, mint ocsmány halál várhat rád, rám, és mindazokra, akik zászlóidhoz álltak, ha ez szörnyű embernek, Lőrincnek tanácsait követed?
9: Úgy van. Mit remélhetünk a lázadás büntetésénél egyebet?
6: Szóval, Szálleres és te, Gergely, azzal vádoltok, hogy tanácsimmal vezérünket rossz útra térítem? De ha tanácsaim csak ugyan rosszak, miért nem mond hát Dózsa Gergely más valami lehetőséget, mint amelyet én felállítottam?
9: Igen! Mondd el tanácsodat, Gergely. Csalódol, ha akárki vak eszközének tartasz, vagy ha testvéri szeretetemben bízva, nekem mások előtt így szemrehányásokat mersz tenni. Mondd el tanácsodat! Én azt teszem, amit legjobbnak tartok, és ne feledje senki, hogy az egész hadvezére én vagyok, és senki más.
7: Más lehetőséget mondjak, de szükséges-e, hogy ezt elmondjam? Nem érzi-e köztetek mindenki, hogy helyzetükben csak egy lehetőség van. A király parancsa szerint hadainkkal holnap a török ellen indulni, hogy az esküt, ennek emlékére a vörös keresztet ruháinkra felvarták, teljesítsük!
6: Hogy amíg mi az ország külső ellenségei ellen küzdünk, addig az ország belső ellenségei feldúlják házainkat és hátrahagyott testvéreink üldözése, nők megbecstelenítése, ártatlan gyermekek kínzásától bosszulják meg a bátorságot, mellyel ahelyett, hogy földeiket műveljük, e hazát védelmezni merészeltük. A táborba költözők éhséget és az inség minden nemét tűrték. De az urakat nem bántotta senki, és mégis nem támadtak-e meg bennünket 100 helyen, nem hurcolták-e sok testvérünket erőszakkal vissza, nem követtek el hallatlan kegyetlenséget azoknak szülein és gyermekein, akik zsarnokaik felszólítására nem hagyták el a keresztszent táborát. És ki az, aki először fellázadt? Nem, de azok, akik miután a keresztes kadat a pápa nevében, a királyhegyben hagyásával kihirdették minket attól, hogy a felhívásnak engedjünk, erőszakkal visszatartottak? Kik nem hallgattak a király szavára? Kik vetették meg az egyházi parancsot?
10: És az istentelen nemesség velünk az úr felszentelt szolgáival sem bánik jobban. A szegény szerzeteseket szolgáiknak tekintik.
7: Ha valaki, akkor mi, székelyek, igazán tapasztalhattuk az urak kegyetlenségét. De a nép sorsa még sosem vált jobbra lázadás által. Emlékezzél vissza, György! 1505-re! Látszólag kedvezőbb körülmények szabadságunk visszaszerzésére sosem voltak, és mi volt a végső eredmény? Négy nagyobb elnyomás!
0: Újra és újra eszembe jut az a dal, az az ügyetlen kis dal a monológiából.
11: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már.
0: Ez a rögtönzött és nagyon is teatrális dal, ez arra késztet, hogy visszatérjek mondandóm lényegéhez. Őze vallomásaiban összekeveredik a sokszor megélt szerep a valósággal. Térjünk csak vissza az önvallomására. Nem olyan ez a keserű morfondírozás, mintha valami fura és félig kész darabból idézne?
11: Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon.
0: Ez bizony az utolsó betűig teatralitás. Ám egy olyan színész szájából, aki, ezt már említettem korábban, a színpadon, a mikrofon előtt, sőt, filmjeiben sosem volt hamis. Ha beleolvasunk a róla készült emlékkönyvbe, sok olyan kolléga már-már elmarasztaló emlékezésébe ütközünk, akik arról vallanak, hogy néha meg tudták volna ölni, amikor minden bizonnyal kótyagosan, fegyelmezetlenségével szétzilálta az előadást. Szerintem az ital már védőszer volt az ellen a benne égő pokol ellen, melytől saját vallomása szerint is annyit szenvedett.
11: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már Tiborztól Biberákig.
0: Sokszor gyanúsítottam őzét azzal, hogy az élet legvulgárisabb pillanataiban is szerepet játszik. Nem hittem el neki, hogy minden kis ütéstől halálos sebet kap. Sokan nem hittek neki. Pedig ő volt az az ember, aki még a pózaiban is figyelemre méltó volt. Fájdalmasan kevés bizonyíték maradt utána arról, hogy a legnagyobbak között van a helye. Én esküdni mernék rá. Lángokban álló ember volt. Lángolva égő ember. Mint nagyon sok kivételes tehetség.
11: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. És higgyék el, van egy világ, hol nincsen fájdalom.

0: Sziasztok, rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és benne meghallgattuk a Jenő Néz, Sastelep 2, Vahorn András és csapat a szerzeménye. Volt a csapatotoknak valamilyen neve?
1: Ne, ez volt a Jenő Néz, Sastelep 2 produkció. Külön a csapatnak nincs, ez már posztbizottság összeállás volt.
0: És át is vezetném lassan a megérkezett vendégekre a szót, hiszen rádiótörténeti nap, rádiótörténeti visszaemlékezés, és a Szabad Európa Rádióhoz eljutottunk, és itt van velünk Kovácsi Tibor, és itt van Kiskeder Tamás, aki a későbbi témánknak a remek vendég, és őt is megkérem majd, hogyha tud, segítsen felderíteni a Szabad Európának így a történetét, vagy mit is jelentett ez. És hát Vahorn András is, mint élő fültanúja ennek a rádiónak, hogy hatásalanya van itt, és...
2: Szép szó.
1: Hatásalanya. Élő fül hatás alatt álló egykori hallgatója, igen.
3: Most miatt bármi van, van nálam egy CD, amire fel van véve, ömlesztve van egy fájl, azt hiszem az első 30 percében, 1956. októberi Szabad Európás műsor részletek vannak, így napról napra egy-egy kommentár, hír összefoglaló. A másik részében pedig arra illusztrációk, hogy a 80-as években a zavart műsor hogy hallatszott. Tehát zavarásos műsor.
0: Aha, akkor először szerintem hallgassunk meg egy pár részletet ebből az 56-os adásból, és akkor utána térjünk vissza szavak mezére, és akkor rákeresek majd a zavarásra is, közben itt egy kis beszélgetés lesz. Tehát először hallgassuk meg az adást.
4: Bele a világba előzmény nélkül, műsorunk első részének kezdetén a szovjet imperializmus előfutárára is pillantást vetünk, a cári imperializmusra. Ha a műsoridőnk nem lenne véges, évszázadokkal korábban is kezdhetnők a seregszemlét. Így azonban legyen kiinduló pontunk az 1700 körüli időszak, amikor Nagy Péter cár látott hozzá a területileg már akkori számottevő moszkvai birodalom gyarapításához. Az orosz impérium az ő trónra lépésekor még erősen ázsiai jellegű volt. Szibéria már cári birtok, az orosz-kínai határ azonban csak az Amurnál hátrább húzódott, a végtelen kazasztáni kettő nomád népeit még nem hajtották Oroszigába, de az ázsiai birodalma így is hatalmasnak mondható. Nagy Péter célja az volt, hogy birodalma határait az kitolja ki. Ennek érdekében a törökökkel, majd a svédekkel hadakozott. A hadiszerencse váltakozásának ismertetése helyett tanulságosabb, ha az orosz diplomáciai és hadviselési beállítottságra irányítjuk figyelmünket, hiszen a hadiszerencse forgandó, a jelen azonban állandó, így messze menő következtetések levonására alkalmas. 1697-ben Péter cár a svéd királynak, mint ön szeretett barátnak és szomszédnak, köszönetet mondott azért a 300 ágyúért, amelyet a török ellen háborúhoz kapott. Péter biztosította a svéd uralkodót, hogy ezért mindig számíthat az oroszok viszontszolgálataira. Két évvel később Péter cár szövetségi szerződése lépett a lengyel királyat,
1: szóval, mennyi ideig voltál a Szabad Európánál?
3: 1983 utolsó napjaiba kerültem oda, és 93 őszéig, ameddig a magyar adás tartott, addig dolgoztam. Münchenben, igen.
1: Aha. És akkor hát te is tulajdonképpen a Szabad Európán nőttél fel itthon, vagy te odakint éltél,
3: nem,
1: vagy oda mentél?
3: Nem, én itthon olyan értelemben a Szabad Európán nőttem fel, hogy elvileg, ami most hallatszott ez az 56-os adás, ezt igaz, hogy nagyon kicsi voltam, de mivel az édesapám az lelkes és minden nehézséggel szemben erőltetettem szinte Szabad Európa hallgató volt, így hát aztán én is automatikusan az voltam, mit tudom én, 5 éves korom. Tehát a Szabad Európa 51-ben jött létre, ha nem tévedek rettenetesen. Én akkor születtem, úgyhogy egyidős vagyok a Szabad Európa Rádióban.
1: Mert én csak először csak a zenei részt hallgattam, mert az én papám pártitkár volt, és azt mondta, hogy mindaz hazugság, ami a Szabad Európában van, de halála előtt, körülbelül 1980-as évek elején, akkor, amikor te kimentél, akkor elkezdte már ő is hallgatni a Szabad Európát. És azért ez most nagyon furcsa volt ezt hallgatni, ettől a hangtól, ahogy süvít a szél, vagy valami. Ettől az egész egészen különleges hangulatú volt, hogy nem a tökéletes minőségbe jött be.
3: Persze, fel sem merült az emberben a tökéletes minőség vágya sem, én azt hiszem. Tehát ez így hozzátartozott számomra ez a szabadságnak és az igazságnak ez a messzeségből ide vetülő és nagy nehezen fülodatapasztás útján kivehető valami.
2: Nektek nem az jut eszetekbe erről, nekem mindig a Pacsirt a rádiónak az előlapja, mi az első, számomra az első rádió volt, milyen olyan nevek voltak, hogy Luxemburg, nem tudom. És akkor így az ember ilyen lenyűgözve tekergette azt a gombot, nézte a varázsszemet, hogy hol van vétel.
1: Nagyon jól mondod, mivel ugye nem volt tévé, mi a rádiót néztük annak idején. Én is, ha egy rádióműsorokra gondolok, akkor az a kép van előttem, ahogy az olvasó lámpa alatt nézem a rádiót. Igen, na most milyen emberek dolgoztak ott, mert ugye én gyerekkoromban azt hallottam, hogy ott mindenféle fasiszták kimenekült, országot elhagyott bitangok dolgoznak, akik hazudnak össze-vissza, hogy megdöntsék a népi demokráciát.
3: Igen, ezt csak egy mellékesen mondom, hogy annak a rezsimnek egy elég nagy bűne az, hogy a fasiszta szót devalválták, és minden olyasmire rásütötték, ami nem az, így aztán a valódi fasizmustól ez talán mind a mai napig nem különböztetődik meg sok ember fejében. Na most hát, amennyire én úgy tudom, mondom, én 83-tól vagyok ott, azok az emberek, akik egy 56-os adásban szerepeltek, azoknak a 90% akkor már nem volt ott. Többek között pont 56 kapcsán és miatt ott néhány embert kirúgtak. Mégpedig azért rúgták őket ki, mert úgy ítélték meg utólag, hogy voltak az adásokban valóban olyan jellegű kitételek és biztatások, amelyek hát végül is emberek életébe kerültek, mert sokan Magyarországon esetleg szabad európás hatásra hihették azt, hogy a forradalomnak még esélyei vannak, akkor, amikor ez már teljesen világos volt, hogy irreális.
1: Tehát azt mondod, hogy a forradalmat tüzelő munkatársakat
3: azokat kirúgták.
1: Igen. Kik? Kit ismertél, igen, mint főnököd? Kik voltak az amerikaiak?
3: Hát, tehát az amerikaiak voltak a főnökök, de az amerikai főnökök azok már végképp egy új gárdát. Természetesen az amerikai főnököktől kezdték annak idején egykoron a kirúgást. Na most itt egy alapvető dolgot rögtön el kell mondani, hogy ha jól emlékszem, 1967-ig a Szabad Európa Rádió az a CIA felügyelete alatt áll, tehát lényegében a CIA-nak volt egy fellazító rádiója valóban, tehát jól láthatta édesapád és a társai, hogy ez a rádió az arról szól, hogy az a rendszer, amit van Magyarországon, az lehetőség szerint ne legyen. Na most hát mindvégig persze erről volt szó, ez volt a cél, az én célom is ez volt, csak hát a módszerek változtak meg annyiban, hogy 67 után, amikor az amerikai kongresszus alá került a rádió, és következésképpen kongresszusi ellenőrzés alatt állt. Ennek következtében az objektív tájékoztatás kritériumai azok tök szigorúan érvényesültek.
1: Azt tudjuk, hogy miért került ki a CIA keze alól?
3: Ezt én pontosan nem tudom megmondani, hát talán az is lehetett ennek az oka, hogy úgy ítélhették meg ott Amerikában, hogy jobb az, tehát növeli a rádió iránti bizalmat az, hogyha magából a műsorból világossá válik, hogy itt valóban tájékoztatáson van a hangsúly.
1: És hát a hidegháború is véget ért nagyjából, vagy lelassult.
3: Ezt még nem mondanám, de hát vegyük így. Mm-hmm. Egy kevésbé hideg.
1: Te szerkesztő voltál, te adtad a hangodat a rádióhoz?
3: Igen, hogy ne,
1: beszéltél
3: igen. Tulajdonképpen az első naptól kezdve. Hát voltak mindenféle világhíradók, aztán voltak magazinműsorok. Hát a Szabad Európának nem volt túlságosan bonyolult a szerkezete. Ugye óránként hírek, hosszú 10 perces hírek, több ilyen 20 perces világhíradó, aztán voltak ilyen magazinműsorok, amik többször is megismét egy napon belül is, majd a hét során is többször, mit tudom én, gazdasági magazin, akkor volt a Forgószínpad nevű ilyen bulvár magazin, mondjuk így, akkor voltak vallási műsorok, tudománytechnika, tessék?
2: Mi volt a neved?
3: Az első időben Polnai László.
2: Kár, hogy nem fordítom, már Kovácsit tudod, csekkel módszerrel meg. Icsávók, az igen, elég jól hangzott.
3: Icsávók, azért tulajdonképpen én szívesen adtam volna a nevemet, vagyok annyira exhibicionista, de mivel úgy gondoltam, hogy az öcsémnek, aki itt ugye dolgozott itt Magyarországon, azt gondoltam, hogy neki az hátra nem jó, hogyha a főnöke, hogy hallgatja a rádióba, és akkor azt gondolja, hogy miért hallgatná a főnök és a szabadokat, de azt gondolja, hogy ez nem jó azt, hogy most nálam is biztos, beosztottam, még bajom lesz ebből. Na mindegy, szóval így. Na, magazin műsorok voltak, és hát aztán voltak ilyen levelezős műsorok, hogy felolvastak leveleket, akkor a leveleket megválaszolták. Aztán ugye elkezdődött ugye a rockzene térhódítása a Szabad Európában, ami hát számos műsort generált, hát az a híres délutáni randevú, ugye, aminek volt egyrészt kívánságműsora, másrészt pedig az új zenéket bemutató műsora. Hát így nagyjából így nézett ki a történet. Most kérdezel, vagy öntsem a szót?
1: Öntsed. Na most, vagy van-e valami bejátszásunk?
0: A hallgatók hallhatják, ahogyan a sípolás az, amiről ti beszéltetek, az a jellegzetes hang szól alatta, hiszen alatta végigmegy ez az adás, és lassan megközelítjük a zavart részt. Esetleg még a zavarásról, meg itt a hogyan fogjátok ezt a rádiót. Tehát hogy nekem a fanatizmus maradt meg. Én, amit tudok a Szabad Európáról, az az, hogy mindenki nagyon akarta hallgatni, de nagyon nem lehet. Tehát titkolták, hogy hallgatják, és a többi, és a többi.
2: De 83 után talán azért ez már nem volt ennyire forró talaj.
3: Azt hiszem, hogy nagyon sokáig zavartak. Azt hiszem, hogy csak 85 körül szűnt meg a zavarás, és nem sokkal utána aztán a Szabad Európát tulajdonképpen legalizálták Magyarországon azzal, hogy létesült egy stúdió. Azt hiszem, hogy nem más, mint Berecz János írta alá azt a megállapodást a rádió vezetésével, ami egy stúdiót engedett létesíteni itt Budapesten. Hát akkor már nyilván nem zavarták. Azt viszont el tudom mondani, hogy még mielőtt kimentem volna, egyszer egy társaságban találkoztam egy csávóval, aki a zavaróadónál dolgozott. És akkor hát
2: egy csodálatos foglalkozás lehet.
3: Igen, és hát ezt én is lenyűgözöm, és kíváncsian hallgattam, hogy hogy van ez, és hát ugye mivel az van, hogy ezek a valahogy elmozdultak ezek a, vagy egészen pontosan hol fogható, hát nyilván az ember állandóan a keresővel a kezébe hallgatta a rádió, és mindig úgy hétről-hétre változott, hogy melyik az a hullámsáv, amin úgy jobb, leginkább bejön, illetve mindenkinek megvolt a maga vélekedése erről, tehát ezen úgy baráti körben ezen úgy húzakodni, lehet, hogy ne viccelj, a 41-esen sokkal, 49-esen, az egyáltalán ne csináld már, dehogy nem, a 31-et tuti, a 31, figyelj, a 31-en próbáld. Na és ez a csávon meg elmesélt ez a zavaradós, hogy hát ők is így rajta vannak, és akkor mindig oda küldik a zavaró szignált, ahova épp egy kicsit úgy odébb csúszik.
2: Ellenadás, nem?
3: Egy tartalom nélkül ellenadás, ami hát, hogyha gondolom, hát most ilyen olcsó poénokat nem is, tehát itt hagyjuk volna. Még a dologban egy nagyon fontos, hogy készültek a Szabad Európás adások. A dolognak egy hihetetlen infrastruktúrája volt, egy ilyen egész elképesztő, nagyon nagy infrastruktúrája, nagyon sok ember dolgozott ezen. Ez úgy volt, hogy először is volt egy központi hírosztály, ahol lényegében az összes hírügynökségnek a híranyagai jöttek. Ezen az osztályon főleg amerikaiak dolgoztak, akik a különféle témákban beérkezett hírekből házi híreket konstruáltak. És akkor ezek a házi hírek kerültek az egyes szerkesztőségekbe, illetve egy olyan válogatás a közvetlen hírekből, amelyeket a különféle nyelvi szerkesztőségeken, a szerkesztőségi hírosztályokon a hírszerkesztők szintén egy saját válogatás, de hát az mondjuk egyértelmű volt, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos hír. Azokat lefordították, és az ment a hírekbe, és ezek az összefoglalt hírek, ezek pedig az ilyen részletesebb műsorok alapjául szolgáltak, de ehhez még hozzá csatolódott egy A4-es papírokon az összes világlapnak a fontosabb cikkei tematikusan rendszerezve. Ez az embernek, amikor bement oda, amikor bementem reggel 9-re, vagy mikor kellett bemenni, mint munkatárs, akkor ott állt az asztalon egy 3 centi vastag papír, hát mit tudom, 500 oldalnyi lehetett ez úgy sacra, vagy valami ilyesmi, amit hogy végig lehetett nyelvezni, és akkor az ember egy szétrendszerezte magának tudta.
1: Magyarul vagy angolul?
3: Ez angol, német, francia.
1: Szóval akkor, ha jól értem, ez nem, nyilván ez nem csak a magyar közvetítéseknek volt a központja, ez az épület, hanem ott Münchenben az egész Szabad Európa Rádiónak volt egy központja. Hány ország fele ment ez?
3: Hát az összes kelet-európai ország, tehát Jugoszlávia kivételével érdekes módon, tehát volt bolgár, román, magyar, cseh, szlovák, lengyel, észt, lett, litván adás, és a... tehát ott is két nyelv.
2: Hát a nyelv van, jó, mindegy.
3: És az úgynevezett szabadságrádió, ami a Szovjetunió beli nyelveken, ez szervezetileg különáll, de ugyanezen az infrastruktúrán nyugodott. Ott meg hát az összes köztársaságnak a nyelvein, tehát a kazaktól az ukránik, persze.
1: Hogyan oldottátok meg azt a kérdést, hogyha magyarországi eseményről tudósítottatok, ha például egy magyar művészről beszéltetek, azzal használtatok is, meg ártottatok is az ügyének, hiszen egyrészt fölhívtátok rá a figyelmet, másrészt fölhívtátok rá a figyelmet.
3: Így van.
1: Szóval ez hogyan lehetett el?
3: Így van. Hát nézd, szóval azt nem tudom, hogy a korábbi időkben, szóval a 80-as években azért ez már annyira nyilván nem volt gázos, tehát hogyha mit tudom én, mondjuk 85-ben esetleg, de lehet, hogy akkor te itt van sok
1: voltam. Dehogy nem, itthon voltam, sőt, ugye ez nekünk is problémánk volt, illetve lehetett a bizottságba, tehát a bizottság zenekar 80-ban kezdődött, 84-ig tartott, és igen, ugye nem volt egyszerű szerezni például, és mi egyedül és először tudtunk szerezni útlevelet külföldre, de elég az hozzá, hogy egy szabad Európában történt szereplés lehetett akár ok arra, hogy ne engedjék a zenekart föllépni, mert azt mondják, hogy ezek az ellenséges szabad Európába.
3: Na most közvetlen szereplésről gondolsz?
1: De hát lejátszottak valami. Igen, ez probléma volt, azt tudom
3: az világos,
1: mondani.
3: Az világos. Igen nézd, tehát itt a dologban arra, hogy az emlékeimből tudok arra hivatkozni, hogy volt persze ilyen esetekben mérlegelés. Az ember azt, hogy nyilván nem tudta belőni, meg hogyha túlságosan arra hajtottunk volna, hogy senkinek semmilyen bajt nem szabad okozni, akkor tulajdonképpen csak negatív dolgokról lehetett volna beszámolni Magyarország vonatkozásában, mert pedig hát azt hiszem, hogy érthető és logikus módon pont egy ilyen dolog, mint a bizottság, ezt hát természetesen a Szabad Európánál is úgy értelmeztük, hogy ez egy jó. Tehát ez egy olyan dolog, amiről mondjuk azok az emberek, akik csak a Szabad Európára vannak rácuppanva, és máshonnan nem tájékozódnak, vagy esetleg idősebbek már, hát hogy azért érted, szóval azt...
1: Mit szerint választotta a Szabad Európa a munkatársait? Például lehettek ott bigott kommunisták, akik ugyan az itteni kommunista rendszerrel nem értettek egyet, hanem valamilyen más módon.
3: Nem voltak itt olyanok. Hát én azt el tudom mondani, hogy engem a Szabad Európához egy ilyen már-már nevetségesnek mondható felületes CIA ellenőrzés első lépcsője után kerültem oda, volt egy ilyen bizonyos vizsga, vagy ilyesmi. Ez az ellenőrzés, tehát akkor én még Párizsban éltem, és akkor kijött egy tétó valak, aki megkérdezte, hogy nézett egy kicsit, hogy akár kérdezte, hogy olyan kommunista nézeteket vall, és mondtam, hogy nem, ször, én nem vallok kommunista nézeteket. Fine, okay. És akkor még úgy gondolkozott, hogy még mit is kérdezhetne, aztán, hogy ki hátrált az lakásból.
0: És akkor így búcsúzóul a Szabad Európa Rádiótól hallgassam.
2: Ja, várj, akkor még egyet muszáj megkérdezem a többitől.
0: Na, hogyha még igen,
2: mert az talán emlékezni fog engem, ez nagyon izgat, mert úgy emlékszem, hogy én még hallottam, emlékeztek, hogy mindig keresték eltűnt embereket a Szabad Európában, így mondták sorra a neveket, hogy keresem Kovács Ferit, akit utoljára mit tudom én mikor láttak, és azt nem tudom most eldönteni, hogy az lehetséges, hogy az még a 60-as évek vége felé is szóltak ezek az adások,
3: az már
2: vagy
3: meglepne,
2: csak valami,
3: hát ez 50, hát ez nyilván 56
2: valami visszaemlékezőst
3: után.
2: Hallhattam akkor,
3: hát
2: ugye?
3: Az lehetett, mert 56 után voltak ilyenek, persze, hát nagyon sok
2: emigráns is keres. Hosszan mondták a neveket, és ilyen...
3: Ja, ez volt egy időben, én is emlékszem. Ja.
0: Nos, akkor köszönjük a Horn Andrásnak a kérdéseket, és előtte pedig a jelenés Sastelep 2 beszámolt, és hogy befáradt a rádió történeti megemlékezés kapcsán. Köszi szépen.
1: Én köszönöm.
0: És most, mint egy átkötésképpen egy nagy rádiós beszélőt hallhattok, és annak így az utolsó beszédeiből időben a 80-as évek vége felé tartunk, tehát először egy rövid részletet a nagy beszélőtől, és utána pedig Palotai Zsolt elmondja, hogy hogyan vált Palotai Zsoltá, és hogyan lett Tilos Rádió. Tehát először egy kis átkötés.

Tisztelt pártértekezlet, kedves elvtársa! Pártunkban rendszeressé vált, hogy két kongresszus között az 5 éves időszak felé túlhaladva a központi bizottság kibővített ülésen áttekinti a kongresszusi határozatok végrehajtásának alakulását tapasztalatait. Múlt év decemberében a központi bizottság úgy határozott, hogy ezúttal nem a szokásos ülésen, hanem országos pártértekezet összehívásával tesz eleget e kötelezettségén. A pártértekezet összehívását a 13. kongresszus után kialakult helyzet indokol. Felelősen gondolkodó és cselekvő marxista-lenista pártnak szigorúan a tényeket mérlegelve kell a helyzet értékelését elvégezni. Mit mutatnak a tények? A 7. 5 éves terv első 2 évében a bruttó nemzeti össztermék 4,9%-kal emelkedett, az ipari termelés 5,8%-kal. A mezőgazdasági termelés 0,8%-kal nőtt. A beruházásokat 1987-ben 9,4%-kal költöttünk többet, mint 1985-ben.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3.

szobában. Bent állt a szobában, az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak odabent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény a nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna. Vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra? Még hónapokig itt maradhattok. Talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek. Rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak. Másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált. Végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság, mi az igazság, halljuk, hogy már régen el kellett volna adni benneteket. Kimondta, most aztán kimondta. Úgy maradt, előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást, tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag ócskaságok vagyunk, semmi helyünk egy lakásban, egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket. Visszatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra valamilyen félreértett tapintatból. Egy ány hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt, de a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány, meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak be a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába, soha többé nem kísérsz el sehova. Hangok szálltak át a szobán. Mintha egyszerre többen beszélnének, szídnak valakit. A férfi félig felemelkedett, apát szídják, hogy mindent eltékozolt. Tékozolt, Istenem! Soha semmit se lehetett rábízni, és meg a holmiát is szétszórta. Egy női hang.
Te mindent előhagytál, szétdobáltál, a teáscsészét is ott hagytad az asztalon. A parizer héjakat. Most már felállt. Belekapaszkodott a szék vállába. Ki ez a hang? Még csak nem is emlékeztet anya hangjára. Hát akkor miféle nő? Hogy került ide? És apa leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik. Megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége. Az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy behúzta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetlen mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyvelvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyha szekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott lábbal. Csak el innen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára. Senki se akar beleülni a fotelekbe. Senki se nyitja ki a szekrényt. És ugyan kiveszi elő a bárszekrény poharait, ki is töltene ebből az üvegből? Vagy mégis? Esetleg beállít egy vidám társaság? Leülnek az asztalhoz, a foteleket húzogatják. A nők ráülnek a fotel karfájára, a lábukat lógázzák. Töltenek az üvegből. Magasra emelik a poharakat, koccintanak. Ugyan kérem, az üveg nem üveg, a pohár nem pohár. És a könyv? Az a kék kötésű könyv a polcon? Regény? Szerelmi történet? Útleírás? Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója? A kék könyv írója. Akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akárcsak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek, nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla reklámjé szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa. Újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták. Ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek feltálcával, azon habos kábé kuglóffal. Egy fehér hajú barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen! A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit. Talán éppen a fiatal párt, már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda, és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják.
senkit se küld.

ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla rekamié körül, a többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a rekamién, haja kibontva, szeme lehunyva, mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A rekamié üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit. A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással, a sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, ősz hölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor az aranymecset, aranyecset. Fekete István, Csí. A sárga bajuszos közelebb hajol. Babajevszki az aranycsillag lovagja. A főnök asszony előtt az üres kávés csésze. Az őszhölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágoljam magát, fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele, odalép a sárga bajuszos férfihez. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnök asszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odabent a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

Kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajított, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszkavaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett a félre csúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotáltámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akár csak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáit. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühhamot kapott volna. Elegem volt belőletek, az egész társaságból. Elfulladt. Többen álltak körülötte. A domboldalról jöttek, közeli kertekből, házakból. Szomszédok, ismerősök, idegenek nézték, ahogy bőrmellényben, csizmában a lángok körül kering. Egy tréningruhás férfi. Mit csinál, etuskám? Mit csinálnék? Láthatja. Keze fejével megtörölte a homlokát. Új foteleket rendeltem. A múlt héten bent jártam a városban. Körülnéztem egy kicsit. Azok hallgattak valami döbbent csodálkozással. Miért? Én nem mehetek be a városba? És nem vásárolhatok új foteleket? Persze, tuskám, idősebb női hang. Miért ne? Modern garnitúra. De azért arra is ügyeltem, hogy kényelmes legyen. A mágia felé bökött. Elegem volt belőlük, senki se kötelezhet rá, hogy örökké. Igaza van, tuskám? Az idősebb nő közelem ment hozzá. Nem akarnék bejönni hozzám? Főzök egy jó erős kávét, elbeszélgetünk. Az csak a fejével intett, hogy nem, hiszen most már bármikor megérkezhet a szállítmány. A szállítmány? Mára ígérték a foteleket. Pontos és gyors szállítást ígértek. Végignézett az arcokon. Talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban, mintha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket. A főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek, ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, hogy fel tud jönni a kocsi. Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó állkapcsa megfeszült. Lassan, őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen, mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak.
Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek. Csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános a tuskám. Plébános. Plébános plappalakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagába rokskadt mágia. Sötét, megfekedetett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek lecsupaszított csontváza.

a gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka vánszoroghatott fel a hátsó lépcsőn. Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy ezért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasomfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte se éjszaka, se nappal. Egyszer rátettek egy törött szélű, fekete kalapot. Foszladozó sálat. Eltűnt a kalap, eltűnt a sál. Megint csak egyedül maradt. Egy délelőtt valaki karon ragadta, kövérkés pongyolás nő, ahogy úgy elment mellette, belékarolt, fölkapta, vitte magával. Közben nem nézett rá, egy pillantásra sem éltatta, csak vitte, mint valami lehetetlenül lezüllött rokont. Megállt egy ajtónál, kissé megemelte a széket, és ha lehet, még távolabb tartotta magától. Két csöngetés. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb csöngetés. Záporozott a csöngetés. Lépések, egy riadt női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca részben. Irén néni, nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem. Nagyon jól tudom, hogy a maguké. Ez a szék. Hátraszólt valahol a lakásba. Láttad te valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólalodott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hurcolták, elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet.
az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül. A másik egy lehetetlenül megfekedett párna. Talán dívány párna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna után a szék, és akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét fél oldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence, hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufók kislányát, a háziasszony feszes fenekű szobalányát, magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult, és elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja, de most mégiscsak körülveszik a többiek, a társaság, a kártyapartnerek kártyával a kezükben, az ivó cimborák pohárral a kezükben, nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők esti ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett. Egymásra kacsintanak, meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe. Egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja. Félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott maradt félig, kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg, buborékok pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy ringatóztak.

az utcán. Kint álltak a járda szélén egy öreg, vastag törzsűfa mellett. A barna asztalka és a szék. Oly véznák, hogy az őszi napfény szinte átsütött rajtuk. Idős házaspár, akik mögött bezárult a lakás. Az utcára kerültek, de itt is tudják, hogy kell viselkedni. Ők nem koldusok. Az asztalból valaki kihúzta a fiókot, elemelte, elvitte. Ő meg úgy maradt kifosztva. És talán még gőgösebben, csak tessék, ha még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné, hagyd öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abba hagyni. Kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, porús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott, hirtelen tört rá a rohama, hogy ott átsorgott, fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskadt, azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában, az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt, nem is aludt, legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók, bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra! Lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál. Kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott? Beszélgettünk? Közben fölállt, elment a vitrin előtt. Mennyi fénykép? Ki ez a pipás alak itt a kertben? A nagyapád? És ez a nő sállal a nyakában? Elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok? Manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak. Aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő. Eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetkélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja.
éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a vézna szék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés, egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban, és közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés. Félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért másszunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A modorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akár csak a szekrények, a szállodai szekrények. Legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műhútorhúzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát a raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zöld szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra?
a gondosan összehajtott ingekre a polcokon, az akasztókra, a téli kabátokra, felöltőkre, zakókra, az akasztókon, a nadrágokra, ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak a zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe, a nyakkendő tartó szalagjára, a nyakkendőkre, a vidám csíkosakra, az ünnepélyesekre sötétebb tónusban, a feketékre gyász alkalmára? Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat. Egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlő asztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Irtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt, senki sem ment előtte, senkit se húzott az ölébe, egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe, egy vésznaszékre. Kint üldögélt a konyhában, nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott, cipőt pucolt, a sarokba vágta a cipőrongyot, a levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai, kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdjél vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.